0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 20-án, hétfőn. Mától már nem Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke, ugyanis szombaton, amikor ellátta kézjegyével az alaptörvény 17. módosítását, saját államfői megbízatásának is véget vetett. És amíg a határ túloldalán a polgároknak hamarosan az új köztársasági elnök nevét kell memorizálnia, addig a szlovákiai lakosoknak a jövőben egyel kevesebb egészségbiztosítót kell majd megjegyeznie, mivel a két legnagyobb magántársaság egyesülni készül. Ez az összeolvadás azonban a kliensek életében is nagy változásokat hozhat. Az előttünk álló három órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kubányi Péter, a hírszerkesztő pedig Paszmár Lívia. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Kalinyák szerint a Republika elfogadható koalíciós partner lehet. Magyar Péter a sakknagymester Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Pozsonyban 13, Kassán 17 fok van, következnek a részletek. Robert Kalinyák szerint jelenleg nincs oka arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jó 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kalinyák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A Hlasszal való esetleges újbóli együttműködés vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gáspár a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a Teatri Televízió vita műsorában a Dvovera és a Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkenteni a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gáspár szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntetőjogi szabályok visszaállítását sürgetné. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy ma a 49 éves sakknagymestert Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Vasárnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az országnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A magyar parlament ezen a héten fogadta el az alkotmány 17. módosítását, amely megszünteti a jelenlegi elnök Súlyog Tamás mandátumát. Súlyog pár nem értett egyet vele, szombaton aláírta a módosítást, hivatalosan ma távozik. Tisztségéből és feladatait ideiglenesen Forsthoffer Ágnes a parlament elnöke veszi át. Magyar a Facebookon bejelentette, hogy ma találkozik Polgár Judittal, hogy megkérdezze tőle, hajlandó lenne betölteni az államfői tisztséget mindaddig, amíg a tervezett új magyar alkotmány hatályba nem lép. Szerinte Polgár neve már évtizedek óta a tehetség és a kitartás szinonimája, és elismert magyar személyiségek javasolták őt a köztársasági elnöki posztra. Az ukrán haditengerészet szerint Oroszország rakétákkal eltalált egy gabonát szállító török polgári teherhajót. A támadásban legkevesebb 5 ember halt meg a fedélzeten, további 5 személy eltűnt. A haditengerészet tegnap este kiadott közleményében azt állította, hogy az orosz erők 3 lapos pályájú rakétát lőttek ki a hajóra, amikor az éppen gabonával megrakodva elhagyta a harci övezetet. A török tulajdonú Bissogine a zászlaja alatt közlekedő hajó fedélzetén tűz ütött ki. A nemzetközi legénység tartózkodott a fedélzeten, köztük Szíria és indiai állampolgárok is, írta Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter az X-en, hozzátéve, hogy egy ukrán tengerész és további 4 legénységi tag életét vesztette. 8 embert szállítottak kórházba Odesszában, további 5 sorsa pedig továbbra is ismeretlen. Sibiha emlékeztetett arra, hogy ez nem egyedi eset. Az Egyesült Államok ma hajnalban új légitámadási hullámot indított Irán ellen, amelynek célja, hogy tovább gyengítse azokat a katonai kapacitásokat, amelyeket Teherán a Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajók és a polgári flották elleni támadásokhoz használ. Erről az X-en az amerikai hadsereg központi parancsnoksága számolt be. Ez már az egymást követő 9. éjszaka, amikor az amerikaiak támadásokat hajtanak végre. Az amerikai hadsereg nem sokkal korábban bejelentette, hogy Észak-Irakban egy katonája életét vesztette, egy másik pedig könnyű sérüléseket szenvedett egy lelőtt iráni drónból származó, fel nem robbant lőszer ellenőrzött robbantása során. A kuvaiti fegyveres erők vezérkara még az amerikai támadások megkezdése előtt bejelentette, hogy a légvédelmi rendszerek már a virradó éjszaka ellenséges iráni drónokat fogtak el és semmisítettek meg. A légitámadásra figyelmeztető szirénák ismét megszólaltak Bahreinben is, ahol az amerikai haditengerészet 5. flottája állomásozik.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Botanickán, a városközpont felé és Gálszécs után Dargó irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernández kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze 2 gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben. Spanyolország története első VB diadalát 2010-ben szintén hosszabbítást követően vívta ki. A Copa America címvédő Argentina 7. VB döntőjén negyedszer maradt alul. Az aranyérme spanyol válogatott csapatkapitányát Rodrit választották meg a 2026-os VB legjobb játékosának, aranylabdásának. A spanyolok további díjakat is besöpörtek. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simon lett. A gólkirály pedig a francia Kylian Mbappé lett 10 találattal. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint Ukrajna Szlovákiában játszhatja az első két labdarúgó nemzetek ligája mérkőzését, közte a magyar válogatott ellenit is. Egyelőre csak azt tudni, hogy Pozsony közelében lennének a meccsek. Ukrajna október 2-án Észak-Írországot, 3 nappal később pedig Magyarországot fogadja a B divízióban. A Real Madrid labdarúgó csapata augusztus elején ausztriai edzőtáborozáson vesz részt, amely alatt több edzőmeccset is tervez. Ezeknek az előkészítése folyamatban van, egy augusztus 8-ai Ferencváros elleni budapesti mérkőzés lehetősége is szóba került. Egybehangzó német sajtóértesülések szerint Jürgen Klopp mindenben megállapodott a Német Labdarúgó Szövetség vezetőségével, így ő váltja Julian Nagelsmannt a szövetségi kapitányi poszton. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32 arányban legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság kolozsvári döntőjében. Szőke Alex a kötött fogású 97 kg-os súlycsoportban arany, míg Darabos László a 130 kilósoknál ezüstérmet harcolt ki a budapesti nemzetközi birkózó versenyen. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15 arányban legyőzte a VK címvédő amerikai csapatot a Sydney-ben zajló tornán. A rendes játékidő 10-10-zel zárult. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. útszakaszát, amelyen a dán Jonas Vingegaard bukott, kulcsontörés szenvedett és feladta a viadalt. A szlovén Tadej Pogacar megőrizte a sárga trikót, már 5 perc az előnye. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat. Ez volt pályafutása 6. futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta. A fiatal olasz pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba 2., míg a dobogó alsó fokára a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel. Antonelli csapattársa, a brit George Russell baleset miatt már az első körben kiesett, így hátránya 50 pontra duzzadt az összetettben, amelynek 2. helyén a Spában 4. zárt 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája áll, 45 ponttal elmaradva Antonellitől. A hétvégén a Hungaroringen lesz a 41. magyar nagydíj.

6 óra 19 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Illés és Aurél napja van. Az Illés tulajdonképpen az Éliás később önállósult magyar változata, eredetét tekintve pedig a héberre vezethető vissza. A név a kereszténység, a judaizmus és az iszlám által is tisztelt ószövetségi proféta révén vált ismerté. Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetség névre vezethető vissza. Női párja az Aurélia, a hölgyek azonban az uraktól eltérően október 9-én ünnepelnek. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Margaréta, valamint a Margit nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Éliás és Eliana napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 23 perc. Ősi gyermekbántalmazás nyomaira bukkantak Szíriában. Ismeretlen vulkáni képződményeket fedeztek fel az óceán mélyén, és cukrot találtak a tejútrendszerben. Színes híreink következnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Egy 6000 éves csecsemő maradványai szolgáltathatják a gyermekbántalmazás eddigi legrégebbi bizonyítékát a Közel-Keleten. A Tábrak nevű ősi város területén feltárt csontváz egy 6-9 hónapos kisgyermeké volt. A kutatók több sérülést is azonosítottak, 4 bordatörést, koponyasérüléseket és a combcsont elváltozását. A szakértők szerint ilyen bordatörések csecsemőknél rendkívül ritkák, és gyakran külső erőhatásra utalnak. A vizsgálatok kizárták a legvalószínűbb betegségeket és fejlődési rendellenességeket, amelyek hasonló sérüléseket okozhatnának. Más ugyanabból a temetőből származó gyermekmaradványokon nem találtak hasonló nyomokat. A kutatók ugyanakkor óvatosak a következtetésekkel. Nem beszélnek egyértelműen gyermekbántalmazásról, inkább gondozó által okozott erőszak lehetőségét vetik fel, mivel a régészeti leletek alapján sem az elkövető személye, sem a sérülések pontos körülményei nem állapíthatók meg. A részben begyógyult törések arra utalnak, hogy a gyermek a sérülések után még egy ideig életben maradt. A 73 korában ismeretlen tengeralatti vulkáni kalderát azonosítottak kutatók az óceánfenéken a mesterséges intelligencia segítségével. A kalderák olyan hatalmas beszakadásos képződmények, amelyek vulkánkitörések után jönnek létre, és egy részük akár ma is aktív lehet. A kutatók egy eredetileg a Mars krátereinek felismerésére kifejlesztett algoritmust alakítottak át földi használatra. A mesterséges intelligencia több mint 87 ezer lehetséges képződményt jelölt meg, amelyeket további elemzések és kézi ellenőrzések után szűkítettek le. A felfedezés jelentősége, hogy megerősítés esetén több mint háromszorosára nőhet az ismert tengeralatti kalderák száma. A szakemberek szerint ezek feltérképezése azért kiemelten fontos, mert egyes képződmények komoly vulkáni veszélyt jelenthetnek. Emlékezetes példa a 2022-es Hungatonga kitörés, amely egy tengeralatti kalderából indult, és cunamikat, valamint a világűrig eljutó lökéshullámokat idézett elő. A kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben további rejtett vulkáni rendszerek felfedezését is lehetővé teheti. Először sikerült a naprendszeren kívül kimutatni az eritrulóz nevű természetes cukrot. A vegyületet a tejútrendszer központja közelében egy gáz- és porfelhőben azonosították. A felfedezés azért jelentős, mert a cukrok kulcs szerepet játszanak az élet kialakulásában. Energiát szolgáltatnak és részt vesznek az örökítő anyagok felépítésében is. A kutatók szerint az eritrulóz egy másik cukorrá, úgynevezett treózzá alakulhat, amely a feltételezések szerint a Föld legkorábbi nuklein savainak egyik alapját jelenthette, még a DNS és az RNS megjelenése előtt. A szakemberek úgy vélik, hogy a korai Földön nem voltak meg a megfelelő feltételek ennek a molekulának a kialakulásához. Az új eredmények ezért arra utalnak, hogy az élethez szükséges vegyületek egy része a világűrből érkezhetett bolygónkra. A felfedezés tovább erősíti azt az elképzelést, hogy az élet alapvető építő kövei galaxisunkban sokkal elterjedtebbek lehetnek, mint korábban gondolták.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Az elmúlt időszak eseményei ismét ráirányították a figyelmet a hazai kulturális élet egyre romló viszonyaira, valamint a művészi szabadság korlátozására irányuló törekvésekre. De miért kerülnek a napi hírek zajában olyan gyakran perifériára ezek az ügyek? A folytatásban erre a kérdésre is keressük majd a választ. Előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Líviától.
2: Nagyszombat megye további forrásokat különít el a menhelyek és a krízisközpontok támogatására. A megyei hivatal tájékoztatása szerint a jogszabályi változások miatt ezeknek az intézményeknek a költségvetéséből 43 ezer euró fog hiányozni a második fél évben. Ezek a szervezetek összesen 134 embernek nyújtanak segítséget, tájékoztatott a megyei hivatal kommunikációs osztálya. A megyei önkormányzat közölte, hogy a tényleges átlagos kiadásokon alapuló korábbi támogatást július 1-től a jogszabályban meghatározott átalány váltja fel. Több mint egy évtized után ismét lesznek vezetett városnéző séták Rozsnyó történelmi központjából. Az ingyenes séták július 2. felében indulnak, az érdeklődők megismerhetik a város történetét és műemlékeit. A körülbelül egy órás városnézés során megismerkedhetnek a város érdekes múltjával, építészeti kincseivel és történeteivel. A túra a kilátónál ér véget, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és környékére, árulta el a város PR menedzsere. A vezetett városnézés több mint egy évtized után szerdán 17 órakor indul újra, magyar nyelvű vezetéssel egy héttel később, július 29-én szintén 17 órától. Gyülekező a Szűz Mária mennybe menetele székesegyház előtt. Érsekújvárban idén is megrendezésre kerül a hagyományos porcinkula vásár. A város tájékoztatása szerint az eseményre július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton kerül sor a főtéren és a Bernolák téren található parkban. A rendezvényen ismét számos zenés program lesz látható, de vásár, kézműves piac, fotópályázat és kiállítás, valamint gyermekprogram is várja az érdeklődőket. A porcinkula egyházi ünnep előtt megrendezett vásári ünnepségek hagyománya Érsekújvárban messzire nyúlik vissza a történelemben. A hívők augusztus 1-én és 2-án ünneplik ezt a napot a templomokban. A ferences rend számára ez az egyik legjelentősebb ünnep. Nevét az Assisi közelében, Spoletóban álló angyali Szűz Mária kápolna nevéről kapta.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Botanickán, a városközpont felé, Komárom előtt Nagymegyer irányából és Gászécs után Dargó felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Nyomásgyakorlás, szakszerűtlen döntéshozatal és lehallgatás. Egyebek mellett erről számoltak be az utóbbi napokban a szlovákiai kultúra egyik legfontosabb intézményének számító művészeti alapdolgozói. Bár a szervezet létrehozásának célja az volt, hogy az állami kontrollt és a szakmai döntéseket ugyanabba a mederbe tereljék, az ágazati szereplők úgy vélik, a politika ismét felülkerekedett a professzionális szempontokon. De milyen következményekkel járhat ennek a törékeny egyensúly, ...nak a felbomlása. A következő percekben erről is beszélgetünk majd Németh Ilona Munkácsi díjas képzőművésszel, kulturális aktivistával, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Ha közéleti kérdések kerülnek terítékre, akkor a kultúra gyakran a mostoha gyerek szerepébe kényszerül, mivel az esetek többségében általában akad egy olyan téma, ami eltereli a figyelmet a kultúrközeg problémáiról, így egyáltalán nem ritka, hogy a lakosok csak akkor értesülnek az ágazati viszonyokról, amikor már az olyan szélsőségekről szólnak a hírek, mint a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási botrány. Ennek fényében, mielőtt rátérnénk a legfrissebb fejleményekre, kérem kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen milyen állapotban is van jelenleg a szlovák kultúra.
1: Hát azt gondolom, hogy az utóbbi években, mióta a most regnáló kormány hatalomra lépett, akkor az elején nagyon erős reakciók voltak a kultúrpolitikának az első megnyilvánulásaira. Tehát volt ugye több aláírásgyűjtés, volt egy csomó tüntetés, bekerült a főhírekbe, bekerült az akkor még igazából nyilvánosan és jól működő közmédiákba is bekerült a kultúra témája folyamatosan, és aztán az utóbbi időben valamennyire elhalt, de egyébként állandóan jelen van. Tehát azt gondolom, hogy a mostani állapotokról a lakosoknak van valamennyi elképzelésre, lehet, hogy azt gondolják, hogy valamennyire megszokta ezt a kulturális közeg, de igazából minden egyes úgynevezett rombolásra, ami az intézményeinket érinti, valamilyen ellenreakció van. Tehát egyrészt van szerintem bizonyos fajta tájékozottság, másrészt azt gondolom, hogy annak a jelentőségének a megértése, hogy az mit jelent, hogy hogyan rombolódik le mondjuk egy demokratikusan működő kulturális rendszer az intézményeivel együtt, arról talán nincs annyi ismerete a lakosságnak, és azt gondolom, hogy ebben egy picit hátrányban vannak a magyar lakosság, tehát a magyar közösség, mert például most a gombaszögi tábornak, ami ugye most zajlott le az elmúlt napokban, ott is például egy olyan beszélgetésen vettem részt, ahol például az otvorenák kultúra, vagyis a nyitott kultúra létezéséről kérdezett engem a moderátor. Tehát, hogy azt gondolom, hogy van egy deficit, a szlovák lakosság azt gondolom nagyobb mértékben van tájékoztatva, de a kultúra egyébként azt mondhatnám, hogy riasztó állapotban van.
0: Ahogy ön is jelezte, az elmúlt évek eseményei arra sarkalták akár az átlag kultúra fogyasztó polgárokat is, hogy sokkal tüzetesebben kövessék ezeket az eseményeket. De mi az oka, hogy egyrészt a nagypolitikai szintéren is kicsit visszacsúszott ez az érdeklődés, másrészt annak, hogy a szlovákiai magyar térfélre át sem szivárgott olyan mértékben ez az információ áradat, ami itt az utóbbi néhány esztendőben zajlott?
1: Én azt gondolom, hogy ugye elejétől fogva mondjuk, hogy a miniszterelnöknek és a legerősebb kormánypártnak egyrészt érdeke, hogy valami fajta közösítő szerepet betöltsön a kultúra, és erre a mostani kulturális miniszter és a miniszterasszony, tehát Martina Simkovicsová és Blaha úr, aki a titkárságát vezeti, vagyis az irodáját vezeti, de egyébként mindenki tudja, hogy ő az igazi miniszter, megfelelő környezetet biztosít. Tehát ez egyszerűen a Szlovák Nemzeti Párt és azoknak az influencereknek a hatása, akik bekerültek a Szlovák Nemzeti Párt farvizén gyakorlatilag a kormányzásba, őket biztosítják, és ezt a területet átengedték nekik. Tehát eleinte még azt gondoltuk, hogy van valami fajta ideológiai megalapozottsága a változások mögött, de a mai napra úgy tűnik, hogy leginkább ezek a változások a pénzszerzést célozzák meg. Tehát gyakorlatilag, ami történt a szlovák kulturális alapban, vagyis hát a fonnal potporú mennyel, tehát a valóságos kulturális alapnak, amiben nincsen benne a kisebbségi kultúra támogatása, de egyébként kisebbségi művészek és kulturális rendezvények is pályázhatnak oda. Tehát annak a leépítése az nem azt szolgálta, hogy demokratikusabban működjön, és hogy valóban azok jussanak továbbra is pénzhez, akiknek a szakmaisága ezt megalapozza, hanem inkább arról szól, hogy azokat a pénz lehetőségeket, ami az alapnak a rendelkezésére áll, azoknak a rétegeknek a támogatására adják, akik nagyon szűken támogatják a kormánypártot. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt van egy pártok közötti megegyezés, ami a kormánypártokat illeti, és bizonyos területeket egymásnak átadnak azért, hogy a saját területükön azt csinálhassák, amit egyébként is szándékoznak, és a mi esetünkben a kultúra esetében ez egy végtelen rossz kultúrpolitika, ami a magyar közösséget illeti, ott szerintem benne van egy félelem, hogyha kritizáljuk azt, ami történik az egész országban, akkor a kisebbségi kulturális alapnak is esetleg úgynevezett baja eshet. És van most egy olyan igazolt, hogy a kisebbségi kulturális alapnak, aki ugye ruszin származású, igazából ismeretlen a kultúrában működő, akár kisebbségi embereknek a szemében is, és inkább ilyen kivárásos alapon arra gondolunk, hogyha csendben vagyunk, akkor nem ér minket baj. Egyébként ezt semmi nem alapozza meg, mert akár a környező országokból, vagy akár Magyarországról is tudhatjuk, hogy mindig mindenkire sor kerül, hogyha valamifajta kirekesztő politika megjelenik.
0: Az ön által is felemlegetett vagy említett történések kapcsán a kulturális minisztérium továbbra is azzal érvel, hogy az irányadás joga a mindenkori miniszter kezében van, de hol húzódik a határ a kultúrpolitika alakítása és a politikai beavatkozás között?
1: A határ egyértelműen a művészetnek a szabadságának a vonalán húzódik. Tehát gyakorlatilag a kormányzatnak a feladata, vagy akár a kulturális kormányzatnak, tehát a kulturális minisztériumnak, aki a pénzeszközöknek a egy részével rendelkezik, az a feladata, hogy megteremtse a kultúra úgynevezett virágzására és jól működésére a feltételeket. Tehát amikor a kulturális minisztérium pénzéről beszélünk, akkor a saját pénzünkről beszélünk, és ez nagyon fontos tudatosítani. Nincsen valami fajta hatalom, aki jó szándékból, mint egy feudalista király, elosztja a pénzt, ami az ő vagyona. A demokratikus országokban, amik közszolgálatra van számva pénz, az mindig a lakosság pénze. Tehát amikor a kultúra finanszírozásáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az a kötelessége a mindenkori kormánynak, hogy megteremtse a demokratikus és jó szakmai működésére a feltételeket abból a pénzből, amit a lakosság befizet adóformájában. Tehát a határ ott működik, hogy a feladata az, hogy jól működtesse a kulturális intézményeket, hogy független alapon keresztül szakmai megítélés alapján tudja finanszírozni a kisebb szervezeteket, vagy akár egyéni művészeket, és a másik oldalon annak a fölött őrködjön, hogy semmifajta kirekesztő, semmifajta például fasiszta, például különböző diktatúrákhoz kötődő propagandát, népszerűsítést ne folytasson. Tehát gyakorlatilag a határ ott van, hogy a kultúrának is olyannak kell lenni, mint a társadalom összes részének, hogy nem árthat másoknak. És hogyha ez a kultúrpolitika, ami zajlik, ez árt, mert ezt mindenből tudjuk, nem csak abból, hogy feljelentések voltak, nem csak abból, hogy lehallgatják az államhoz tartozó kulturális alapnak az alkalmazottjait, hanem abból is, hogy például bizonyos rendezvények hátrányba kerültek. Tehát esetleg nem lehet megtartani, és ez vonatkozik, és művészek nem tudnak kiállítani, hogy az intézmények nem működnek, de ez ugyanúgy vonatkozik a bármilyen ideológiájú művészetre is, mert az intézmények, például a Szlovák Nemzeti Galériának a működésképtelensége, és az, hogy üres, annak ellenére, hogy hatalmas pénzekből lett felújítva az elmúlt évtizedekben, ez mindenkinek árt. Tehát ebből is látszik, hogy ez a fajta politika rombol, és helyette nem épít egy másik struktúrát.
0: Hogyha ebből a felvázolt keretből kiragadjuk a művészeti alapmunkatársainak nyilatkozatait, melyek szerint a döntések nem szakmai kritériumok alapján születnek, az alkalmazottakat pedig zaklatással, illetve lehallgatással is szembesülniük kell, akkor azonosítható egy egyértelműen követett minta, vagy ezek a fejlemények még a közel sem ideális ágazati viszonyokhoz képest is kirívóak?
1: Én azt gondolom, hogy ezek a közel sem ideális körülmények képest, ezekhez képest is kirívóak, ugyanis az elmúlt 30 évben nem emlékszem olyan nyilatkozatra vagy olyan eseményre, amikor kiderült volna, hogy például egy államhoz köthető kulturális alapnak a alkalmazottjait lehallgatják. Tehát a kulturális alapnak a működése bármelyiknek, akár audiovizuális, tehát ami a filmeket támogatja, akár általános, amiről most beszélünk, vagy akár a kisebbségi kulturális alap esetében, mindig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet még demokratikusabbá, még pontosabbá, még célirányosabbá tenni a működést. De nem beszéltünk arról, hogy meg vannak félemlítve az alkalmazottak. Tehát az elmúlt években, amikor történtek váltások természetesen, szintén demokratikus módon a vezetésben, sohasem hangzottak el ilyen aggályok. Tehát ez teljességgel elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy ez leginkább a kulturális, mostani kulturális vezetés politikai irányultságát támasztja alá.
0: Amennyiben beigazolódnak a lehallgatással kapcsolatos állítások, annak milyen következményei lehetnek egyrészt a hazánkban működő kulturális intézményrendszerre nézve, másrészt hogyan hathatnak az ezekkel a szervezetekkel szembeni közbizalom alakulására?
1: Hát ez egy nagyon komoly kérdés, mert én azt gondolom, hogy ezek a hírek általánosságban ingatják meg az állammal szembeni bizalmat. Amit láthattunk például Magyarországon is, és figyelemmel követheti a mi hallgatóságunk a mostani eseményeket, és hogy hova vezetett az a fajta megosztottság és félelemkeltés, amit tapasztalhattak a szomszédos országban élők. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a fajta intézkedések arra irányulnak, hogy még inkább azokat a játékszabályokat játsszák az alkalmazottak, amit a minisztérium diktál. Nekem az a véleményem, hogy ez a mostani kormánynak is állt, hogy ilyen módon elszabadultan viselkedik a kulturális minisztérium. A kulturális tárcával szemben valóban többször mindenféle összeállításban volt aláírás gyűjtés, ami több százezer ember aláírt. Többször a Progresszív Szlovákia más pártokkal együtt a parlamentben is bizalmatlansági indítványt indította a kulturális miniszterrel szemben, és annak elmozdítására irányuló törekvések gyakorlatilag a kinevezése óta mennek. Tehát én azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor a kormánnyal szembeni bizalmat az ingatja, és nagyon kicsi az a mesdje, ami mondjuk akár egy vezetőpártot a sülyeztőbe vihet egy választáson. Azt gondolom, hogy a kormányzatnak is el kell ezen gondolkodnia, hogy meddig érdemes ezt hagyni, hogy mi ennek a hozama. Mert az az igazság, hogy akárhogyan is gondolkodom erről, se a népi kultúra, tehát a úgynevezett folklór, se a magas kultúra, se az amatőr kultúra területén ez a fajta kultúrpolitika, ami véleményem szerint bizonyos csoport pénzügyi megerősítését szolgálja, semmilyen módon nem szolgál semmilyen területet. Tehát egyrészt szerintem fontos az, hogy a lakosság ne veszze el a figyelmét, hiszen a hatalmi ágok megosztottságában annak a kontrollnak, amit a civil szervezetek vagy akár a művészet betölt, hatalmas szerepe van, és egyszerűen muszáj erre is reagálni, még hogyha az eszköztárunk kevés is, mert tudunk tüntetni, tudunk nyilatkozatokat adni, tudunk nem egyet érteni, tudunk így beszélgetni most, de akkor ezeket az eszközöket folyamatosan használni kell.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Német Ilona Munkácsi díjas képzőművésszel a kultúra helyzetéről beszélgetünk. Ahogy jelezte, a legfontosabbnak azt tartják, hogy valamilyen módon folyamatosan reagáljanak a friss fejleményekre, de a már említett eszközökön túl, hogyha igazán láttatni szeretnék a problémát, vagy hallatni szeretnék a hangjukat, akkor egy ilyen helyzetben mi az, amit még meg tudnak tenni, akár a kulturális élet, akár a civil szféra képviselői azért, hogy megpróbálják megőrizni a művészi szabadságot, illetve a kulcsfontosságú intézményeket valamilyen módon megtartsák?
1: szerintem ennek több vonulata van. Tehát az egyik az, amit mondtunk, hogy reagálni, hogy tüntetni, hogy tiltakozni. A másik vonalat pedig az, hogy tudatosan és jól dönt minden egyes ember a választásokon. Tehát lehet, hogy ez banálisan hangzik, és lehet, hogy úgy hangzik, hogy ezt mindenki tudja, de egyébként egyáltalán nem evidens. Tehát, hogyha a tájékozódásban azokat a forrásokat követjük, megpróbáljuk az információkat, amihez hozzájutunk, kontrollálni. Hogyha felkészülünk a választásokra, és nem a választások napján döntjük el azt, hogy kinek dobjuk be a szavazatunkat, szerintem ez mind olyan dolog, és a választások nincsenek is annyira messze, tehát ezek a dolgok nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy a magyar közösség számára Magyarország mostani példája elég jó előképet az arra, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk megtörténik akár egy rendszerváltás, akár egy kormányváltás. Tehát azt gondolom, hogy nincsen más lehetőségünk, mint hogy a demokratikus jogainkat kihasználjuk. Tehát van vélemény nyilvánítási szabadságunk, tudunk cselekedni úgy, mint egy aktív állampolgár. A magyarok számára szerintem fontos, hogy ne szeparálják magukat a nagyobb országos fejleményektől. És a harmadik az, amikor a választásokon jól figyelünk arra, hogy kire adjuk le a szavazatunkat. Tehát szerintem egy demokratikus államban, és Szlovákia egy demokratikus állam, nincsen más lehetőségünk, mint hogy ezekkel a jogainkkal élünk.
0: És ha már a nagyobb országos fejleményeket említette, amik talán elkerülhették a szlovákiai magyarok figyelmét, hiszen a szlovákiai magyar térfél az elmúlt napokban inkább gombaszögre figyelt, addig a nagy politika egy része az utóbbi időszakban mondhatni többet foglalkozott a Pohoda Fesztivállal és annak program kínálatával, mint egyes össztársadalmi kérdésekkel vagy problémákkal. Milyen üzenetet közvetítenek a döntéshozók azzal, hogyha egy kulturális rendezvényt ilyen mértékben beemelnek a politikai vitába, és valamilyen szimbólumot próbálnak kreálni belőle?
1: Hát nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, de a Pohoda Fesztivál nekem szívügyem. 11 éve Michal Kassákkal szorosan együttműködve a vizuális művészet

0: Pavel esetében, ugyanúgy, mint ahol Peter Pavel ebben az évben, vagy a Csaputová esetében államelnökök meghívást kaptak, olyan államelnökök, akikről a közvélemény, akik nagyon népszerűek a közvéleményben, és akik valóban a demokratikus államot képviselik. Tehát egyébként nincsenek politikai szereplők, esetleg, hogyha vesznek egy jegyet a Pohoda Fesztiválra. Tehát a Pohoda Fesztiválnak a lényege ugyanúgy, mint a Gombaszökinek is, nem csak a szórakoztató koncert kínálatban rejlik, hanem azokban a beszélgetésekben, amik egész nap zajlanak. Tehát egy gyors statisztikát mondva, 42 beszélgetés volt a 2026-os Pohoda Fesztiválon, amiből összesen 10 volt politikai színezettől, de nem politikusok által megtartott. Tehát az összes többi beszélgetés, nagyon sok volt a tudományról szóló, a környezetvédelemről, a kultúráról, a irodalomról szóló beszélgetés. Tehát a Pohoda Fesztivál, ami egyébként Trencsénben működik, és Trencsén most európai kulturális főváros is az országban, valóban szimbóluma a szabad művészetnek, és a szabad gondolkodásnak, a szabad kultúrának, inkább így mondanám, nem csak a művészetnek, hanem a kultúrának. És ez az a mindenkori hatalom, tehát a mostani hatalom, és amikor ezek a pártok voltak hatalmon az elmúlt időben, mindig is tüskét jelentett a talp alatt. Tehát, hogy a köröm alatt, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy kritikát mond, véleményt mond, szabad. És ezért megpróbálták paradox módon abban az évben, amikor tényleg zajlik a kulturális főváros, erről a helyszínről elüldözni. A trencséni Pohoda Fesztivál pontosan most 30 éves Trencsénből indult. Tehát a mostani polgármester Richard Dibnyicek tagja annak a zenekarnak, amiben Michal Kascsák is játszik, a Bad Ludwig Kazu zenekarnak, és közösen alapították ezt a fesztivált. Tehát egy olyan szimbolikus dolog a Pohoda Fesztivál, ami valóban a szabad gondolkodás szimbolizál, aki meghívja a különböző civil szervezeteket, ahol az emberek jól érzik magukat, és azt gondolom, hogy ezért is az a fajta ellenállás és támadás, ami a Pohoda Fesztivált érte, az kifejezetten ez ellen a terület ellen irányul, és azt gondolom, hogy ellentétesen sült el, mert az idei fesztiválon 40 ezer ember volt, ez volt idáig a legnagyobb fesztivál, ez az ünnepi fesztivál, minden jegy elkelt, és a Michal Kascsák és a Pohoda stábja gyakorlatilag megköszönte a mostani kormányzatnak, hogy segítettek propagálni az amúgy is népszerű Pohoda Fesztivált. Tehát ők egy annyira ismert szimbólum az országban, hogy azt gondolom, hogy inkább ellentétére sült el, de megpróbáltak mindent megtenni, hogy tönket egyék. Tehát, hogy elődözzék a reptérről, most plusz egy évet kaptak azon a helyszínen, ahol 30 éve működnek, tehát bizonytalanná teszik a működést, és miután Michal Kascsák idáig is sok esetben a semmiből teremtette ezt a fesztivált, ő benne az elhatározás, hogy ezt folytatni kell, csak növekedett. Tehát a Pohoda Fesztivál akkor is megmarad, hogyha esetleg nem folytathatja azon a helyszínen, ami az otthona.
1: A művészeti alapnál kirobbant lehallgatási botrány és a Pohoda Fesztivál körül kialakult, mostanra hetek óta zajló politikai vita csak néhány azon események közül, amelyek ismét ráirányították a figyelmet a hazai kultúra állapotára. Arról, hogy milyen helyzetben vannak jelenleg a szlovákiai alkotók, Németh Ilona Munkácsy díjas képzőművésszel, kulturális aktivistával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Szép napot kívánok a rossz hírek ellenére!

0: hallgatják 2026. július 20-án hétfőn. A gombaszögi nyári táborban vitázott először nyilvánosan a Magyar Szövetséget vezető Kubík László és a Progresszív Szlovákia elnöke Michal Šimečka. Hétfő lévén hamarosan belpolitikai összefoglalónkkal jelentkezünk, amelyben többek között arról is szót ejtünk, hogy van-e már bármilyen kézzelfogható eredménye a két tömörülés szakértői által folytatott tárgyalásoknak. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lívia.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Robert Kalinyák szerint a Republika elfogadható koalíciós partner lehet. Magyar Péter a saknagymester Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. A 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. Robert Kalinyák szerint jelenleg nincs oka arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jói 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kalinyák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A Lasszal való esetleges újbóli együttműködés vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gáspár a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a Teatri Televízió Vita műsorában a Dvovera és a Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a Progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gáspár szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntető jogi szabályok visszaállítását sürgetné. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy ma a 49 éves saknagymestert, Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Tegnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az országnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A magyar parlament múlt héten fogadta el az alkotmány 17. módosítását, amely megszünteti a jelenlegi elnök Sulyog Tamás mandátumát. Sulyog bár nem értett egyet vele, szombaton aláírta a módosítást. Hivatalosan ma távozik tisztségéből és feladatait ideiglenesen Forstoffer Ágnes, a parlament elnöke veszi át. Magyar a Facebookon bejelentette, hogy ma találkozik Polgár Judittal, hogy megkérdezze tőle, hajlandó lenne betölteni az államfői tisztséget mindaddig, amíg a tervezett új magyar alkotmány hatályba nem lép. Szerinte Polgár neve már évtizedek óta a tehetség és a kitartás szinonimája, és elismert magyar személyiségek javasolták őt a köztársasági elnöki posztra. Az ukrán haditengerészet szerint Oroszország rakétákkal eltalált egy gabonát szállító török polgári teherhajót. A támadásban legkevesebb 5 ember halt meg a fedélzeten, további 5 személy eltűnt. A haditengerészet tegnap este kiadott közleményében azt állította, hogy az orosz erők 3 lapos pályájú rakétát lőttek ki a hajóra, amikor az éppen gabonával megrakodva elhagyta a harci övezetet. A török tulajdonú Biszogine a zászlaja alatt közlekedő hajó fedélzetén tűzütött ki. A nemzetközi legénység tartózkodott a hajón, köztük szíriai és indiai állampolgárok is, írta Andriy Sibiha ukrán külügyminiszter az X-en, hozzátéve, hogy egy ukrán tengerész és további 4 legénységi tag életét vesztette. 8 embert szállított a kórházba Odesszában, további 5 sorsa pedig továbbra is ismeretlen. Sibiha emlékeztetett arra, hogy ez nem egyedi eset. Az Egyesült Államok ma hajnalban új légitámadási hullámot indított Irán ellen, amelynek célja, hogy tovább gyengítse azokat a katonai kapacitásokat, amelyeket Teherán a Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajók és a polgári flották elleni támadásokhoz használ. Erről az X-en az amerikai hadsereg központi parancsnoksága számolt be. Ez már az egymást követő 9. éjszaka, amikor az amerikaiak támadásokat hajtanak végre. Az amerikai hadsereg nem sokkal korábban bejelentette, hogy Észak-Irakban egy katonája életét vesztette, egy másik pedig könnyű sérüléseket szenvedett egy lelőtt iráni drónból származó, fel nem robbant lőszer ellenőrzött robbantása során. A kuvaiti fegyveres erők vezérkara még az amerikai támadások megkezdése előtt bejelentette, hogy a légvédelmi rendszerek már a virradó éjszaka ellenséges iráni drónokat fogtak el és semmisítettek meg. A légitámadásra figyelmeztető szirénák ismét megszólaltak Bahreinben is, ahol az amerikai haditengerészet 5. flottája állomásozik.
1: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a D1-esen Szenc előtt Nagyszombat irányából az útépítő munkásoknál, körülbelül 5 perc várakozással számolhatnak, és radarmérje sebességet Pozsonyban a Botanickán a városközpont felé, Komárom előtt Nagymegyer irányából, és Nyitrán a Hrenkovszkán a Zobor alatti körforgalomnál. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
3: Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernández kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze 2 gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben. Spanyolország története első VB diadalát 2010-ben szintén hosszabbítást követően vívta ki. A Copa America címvédő Argentina 7. VB döntőjén negyedszer maradt alul. Az aranyérme spanyol válogatott csapatkapitányát Rodrit választották meg a 2026-os VB legjobb játékosának, aranylabdásának. A spanyolok további díjakat is besöpörtek. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simon lett. A gólkirály pedig a francia Kylian Mbappé lett 10 találattal. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint Ukrajna Szlovákiában játszhatja az első 2 labdarúgó nemzetek ligája mérkőzését, közte a magyar válogatott ellenit is. Egyelőre csak azt tudni, hogy Pozsony közelében lennének a meccsek. Ukrajna október 2-án Észak-Írországot, 3 nappal később pedig Magyarországot fogadja a B divízióban. A Real Madrid labdarúgó csapata augusztus elején ausztriai edzőt táborozáson vesz részt, amely alatt több edzőmeccset is tervez. Ezeknek az előkészítése folyamatban van, egy augusztus 8-ai Ferencváros elleni budapesti mérkőzés lehetősége is szóba került. Egybehangzó német sajtóértesülések szerint Jürgen Klopp mindenben megállapodott a Német Labdarúgó Szövetség vezetőségével, így ő váltja Julian Nagelsmannt a szövetségi kapitányi poszton. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32 arányban legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság kolozsvári döntőjében. Szőke Alex a kötött fogású 97 kg-os súlycsoportban arany, míg Darabos László a 130 kilósoknál ezüstérmet harcolt ki a budapesti nemzetközi birkózó versenyen. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15 arányban legyőzte a VK címvédő amerikai csapatot a Sydneyben zajló tornán. A rendes játékidő 10-10-zel zárult. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. útszakaszát, amelyen a dán Jonas Vingegaard bukott, kulcsontörés szenvedett és feladta a viadalt. A szlovén Tadej Pogacar megőrizte a sárga trikót, már 5 perc az előnye. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat. Ez volt pályafutása 6. futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta. A fiatal olasz pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba 2., míg a dobogó alsó fokára a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel. Antonelli csapattársa, a brit George Russell baleset miatt már az első körben kiesett, így hátránya 50 pontra duzzadt az összetettben, amelynek 2. helyén a Spában 4. zárt 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája áll, 45 ponttal elmaradva Antonellitől. A hétvégén a Hungaroringen lesz a 41. magyar nagydíj.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 14 perc. Megjelent az Európai Bizottság éves jelentése a jogállamiság helyzetéről, amely megállapítja, hogy bizonyos kérdések kapcsán történt ugyan előrelépés, Szlovákia azonban továbbra is a renitensek táborát erősíti. Pozsony ugyanakkor nem csak a korrupció elleni küzdelemben teljesít egyre rosszabbul, a rendszer a legkiszolgáltatottabbakat sem képes megvédeni. Az ellenzék pedig éppen ezekkel a kudarcokkal indokolja a kormányváltás szükségességét, a Robert Fico távozását szorgalmazó kiáltások közé pedig már magyar hang is vegyül. Három téma, nagyjából 3x3 percben, hiszen ha hétfőn 4-8 körül jár az idő, akkor az elmúlt napok legfontosabb közéleti eseményeit szemlézzük, a politika útvesztőjében pedig ezúttal is Szilvási József újságíró, rendszeres kommentátorunk segít eligazodni. Jó reggelt, szervusz!
1: Szervusz, jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Az Európai Bizottság jogállamiság és demokrácia helyzetét értékelő jelentését a féle bizonyítványként is értelmezhetjük, mely szerint a kormány továbbra sem lép fel kellően hatékonyan, illetve szigorúan a korrupció ellen. De hogyan viszonyulnak ehhez a nem túl fényes értékeléshez a kabinet képviselői?
1: Egyértelműen elítélik az Európai Bizottságnak a dokumentumát, és iparkodnak mindenféle magyarázkodásokkal kibújni a felelősség alól. Ennek a példája elsősorban Robert Fico, aki egy videó megosztón is nekirontott a szószoros értelmében az Európai Bizottságnak, és elutasította ezek a felmerült kérdéseket és gondokat, és meglehetősen cinikusan azt mondta, hogy nagyon jól szórakozott és nevetségessé vált számára az Európai Bizottságnak a dokumentuma, de a helyzet azért kozákorán sem ilyen egyértelmű, mert a véleményem szerint, és majd azután lehet tényekkel is igazolni, hogy bizony Szlovákiában továbbra is virágzik a korrupció, és hát a szociális rétegeknek egy részét sem támogatják kellőképpen. A bizottság, mármint a brüsszeli bizottság úgy rámutatott arra is, hogy a kormány nem védi meg kellőképpen a közszolgálati sajtót sem, ami szintén már kiverte a biztosítékot a szlovák kormányfőnél. A lényeg mindenképpen az, hogy bizony vannak olyan ügyek, amelyeket a szőnyeg alá iparkot meg söpörni, és ez jó érzékkel vette észre az Európai Bizottság. A Fico reagálására válaszolva elmondták, hogy nem igaz az, hogy Szlovákiát külön kategóriában értékelik, vagy ítélik el, mert egységes módszertant használtak minden egyes uniós tagországban kapcsolatban, tehát nincs szó semmiféle elfogultságról. Ugyanis Robert Fico azzal próbálta magyarázni a bírálatokat, hogy az nem tetszik a brüsszeli uraknak, ahogy ő mondta, meg a hölgyeknek, hogy Szlovákia szuverén külpolitikát folytatott 4 égtáj felé figyel, és így ez nem nagyon tetszik a brüsszelieknek, mert nem gazsoláznak a brüsszeli uniós vezetőknek, meg a többi tagországnak, ami egyáltalán nem igaz. A lényeg az, hogy a korrupciós ügyekkel kapcsolatban a bizottság leszögezte, hogy tavaly egyetlen egy lényeges korrupciós ügyre sem derítettek fény, volt rendkívül sok van ebből az országban, és ezt érzik a maguk módján a polgárok is, elsősorban különböző ügyekben, és ezért a légkör ennyire vitatható. Nem beszélt Robert Fico arról sem, hogy ugyanakkor a szlovákiai állami számvevőszék is bírálta a szlovákiai helyzetet, hanem magyarázkodás helyett egyszerűen rendkívül durván támadta Lubomir András itt a számvevőszék elnökét, azt állítva, hogy Igor Matel is tette őt oda erre a pozícióra, ezért igyekszik hálás lenni neki, és állítólag úgy viselkedik az elnök, mint ahogy az ellenzéki politikusok teszik. A másik, amit elhallgatott, hogy bizony Maros Zsilinka, a főügyész, szlovák főügyész is több esetben bírálta azt, hogy a korrupció ügye az meglehetősen szó szerint azt mondta, hogy katasztrofális Szlovákiában, nem ítélnek el olyan embereket, akiket már legalábbis meggyanúsítottak, hát itt ugye Tibor Gaspar volt országos rendőrfőkapitányra gondolhatunk, akinek az ügye úgy jobban húzódik, mint a nácegi rétes tészta, és azután olyan intézkedéseket hozott a szlovák kormány, ugye a büntető törvény módosításával, amelyben csökkentették a elévülési időt, meg a minősítést, tehát a büntetési tételeket, és ennek megfelelően bizony sokan mentesültek a jogos per elől, és illetve alól pontosabban fogalmazva, és hajuk szálasan görbült meg, holott nyilvánvalóan különböző törvénysértő cselekedeteket követtek el. Summa-summarum el kell mondani azt, hogy Robert Fico nem úgy lépett, hogy elismerte volna a hibákat, a hiányosságokat, hanem ellentámadásba lendült, és rendkívül durván nekirontotta, hogy említettem, az Európai Bizottságnak, cinikus hangemet ütött meg, ami jellemző Robert Ficora, és iparkodott megvédeni Dusan Kovácsik speciális ügyészt is, sőt, még Andrej Dankót is azt állítva, hogy hát végül semmit sem követett el, csak éppen megfeledkezett arról, hogy Andrej Danko neki ment autójával egy lámpaoszlopnak, és utána elhajtott a helyszínről, nyilván azért, mert ugye itt a sárakodban vezethetett, amit aztán nem lehetett bizonyítani, mert egy nap múlva ment el a rendőrsége, és amikor a rendőrök ugye őt akarták előállítani, akkor elküldte őket, akkor ugye a parlamentnek az alelnöke volt már abban az időben. Ez a helyzet tehát azt jelenti, hogy bizony vannak olyan ügyek, amelyekre nem derült fény, és amelyeket jogosan bírálnak Brüsszelből.
0: És ahogy arra már némiképp utaltál, ezek a kritikák nem csak kívülről, hanem mondhatni belülről is érkeznek, hiszen a főügyész Maros Zsilinka nem csak a korrupció elleni fellépést, illetve annak hiányát bírálja, hanem érdemi kormányzati beavatkozás hiányában a gölnicbányai tragédia után kialakult helyzetet is ő próbálja kezelni. De ebben az esetben kihibázotta a legnagyobbat a főügyész szerint.
1: Elsősorban a illetékes járási ügyész, akit ugye leváltott, meg a helyettesét is leváltott a Maros Zsilinka, és hibázott a rendőrség is, erre is elmutatott a főügyész, meg tulajdonképpen hibáztak a rendőrök is, tehát ilyen értelemben bizony súlyos helyzetet, mulasztást idéztek elő, és ez tulajdonképpen közvetlen hozzájárult ahhoz, hogy meggyilkolták a 47 éves tanítónőt Gölnicbányán, az iglói járásban. Arról van szó, hogy a tanítónő erőszakosan viselkedő és rendszerint ittas férje megtámadta őt a lakásukon, megfolytogatta, amiért a hölgy feljelentést tett, és ennek a feljelentés alapján előállították a férjét, és ugyanakkor csak feltételes büntetés kapott, tehát kijött a börtönből, és megölte, készúrásokkal megölte a feleségét, kisfúró leányának a szemelátára. Azonnal megjelentek a közlemények, Boris Szuszko, igazságügyminiszter, és Jana Maskárová, országos rendőrfőkapitány azt mondta, hogy nem hibáztak, hanem egy embernek a tulajdonképpen súlyos hibája miatt következett be ez a tragédia. Erre Maros Zsilinka rámutatott, hogy ez egyáltalán nincs így, mert hibázott a rendőrség is, mert rosszul minősítette a tettet, mert arról van szó, hogy nem fenyegetés volt csak, hanem kínzás és hosszan távon tartó sanyargatás miatt más büntetési tételt kellett volna alkalmazni, és hibás volt a kihallgatás, és nem hagyták beszélni hanem a hölgyet, hanem különböző kérdéseket tettek fel neki, amelyel tulajdonképpen lomták a figyelmet a lényektől, hogy mi minden szenvedésen ment át ez a hölgy. Az eset azért is tanulságos, mert több ilyen tragédia fordult már elő Szlovákiában, és mindig a rendőrség meg az igazságügyi szervek azt állították, hogy ők mindent megtettek, egyéni hibáról van szó, egyéni mulasztásról, ami egyáltalán nem igaz, mert jó lenne rendszer szinten is tulajdonképpen megvédeni azokat az embereket, azokat a személyeket, akik különböző, elsősorban a családjukban különböző zaklatásnak vannak kitéve. Ezért nem lehet elismerni, illetve tulajdonképpen tudomásul venni azt, amit a országos rendőrfőkapitány és a tárcsavezető, az igazságügyi miniszter állít, és jó lenne valóban levonni a tanulságokat, de nem úgy, ahogy történt a parlamentben, ahol Lucia Plavákova összehívta az emberjogi bizottságot, hogy tárgyalják meg azt, hogy miképpen lehetne segíteni a bajba jutott és szenvedő polgárokon. Ezen a tanácskozáson viszont a kormánypártiak nem jelentek meg, és ezzel is igazolták, hogy tulajdonképpen nem nagyon törődnek ilyen tragédiákkal, vagy pedig nem akarják levonni a megfelelő következtetéseket.
0: Az ellenzéki Progresszív Szlovákia pedig éppen az ilyen és ehhez hasonló hibákkal érvel a kormányváltás mellett, amihez továbbra is társakat keresnek, a lehetséges partnerek listáján pedig a Magyar Szövetség is helyet kapott. És nagyjából 2,5 percünk maradt arra, hogy összegezzük, hogy hogy áll jelenleg a két párt hónapok óta zajló közeledése.
1: Véleményem szerint egyelőre jól halad a helyzet, és ennek egyik igazolása a Dombaszögi nyári tábor, amelyen ugyebár Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke, és Gubik László, a Magyar Szövetség vezetője beszélgetett, vitázott egymással, jelentős számú hallgatóság előtt, és ugyebár interneten is lehetett követni a történéseket. Véleményem szerint Gubik László jól teszi, hogy továbbra is tárgyal a Progresszív Szlovákiával. El kell mondani azt, hogy a Michal Simecska pártja az egyetlen jelenleg a szlovák politikai erők közül, amely érdeklődik, őszintén érdeklődik a nemzetiségi gondok, problémák iránt, és bejelentette ugyebár korábban azt is, hogyha hatalomra kerülnek, akkor mindenképpen elérik azt, hogy a Benes dekrétumok alapján ne lehessen bárkit manapság megfosztani ingóságaitól vagy ingatlanaitól. Tehát nagyon jó, hogy folytatódnak ezek a tárgyalások, amelynek a lényege Dombaszögön az volt, hogy éparkodtak eloszlatni azokat a két helyeket, amely mindkét pártnak a táborában azért ott vannak. Michal Simecska nagyon jó érzékkel mutatott rá, hogy ők együttműködnek a szlovák kereszténydemokrata mozgalommal is, holott más a ideológiai ugye, alapállásuk, az értékrendjük, de vannak olyan pontok, amelyekkel megtalálják az együttműködés lehetőségét, és ez tulajdonképpen üzenet volt a magyar választópolgárok felé is, akik közül még elég sokan mondjuk meg őszintén viszonyognak a liberálisokkal való együttműködéstől, de hogyha sikerül megtenni azt, amit annak idején Mikulás Zurinda tette meg a Szlovák Demokratikus Uniónak volt elnöke, aki összefogta az ellenzéket és talált egy közös pontot, mégpedig az, hogy Mecsiárnak a legyőzését. Most itt van a lehetőség valóban összefogni, jól lenne ezt a szabadság és szolidaritás is beállnak, és már nem bírálnák tovább Gubi Fászolt, és lehetne létrehozni egy olyan közös nevezőt, amelynek lényege az, hogy Robert Fico rezsimjének a leváltása, ennek érdekében lehet munkálkodni a következő hetekben, hónapokban.
0: Az elmúlt percekben a múlt hét legjelentősebb közéleti fejleményeiből válogattunk Szilvási József újságíróval, rádiónk rendszeres kommentátorával. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, belős napot kívánok mindenkinek!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Törökország a prémium all-inclusive szállodák és a gazdag kultúra hazája, de a hotelek kapuin kívül egy teljesen más világ vár ránk. Ha ellátogatunk egy helyi bazárba, az alkudozás itt is mindennapos művészet. Van azonban egy aranyszabály. Soha ne kezdjünk el alkudozni olyan dologra, amit valójában eszünk ágában sincs megvenni. A hosszas egyezkedés után az eladó belemegy a kért árba, mi pedig mégis otthagyjuk a terméket, azt komoly sértésnek és az idejük pocsékolásának tekintik. Ha mecsetet látogatunk meg, mint amilyen a világhírű kék mecset Isztambulban, a cipőnket kötelező a bejáratnál levenni és a polcokon hagyni, vagy a kezünkben vinni egy nejlon zacskóban. A nőknek a hajukat kendővel el kell takarniuk, a vállak és a térdek lefedése pedig mindkét nem számára kötelező. Végül egy udvariassági tipp. Ha egy török barát vagy vendéglátó meghív minket a házába, a cipőt mindig a küszöbön kívül vegyük le, és fogadjuk el a felkínált papucsot, mert mezítláb vagy utcai cipőben a lakásba lépni óriási tiszteletlenség.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Bár a tomboló nyár árnyékában az üdülésre készülő lakosokat elsősorban az utasbiztosítások foglalkoztatják, a szakértők úgy vélik, a vakáció idején sem szabad figyelmen kívül hagyni az egészségbiztosítási piacon készülő változtatásokat. De milyen következményekkel jár majd, hogyha az illetékes hatóságok is jóvá hagyják a két legjelentősebb magánbiztosító összeolvadását? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Paszmár Léviától.
2: Nagyszombat megye további forrásokat különít el a menhelyek és a krízisközpontok támogatására. A megyei hivatal tájékoztatása szerint a jogszabályi változások miatt ezeknek az intézményeknek a költségvetéséből 43 ezer euró fog hiányozni a második fél évben. Ezek a szervezetek összesen 134 embernek nyújtanak segítséget, tájékoztatott a megyei hivatal kommunikációs osztálya. A megyei önkormányzat közölte, hogy a tényleges átlagos kiadásokon alapuló korábbi támogatást július 1-től a jogszabályban meghatározott átalány váltja fel. Több mint egy évtized után ismét lesznek vezetett városnézősíták Rozsnyó történelmi központjából. Az ingyenes séták július 2. felében indulnak, az érdeklődők megismerhetik a város történetét és műemlékeit. A körülbelül egy órás városnézés során megismerkedhetnek a város érdekes múltjával, építészeti kincseivel és történeteivel. A túra a kilátónál ér véget, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és környékére, árulta el a város PR menedzsere. A vezetett városnézés több mint egy évtized után szerdán 17 órakor indul újra, magyar nyelvű vezetéssel egy héttel később, július 29-én szintén 17 órától. Gyülekező a Szűz Mária mennybe menetele székesegyház előtt. Érsekújvárban idén is megrendezésre kerül a hagyományos porcinkula vásár. A város tájékoztatása szerint az eseményre július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton kerül sor a főtéren és a Bernolák téren található parkban. A rendezvényen ismét számos zenés program lesz látható, de vásár, kézműves piac, fotópályázat és kiállítás, valamint gyermekprogram is várja az érdeklődőket. A porcinkula egyházi ünnep előtt megrendezett vásári ünnep hagyománya Érsekújvárban messzire nyúlik vissza a történelemben. A hívők augusztus 1-én és 2-án ünneplik ezt a napot a templomokban. A ferences rend számára ez az egyik legjelentősebb ünnep. Nevét az Assisi közelében Spoletóban álló angyali Szűz Mária kápolna nevéről kapta.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útépítő munkások dolgoznak Pozsonyban a Jarosován, a Bajkalszká irányában, szintén Pozsonyban a Vajnorszkán, a Tanavszkemito felé, és a D1-esen Szencelőt Nagyszombat irányában mindhárom helyen körülbelül 5 perc várakozással számoljanak, és radarmérje sebességet Nyitrán, a Hrenovszkán, a körforgalom előtt, valamint Szalóc után Rozsnyó felé, az R4-esen Kassa után Magyarország irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. A meredeken emelkedő megélhetési költségek árnyékában a lakosok többsége tudatosan egy előre meghatározott költségkerettel készül a nyaralásra, és igyekszik a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítani a kiadásaira. A megfontoltság azonban ezzel véget is ér. A váratlan kellemetlenségekre való felkészülés terén ugyanis nem teljesítünk túl jól. Bár a kirándulók egy jó része idén is köt majd egyszeri utasbiztosítást, továbbra is magas azok aránya, akik elutasítják az ilyen jellegű adminisztratív teendőket. Derül ki a Fokusz ügynökség friss felméréséből. A vonalban pedig már itt van velünk Csápai Ádám, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, a pénzügy elemzője, akivel a következő percekben arról is beszélgetünk, hogy mit kockáztatunk, hogyha megfelelő biztosítás nélkül vakációzunk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A felmérés tanulságai szerint idén körülbelül a lakosok fele engedheti meg magának, hogy vakációzni menjen, egy jó részük azonban felesleges adminisztratív tehernek tartja az utasbiztosítást, mondván a nyaralás időtartama alig pár nap, ennyi idő alatt pedig biztosan nem történik semmi. Miért nem állja meg a helyét ez az érvelés a gyakorlatban, tehát miért fontos, hogy még akár egy rövid külföldi tartózkodás esetén is rendelkezzünk utasbiztosítással?
1: Nos, az utasbiztosítás azért fontos, mert egy nem várt betegség, egy isten sérülés a tervezett álomnyaralásunkat nagyon könnyen rémálommá változtathatja. Hát még akkor, hogyha utána mondjuk meglátjuk az esetleges kórházi kezelési számlákat. Egyébként, ha valaki Európán kívülre utazik, tapasztalataim szerint azért szokott kötni utasbiztosítást. Ezt tehernek főleg akkor élik meg, amikor Európán belüli nyaralásról van szó. Ugyanis ilyenkor sokan abból indulnak ki, hogy ugye van ilyen európai egészségbiztosítási kártyájuk, ezért külön utasbiztosításra nincs szükség. Ez azonban csak részben igaz. Az európai kártya jellemzően ugyanarra az ellátásra jogosít, mint az adott ország biztosított lakóit, vagyis ami ott önrésszel, hozzáfizetéssel, vagy csak korlátozottan érhető el, azért a szlovák utasnak is fizetnie kellhet. Tehát például Olaszországban lehet, hogy a gyógykezeléseket a biztosító máshogy téríti, és a tengerparti nyaralás során, hogyha ne adj Isten valaki megsérül, elkap valami betegséget, akkor nagyon mélyen előfordulhat, hogy nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Emellett, és ez nagyon fontos, ha külföldön magánegészségügyi intézménybe kerülünk, akkor meg aztán tényleg elképesztően borsos árat fizethetünk a kezelésért, ugye ez Európán kívül még hatványozottabb. Ezért az utasbiztosítás nem egy luxus, és nem is egy adminisztratív teher, ahogy ön mondta, hanem úgy kéne rá gondolni, mint egy viszonylag olcsó védelemre, egy potenciálisan nagyon drága helyzet ellen.
0: Nem véletlen tehát, hogy a nyaralás időszakába lépve a legtöbb szakértő arra figyelmeztet, hogy pont nem ezt az érvelést kellene használni, hanem az átgondolt a szervezés egyik alappilléreként kellene tekinteni erre a teendőre. De tulajdonképpen mik a jó biztosítás ismérvei, tehát milyen részletekre érdemes figyelnie a klienseknek, hogyha valóban teljes biztonságban szeretnék tudni magukat és szeretteiket?
1: Nos, egy jó utasbiztosításnak több alaprétege van, és ezeket itt most nagyon fontos picit részletesebben kifejteni, hogy néhány hasznos tippet tudjunk adni a hallgatóságnak. Na most az első és a legfontosabb, amire megéri bebiztosítani magunkat, az a gyógykezelési költségek fedezete. Ugye ez már az előző válaszomból is kikövetkeztethető. Tehát fontos, hogy be legyünk biztosítva orvosi ellátásra, kórházi kezelésre, sürgősségi ellátásra. Nagyon fontos az, és erre kevesen figyelnek, hogyha valakinek már jelen vannak különböző egészségügyi állapotot befolyásoló tényezők, például mondjuk valakinek magas vérnyomása van, ezt és az ebből adódó komplikációkat a biztosító akár még kivételként is kezelheti, és megtagadhatja rá kifizetést. Vagyis nagyon fontos, és mindenkinek érdemes megtudakodnia, hogy vajon vonatkozik-e a már ilyen meglévő egészségügyi komplikációkra is a fedezet. Emellett ha már az egészségnél vagyunk, ha valaki esetleg kockázatos sportot űz, vagy tervezőzni, például mély búvárkodás, vagy mondjuk extrém körülmények között hegymászás, akkor azt is mindenképpen külön kell jelezni a szerződésen belül, és ilyenkor nagyon át kell nézni a szerződési feltételeket, ugyanis minden egyes biztosítónak különböző feltételei vannak, például, hogy milyen magasságig téríti azt a hegymászást. A második költség, vagyis a második rétege a biztosításnak, az mondjuk lehet például a mentés, mondjuk helikopterrel a hegyekben, vagy például parti őrség segítségével a tengerparton, és ehhez szorosan kapcsolódik akár még a hazaszállítás is, mert egy komolyabb sérülésnél vagy állapotromlásnál ez nagyon drága is tud lenni, hogyha valakinek speciális eszközzel kell megoldani a hazaszállítását. A harmadik, elnézést, az igazából az úgynevezett non-stop asszisztencia szolgálat, tehát telefonos asszisztensek, mert vészhelyzetben sokszor nem az a legnagyobb probléma, hogy valakinek fizetnie kell, hanem hogy hova forduljunk, kit hívjunk, és melyik intézmény hajlandó befogadni minket. Egy nagyon jó tanács, erre szintén mindenki figyeljen oda, ha bármi történik velünk külföldön, például egészségügyi gond, vagy mondjuk ellopják az értékeinket, akkor amint elmúlik a közvetlen életveszély, egyből hívjuk fel az asszisztenciát. Ha mondjuk fáj a fogunk, elmegyünk egy fogorvoshoz, és utána utólagosan kérjük a biztosítótól a térítést, előfordulhat, hogy a biztosító nem térít, ugyanis nekünk kötelességünk van kapcsolatba lépni ezzel az asszisztenssel. Ugyanígy mindenről rakjuk el a számlákat, rendőrségi jegyzőkönyveket. És akkor még két dolog, amit szinte mindenki elfelejt, az az úgynevezett felelősségbiztosítás. Ez vonatkozhat arra is, hogy például leverünk valamit a külföldi boltban a polcról, vagy mondjuk a hotelszobákban elrontunk valamit. Ebben az esetben ezt a biztosító szintén érintheti. A felelősségbiztosítás azonban fedezhet ennél sokkal súlyosabb problémákat is. Ha netán valaki balesetet okoz külföldön, például síelés közben belemegy valakibe, nagy isten biciklivel ütközik, vagy mondjuk bérelt kocsival, akkor is ezáltal másnak egészségkárosulást, akkor ennek a kártérítésnek egy részét, vagy akár egészét is átfizetheti a biztosító, amennyiben kártérítést ítél meg a bíróság a másik félnek. És végül, de nem utolsó sorban, amit még gyakran beszoknak biztosítani, az a podgyász. Itt mindenképpen figyeljünk arra, hogy ha ne adj Isten például eltulajdonítják a podgyászunkat, vagy elveszítjük, vagy hát inkább eltulajdonítják, ugye, akkor mindig készüljön rendőrségi jegyzőkönyv, és mielőtt megkötjük a szerződést, mindenképp nézzük át a limiteket a szerződésben, ugyanis előfordulhat, hogy nekünk van egy 1500 eurót érő notebookunk, de a biztosító csak 300 eurót térít. Összefoglalva tehát, a fő dolgok azok az egészségügyi kezelés, az asszisztencia szolgálat, a felelősségbiztosítás, az esetleges mentés, és esetleg még a podgyász is hozzájöhet, hogyha belefér a költségvetésünkbe.
0: Manapság az online lehetőségeknek köszönhetően néhány perc alatt saját otthonunk kényelméből is könnyen köthetünk utasbiztosítást. Az elmúlt percekben összegzett tanácsok ismeretében bátran nekiveselkedhetünk ennek a feladatnak, mert egyedül is könnyen megbirkózunk vele, vagy vannak esetleg olyan különleges esetek, amikor azért nem árt, ha a szakember segítségét kérjük?
1: Alapvetően ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mennyire kényelmes azzal, hogy mondjuk megköse saját magának ezt a biztosítást. Gondolom az előző válaszból is jól látszik, hogy itt azért, tehát egyrészt többfajta biztosító van a piacon, másrészt minden egyes biztosítónak a feltételei különbözőek. Valamelyik téríti esetlegesen a házi állattal kapcsolatos költségeket, valamelyik mondjuk fizet a már meglévő, ugye egészségügyi állapotból származó komplikációkra, valamelyik nem. Tehát, hogyha valaki kényelmesen azt mondja, hogy igen, ő most hajlandó erre rászállni egy adott időt, átlapozni ezeket a biztosítási feltételeket, akkor hát szíve joga. Egyébként, hogyha valaki úgy gondolja, hogy időt szeretne spórolni, akkor érdemesebb lehet szakértőhöz fordulni ebben a témában.
0: Amennyiben úgy döntünk, hogy egyedül veselkednénk neki ennek a probléma megoldásának, akkor az eddig említett szakmai szempontokon vagy fontos elemeken túl mi az, amire még érdemes figyelni? Vannak esetleg olyan hasznos információk, például határidők, amiket a kedves hallgatóknak érdemes lehet észben tartania?
1: Természetesen vannak. Például, mikor érdemes megkötni ezt a biztosítást? Nos, legkésőbb az indulás előtti napon. Tehát akkor a fedezet vonatkozik lényegében az egész útra. Természetesen, hogyha jól van beállítva ez a biztosítás. Na most bizonyos biztosítóknál lehet akkor is biztosítást kötni, ha már külföldön vagyunk, viszont ilyenkor a leggyakrabban az első 5-7 napig nem vagyunk fedezve. Tehát például valaki megköti a biztosítást úgy, hogy már kintül a tengerparton, utána ne egy isten sérülés szenved, akkor ezt a biztosító nagyon nagy valószínűséggel nem fogja téríteni. Tehát legkésőbb az indulás előtti napon kössük meg, viszont a legjobb akkor megkötni a biztosítást, amikor az utazás már biztosan eldőlt. És ezt is egy olyan költségnek tekinteni, mint mondjuk a hoteldíját, vagy például a bérelt autót, és hát ne ezen akarjunk spórolni, mert ahogy mondtam, relatíve olcsóak, sőt, bizonyos esetekben nagyon olcsóak ezek a biztosítások, és megvédnek minket attól, hogy mondjuk ez a nyaralás egy pénzügyi rémálommá változzon.
0: Mennyi, elnézést, egy keresztkérdés ehhez. Mennyiben tudatosítják a lakosok mindezt? Tehát, hogyha az elmúlt évek átlagát nézzük, ugye a statisztikák még mindig azt mutatják, hogy sokan figyelmen kívül hagyják ezt a teendőt, de hogyha az utóbbi néhány esztendő alapinformációiból indulunk ki, akkor tudatosabbak már ezen a téren a lakosok, vagy egyfajta stagnálás van, hogy általában azok kötnek évről évre biztosítást, akik korábban is figyeltek az ilyen teendőkre?
1: Sajnos Szlovákiában, tehát a nemzetközi felmérések szerint is úgy általánosságban a pénzügyi tudatosság az kifejezetten alacsony szinten van. Ebbe természetesen beletartoznak az utasbiztosítások is. Na most pontos statisztika arról nem áll rendelkezésünkre, hogy például aki mondjuk egy évvel ezelőtt kötött, az kötötte most is, vagy aki például egy évvel ezelőtt nem kötött, az most sem köt. Tehát ami nagy általánosságban elmondható, hogy azért mi például a pénzügy.sk-nál látunk egy ilyen fajta előre mozdulást a pénzügyi tudatosság terén, tehát ezért egyébként tudatosan dolgozunk is előadások és hasonló képzések formájában. Úgyhogy valamiféle pozitív trendet látunk, azzal kapcsolatban viszont, hogy most az egész ország ebből a szempontból merre tart, arról hivatalos statisztikák nincsenek. Különböző felmérések vannak, de itt ugye ezekből nehéz hosszú távú trendeket kikövetkeztetni.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Csápai Ádámmal, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusával beszélgetünk a biztosításokkal kapcsolatos friss fejleményekről. És bár a nyaralásra készülő lakosokat ebben az időszakban főként az utasbiztosítások foglalkoztatják, már hogyha ezen a piacon nézünk körül, addig a szakértők figyelmét sokkal inkább az utóbbi évek egyik legnagyobb egészségügyi adásvétele köti le, hiszen hogyha az illetékes hatóságok is jóvá hagyják a tranzakciót, akkor hamarosan összeolvad a két legjelentősebb magán egészségbiztosító. Ezeket a fejleményeket egyesek üdvözlik, mások azonban a háttérben megbúvó veszélyekre figyelmeztetnek, de összességében véve egy ilyen adásvételt követően inkább a pozitívumok vagy a negatívumok lehetnek majd túlsúlyban.
1: Nos, ez az adásvétel alapvetően nemrég lett bejelentve, így az információk, amik a rendelkezésünkre állnak, szintén limitáltak. Abból tudunk kiindulni, amit esetlegesen egyes szakértők vagy maguk a biztosítók kommunikáltak. Most alapvetően azt lehet mondani, hogy rövid távon valószínűleg a folytonosság fog dominálni, hosszabb távon előbújhatnak tehát nagyobb előnyök, nagyobb kockázatok is. Nézzünk például azt, hogy mit kommunikál a két biztosító vezetése. Tehát a két biztosító vezetése alapvetően azt hangsúlyozza, hogy a tranzakció után szélesedik a szolgáltatási kör, több lehetőség áll majd rendelkezésére a biztosítottaknak, és a két biztosító előnyeinek egyesítése jöhet. Hogyha ez ilyen formában megy tovább, akkor alapvetően elmondható, hogy valószínűleg ennek pozitív hozadéka lesz. A másik oldalon bizonyos szakértők azért felhívják a figyelmet néhány esetleges negatívumra, amelyek szintén realizálódhatnak. Például szűkülhet az egészségügyi biztosítási piacon ugye a verseny. Vagyis hát szűkül is a felvásárlásnak köszönhetően. Csökkenhet mondjuk a biztosítottak választási lehetősége, és mondjuk nőhet az összeférhetetlenségi kockázat, ha például ugyanaz a gazdasági konzorcium egyre nagyobb súllyal van jelen a biztosításban, és magában a kórházi vagy esetleges gyógyszerészeti ellátásban is. Tehát ugye ezért fontos, hogy bizonyos szabályozó szerveken ennek a tranzakciónak át kell mennie, és ezeknek a szabályozó szerveknek pedig meg kell találniuk a megfelelő hangsúlyt, hogy igenis a pozitívumok legyenek túlsúlyban, mint például a piaci hatékonyság, és nem pedig a negatívumok, mint mondjuk a túlzott koncentrációból származó hátrány. De végső soron azonban igazából az a lényeg, hogy a klienseket ez mégis hogyan érinti majd.
0: És nem véletlen, hogy ez az engedélyeztetés egy eléggé hosszú távú folyamat, ami akár hónapokig is eltarthat, és ahogy ön is jelezte, a kliensek azok, akik a leginkább bizonytalanok. Így kérem, megnyugtatásuk érdekében térjünk ki arra is, hogy mi vár az Unión biztosító ügyfeleire, hiszen ők azok, akik a Dovera égisze alá kerülnek majd, hogyha jóváhagyásra kerül ez a tranzakció. Tehát egyrészt rövid, másrészt hosszú távon mi változik számukra? Vannak esetleg olyan teendők, amit mindenképp érdemes lezongorázni, vagy nyugodtan ülhetnek a babérjaikon ezek után is?
1: A biztosítók jelenlegi kommunikációjából kiindulva, rövid távon a biztosítottak számára most még azonnali változás nem várható. Tehát a hivatalos tájékoztatások szerint a Dovera és az Unión egyelőre ugyanúgy külön működik tovább, csak a Dovera megszerzi az Uniónban a tulajdonrészt. Tehát a biztosítottak használhatják a jelenlegi kártyájukat, maradnak a szerződött orvosok és az eddigi szolgáltatások, a kedvezmények, benefitek sem változnak meg egyik napról a másikra. A tényleges egyesülésig még több hónapos, akár egy éves folyamat vezet, és a reális időhorizont az legkorábban ilyen 2027 fele. Tehát jelen pillanatban tehát úgy tűnik, a következő fél egy évben minden marad a régiben. Ha pedig majd ugye jön az egyesítés, akkor arról is nagyon szívesen tájékoztatom majd a hallgatókat, hogy akkor mi változik. Ami a várható hosszú távú kilátásokat illeti, nos, konkrét ügyfélszempontú ajánlatokról, benefitekről, egyéb változásokról egyelőre nem esett szó a biztosítók részéről, ezért csak általánosságban beszélhetünk. Nos, a szükséges jóváhagyások után a két biztosító összeolvad, és aki eddig az Uniónban volt, akkor ő majd utána úgymond doverás lesz. Ez azonban fontos, hogy a kereskedelmi biztosítót nem érinti. Tehát akinek ingatlan, vagy mondjuk autóbiztosítása van az Unión biztosítónál, most egyszerűsítsünk egy picit, de nekik nem kell csinálni semmit, ez az egészségügyi biztosítást érinti. Na most összefoglalva tehát, rövid távon egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz változtatás, hosszú távon pedig mindenképp érdemes figyelni, hogy az összeadódás során hogy változnak a feltételek, benefitek, esetleg szolgáltatók.
0: Ugyanakkor alig pár hét múlva az ősz

0: Említettem, a két biztosító egyenlőre még idézőjelben külön működik tovább, a Dovere csak tulajdon részt szerez. Na most addig, amíg a két biztosító úgymond össze nem olvad, vagy hát ugye az Unión be nem olvad a Doverába, akkor elméletileg az Unión a szeptemberi, tehát az átbiztosítási kampányban úgymond idézőjelben a Dovere a versenytársa marad. Tehát ugyanúgy dönthetnek úgy, jelen pillanatban a jelen információk szerint, ugyanúgy dönthet valaki, amellett, hogy mondjuk átbiztosítja magát az Uniónba, hogyha szeretné. A valós hatás tehát nem inkább ilyen adminisztratív, inkább mondjuk pszichológiai és piaci lehet. Tehát jelen pillanatban úgy tűnhet, hogy a kampány témája valószínűleg idén kevésbé mondjuk a rövidtávú benefit verseny lesz, és inkább fókuszálnak majd a jövőbeli stabilitásra, a várható szolgáltatás irányra, vagy mondjuk a hosszabb távú bizalom kiépítésére, hogy úgymond idézőben megnyugtatják a biztosítottakat, hogy igenis ez a változás jót fog nekik is tenni. Na most szerintem az őszi kampány technikailag rendben lezajlik, azt pedig, hogy most inkább a stabil jövőképről, vagy pedig továbbra is a benefitekről fog majd szólni, azt a cégek marketingesei eldöntik majd, de technikai szempontból jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem lesz változás, hogyha valaki szeretne biztosítót váltani, azon ugyanúgy meg tudja majd tenni, mint eddig.
1: A szabálykönyv tehát nem változik, de változhat maguknak a klienseknek a magatartása, tehát az ő döntéshozatali mechanizmusukra hatással lehetnek azért mégiscsak ezek a változások, tekintve, hogy a dolog pszichológiai oldalát említette.
0: Alapvetően hatással lehetnek, tehát ugye az, hogy milyen hatással, az majd a jövő titka. Tehát itt megint csak attól függ, hogy kommunikál a két biztosító. Tehát, hogyha továbbra is mondjuk a benefiteket szokják hangsúlyozni, mint ahogy ez az eddigi kampányokban megszokott volt, akkor ez a hatás igazából minimális lehet, hiszen idézőjelben nincs új a nap alatt, lényegében ugyanarról szól ez az átbiztosítási kampány, mint előtte. Hogyha azonban mondjuk ez a két biztosító inkább arra fogja felépíteni ezt az átbiztosítási kampányt, hogy jövőbeli stabilitás, jobb ellátás, milyen benefiteket terveznek majd kínálni, akkor bizony néhányan a biztosítottak közül akár mondjuk átbillenhetnek az egyik vagy a másik irányba. Itt, ahogy már említettem, ez főleg attól függ, hogy tehát a pszichológiai, illetve maguknak a biztosítottaknak a reakciója attól függ, hogy egyrészt a biztosítók mit kommunikálnak, másrészt pedig, hogy ők ezt hogyan fogadják be, hogyan reagálnak, hogyan hoznak ez alapján, az információ alapján döntéseket.
1: Hamarosan hivatalosan is egyesül a Szlovákiában működő két legnagyobb magánegészségbiztosító. A vállalatok az összeolvadás mellett stratégiai partnerséget is kötnek abban a reményben, hogy tovább emelhetik szolgáltatásaik színvonalát. Arról, hogy mit jelent mindez a kliensek szemszögéből nézve, Csápai Ádámmal, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusával és a pénzügy elemzőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, örömmel álltam a rendelkezésükre.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 20-án, hétfőn. A magyar köztársasági elnök Sulyog Tamás a hétvégén aláírta az alaptörvénymódosítást, amely értelmében saját államfői megbízatása is megszűnt. De mi következik ezután? És ki látja el a köztársasági elnök feladatait az új államfő megválasztásáig? A folytatásban ezekre a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Paszmár Lívia.
0: A Pátria Rádió hírei.

0: A PS vezetője Michal Simecska újabb videót tett közzé Dubajból. Magyar Péter a saknagymester Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Ma 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A PS vezetője Michal Simecska újabb videót tett közzé Dubajból, ezúttal azt MER korábbi pénzügyminisztere Ján Pocsietek luxus lakásáról, amely feltehetően a felesége tulajdonában áll. A PS megállapításai szerint Pocsieteknek lakása van a híres dubai milliomosok szigetén, ahol Cristiano Ronaldo futballista is rendelkezik ingatlannal. Saját kikötő, egy szerény 244 négyzetméteres lakás, három hálószoba abszolút luxus, mondja a videóban Simecska, aki az ingatlan értékét 5 millió euróra becsüli. Simecska állítása szerint Pocsietek felesége évi 160 ezer euróért adja bérbe ezt a lakást a férjének, ami háromszor olcsóbb, mint az átlag ebben a komplexumban, magyarázta Simecska, aki nem jutott be a lakásba, mivel a komplexumot biztonsági őrök védik. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy ma a 49 éves saknagymestert Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Tegnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az országnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A magyar parlament ezen a héten fogadta el az alkotmány 17. módosítását, amely megszünteti a jelenlegi elnök Súlyog Tamás mandátumát. Súlyog bár nem értett egyet vele, szombaton aláírta a módosítást. Hivatalosan ma távozik tisztségéből, és feladatait ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, a parlament elnöke veszi át. Magyar a Facebookon bejelentette, hogy ma találkozik Polgár Judittal, hogy megkérdezze tőle, hajlandó lenne betölteni az államfői tisztséget mindaddig, amíg a tervezett új magyar alkotmány hatályba nem lép. Szerinte Polgár neve már évtizedek óta a tehetség és a kitartás szinonimája, és elismert magyar személyiségek javasolták őt a köztársasági elnöki posztra. Bár a virradó éjjel több mint 400 ellenséges drón tartott a moszkvai régió felé, a légvédelmi rendszerek többségüket hatástalanították, 85-öt pedig megsemmisítettek, jelentette be a Telegram platformon Szergej Szjobjanin moszkvai polgármester. A TSS hírügynökség megállapította, hogy ez volt az egyik legnagyobb léptékű kísérlet az elmúlt években, amelyet az ukrán erők drónos támadásként hajtottak végre az orosz főváros ellen. A hírügynökség egyúttal arról is beszámolt, hogy a moszkvai régióban 6 embert, köztük 3 külföldit kórházba szállítottak a robbanások által okozott sérülések miatt. Több orosz régióban, egyebek mellett Jaroszlavl, Tver, Vologda és Belgorod megyében éjszaka riadót rendeltek el. Az Astra Telegram csatorna szerint a moszkvai régió lakói számos robbanásról és tűzről számoltak be. Dél-Franciaországban tegnap több tucat lakóházat kellett evakuálni, miután vármegyében gyorsan terjedt az erdőtűz. Erről a helyi hatóságok számoltak be, amelyek szerint több mint 600 tűzoltó és egy tűzoltó repülőgépekből álló flotta küzd a lángok ellen. A tűz Trebignan városa közelében tört ki, terjedését pedig az erős szél és a napokig tartó rendkívüli hőség miatt kiszáradt növényzet segítette elő. A régióban hétfőn is narancssárga szintű hőségriadó van érvényben. Franciaországban az év eleje óta több mint 32 ezer hektár terület égett le, ami meghaladja a 2025-ben a tűzvészek által érintett területet. Legkevesebb 6 ember meghalt és több mint 30-an megsérültek abban a földrengésben, amely helyi idő szerint szombat este rázta meg Peruban az Andok vidékét. A körülbelül 5,5-es erősségű rengés tucatnyi épületet rongált meg, és mintegy 300 lakos maradt fedél nélkül, közölték a helyi hatóságok. Az amerikai geológiai szolgálat szerint a főrengés epicentruma a Sikája város közelében Huancayo tartományban volt, amelyet körülbelül 24 kilométer mélységben határoztak meg, legalább 12 utórengést is regisztráltak. A legnagyobb károkat a Limától körülbelül 300 kilométerre keletre fekvő Chongos-Bajo mezőgazdasági régióból jelentették, ahol számos hagyományos anyagból épült ház dőlt össze.
1: Időjárás.
0: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, a délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen a Lanfranconi hídon Ligetfalu irányából a Malomvölgy felé, a bal sávban tudják elkerülni. Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Jarosován a Bajkászká felé, szintén Pozsonyban a Vajnorszkán, a Tanászkemito irányában, itt az útépítő munkások miatt körülbelül 5 percig várakozhatnak, valamint Pozsonyi Ivánka után a Vajnorszká irányában 10 perc a várakozás. Továbbá radar méri a sebességet Szalóc után Rozsnyó felé, és a D4-esen Kassa után Magyarország irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: Labdarúgó világbajnokság 2026.
5: Az Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernández kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikai mindössze 2 gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben. Spanyolország története első VB diadalát 2010-ben szintén hosszabbítást követően vívta ki. A Copa America címvédő Argentina 7. VB döntőjén negyedszer maradt alul. Az aranyérme spanyol válogatott csapatkapitányát Rodrit választották meg a 2026-os VB legjobb játékosának, aranylabdásának. A spanyolok további díjakat is besöpörtek. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simon lett. A gólkirály pedig a francia Kylian Mbappé lett 10 találattal. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint Ukrajna Szlovákiában játszhatja az első két labdarúgó nemzetek ligája mérkőzését, közte a magyar válogatott ellenit is. Egyelőre csak azt tudni, hogy Pozsony közelében lennének a meccsek. Ukrajna október 2-án Észak-Írországot, 3 nappal később pedig Magyarországot fogadja a B divízióban. A Real Madrid labdarúgó csapata augusztus elején ausztriai edzőtáborozáson vesz részt, amely alatt több edzőmeccset is tervez. Ezeknek az előkészítése folyamatban van, egy augusztus 8-ai Ferencváros elleni budapesti mérkőzés lehetősége is szóba került. Egybehangzó német sajtóértesülések szerint Jürgen Klopp mindenben megállapodott a Német Labdarúgó Szövetség vezetőségével, így ő váltja Julian Nagelsmannt a szövetségi kapitányi poszton. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32 arányban legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság kolozsvári döntőjében. Szőke Alex a kötött fogású 97 kg-os súlycsoportban arany, míg Darabos László a 130 kilósoknál ezüstérmet harcolt ki a budapesti nemzetközi birkózó versenyen. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15 arányban legyőzte a VK címvédő amerikai csapatot a Sydney-ben zajló tornán. A rendes játékidő 10-10-zel zárult. A belga Remco Evenepoel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. útszakaszát, amelyen a dán Jonas Vingegaard bukott, kulcsontörés szenvedett és feladta a viadalt. A szlovén Tadej Pogacar megőrizte a sárga trikót, már 5 perc az előnye. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat. Ez volt pályafutása 6. futamgyőzelme, mindegyiket az idén aratta. A fiatal olasz pilóta mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba 2., míg a dobogó alsó fokára a 4-szeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel. Antonelli csapattársa, a brit George Russell baleset miatt már az első körben kiesett, így hátránya 50 pontra duzzadt az összetettben, amelynek 2. helyén a Spában 4. zárt 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája áll, 45 ponttal elmaradva Antonellitől. A hétvégén a Hungaroringen lesz a 41. magyar nagydíj.

0: 8:15. Mától már nem Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. Az államfő szombaton jelentette be, hogy úgy döntött, aláírja az alaptörvény 17. módosítását, amivel egyúttal saját megbízatásának is véget vetett. De mi történik ezek után? És lett volna más választás a Súlyog Tamásnak, amivel átírhatta volna a saját jövőképét? A következő percekben erről is beszélgetünk majd Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm, jó reggelt kívánok!
0: Súlyog Tamás igen keményen bírálta a távozását, eredményező módosítást, amely kapcsán úgy fogalmazott, hogy idézem, töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, mert olyan negatív precedens teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein, idézet vége. Mennyire állják meg a helyüket a gyakorlatban a volt köztársasági elnök érvei? A jogvédőknek is lehet hasonló aggályai a kormány által alkalmazott eljárás kapcsán?
1: Hát igen, sajnos az az igazság, hogy Súlyog Tamásnak ebben a kérdésben igaza van, hogy a szavakat kellően választotta-e meg, és hogy éppen így kellett-e ezt kifejezni, azon lehet természetesen vitatkozni, de nagyjából egészében a mondandója lényege helytálló, valóban nem elegáns dolog, ami történt vele. Nem így szoktak megszabadulni államfőktől. Egy olyan jogszabály hatályba lépéséhez kötötték az ő távoztást, amelyhez az ő távoztának nem volt köze, vagyis az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépéséhez kötötték az ő távozását. Jó lehet, eme 17. alaptörvény módosítás egyetlen szóban, egyetlen betűben sem szól a köztársaság elnöktől, leszámítva a záró rendelkezések egyetlen mondatát, amely éppenséggel ezt mondja, hogy az eme alaptörvény módosítás hatályba lépésének másnapján a köztársaság elnök megbízatása megszűnik. Ez pedig olyasmi, ami hát nem, hogy nem elegáns, hanem a jogszerűség problémáját is fölveti, mert hiszen olyasmihez van hozzákötve két egymáshoz nem kapcsolódó dolog, amelynek indokolása nincs megoldva sem a szövegben, sem az indokolásban, sem általában a politikai megítélésben. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy Súlyog Tamásnak ebben a kérdésben igaza van. Egyetlen probléma van csupán, hogy ő már valóban volt köztársasági elnök, tehát a karaván haladt, az események egymást követték, ő távozott most már a Sándor Palotából, de az biztos, hogy retrospektíve is érdemes megítélni, hogy van tényleg ezzel a módszerrel kellett-e őt eltávolítani, és azt mondhatjuk, hogy lehetett volna más módszert is találni.
0: Ugye az elegáns szót használta, így most én is ezt fogom öntől kölcsönözni. Lett volna elegánsabb, vagy fogalmazzunk úgy jogtisztább módja annak, hogy hogyan távolíts el, hogy a Tisza szótárából is kölcsönözzünk valamit, Súlyog Tamást a pozíciójából a jelenlegi kormányzat?
1: Igen, lett volna elegánsabb megoldás, meg olyas fajta megoldás is lett volna, amelyben mondjuk több munka lett volna, több gondolkodás került volna bele. Ugyanezen alaptörvény módosítás szintén eltávolít másokat is, az Alkotmánybíróság elnökét és további három tagját ugyancsak eltávolítja, de nem ezzel a módszerrel, hanem ott a 70 éves korhatár újra bevezetésével, amely ugyancsak nem elegáns ugyan, de legalább valamilyen ötlet belekerült az alaptörvény módosításba. Hasonlóképpen egy nagyon is vitatható, bonyolult és akár hónapokig tartó procedura nyomán lesz eltávolítható a kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke, ugye éppen bírókra bízva, hogy bizalmatlanságot fejezzenek ki iránta. Ez sem a legjobb módszer, sőt, ez kifejezetten bonyolult módszer, de legalább bonyolult módszer, hogy mondjam, vagyis nem egyetlen mondattal oda nem illően oldják meg a kérdést. Szóval eme alaptörvénymódosítás számtalan nagyszerű dolgot tartalmaz, például az Alkotmánybíróság hatáskörének visszaadása és más dolgok, de ami a közjogi tisztségviselők eltüntetését, eltávolítását illeti, ott hát nem jeleskedtek a gondolkodók abban, hogy mondjuk cizellált módszereket találjanak ki.
0: Így, hogy a kabinet nem jeleskedett abban, hogy cizelláltabb módszerekkel álljon elő, lehetnek a Tisza kormánynak bármilyen problémái ebből, akár Európai Uniós, akár bármilyen egyéb nemzetközi jogvédelmi szintérem?
1: Igen, én azt jósolom, hogy ebből még lehetnek gondok visszatekintőleg. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a Fidesznek, vagy a Sólyog Tamást hatalomban tartani kívánó hatalmaknak nem is az volt elsődlegesen az érdekük, vagy céljuk, hogy Sólyog Tamás mindenáron a hatalomban maradjon, hanem valami olyasmi, hogy ebbe a pozícióba tegyék, vagy tolják Sólyog Tamást, vagyis hogy az igazság, a jogszerűség érvei az ő kezében legyenek a kormánnyal szemben. Ez azonban olyan politikai helyzet, amelyet nem lett volna szabad létrehozni, vagyis a Tisza kormány egy nagyobb átgondoltsággal elkerülhette volna ezt a különös helyzetet, mert ugye ez a helyzet tényleg különös. Azok után, hogy 16 évig a jogállamot naponta rombolták, most abban a helyzetben vannak, hogy valami igazságuk lehet egy jogi kérdésben. Ez tényleg elkerülendő politikai helyzet lett volna, hogy ilyen kialakuljon, de mindenesetre most már kialakult. Vagyis azt mondhatjuk, akár néhány hónap múlva is, vagy akár néhány év múlva is előjöhet ez a kérdés, és akár kedvezőtlen megítélés alá is eshetik a későbbiekben, és ez hát mindenesetre foltot hagyott, ugye itt az átmenet korszakában, de összességében talán, hogy pozitív kicsengés is legyen, azt is kijelenthetjük, hogy majdan, hamarosan, néhány hónapon, inkább néhány éven belül meg fog születni egy új alkotmány, amely ezeket a dolgokat remélhetőleg megnyugtatóan fogja rendezni, és akkor, ha megérjük, majd úgy fogunk visszatekinteni erre az átmeneti korszakra, hogy ez még mindig az átmenet korszaka volt, még mindig a kétharmados parlament korszakában élünk, még nem az alkotmányos jogállam kapuján léptünk be, de előbb-utóbb hamarosan be fogunk lépni.
0: Ha már az egyszer majd bekövetkező visszatekintést említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy milyen lesz az emlékezete ennek a döntésnek a későbbiekben. Ugye maga a kormány az azzal érvel, hogy a Tisza párt kétharmados győzelme egyfajta választói legitimációt adott Sólyog Tamás leváltására, mivel Magyar Péter állítása szerint a kampányban sem rejtette véka alá, hogy el szeretnék mozdítani a köztársasági elnököt, így azzal érvel, hogy a szavazók tudták, hogy mire voksolnak. De mi múlik majd, hogy évek múlva hogyan viszonyul majd ehhez a kérdéshez a közvélemény?
1: Igen. Magyar Péternek ebben pontosan igazán, valóban így áll a helyzet, és az elemzők is helyesen emlik ezt ki. Egészen más a helyzet, mint 2010 előtt volt, vagy 10-ben volt. A kampányban akkoron a Fidesz egy szóval sem említette, hogy új alkotmányt, pláne, hogy új alaptörvényt kíván ajándékozni a nemzetnek. Erre semmilyen felhatalmazása nem volt, nem fülkeforradalom volt 2010-ben, hanem egy kormányváltásra szavaztak az emberek. Az emberek továbbra is alkotmányos demokráciában kívántak élni, nem kívántak a nemzeti együttműködés rendszerében élni, azt sem tudták, hogy mi az, és erre vonatkozóan semmilyen döntést nem hoztak. Arra vonatkozóan hoztak döntést, hogy Fidesz kormány szeretnének, ezt meg is kapták. Ott tulajdonképpen nem az történt pontosan, amit a választók akartak. Most azonban a választók egyértelműen kifejezték, hogy nem kívánnak a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett kározatos politikai szisztémában élni, hanem egy új rendszerben, egy új politikai rendszerben, egy alkotmányos demokráciában szeretnének élni. Ennek megvalósítása hát nem könnyű feladat, és mindenképp kimondható, hogy nem máról hónapra történik. Tégláról téglára, lépésről lépésre épül fel, de ezt ugyancsak megígérte Magyar Péter már a kampány során, nem egyszer, nem százszor, ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor, ahogy a költő mondja. Vagyis összefoglalva azt mondhatjuk, hogy valóban megtörtént a felhatalmazás nem csak a kormányzásra, hanem a rendszerváltásra, és ennek most ennek a folyamatát látjuk most, de még látni fogjuk, ha megérjük, még sokáig fog tartani az átmenet. És később is úgy fogunk majd erre visszatekinteni, hogy bizonyos dolgok alig, hanem elkerülhetetlenek voltak. Az állításom csupán annyi, hogy az alaptörvény módosításra is, hogyha esetleg egy kicsivel nagyobb figyelem hárul, akkor esetleg elegánsabb megoldás is születhetett volna, de a végeredmény akkor is ugyanaz lett volna, Sólyog Tamás már nem lakója a Sándor palotának.
0: És a későbbi megítélést feltehetően az is nagyban befolyásolja majd, hogy ki lesz az, aki ebben az átmeneti időszakban betölti majd a köztársasági elnök tisztségét, és azt követően, hogy Súlyog Tamás szombaton bejelentette, hogy aláírja az alaptörvénymódosítást, a kormányfő mondhatni közös ötletelésre hívta a polgárokat. Így a hétvége folyamán több olyan személy neve is megjelent a sajtóban, akiket a magyar emberek egy-egy csoportja szívesen látna a köztársasági elnöki tisztségben. A legnagyobb visszhangot pedig Polgár Judit sakknagymester keltette, mivel Magyar Péter tegnap este bejelentette, hogy ma találkoznak, hogy egyeztessenek, Polgár Judit vállalná-e ezt a tisztséget. De jelen helyzetben milyen államfőre lenne szüksége Magyarországnak, és mennyiben felel meg ezeknek a követelményeknek Polgár Judit?
1: Igen, ez kiváló kérdés, annál is inkább, mert már az is meggondolandó, hogy parlamentáris berendezkedésű köztársaságokban mi szüksége van elkülönült államfőre, hiszen többnyire protokolláris feladatokat lát el, illetve olyan nagyon is fontos közjogi feladatokat, amelyeket más is megoldhatna, hogyha ezen feladatok egy részét szétpakolnánk különböző más közjogi tisztségviselőkre, akkor ott állana ez a kiüresedett tisztség. Most azonban nem kiüresedett tisztségre van szó, hanem fontos közjogi pozícióról, és ezért olyasfajta személyiségre van szükség, aki valóban megjelenésében, személyiségében kifejezheti a nemzet egységét, és őrködhetik az államszervezet demokratikus működése felett. Ezt mondja ugyanis az alaptörvény, megegyezően a megelőző alkotmány szövegével, talán nem pontosan, hiszen nem biztos, hogy a demokratikus működés felett, hanem inkább az államszervezet alkotmányos működése felett kellene őrködnie a köztársaság elnöknek, de akármilyen pontatlan kifejezéssel is nagyjából egészében érthető, hogy milyen típusú, milyen zsánerű személyiségről kellene itt beszélnünk. Tényezőről beszélünk, egy olyas valakiről, aki mérvadó személyiség, ugyanakkor nem olyas valakiről, aki mindenáron mindenbe beleszól. Egy keveset beszélő, de akkor fontos dolgokat mondó, de mondani valójában nem megosztó személyiségről. Egy ilyesfajta visszafogott szerepfelfogású személyiségről kellene beszélnünk. Hát ilyen akad azért, különösen azok körében, akik már letettek valamit az asztalra, és Polgár Judit kétségkívül óriási dolgot tesz le az asztalra, az egész nemzet megbecsülésétől övezve. Ez egy pillanatig nem kérdés. Az azonban kérdés, hogy neki milyen politikai tapasztalata van, vajon majdani megszólalásaiban kellően körültekintően tud-e majd fogalmazni? Vajon jártas-e azokban a dolgokban, amikkel korábban egyetlen másodpercig sem foglalkozott, legalábbis nyilvánosan? Ezek a kérdések méltán merülnek fel, más személyiség esetében is felmerülhetnének, de Polgár Judit esetében annál is inkább felmerülnek, mert ő semmilyen politikai értékelhető nyilatkozatot, mondandót korábban nem fogalmazott meg. És éppen ez volt a kiválasztás egyik alapja. Vagyis valamiképpen egy olyan lehetetlen helyzetben vagyunk, hogy szinte egy ma született bárányt keresünk, méghozzá 50 éves tapasztalattal. Ez nyilvánvalóan képtelenség. Akiket keresünk, azok nem csecsemők, hanem valamilyen formában már korábban is velünk éltek, olyannyira, hogy tiszteletet érdemelnek a tevékenységükért, de politikai tapasztalatuk nincsen. Hát ebben a körben keresnek, úgy látszik, jelöltet. Azt gondolhatná az ember, hogyha ilyen vehemenciával támadta az új hatalom Súlyog Tamást, akkor nyilvánvalóan volt elképzelése arra nézve, hogy ki lesz az utódja. Most úgy érezheti a közvélemény, hogy ilyesfajta elképzelés valóban volt, és a Polgár Judit szerethető és tiszteletre méltó személyisége alig, hanem garancia lehet arra, hogy még a nehéz politikai helyzetekben is meg fogja találni a jó megoldásokat, annál is inkább, mert őre azért kevés feladat bízatik, inkább közjogi feladatai vannak, amit alig, hanem kiválóan fog ellátni, de hát ez természetesen egy megelőlegezett bizalom, meg fogjuk látni. Összességében azonban mégis azt mondhatjuk, hogy tekintve, hogy ez a most megválasztandó köztársasági elnök átmeneti időre lesz köztársasági elnök, és az új alkotmány hatályba lépésének napjáig fog a Sándor palotában ülni, ezért azt mondhatjuk, hogy az elmondottak mellett még olyan fajta embert is kereshetünk, aki az átmeneti korszakban jól vezényli le ezt az átmeneti időszakot. Én azt hiszem, hogy Polgár Juditban megvan a potenciál, azt látom azonban, hogy a közvélemény egy része fenntartásokkal fogadja őt, éppenséggel a politikai tapasztalatlansága miatt, de hát a puding próbálja az evés, meg fogjuk látni, hogy a következő napok, nem csak a mai nap, hanem a következő napok milyen eredménnyel fognak járni.
0: Arról, hogy jelen helyzetben milyen köztársasági elnökre lenne szüksége Magyarországnak, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogászt kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, további kellemes napot.
2: 8:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Sorra mondanak le az általuk betöltött pozíciókról a Fidesz meghatározó személyiségei. Az elmúlt napokban a párt frakció vezetője, illetve a külügyminiszterből lett parlamenti képviselője is a távozás mellett döntött, ezzel egy időben pedig a külön véleményt megfogalmazó politikusok száma is folyamatosan nő. De milyen jövő vár az egykori kormánypártra a fokozódó belső ellenségeskedés árnyékában? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Paszmár Líviáé a szó.
2: Nagyszombat megye további forrásokat különít el a menhelyek és a krízisközpontok támogatására. A megyei hivatal tájékoztatása szerint a jogszabályi változások miatt ezeknek az intézményeknek a költségvetéséből 43 ezer euró fog hiányozni a második fél évben. Ezek a szervezetek összesen 134 embernek nyújtanak segítséget, tájékoztatott a megyei hivatal kommunikációs osztálya. A megyei önkormányzat közölte, hogy a tényleges átlagos kiadásokon alapuló korábbi támogatást július 1-től a jogszabályban meghatározott átalány váltja fel. Több mint egy évtized után ismét lesznek vezetett városnézősíták Rozsnyó történelmi központjából. Az ingyenes séták július 2. felében indulnak, az érdeklődők megismerhetik a város történetét és műemlékeit. A körülbelül egy órás városnézés során megismerkedhetnek a város érdekes múltjával, építészeti kincseivel és történeteivel. A túra a kilátónál ér véget, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és környékére, árulta el a város PR menedzsere. A vezetett városnézés több mint egy évtized után szerdán 17 órakor indul újra, magyar nyelvű vezetéssel egy héttel később, július 29-én szintén 17 órától. Gyülekező a Szűz Mária mennybe menetele székesegyház előtt. Érsekújvárban idén is megrendezésre kerül a hagyományos porcinkula vásár. A város tájékoztatása szerint az eseményre július 31-én pénteken és augusztus 1-én szombaton kerül sor a főtéren és a Bernolák téren található parkban. A rendezvényen ismét számos zenés program lesz látható, de vásár, kézműves piac, fotópályázat és kiállítás, valamint gyermekprogram is várja az érdeklődőket. A porcinkula egyházi ünnep előtt megrendezett vásár ünnepségek hagyománya Érsekújvárban messzire nyúlik vissza a történelemben. A hívők augusztus 1-én és 2-án ünneplik ezt a napot a templomokban. A ferences rend számára ez az egyik legjelentősebb ünnep. Nevét az Assisi közelében Spoletóban álló angyali Szűz Mária kápolna nevéről kapta.
0: Időjárás.
2: A reggeli órákban többnyire derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom a Lanfranconi hídon Ligetfalu felől. A Malomvölgy irányában 5-10 perc várakozással számolhatnak. Az útépítő munkásoknál Pozsonyban a Jarosován a Belkaszká felé, szintén Pozsonyban a Vajnorszkán a Tanaszkemito irányában, és a D1-esen Szenc előtt Nagyszombat felől. Továbbá ugyancsak torlódással számolhatnak Pozsonyi Vánka után a Vajnorszká felé, 10 perc várakozás várható. Végül radarméri a sebességet Dargón, a benzinkútnál Gálszécs felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Szétcsesztem mindent magam körül, szétcsesztem mindent magamban. Üvöltök, sírok, kapaszkodom, fekete törpék a nyakamban. Aranyja kenték be a királyt, koldussá lettem, és ami fájt, most hordom el.

fejemet az ajtó félfába verni, a könnyek hátán sütkérezni, az igazságért ölre menni, de minek is kellett

0: 8 óra 37 perc. 3 hónappal a Fidesz történelmi választási veresége után már nem csak a sikertelenség okairól folyik a vita, hanem arról is, hogy egyben marad-e a párt. Az egykori űrkutatási biztos Ferenc Orsolya ugyanis egy új politikai közösség megszervezéséről ír, a volt külügyminiszter Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és vezető pozíciót vállalt a kínai BYD-nél, amely magyarországi terjeszkedését még tárcavezetőként segítette. Navracsics Tibor pedig már azt is megkérdőjelezi, megmenthető-e az általuk képviselt márka. De ebben az esetben egymástól független, személyes döntésekről, illetve véleményekről van szó, vagy valóban megkezdődött a Fidesz szétesése. Egyebek mellett erről kérdezte Nagy Attila Tibor politikai elemzőt, Kálmán Norbert a legutóbbi reggeliben.
1: Hát először talán kezdjünk egy kicsit távolabbi, de mégis talán mindenre kiható és mindent összefoglaló kérdéssel. Mit csinál Orbán Viktor Amerikában, és számít-e, hogy mit csinál Orbán Viktor Amerikában?
2: Számít, hiszen nagyon rossz kommunikációs üzenete van ennek a távolmaradásnak. Miközben Orbán Viktor és a Fidesz arról beszélt, arról ír, hogy véget ért a demokrácia Magyarországon, hogy új diktatúra kezdődik, hogy az új kormány többség egy új AVH, tehát új államvédelmi hatóságot állított fel, ez a 50-es években egy nagyon rossz emlékű szervezet volt. Közben hát hiába rossz a helyzet, Orbán Viktor elmegy foci meccset nézni, ami persze emberileg érthető, csak politikailag nagyon nem. Tehát, hogyha tényleg nagy a baj, hogyha tényleg diktatúra kezd kialakulni, hát akkor küzdeni kellene ellene kőkeményen, és nem pedig hát szórakozni, mint hogyha mi sem történt volna, vagy nincs igazi diktatúra, vagy semmiféle diktatúra nincsen, és ez alapvetően rombolja akkor abban az esetben Orbán Viktor üzenetét, meg a Fideszét is, és hát az ön által említett esetek mutatják, hogy ez a hét nagyon rossz volt a Fidesz számára, megkockáztatom, hogy rég volt ilyen rossz hete a Fideszek, mint ez a hét. A lemondások hete, így is apostrofálhatjuk ezt a hetet, hiszen Szijjártó Péter lemondott, Gulyás Gergely frakcióvezető lemondott, Navracsics Tibor az előző Fidesz kormányban betöltött miniszteri tisztséget, Európai Uniós biztos volt, tehát a párt meghatározó politikusa volt, és bár Ferenc Orsolya nem töltött be olyan magas pozíciót, mint ön Navracsics Tibor annak idején, de azért az utóbbi egy-két évben, ahogy ön is említette, űrbiztosként azért volt szerepe, érdemi szerepe, ezen kívül pár évig országgyűlési képviselő volt, és ma már a politikai közéletben egy elég ismert figurává vált. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most szegény embert az ág is húzza, szegény Fideszt többszörös ág is húzza, és emellett hát a korábbihoz képest eléggé alacsonyak a népszerűségi mutatói. Tehát amikor egy közösség bajban van, amikor egy közösséget kudarcok érik, akkor nem csoda, hogy a belső összetartozás is csökken. A belső összetartás, összetartozás csökkenését láthatjuk most a Fideszben ezekben a napokban.
1: Csak ugye felvetül az, hogy valójában ténylegesen kockáztat-e ezzel bármit is Orbán Viktor, akik elpártoltak a pártól, tehát hogy a Fidesztől, azok mondjuk már egy hónappal ezelőtt is benne voltak ezekben a felmérésekben, amelyek megmutatták, hogy igazából a győzteshez való húzás effektusa látszódik a párt szimpatizások köreiben is, tehát hogy mondjuk a Tiszához pártolnak át, illetve akik meg nem, akiknek meg úgymond továbbra is szimpatizálják Orbán Viktor és a Fidesz és annak a politikája, azok meg hát álhatatosan védik azt a különféle közösségi oldalak mondjuk komment szekcióiban, és hát úgy tűnik őket aztán semmi sem rendíti el a szimpátiájuktól.
2: Jó, hát a Fidesznek azért még van bő másfél millió szavazója, De hol van ez attól, amikor a Fidesz még 3 millió szavazóatot is össze tudott szedni? Ez 2022-es választás idején volt. Ugye ez ment le 2,4 millióra, és most már hát jóval kevesebb, mint 2 millió szavazó van a jelenlegi közvéleménykutatások szerint. Tehát azt gondolom, hogy ebből az adatsorból is jól látszik, hogy a Fidesz hát árnyéka egykori önmagának. Igazából azt is látni kell azért, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy most a Fideszt kevesebben támogatják, és hogy sokkal kevesebb parlamenti képviselője van, mint volt az április 12-i választás előtt. Azt is látni kell, hogy a Fidesz közeli háttér intézményrendszert is jelentős csapások érték. A választás után hát ugye elfogytak az állami hirdetések, és a Fidesz közeli sajtóbirodalom jelentős leépítéseket hajtott végre. Több száz embert küldtek el a Kesmából és máshonnan. A Fidesz elemzői háttérintézményeiben is volt némi leépítés. Vagyis a Fidesz háttérintézmény rendszere jelentős gyengülések indult, és ott vannak még a közérdekű alapítványok, az úgynevezett kekvák, amelyekbe elhelyeztek Fidesz közeli embereket, értelmiségieket vagy politikusokat, azokat fel akarja számolni a nemrég megszavazott törvény. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ráadásul a Magyar Péter vezette kormány is meglehetősen intenzíven törekszik arra, hogy a Fidesz, illetve a Fidesz közeli háttérintézmény rendszer anyagi alapjait minél inkább meggyengítse, megroppantsa, és hát ez elég jól megy, úgy látom, a Magyar Péter vezette kormánynak. Úgyhogy bizony a Fidesz válságban van, méghozzá én úgy látom, hogy elég súlyos válságban, és hát az a régi legendás Fidesz kommunikáció sem a régi finoman szóval, tehát amikor még fénykorát élte Orbán Viktor, amikor még eredet teljében volt, elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen durva kommunikációs hibát kövessen el, hogy a demokrácia végéről beszél, de se baj, azért ki megy Amerikába foci meccset nézni. Szóval persze ez nem tilos, nyilván hát ha akar meccset nézni, menjen, csak ezt magánemberként megteheti nyilván, de politikusként valami rettenetes üzenetet küldött, még a saját híveinek is, tehát az, hogy őt annyira azért már nem izgatja a Fidesz sorsa, mint régebben.
1: Szijjártó Péter volt külügyminiszter, a BioEd-nél talált munkát. Kritizálják, hogy ez egyfajta összeférhetetlenség lehet, de hát sokan meg nem értik, mi van abban, hogy valaki egy ilyen impozáns pozíció betöltése után talál a piaci szférában egy hasonlóan komoly munkát.
2: A baj annyi, hogy Szijjártó Péter segítette a BID-t, amikor még külügyminiszter volt. Maga dicsekedett azzal, hogy milyen jó, hogy jön a BID Szegedre, és ugyanennél a BID-nál szerez egy vezető pozíciót, miután nem kormánytag és választások véget éltek. Szóval nagyon-nagyon rossz az optika, nagyon-nagyon rossz a látszat, és hát ezt Magyar Péter igyekszik is a maga javára fordítani, amikor arról beszélt, hogy felveti a korrupció lehetőségét. Én ennyiben fogalmaznék ennél, tehát bűncselekményre én nem látok bizonyítékot, de arra igen, hogy minden esetre nagyon rossz a látszat. Tehát a látszat az, hogy a BID utólag megjutalmazza Szijjártó Pétert, amiért külügyminiszterként Szijjártó jól bánt a céggel. Ez a látszat. Na most mondom, büntetőjogilag én nem tudok bűncselekményre utaló jeleket látni, de hogy politikailag nagyon rossz ennek a látszata, azt mindenképpen meg kell, hogy mondjam, mert a látszat mégiscsak az, minthogyha a BID megjutalmazta volna utólag Szijjártó Pétert azért, hogy külügyminiszterként Szijjártó támogatta a céget, és hát azért a cég, tudjuk, hogy kapott némi közvetett vagy közvetlen állami támogatást, nem némit, bocsánat, állítólag 100 milliárd forint körül itt. Tehát mindenképpen nem jó politikailag a Fidesznek ez sem, én azt gondolom, hogy Szijjártó most elmegy a BID-hoz. Nyilván emberileg érthető, nyilván sok pénzt fog keresni, ez egy jó dolog emberileg, magánemberileg, de hát ha diktatúra lenne, akkor Szijjártó Péter sem ment volna csak el úgy, hanem vált-vált-vete harcolna a magyar Péterféle diktatúra ellen. Hát egy igazi hazafi ezt kell, hogy tegye, ha tényleg diktatúra van, de nem. Szijjártó Péternek fontosabb volt a saját pozíciójának a növelése, és az utólag is elárul, nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a Fidesz belső összetartása foszlik szét a szemünk előtt.
1: Én láttam olyan elemzést, vagy hát nem is elemzés, inkább elemzői felvetést, amely szerint a mostani történések nem a véletlen mentén alakulnak. Ez a fejtegetés appellált arra, hogy az elmúlt 16 évben sem történtek nagy horderejű dolgok a kormányfő tudta nélkül, és hogy elképzelhető, hogy Orbán Viktor valamennyire tudatában van ezeknek az hát szervezeti eróziónak tűnő történéseknek, mert hogy a Fidesz egy kiégett márka lett a választások után, és abba új lendületet vizionálni már sokkal nehezebb lenne, mint egy új kezdeményezésbe úgymond átvezetni a Fidesz szimpatizások hitét. Mit gondol erről a hipotetikus felvetésről?
2: Van benne igazság biztosan, már csak azért is, mert Orbán Viktor maga a választás után is mondta, hogy a Fideszt mozgalmi jellegűvé kellene tenni, tehát hogy a párt szigorú pártkeretekből ki kéne lépni, és hát valóban volt egy olyan felvetés is, hogy nem biztos, hogy a Fidesz márka névvel tud tovább menni majd a Fidesz, erről én is beszéltem még pár hónappal ezelőtt, csak van egy olyan probléma, hogyha azt csinálják, hogy a régi levitézlet politikusok most megalakítanak egy új szervezetet, meg mozgalmat, akkor nagyon nem mennek előre. Tehát akkor annyi történik, hogy átvessik a cégét, a cégtáblát egy új névvel, de hogyha az új névéhez nem jön egy új hiteles politika és egy új hiteles társaság, amelyet például nem nyom agyon az előző 16 év kormányzásának a terhe, akkor viszont nem nagyon fognak előrébb menni.
1: Tehát akkor azt mondja, hogy ugyanazt a bábút nem lehet ubás ruhába öltöztetni, ha mindenki látja, hogy ugyanaz a bábú van benne.
2: Így van, ezt nagyon ügyesen megfogalmazott, ez a lényeg.
1: Hol látja Orbán Viktort? Látszódik, hogy vehemens, hajthatatlan tábora van, jóval kisebb, mint néhány éve, vagy akár néhány, mondjuk hónapja, de még mindig megvan. Mit lehet ebből kihozni?
2: Hát, ha így haladnak tovább, akkor nem sok mindent. Tehát jelenleg a Fidesznek van egy demográfiai problémája is, nevezetesen az, hát nem titok, kutatások voltak erről, hogy a Fidesz alapvetően az idősek támogatják, ami azt is jelenti, hogy viszont az középkorúak, de főleg a fiatalabb nemzedékek alig. Tehát ha ezzel nem tudnak érdemben változtatni, akkor nyilván a Fidesz előbb-utóbb egy kifutó széria lesz. Nem állítom azt, hogy ne tudna bejutni még a 2030-as választáson a parlamentbe, de ahogy megyünk tovább előre az időben, tovább-tovább, hogy egyre inkább kihal, egyre inkább távoznak az életből a Fidesz idősebb szavazói, hiszen ez biológiai törvényszerűség, és hogyha nem sikerül ott utánpótlást szerezni a középkorúaknál és a fiataloknál, akkor nyilván egyre inkább eljelentéktelenedik majd a párt. Hasonló történt egyébként a Magyar Szocialista Pártnál is, vagy akár a Demokratikus Koalíciónál. Tehát nem azt mondom, hogy az idősek körében ne kéne érdemi támogatottságot szerezni, hát ők is fontos szavazók, különösen a lakosság előregedése révén. Azt azért tudni kell, hogy a Fidesz most már az idősek körében sem vezet, csak ott még viszonylag érdemi támogatottsága van. De hogyha ez így megy tovább, akkor nem tudom, hogy hol lesz a megállás. Tehát, és az nem túl biztató, hogy Orbán Viktor a kongresszusi beszédében azt mondta, hogy én már nem tudok változni. Hát pont, hogy kellene változni, és a pártnak is kellene változnia. Például tisztáznia kéne végre valahára a nagy oligarchákkal való korábbi kapcsolatát, mi van Mészáros Lőrinccel, 60 pusztával és az ehhez hasonló nyalánkságokkal, hát valami bűnbánatot kéne gyakorolni, csak hát ugye ez kényes kérdés, mert annak idején a 60 pusztai birtokba állítólag besegített Mészáros Lőrinc valamelyik cége, meg Mészáros Lőrinc nagyon jó barátja volt Orbán Viktor egykori kormányfőnek, szóval nem olyan egyszerű azért ezeket a emberi viszonyokat, vagy akár üzleti viszonyokat széttépni, csak hogy ez a párt hitelességét most nagyon-nagyon nyomja. Tehát nem is a 16 év maga volt az, ami katasztrófa lett volna, mert azért voltak jobbacska évek ezen 16 éven belül, de az utolsó 4 év nagyon rosszul sikerült, és hát az utolsó 4 évben az embereket már jobban zavarta a 60 pusztai birtok, jobban zavarta Mészáros Lőrinc életmódja, meg a kedves feleségének a ruhája, meg a táskája, meg a jacht. Tehát az a helyzet, hogy ezek azért olyan emlékek, amelyek még nem tűntek el, és ráadásul, ha esetleg valaki már kezdene elfelejteni, hát Magyar Péter gondoskodik arról hétről hétre, vagy majdnem minden héten arról, hogy az emberek lehetőleg minél kevésbé felejtsék el azt, hogy a Fidesz kormányon milyen furcsa gyanús ügyekbe keveredett, illetve hát, hogy a hozzá közel álló vállalkozói rétegeket elképesztő pénzmennyiséggel tömte ki, miközben az egészségügy meg az oktatás rossz helyzetben volt. Szóval ezek olyan szintű problémák és olyan terhes emlékek, amelyekből nagyon nehéz megszabadulni eleve, és hogyha Orbán Viktor még nem is törekszik arra, hogy ezektől az emlékektől megszabaduljon, és hogyha még nem is látok igazi törekvést, hogy a fiatalabb szavazó nemzedékeket minél jobban meg tudja szólítani a Fidesz, akkor nyilvánvaló ez egy elhúzódó agónia lesz, ami a Fideszt érheti, ami egyébként nagyon jól jön majd Magyar Péter vezette kormánynak, tehát jelenleg Magyar Péter majdnem ideális pártpolitikai helyzetben van, van egy kicsi Mi Hazánk, van egy eléggé meggyengült Fidesz, és ott van a nagy támogatottságú Tisza párt, úgyhogy ő ezzel most majdnem tökéletesen el van. Azért mondom, hogy majdnem, mert időnkénti kifakadásai Magyar Péternek mutatják, hogy azért nem mindig stabil az idegrendszere, tehát hogy bizonyos nehéz helyzeteket nehezen tud megoldani. Ebben az egyben talán még reménykedhet a Fidesz, hogy esetleg Magyar Péter valami rettenetes kommunikációs hibát követel valamelyik parlamenti ülésen. Úgyhogy azt tudom mondani a Pátria Rádió tisztelt hallgatóinak, hogy érdemes figyelniük a Magyarország gyűlés, a magyar parlament üléseit, mert mostanában igencsak izgalmasak tudnak lenni, főleg az első néhány óra.
1: Ámen. Megmenthető a Fidesz vagy Orbán Viktor politikai közössége? Erről beszélgettünk Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm szépen.
0: 8 óra 54 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba július 20-án, hétfőn. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Puha József várja majd önöket. A hangmérnök Kubányi Péter és a hírszerkesztő Paszmár Lívia nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Puha Józseffel. Az ezred forduló környékén történt, amikor az egyik vezető magyar sláger a Bombón a Szexepilem című dala volt. Az autóbuszra várva a megállóban egy gyerkőc olyan kisiskolás korú teleszájjal énekelte, hogy nem vagyok James és nem vagyok bolond. Ezt Szolnoki Péternek is elmeséltem, amikor 2019-ben Mészáros Tamással nálunk járt. Műsorunk harmadik órájában részleteket idézünk fel az interjúból, a július 12-én elhunyt énekesre emlékezünk. Rövidesen mondom, hogy mivel foglalkozunk még. Most a legfrissebb információk jönnek, a mikrofonnál Paszmár Lévi a hírszerkesztő.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A Zsolna megyei tűzoltóság 31 alkalommal avatkozott be az időjárási körülmények miatt. Szobjányin szerint több mint 400 drón tartott éjszaka a moszkvai terület felé. Ma 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, következnek a részletek. A PS vezetője Mihály Simecska újabb videót tett közzé Dubajból, ezúttal a Smer párt korábbi pénzügyminisztere Ján Pocsietek luxus lakásáról, amely feltehetően a felesége tulajdonában áll. A PS megállapításai szerint Pocsieteknek lakása van a híres dubai milliómosok szigetén, ahol Cristiano Ronaldo futballista is rendelkezik ingatlannal. Saját kikötő, egy szerény 244 négyzetméteres lakás,

0: három hálószoba abszolút luxus, mondja a videóban Simecska, aki az ingatlan értékét 5 millió euróra becsüli. Simecska állítása szerint Pocsétek felesége évi 160 ezer euróért adja bérbe ezt a lakást a férjének, ami háromszor olcsóbb, mint az átlag ebben a komplexumban, magyarázza Simecska, aki nem jutott be a lakásba, mivel a komplexumot biztonsági őrök védik. A Zsolna megyei tűzoltók tegnap 6 és 18 óra között összesen 31 alkalommal avatkoztak be az időjárási körülmények miatt. A zsolnai tűzoltó és mentőszolgálat megyei igazgatósága a közösségi médiában tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a beavatkozások során kidőlt fákat és leszakadt tetőket távolítottak el. Összesen 33 tűzoltó vett részt a bevetésekben, és 13 járművet, 31 önkéntes tűzoltót, valamint 8 önkéntes tűzoltósági járművet vetettek be, közölték a tűzoltók. A zsolnai kerületi igazgatóság tagjai összesen 10-szer avatkoztak be, a sacaiak 9-szer, egy-egy beavatkozást regisztráltak a Námesztói és Rózsahegyi tűzoltóság tagjai, valamint a zsolnai mentőbrigád tagjai is. Beavatkozásokat regisztráltak Saca, Rakova, Makov, Sulov, Radná, Csérne, Gyivinka és Petrovce települések önkéntes tűzoltói is. Már a virradó éjjel több mint 400 ellenséges drón tartott a moszkvai régió felé. A légvédelmi rendszerek többségüket hatástalanították, 85-öt pedig megsemmisítettek, jelentette be a Telegram platformon Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere. A TSS hírügynökség megállapította, hogy ez volt az egyik legnagyobb léptékű kísérlet az elmúlt években, amelyet az ukrán erők drónos támadásként hajtottak végre az orosz főváros ellen. A hírügynökség egyúttal arról is beszámolt, hogy a moszkvai régióban 6 embert, köztük 3 külföldit kórházba szállítottak a robbanások által okozott sérülések miatt. Emellett éjszaka több orosz régióban is riadót rendeltek el. Dél-Franciaországban tegnap több tucat lakóházat kellett evakuálni, miután vármegyében gyorsan terjedt az erdőtűz. Erről a helyi hatóságok számoltak be, amelyek szerint több mint 600 tűzoltó és egy tűzoltó repülőgépekből álló flotta küzd a lángok ellen. A tűz Draguignan városa közelében tört ki, terjedését pedig az erős szél és a napokig tartó rendkívüli hőség miatt kiszáradt növényzet segítette elő. A régióban ma is narancssárga szintű hőségriadó van érvényben. Franciaországban az éveleje óta több mint 32 ezer hektár terület égett le, ami meghaladja a 2025-ben tűzvészek által érintett területet. Legkevesebb 6 ember meghalt és több mint 30-an megsérültek abban a földrengésben, amely helyi idő szerint szombat este rázta meg Peruban az Andok vidékét. A körülbelül 5,5-es erősségű rengés tucatnyi épületet rongált meg, és mintegy 300 lakos maradt fedél nélkül, közölték a helyi hatóságok. Az amerikai geológiai szolgálat szerint a főrengés epicentrum a Sikaya város közelében, Huancayo tartományban volt, amelyet körülbelül 24 km mélységben határoztak meg. Legalább 12 utórengést is regisztráltak. A legnagyobb károkat a Limától körülbelül 300 kilométerre keletre fekvő Csongosbajo mezőgazdasági régióból jelentették. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat Spában, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki összetettben.
2: Időjárás.
0: A hűvös reggel után a délután folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Lanfranconi hídon Ligetfalu felől. A Malomvölgy irányában 5-10 perc várakozási idővel számoljanak, valamint az útépítő munkásoknál Pozsonyban a Jarosován, a Bajkászká felé és a Vajnorszkán a Trnavszkei Mito irányában mindkét helyen 5-10 perc a várakozás. Radar mérje a sebességet a D4-esen Kassa után Magyarország felé és Dargón a benzinkútnál Gálszécs irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: S ha már a bevezetőben a Sex Appeal című slágerről beszéltem, akkor elmondom azt is, hogy kevesen tudják, ez nem eredeti szerzemény, hanem átdolgozás. Íme a bizony.

A házam, asztalom című könyv szerzője praktikus dolgok bemutatásán keresztül ad betekintést a múltjába, a jelenébe, gondolataiba. Feltárul a természetközeli vidéki élet szépsége, előkerülnek a régi bútordarabok, az elfeledett tárgyak a nagyszülők tornácos házából. Feltörnek az emlékek, miközben megjönnek az ötletek, az inspirációk is. A kiadvány válaszokat ad többek közt az újrahasznosításukra. Magazin műsorunk első órájában a szerzővel, Drab Melindával beszélgetünk. A másodikban témánk a labdarúgó világbajnokság. Elek Zoltánnal, az Újszó sportújságírójával összegezzük az év legnagyobb és legfontosabb sportrendezvényét. A 11 órai hírek után a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk. Jó barátja, szlovákiai magyar énekesünk Mészáros Tamás segítségével. Részleteket idézünk fel abból a 2019-es interjúból, amely itt a Pátria Rádió stúdiójában készült a Bombon énekesével és Tamással a Szóljon egy dal című duettjük kapcsán. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, kérem, tartsanak velünk. Szép nyári napot, kellemes rádióhallgatást kívánok műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is.

Itt a Pátria Rádió, benne a nappali. Július 20-a van, az év 201. napja. Az Illések ünneplik névnapjukat. Az Illés Éliás a héber eredetű Éliá név görög Élia formájából származik, jelentése Jahve az én Istenem. Az Illések mellett Aurél, Eliána, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Folkus, Jeromos, Margarét, Margaréta, Margarita, Margit, Marinella, Marinetta és Soraya nevű hallgatóink is ma ünneplik névnapjukat. Boldogságot, erőt, egészséget kívánunk a névnaposoknak és mindenkinek, akinek valamiért ünnep július 20. napja. A Pátria Rádióban a nappalit hallgatják, 2 perc múlva lesz 9:45. A folytatásban belelapozunk az esemény és évforduló naptárunkba. Ötvenhét éve, 1969. július 20-án, közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra ért. Július 21-én 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére. Ekkor mondta el híres mondatát, kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászló, majd 2,5 óráig tartózkodtak a Hold felszínén. Michael Collins eközben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indulását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51 perckor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. 50 éve, 1976-ban az amerikai Viking 1 robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. 512 éve, 1514-ben halt meg Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetője. Születésének pontos dátuma ismeretlen, 1470 körül született. 436 éve, 1590-ben elkészült az első teljesen magyarra fordított Biblia, a Károlyi Biblia, protestáns gyakorlatban Károlyi Biblia, avagy Vizsói Biblia. A nyomtatás Vizsóiban zajlott. A Bibliát Károlyi Gáspár református prédikátor és lelkész, valamint társai fordították. Ez volt az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás. Mancskovics Bálint, lengyel származású tipográfus és nyomdász vezetésével történt a nyomtatási munka. 2015. januárjában a Vizsói Biblia bekerült a Hungarikumok közé. 271 éve, 1755-ben született Martinovics Ignác, ferences rendi szerzetes, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. 1795-ben kivégezték. 204 éve, 1822-ben született Johann Gregor Mendel, osztrák biológus, a tudományos örökléstan megalapítója. Szudéta német származású Ágoston rendi szerzetes volt. Veteményborsóval végzett keresztezési kísérleteiből megállapította, hogy a tulajdonságok öröklődéséért különböző faktorok, mai szóval gének felelősek. Emlékének tisztelegve tételeit Mendel szabályoknak nevezték el. 107 éve, 1919-ben született Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó. 1953. május 29-én hegyi kísérővel serpával együtt elsőként mászták meg a föld legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet. 88 éve, 1938-ban született Natalie Wood, amerikai színésznő, a West Side Story főszereplője. Már gyermekkorában 20 filmben szerepelt. Az 1947-es Csoda a 34. utcában című film tette széles körben ismerté. Fiatalon, 43 évesen, 1981. novemberében tragikus körülmények között hunyt el.
53 éve, 1973-ban máig tisztázatlan körülmények között Hongkongban meghalt Bruce Lee harcművész, színész. Édesapja révén kínai származású, az Amerikai Egyesült Államokban született, Hongkongban nevelkedett. Kung Fu-t, ezen belül Wing Chun-t tanult. A későbbiekben sok-sok harcművészeti ágat tanulmányozva igyekezett egy saját önvédelmi stílust kifejleszteni. Harcművészeti tudását filmekben mutatta be és a nyugati világban oktatta. Feltételezések szerint a keleti hagyományok őrzői ölték meg a tudás védelmében. 10 éve, 2016-ban hunyt el Lux Elvira szexuálpszichológus, klinikai szakpszichológus, adjunktus, a Magyar Szexológiai Társaság elnöke. 50 éves Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. 1947-ben Mexikóban született, tehát ma 79 éves Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes. Pályafutását 1962-ben kezdte egy mariachi zenekarban. 1966-ban megalapította a Santana Blues Bandet, amely 1967-től Santana néven latin zenét játszott. 1969-ben felléptek a Woodstocki Fesztiválon, majd a Columbia kiadóhoz szerződtek. Carlos Santana 1985-ben Pat Metheny-vel lépett fel a Live Aid koncerten, 1989-ben John Lee Hookerrel készített lemezt. A következő slágerrel az ünnepeltet, Carlos Santanát köszöntjük!

0: A házam asztalom című könyv szerzője, Drab Melinda a vendégem. Jó napot kívánok, szia!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Melinda, miután elolvastam a könyvedet és készültem erre az interjúra, megfogalmazódott bennem, bár én sem vagyok teljesen kétbalkezes, hogy meg kellek fogja kérdezni az ezermestert.
1: Hát azért ezermester én sem vagyok, habár elég sok minden szerszám, meg mindenféle eszközök között nőttem fel, ezért ezek számomra nem voltak újdonságok, és ezért gondoltam, hogy a tapasztalatokat megosztom egy ilyen könyv formájában másokkal is.
0: Te sem értesz mindenhez, például horgolni nem tudsz, ez kiderül a könyvből.
1: Igen, és ez mai napig szívfájdalmam, mert az unokatestvérem mondta, hogy Meli, az nem lehet, hogy én ne tudjak horgolni, mert hogy a család összes nőtagja tud horgolni, és nekem is tudnom kell, úgyhogy már elkezdett tanítgatni, úgyhogy remélem, hogy majd ezt is megtanulom, mert nagyon tetszik nekem, és sok mindent további is gondolok ezekből a horgolmányokból, úgyhogy sok minden megfordult már a kezem között a horgolásokból is, és szeretném, hogyha horgolni is tudnék.
0: A bevezető után menjünk vissza a gyermekkorodba. Egy tornácos parasztház volt az otthonod, amit a nagyszüleid építettek, ott éltél 5 éves korodig. Vannak ezekből az évekből emlékeid, meg aztán a további évekből, gondolom azokból már jóval több van, amikor ott töltötted a szünidőket, vakációkat, hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre?
1: Nekem konkrét emlékeim vannak 5 éves koromig, amit ott töltöttünk a nagyszülőkkel, amíg ott éltünk. Nekem apukám volt ilyen ezermester. Például konkrétan előttem van a mai napig az a kép. Ő kézműves munkával ő épített egy traktort, de úgy, hogy a vasesztergályosokkal leesztergályoztatta hozzá a hozzávalókat, mindent be tudott hozzá szerezni, és emlékszem, hogy az esőben ül egy széken az udvaron, és nézi a félig kész traktort, és gondolkodik rajta, hogy hogyan tovább, meg hogyan fejlesz-e, és ez egy olyan korban volt, amikor ugye nem volt YouTube, meg nem volt internet, nem lehetett olyan könnyen utána nézni a dolgoknak, hogy hogy készülnek ilyen dolgok, és ő egy ilyet fel tudott építeni, amivel útra lehetett menni. Tehát mi aztán azzal jártunk a nagyapával, meg apuval is a szőlőbe, és nagyon sok emlékem van nagymamámról is. Én szeretettel emlékszem vissza ezekre az évekre, amit ott laktunk, és aztán ugye tényleg nagyon sokat voltunk ott a szünetekben a húgommal. És ez számomra, ez nagyon kedves.
0: Igen, a mai fiatalok, a mai 10-20 évesek fel sem fogják, hogy amikor egy-egy információra volt szükségünk, akkor el kellett mennünk a könyvtárba például, tehát nem tudtuk beszerezni ezeket az információkat olyan könnyen, bár nem hiszem, hogy a könyvtárban volt olyan könyv, hogy hogyan készítsünk, építsünk traktort.
1: Nem, nem volt, de akkor is voltak már szaklapok, és én ezt aztán kérdeztem aput, mert őt, neki több ilyen találmánya volt, neki a munkahelyén is volt egy olyan, épített egy olyan gépet, ami úgy automatizálta a kábeleknek a szigetelését, amit addig az egy ilyen női munka volt abban az üzemben, hogy megfogtak egy kábelt, és ugye azt körbe kellett szigetelő szalagozni. Ő már akkor készített egy olyat, digitális kijelzője volt, hogy a gép egyik oldalán bement, húzal a másik oldalán pedig kijött beszigetelve. Tehát ilyen tekercselős valamilyen, nem is tudom milyen megoldásokkal Csehszlovákiában akkoriban még emlékszem a Pravda 4. oldalán volt ezzel az újításával, és egyedüli gép volt akkoriban ez az országban. És amikor kérdeztem, hogy ő ezeket hogy rakta össze, és akkor elmondta, hát sokat forgatta a rádióamatőrök lapját, meg különböző ilyen folyóiratok voltak, de ugye át kellett látni a folyamatokat, hogy ezt össze is kellett rakni fejben, mert a rádióamatőrök lapja ez megint egy kicsit más típusú volt, de nagyon sok rajz volt benne, és ő ezt így meg tudta építeni.
0: Az anyukád, a nagymamád tipikus házi asszonyok voltak?
1: Ó, persze, a nagymamám. Ma már azt mondanák, hogy ilyen professzionális háztartás beli, vagy igen, nem is tudom, és anyukám pedig igazi csehszlovák nők a pult mögött volt. Ő egész életében dolgozott, és boltban dolgozott, úgyhogy akkoriban is ugye beszerzési helyek voltak. Még akkoriban emlékszem, volt pár játék, amilyen pult alatti háru volt, vagy nem is tudom, mesélte anyu, hogy öblítőből 4 darabot kaptak. a boltba, és akkor ugye azok nagyon hamar elkeltek.
0: Én is emlékszem ilyen dolgokra, amikor
1: nem lehetett kapni dolgokat, ugye?
0: Mi élelmiszerboltunkba a csütörtök délután érkezett áru, és akkor mindenki sorba állt a, bocsánat, most ki kell mondanom, a lentilkiért, mert hát az nehezen beszerezhető áru volt annak idején.
1: Hát meg nekem még alapiskolás koromból vannak olyan emlékeim, hogy ugye a narancsod, a banán csak a Mikulás hozta, és akkor hosszú sorok álltak sorba a mandarinért a zöldségesnél. Hát ugye volt akkoriban a városban egy áruház, nem tudom, ki szabad-e mondani a nevét.
0: Mert csak egy volt.
1: Mert csak egy volt, igen, mindenki tudja, igen, hogy az a Jednota volt, most pedig már ugye minden utcában van egy olyan kereskedés, ahol aztán minden nap haza lehet menni egy nagy táskával.
0: Melinda, elárulhatjuk azt, hogy ez a tornácos parasztház, ez hol volt, melyik faluban?
1: Elárulhatjuk, igen, ez Szent Márián volt.
0: Az hol van pontosan?
1: Ez a Tőketerebesi járásban van, Királyhelmectől 11 kilométer.
0: És aztán 5 éves korodban Királyhelmecre költöztetek?
1: Igen, akkoriban, ugye épp ezt beszéltük is nemrég a barátokkal, hogy 40 évvel ezelőtt még az volt a divat, hogy faluról beköltöztek a városba a kényelmesebb élet reményében, meg hogy nem tudom, például nekem is nem kellett buszoznom az iskolában, mert Szent Márián ott nem volt alapiskola, csak Szomotoron, és akkor oda busszal kellett volna bejárni, de Helmecen ez megoldódott. Meg ugye ki is nőttük mi azt az egy szobát, úton volt a kistestvér, és a húgom már a Király Helmeci lakásba érkezett.
0: Sajnálhatja részben. Gondolom, aztán ő is megismerte a falusi életet.
1: Persze, persze. És 40 évvel ezelőtt még ez volt a divat, hogy ugye faluról költöztek be városba. Most pedig azt tapasztalom, hogy egyre többen a városból kiköltöznek falura, és ott keresnek házat.
0: Igen, de nem azért, amiért a te könyved íródott.
1: Nem. És ezt látom azokon a gyerekeken, vagy gyerekeken már fiatal felnőtteken, akik ilyen panelházban felnőtt gyerekek, hogy mit fognak kezdeni egy falusi háznál, ahol udvar lesz, kert lesz, ott mindig el fog valami romlani, befejezi az egyik dolgot, akkor foglalkozni kell a következővel. Ezt úgy kíváncsian várom majd, hogy de hát valószínűleg ott térkő lesz, meg nem tudom, nem lesz csűr, nem lesznek padlások kacatokkal, tiszta lappal lehet ott indulni.
0: Össze-vissza ugrálunk, de nem baj. Térjünk még vissza a gyermekkorodra, amikor 5 éves korodban beköltöztetek Királyhelmecre. Érezted a különbséget 5 évesen?
1: Úgy azt éreztem, hogy voltak rokonok, akik nem mertek a liftbe beszállni és feljönni a negyedik emeletre, inkább feljöttek lépcsőn. Erre úgy emlékszem, de úgy mivel, hogy mi minden hétvégét kint töltöttünk a nagyszülőknél, ugye ez apukám szüleinek volt a háza, szombaton természetes volt, hogy reggel felkeltünk, és 7:30-kor már mentünk ki a busszal, vagy amikor autóval, ja igen, még autóhasználat is. Akkoriban nem volt az, hogy mindig mindenhova autóval járjunk. Én emlékszem apuval, akkor mentünk autóval, amikor azt ő olyan dologhoz kötötte, hogy valami dolgot ki kellett vinni, vagy el kellett vinni ezt, azt, amazt, de busszal is nagyon sokat jártunk. Hétvégén ott voltunk akkor is, amikor már a városban laktunk.
0: Azt már megtudtuk, hogy kitől örökölted a tehetségedet, az apukától. Mi volt az első dolog, amit összehoztál? Most, hogyha a könyvből
1: mármint
0: indulunk ki.
1: Mármint, ha a könyvből indulunk ki, igen, mindenképp az a konyhaasztal volt, amit én a pince mélyén nagyon romos állapotban találtam, és felcipeltem. Ez egy kis fenyőasztal volt, és azt tűnt fel, hogy az asztallap alatti perem része nagyon szépen ki volt dolgozva. Ilyen tipikus, szép asztalos munka volt ezekkel a kis díszlecezésekkel, és nekem ez megtetszett, felcipeltem, és elkezdtem rendbehozni. Persze úgy hullott szét, ahogy hozzáértem, és akkor itt jöttek azok a segítségek, hogy átmentem az asztaloshoz, aki három házzal arrébb lakott, és megkérdeztem, hogy mivel lehetne ezt rendbe tenni, hogy fogjak hozzá, és akkor...
0: És konkrét elképzelésed volt arról, hogy mit szeretnél ebből az asztalból varázsolni?
1: Akkor még talán nem. Csak valamit szerettem volna ott én is tevékenykedni azon az udvaron, ott a ház körül. Úgy a kerti munka akkor még nem nagyon volt a kedvencem, tehát én mindent megtettem, hogy csak a kerttel ne kelljen foglalkozni, ezért kerestem valamilyen elfoglaltságot, az meg még mindig ciki, hogy ott felnőttként én csak úgy oda nem tudom pihenni járjak. És ami így a kezem alá került, azt így elkezdtem vele matatni. És akkor sorba jöttek, akkor már ugye utána lehetett nézni mindenféle blogokon, hogy mások, akik már ilyet csináltak, akkor azt hogy hogy lehet megcsinálni. Engem is inspiráltak nagyon sokan, megmondom, volt helyben segítség is. Néha hiányzott egy szerszám, akkor azt elmentem és kértem egyet. Úgyhogy ez így itt ilyen falusi környezetben, ez azért ez így könnyű, mindenki ismeri a másikat. A fél falu rokon, ugye, ez aztán ment. És akkor ezt így hetekig, aztán nagyon sok hétig ezzel így elvoltam. Minden hétvégén, amikor kimentünk, akkor én ezt újra elővettem. Ha 2 órát volt kedvem vele foglalkozni, akkor 2 órát foglalkoztam. Akkor az volt, hogy ilyen csiszolásokba, kézi csiszolásokba, csiszolóvászonna úgy el lehet fáradni 2 óra múlva, hogy az ember észre se veszi, hogy egyáltalán történt-e valami azzal az asztallal, mert nagyon sok régi festékréteg volt rajta, még olyan típusú festékek, amik alig jöttek le. Azért most már erre vannak mindenféle gépek és mai festékek is olyanok, hogyha valamit átkenünk és nem tetszik, akkor azt hamar el lehet távolítani.
0: Hol van most ez az asztal? Megvan még?
1: Megvan. Helmecen van a panel lakásomban, a konyhában.
0: És amikor ránézel?
1: Hát akkor visszajönnek ezek az emlékek, hogy mégiscsak ez volt ez volt a kezdet az, hogy én ilyenekkel elkezdjek foglalkozni, és egy olyan szép hobbi tevékenységem lett ezáltal, hogy nem is tudom, hogy beszéljek róla, mert nyilvánvalóan nem tudok csak elfogultan erről beszélni, mert minden ilyen dolog, ami nekem a kezem ügyébe került, és vagy felújítottam, vagy átalakítottam, az nekem onnét jött eddig abból a házból. Tehát nem vettem azért használt bútort még, hogy megcsináljam. Az íróasztalom is a mai napig az apukám régi legénykori íróasztala. Azon is fiúkgombokat cseréltem, lecsiszoltam, átfestettem, a fiúk előlapokat díszléccel díszítettem, ez nem került bele a könyvbe, lehet egy következőben belekerülhet. De hogy ilyen bútorok vannak körülöttem, igaz, hogy elég eklektikus a lakás, de számomra ezek fontosak.
0: Szóval ez az asztal volt az első munkád, viszont akkor muszáj megkérdeznem, hogy idáig hogyan jutottál el? Mi minden előzte meg az asztal készítését, mert gondolom ez már egy bizonyos pont az életedben, tehát már gyerekkorodban ilyenekkel foglalkoztál?
1: Arra nem emlékszem, de arra viszont igen, hogy talán 6-os lehettem, amikor nagymamám leültetett a lábbal hajtható varrógép mellé, és ő engem azon megtanított varni. És akkor felfedeztem, hogy ez milyen óriási dolog, hogy egy darab rongyból lesz valami. És én a mai napig én nem tudok varrónőhöz vinni olyan dolgokat, amiket otthon is meg lehet készíteni, a függönyeimet, saját magam szegembe, ha valamilyen lakástextil kell, és most éppen karácsonyi abroszt szeretnék, akkor nem veszek egy karácsonyi abroszt, hanem bemegyek a méteráruba, és ott különböző anyagok közül válogatok, és készítek magamnak egyet. Vagy hogyha a húgom gyermekének ovizsákok kellettek az oviba, akkor készítettem egyet, és akkor rájöttem, hogy ez tényleg jó dolog. Úgyhogy ebből a 6. osztályos koromból van úgy olyan emlékem, hogy elkezdtem ezeket a dolgokat, és aztán már jött a többi.
0: És ezekre a tárgyakra sokkal jobb ránézni, mint azokra, amiket készen vásárolunk? Vagy vásárolsz?
1: Szerintem igen, és ez mindenki számára kedvesebb, amiben benne van a saját munkája, amit ő készített el, és én mindenkinek kívánom, hogy találjon egy ilyen elfoglaltságot magának, amit ő el tud készíteni. Az a folyamat is, amíg mi leülünk valamihez, és elkészítjük, benne van a munkánk, az időnk, a türelmünk, az szerintem egy olyan dolog, ami manapság ilyen nagyon divatos szóval, ha élnénk, hogy találjuk meg azt a saját én időnket, amit így eltölthetünk magunkkal, és ez alatt ilyen dolgok készülhetnek.
0: A lényeg a kitartás.
1: Igen, és a türelem.
0: És a türelem. A könyvedben szerepel egy mondat, egy kérdő mondat, hogyan is kezdjünk hozzá? És meg is válaszolod, a lényeg, hogy szívvel, lélekkel és ésszel. Nekem ez a mondat nagyon tetszett, főleg a sorrend, hogy elsőként a szív kell hozzá, aztán a lélek, és az ész az csak a harmadik. Eszembe jutott, talán emlékszel még régen a tévétornákra, amikor lement a főcím, és azt hiszem az íródott ki, hogy az idősebbek is elkezdhetik. Ezek szerint itt a kevésbé ügyesek is elkezdhetik?
1: Szerintem igen, mert vannak mindig fokozatok. Vannak ezek a szaklapok, ugye varrós szaklapok, most nem akarom az újság címét kimondani, ott is ugye ilyen három pöttyel meg van jelölve, hogy a kezdőknek, egy pöttyös haladóknak, középhaladóknak, úgyhogy mindenben vannak szintek, nem kell rögtön, nem tudom.
0: Asztalt csinálni,
1: igen.
0: Mi lehet az első?
1: Hát lehet mondjuk egy hokedli, vagy egy szép.
0: Majdnem asztal.
1: Nem kell ezeket a fafaragásokat egyenként kiszedni, hanem valami egyenes vonalú dolgokkal lehet kezdeni, vagy ugye, hát nem is tudom, valami példát mondhatnék, akár varrogatós, vagy ilyen tényleg bútorfelújítós dologra, de nem kell rögtön fotelt kárpitozni például, hanem tényleg egy egyenes vonalú asztalt lecsiszolni, lefesteni, egy kicsit felfrissíteni. Mostanában azt szoktuk mondani, hogy egy kicsit kisminkelni, mert tényleg vannak most már olyan festékek is, ami előtt nem is kell annyira felületkezelni, elég mosószeres vízzel átmosni, és rögtön rá lehet kenni ezeket az új modern anyagokat.
0: Melinda, rád emlékezhetnek napilapunk olvasói is. Régebben ott volt egy rovatod.
1: Igen, volt a napilapnak egy ilyen havi melléklete a nők, és nekem abban volt egy otthon rovatom. Amikor én egyetemista voltam itt Pozsonyban, akkor volt a médiaintézetnek egy kihelyezett képzése Dunaszerte helyen, ahova én minden hétvégén eljártam. Ez péntektől vasárnapig tartott, és oda nagyon sok újságíró járt innét is a fővárosból, és én akkor megismerkedtem ezekkel a kollégákkal. És amikor a munkahelyemen úgy 7 év után kezdtem kiégni, és kerestem magamnak valami elfoglaltságot, akkor kitaláltam, hogy én munka után hetente kétszer el fogok járni egy lakberendezőiskolába, és amikor ezt elvégeztem, akkor felvetettem az akkori főszerkesztőnek, hogy én ilyen témában lehet, hogy tudnék valamit írni. És jó ötletnek tartotta, összekötött a szerkesztővel, Misla Edittel, és akkor ott lett egy ilyen otthonrovat, ahol mindig lehetett arról írni, hogy hogyan függönyözzük be a lakást, egyáltalán népszerűsíteni lehetett ezt a témát, a lakberendezést.
0: És ennek a könyvnek, a Házam, Asztalom című könyvnek az ötlete mikor fogalmazódott meg benned, hogy jó lenne ezt kiadni?
1: Hát amikor már volt ilyen írói tapasztalatom alapban, és nagyon sok ilyen anyag összegyűlt a tevékenység során, mert még amikor az elején azt a konyhaasztalt készítettem, annyi eszem azért volt, hogy bizonyos fázisfotókat készítsek. Akkor még talán nem is voltak ilyen okos telefonok, mert most már nagyon könnyű, mert a telefon mindig kéznél van. Én tudom, hogy még egy ilyen tükörreflexes Canon gépem volt, amit aztán mindig hordtam ki Szent Máriára, mindig vigyázni kellett, mert amikor épp por volt, megcsiszoltam, akkor most azt gyorsan kapjam elő, azért ez nem volt olyan egyszerű, ma már sokkal könnyebb lenne ezt megcsinálni. Nekem nagyon sok fázisfotóm volt ezekről a felújításokról, és azt gondoltam, hogy ez szépen lehetne akár egy ilyen munkafüzetként is így fejezetekre bontani. Nekem volt egy blogom is akkoriban, amikor mindig megírtam, hogy mit hogyan készítettem el, hogyha mások is szeretnének ilyet csinálni, akkor elolvashassák, és akkor így lett ennek a könyvnek az ötlete. Megfigyeltem is mindig a könyvpiacot. Én évekig figyeltem a könyvpiacot, hogy van-e hasonló könyv ebben a témában, ilyen otthon és életmód polcon mindig megnéztem, hogy milyen könyvek az újdonságok, és kifejezetten bútorfestős könyv van, bútorfelújítós. De amiben lett volna mindenből egy kicsi, hogy varrogatós is, egy kis kárpitozós szakkönyvet például a mai napig nem találtam magyar nyelven. Nemzetközi irodalomban vannak kárpitozósak, gondoltam is, hogy majd rendelek, de aztán nem rendeltem. De ilyen, amiből mindenből van egy kevés, mint itt ezekben a fejezetekben, ahol mindenki kiválaszthatja, hogy mi áll hozzá közelebb, vagy mi az, amit meg tudna csinálni. Ilyen nem volt. És akkor így született meg ez az ötlet, hogy egy ilyen kis csokor mindenféléből, mert ebben vannak különböző projektek, akár dekorációról legyen szó, akár valamilyen kézi munkának a tovább gondolása, bútorfestés vagy hasonlók.
0: Az elmondottakra uttal a könyvedben az a mondat, hogy ez csak látszólag követi az életmód kiadványok formátumát? Mire célzol ezzel?
1: Arra céloztam, hogy ugye a különböző fejezetekben mindegyikben egy ilyen felújítós projektem benne van, de köré van fűzve egy olyan történet, amiben meg tudok emlékezni a nagymamámról, a nagyapámról, és erről a családi háttérről, hogy ne csak tényleg egy munkafüzet legyen, hanem valami valami kis történet legyen körészőve. Erre gondoltam.
0: Igen, mert hogy ez valahol egy életrajzi könyvnek is elmegy.
1: Lehet, igen, nem tudom.
0: Minden tárgyról valami az eszedbe jut.
1: Igen, igen, van kötődés minden tárgyhoz. Tehát még ami ott újnak tűnik is, az sem új, mert vagy egy olyan régi szőttes anyag lett hozzá felhasználva, vagy pedig nem is tudom. Egyébként azért jó, mert bárhol valaki kinyitja, és elkezdi bármelyik fejezetét olvasni, nem szükséges, hogy az egész könyvet egybe olvassa el, hanem épp ahol felütés, valami megtetszik, akkor azt el tudja készíteni.
0: Bent a házban indulunk el, kezdődik az asztal felújítással, amiről már beszéltünk, aztán kimegyünk az udvarra, a kertbe, és végül visszatérünk a házba, hogy süssünk.
1: Igen. Igen, és itt már kiderült, hogy a kerthez való kapcsolatom is egy kicsit javult. Igen. Biztosan te is ismered azt a műfajt, hogy egész nap, nem tudom, egy 2x2 méteres részt szeretnél rendbe tenni, és alig látszik. Ott nagyon sok ilyen 2x2 méteres hely van, és még itt ez évekig lesz szerintem, amíg rendbe tesszük, de azért haladunk. És a süteményreceptek a végén, az pedig a kedvenc családi süteményrecepteink, mert az utolsó fejezet az úgy egy kicsit a karácsonyhoz is kötődik, meg az évvégi dolgokhoz, az adventhez, és akkor már oda illett volna, hogy valami sütőgetős dolgok is bekerüljenek. Lényegében ezeket én is gyakran sütöm, és így mindig kéznél van ez a pár recept.
0: Visszatérve a kertre, emlékszem, az én nagymamám kertjében keveredett a virág a zöldséggel és a gyümölcsel, tehát nem volt meghatározva, hogy ez most virágos kert, hanem ott borsó is termett. Mm-hmm. Nálatok ez hogy volt?
1: Nálunk ez úgy volt, hogy az udvaron, például a ház mentén, a tornácot úgy szegélyezve, nagyapám szőlővel ültette be, és ez a mai napig megvan. Igaz, hogy most már nem olyan mennyiségben, mint akkoriban, mert akkoriban az egész udvar egy nagy lugas volt, de például dekorációként meghagytuk a ház mellett, mert nekünk nagyon tetszett, le is árnyékolja a tornácot, és valószínűleg akkor, hát nem is tudom, árnyékolás szempontjából, meg hogy el is takarják a házat, azok voltak akkoriban a szempontok. Egyébként a mai napig ehető szőlő terem rajta úgy, hogy sajnos semmi időnk nincs foglalkozni most szőlészettel, úgyhogy ez valamilyen csodával határos módon ez terem. Ugyanúgy ott volt valóban a virágok mellett a szamóca ültetvény az udvaron. Most már ezt úgy egy kicsit úgy rendbe raktuk, de azt veszem észre, hogy egyre több virágot ültetek le a zöldségágyások mentén is. Hogy emlékszem, gyerekkoromban nagyapám annyira felásta a kertet, hogy alig tudtunk egy szűk utacskán lemenni, én most pedig minél szélesebb utakat építek a kertbe, amit úgy hát fűnyíróval is jobb rajta végigmenni, és ezeket így valahogy mindig szegélyezem, hogy nekem oda hiányzik egy kis virágszegély, úgyhogy a zöldség között is újra virág lesz, és valahogy ez fel sem merült bennem, hogy tényleg valóban, hogy ez régen az öregek is így csinálták, csak ott fordítva, ott inkább az udvart ültették be zöldséggel a virágok közé.
0: Nálunk is a szőlő alatt termett a szamóca. Uh-huh. Mekkora ez a kert?
1: Hú, hatalmas.
0: Akkor
1: nem
0: ott
1: is
0: nő
1: tudok
0: a gyom.
1: Pontosan, nő a gyom, de már van egy része, amit traktorral kaszáltatunk, azt úgy nem, de a nagy részét azt mi, ugye van a fűnyíró, ez a tologatós, amit néha szoktam mondani, hát ez olyan, mint babakocsit tologatni, az nem egy nagy meló, de azért van, amit tényleg olyan fűkaszával kell neki menni, és azért sokszor előfordult az, hogy nem vágtuk le időben, és ugye minél magasabbra nő, annál nehezebb levágni, úgyhogy itt még sokat kell ebben fejlődnünk. Lassan, de biztosan.
0: A könyv tartalmát nem tudjuk teljes egészében kivesézni. Említsük meg a két végletet. Mi a két véglet a könyvben?
1: Fú, nem is tudom, nehéz erre válaszolni. Ugye én egyben látom az egészet, 5000 képet kellett leválogatni, vannak benne ilyen modernebb technikák is, amit úgy szerintem nagyanyám el se tudott volna képzelni, hogy én egy folyadékkal hogy nyomtatok képet egy vászonanyagra, és semmi nem kell hozzá, csak egy kis illóolaj és egy kis kanál. Ez lenne az egyik véglet, a másik pedig talán ami az egyik kedvencem, egy kereszt szemes hímzéssel készült terítőből egy dísz kis párna, ami, hát nem is tudom, nagyon régi. Lehet, hogy már 100 éves is volt az a kereszt szemes hímzés, aminek csak egy ilyen hátlapot kellett varni, egy ilyen átlapulós, nagyon egyszerű kis párna húzat lett belőle, annyival fel lett dobva, hogy egy sodort zsinórral körbe van a párna varva is, hogy így egy kicsit ilyen exkluzívabb lett, és bármilyen környezetbe beilleszthető.
0: Az édesapa traktorjával mi történt?
1: Hát az még áll az udvaron.
0: Tényleg?
1: Igen. Szeretném majd, ha jó kezekbe kerülne, mert azért még a mai napig is vannak olyanok, akik volt érdeklődő, hogy ő azt szeretné rendbe tenni, és meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Én örülnék, ha egyszer egy olyan kezekbe kerülne, mint ami az apukám is volt, és lát benne fantáziát, meg egyébként is, hogyha ezt valaki megépítette, akkor valahogy ezt... Egyébként apu állította még, hogy ezt bármikor be lehet indítani. Hogy hú, hát persze, hát beindítjuk bármikor. Várom majd ezt a pillanatot, hogy ennek valaki majd neki kiveselkedik.
0: Egy valamit hiányoltam a könyvedből, a háztáji állatokat.
1: Nem is a házról akartam, hogy szóljon a könyv, hanem ezekről a kézműves projektekről, meg kézimunkákról, mert már akkor megfogalmazódott bennem, ugye mi tavaly ezt a házat felújítottuk, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy erről is érdemes lenne írni egy könyvet, hogy hogyan tettünk rendbe úgy egy falusi parasztházat, hogy oda mi nem vittünk be ilyen modernkori dolgokat, tehát abban ilyen beépített világítás, meg ilyesmi nincsen, mert nekem akkor az már nem autentikus, és megpróbáltunk mindent úgy eredetileg visszaállítani, ahogy azt a nagyszülők is elképzelték. Megfogalmazódott az is, hogy tényleg erről akkor lehetne írni egy könyvet, csak akkor ennek jobban utána szeretnék majd járni. A népi építészetet szeretném jobban tanulmányozni, és ahhoz egy kicsit több időre van szükség, és akkor, hogyha már a házról fog szólni a könyv, meg lehet említeni a háztáji állatokat, mert ugye gyerekkorunkban ott nyúl, tyúk, ugye minden, ami egy falusi háznál volt, például a húgom a babakocsiban, nem a babákat tologatta, hanem a kis nyulakat.
0: Ez is különbség, hogy manapság, ugye, ahogy beszéltünk már róla, az emberek a városból kiköltöznek falura, miközben háztáji állatuk nincs, maximum kutya.
1: Igen.
0: De lehet, hogy nálatok ott keleten azért még más a helyzet.
1: Az idősebb korosztálynál más a helyzet, ott még tartanak háztájakat. A fiataloknál nem is tudom, de valakinek azért legyünk őszinték a kutya. Kutya se való. Max egy olyan, amit egy, nem tudom.
0: Szobában lehet tartani.
1: Igen, vagy egy kőből készült dekoráció az udvaron, amit néha csak úgy leporol, de az önfenntartás, amiről manapság annyi sok szó esik, ehhez hozzátartozna az állattartás is, mert ugye megtanultuk azt, hogy hogyan tudunk élelmiszert megtermeszteni magunknak, krumplit, zöldséget, de megtudjuk a húst is. Tehát minden parasztasszony tudott csirkét nevelni. Én emlékszem, gyerekkoromban úgy volt húsleves vasárnap, hogy nagyanyám elkapott egy
0: szombaton
1: és az
0: este.
1: Még szombaton este, igen, az még szombaton szaladgált az udvaron. És látom azt, hogy már az ilyen 40 pluszos korosztálynál valakinél azért visszajön, hogy van olyan osztálytársnőm, aki egy kis keltetőgépet vásárol, és saját magának kikelteti a kis csipéket, hogy azért nem olyan ördögtől való gondolat ez, hogy vissza fog jönni. Meg én egyébként is ilyen, hogy is mondjam, nem akarom ezt úgy reklámozni, hogy ugye akik hisznek az ilyen összeomlásban, azok készülnek dolgokra, hogy azért ők tudjanak, akkor is boldoguljanak, hogyha majd nem lesz internet. Vagy például nálunk nagyon sok könyv van, nagyon sok olyan szakkönyvem van, amit kifejezetten úgy vadászok, nekem van kőműves szakkönyvem, elárulom, vagy tapétához új szakkönyvem, ha bár tapétához.
0: Én ezen nem is csodálkozom. Hogyha nagymama, nagypapa visszatérne, akkor nyilván ráismernének a házokra.
1: Igen, minden bizonnyal, igen, ráismernének.
0: Mert ott csak minimális változásokat eszközöltetek benne.
1: Igen, azért elég sok szőlőt kivágtam, lehet a mai eszemmel már ennyit nem vágnék ki, de tervben van, hogy valamit újra is telepítünk, meg átalakítunk. Azért nem építettünk játszóteret a cseresznyefa helyére, de azért szerintem nagyapám azt a szőlőt sajnálná.
0: És te nem sajnáltad, amikor kivágtad, mert sokszor a növényekhez is kötődik az ember, és nem tud tőlük megválni.
1: Nem vágtam ki mindent, inkább csak így ritkítottam, mert nagyon le volt árnyékolva a ház, úgyhogy valamit ritkítottunk, meg azért nagyapa korában is voltak ott ritkítások, azért ő is kivágott valamit, azért néha olyat is kivágott, amit aztán mi sajnáltunk, hogy kivágta, de például van szerintem 70 éves hortenzia bokor is az udvaron, amit fú, nem is tudom, sírnék, hogyha ki kellene vágni, vagy
0: 70
1: valaki.
0: 70 éves.
1: Szerintem biztosan van 70 éves.
0: És virágzik.
1: És virágzik.
0: Milyen színű?
1: Rózsaszín. De azt nagyon sokat már szaporítottunk belőle, hogy átültettük, tőosztással átültettük, más módszerek is vannak a hortenzia szaporításának, de ez konkrétan. Lehet, hogy 70 éves nincs, de 50-60 biztosan van.
0: Melinda, kiket célzol meg ezzel a könyvvel?
1: Szerintem ez egyébként egy női könyv, egy tipikusan lányos könyv. Szerintem jó inspiráció lehet azoknak a városlakóknak, akiknek még vannak lehet valami vidéki gyökerei és emlékei a nagymamától, vagy a szüleitől valami olyan emlék, amiből még nem lett tűzifa, vagy pedig nem került valahová konténerbe, és tovább tudja gondolni. Vagy ha csak bármilyen inspirációt talál benne, hogy egy kicsit nekiüljön dolgoknak és alkotásra ösztönözze, akkor szerintem már megérte ezt a könyvet elkészíteni. Én mindenkit szeretnék arra rávezetni, hogy találjon magának olyan elfoglaltságot, amivel egy kicsit meg tud pihenni, és a mentális terheket le tudja tenni. Mert a mai rohanó világban én úgy érzem, mindenkinek szüksége van valami olyan kapaszkodóra, mellett egy kicsit ki tud kapcsolódni. Nem kell, hogy abból aztán egy teljesen rendszeres hobbi legyen, de ha már csak egy süteményt elkészít a családnak, vagy tényleg a gyereknek megvar belőle egy gyerekjátékot, vagy egy óvizsákot, akkor már talán megérte.
0: Lányos könyv, mondtad, miközben, hát ez igazi férfi munka, aki ilyen asztalt összehoz, nem?
1: Nem tudom, lehet, de nagyon sok lány készít ilyen dolgokat, tehát olyan dolgokba belemennek lányok, régi szekrényeket, sokkal nagyobb volumenű dolgokat is meg tudnak csinálni. Tehát csak kitartás kell hozzá, néha kell a fizikai erő, ha valamit meg kell mozdítani, de sok minden darabjára lehet szedni, újra össze lehet rakni, meg lehet ragasztani, össze lehet fogni, sok mindent csinálnak lányok is.
0: És az sem baj, hogyha a végeredmény nem tökéletes.
1: Az lesz a bája, hogy vannak benne valami olyan részletek, ami miatt nem lesz tökéletes. Majd a következő jobb lesz. Nem profinak kell lenni, hanem tényleg csak egy kicsit el kell kezdeni valamivel foglalkozni, hogy annak az eredményét látni, meg néha szokták mondani, hogy nem is az eredmény számít, hanem az az út, amit addig megtesz az ember. És ha csak egy picit több türelemre tanítja egy ilyen tevékenység, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy valamit adott nekünk az a tevékenység.
0: Kaptál szívmelengető visszajelzéseket a könyv kapcsán?
1: Mindig kapok. Az olvasók mindig küldenek üzenetet, és elmondják, hogy újra és újra beleszeretnek a könyvbe, és számomra ez nagy öröm.
0: Drab Melindát, a Házam Asztalom című könyv szerzőjét faggattam. Az interjú még folytatódik, teljes hosszában meghallgathatják majd az interneten a honlapunkon, terveink szerint péntektől lesz elérhető.

0: 10 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Éjszaka szívesen lettem volna Madridban, Barcelonában. Arrafelé bizonyára még most is ünnepelnek, Spanyolország nyerte a 23. labdarúgó világbajnokságot. Ebben az órában Elek Zoltán, az Újszó sportrovatának a szerkesztője a vendégünk, összefoglaljuk az év legnagyobb és legfontosabb sportrendezvényét. Előtte még jönnek a legfrissebb információk Paszmár Lívia hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A Zsolna megyei tűzoltóság 31 alkalommal avatkozott be az időjárási körülmények miatt. Márko Rubio felszólította a többi országot, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a hormuzi szoros védelme érdekében. 27 és 32 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. A Zsolna megyei tűzoltók tegnap 6 és 18 óra között összesen 31 alkalommal avatkoztak be az időjárási körülmények miatt. A Zsolnai Tűzoltó és Mentőszolgálat megyei igazgatósága a közösségi médiában tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a beavatkozások során kidőlt fákat és leszakadt tetőket távolítottak el. Összesen 33 tűzoltó vett részt a bevetésekben és 13 járművet, 31 önkéntes tűzoltót, valamint 8 önkéntes tűzoltósági járművet vetett be, közölték. A Zsolnai kerületi igazgatóság tagjai összesen 10-szer avatkoztak be, a sacaiak 9-szer egy-egy beavatkozást regisztráltak a Námesztói és Rózsahegyi tűzoltóság tagjai, valamint a Zsolnai mentőbrigád tagja is. Beavatkozásokat regisztráltak Saca, Rakován, Makov, Sulov, Radná, Csierne, Gyivinka és Petrovice települések önkéntes tűzoltói is. A Polonyinák Nemzeti Park zóna beosztása, amely hivatalosan 2026. július 15-én lépett hatályba, aggodalmat kelt a természetvédelmi szervezetek körében. Az évi szervezet a 4 jóváhagyott zóna beosztás közül ezt tartja a legrosszabbnak, mivel nem biztosít megfelelő természetvédelmet, és potenciális kockázatot jelent a Starina víztározóra, amely Kelet-Szlovákia legfontosabb ivóvízforrása. Ahogyan Gabriela Kalasová, az évi szervezet képviselője tájékoztatott, a

0: Környezetvédelmi Minisztérium a Starina vízgyűjtő területének kiterjedt részét a legkevésbé védett díszónába sorolta. Ez a változás a védelmi szint csökkentését jelenti a Nemzeti Park 1997-es létrehozása óta érvényben lévő harmadik szintről a második szintre. A Starina több mint 600 ezer lakost lát el 226 önkormányzatban, beleértve Kassa és Eperjes városát is. Kalasová szerint a minisztérium a zónák kialakításának előkészítése során figyelmen kívül hagyta az általuk felvetett figyelmeztetéseket. Irán a Hormuzi szorost tárgyalási eszközként használja a közel-keleti konfliktusban, jelentette ki tegnap Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Szerinte a többi országnak fokoznia kell a nyomást a globális tengeri szállítás védelme érdekében. Rubio ezt újságíróknak mondta, mielőtt a Fülöp-szigetekre indult, ahol részt vesz a dél-kelet-ázsiai országok szövetsége külügyminisztereinek ülésén. Azt is megkérdezték Rubiótól, hogy van-e még diplomáciai kiút a közel-keleten eszkalálódó konfliktusból. Úgy gondolom, hogy mindig nyitottak vagyunk a diplomáciára, de ennek valósnak kell lennie, olyan megállapodásnak, amelyet hajlandók betartani, válaszolta. Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny fegyverszünet összeomlott, miután Teherán július elején támadásokat hajtott végre a Hormuzi szorosban. Az ukrán haditengerészet szerint Oroszország rakétákkal eltalált egy gabonát szállító török polgári teherhajót. A támadásban legkevesebb 5 ember halt meg a fedélzeten, további 5 személy eltűnt. A haditengerészet tegnap este kiadott közleményében azt állította, hogy az orosz erők 3 lapos pályájú rakétát lőttek ki a hajóra, amikor az éppen gabonával megrakodva elhagyta a harci övezetet. A török tulajdonú Biszogvéne a zászlaja alatt közlekedő hajó fedélzetén tűz ütött ki. A nemzetközi legénység tartózkodott rajta, köztük szíriai és indiai állampolgárok is, írta Andriy Sybiha, ukrán külügyminiszter az X-en, hozzátéve, hogy egy ukrán tengerész és további 4 legénységi tag életét vesztette. 8 embert szállítottak kórházba Odesszában, további 5 sorsa pedig továbbra is ismeretlen. Sybiha emlékeztetett arra, hogy ez nem egyedi eset. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat Spában, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki összetetben.
2: Időjárás.
0: A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Lanfranconi hídon Liget falu felől, a Malombölgy irányában 5-10 perc várakozással számolhatnak, szintén Pozsonyban a Prásztkán a városközpont felé 10 percet, valamint a Járosován a Bajkászká felé az útépítő munkásoknál 5-10 percet várhatnak, és radarmérje a sebességet Komárom után Nagymegyer irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Spanyolország ünnepel. Második alkalommal 2010 után újra futballvilágbajnokságot nyert. Itt a Pátria Rádió, benne a nappali, témánk a 23. foci VB. A beszélgető partnerem Elek Zoltán, az Újszó sportújságírója. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
3: Miután a FIFA bejelentette, hogy 2026-tól 32 csapat helyett 48 vesz részt a futballvilágbajnokságon, azt lehetett hallani, hogy sokan aggódnak, mondván lesznek gyenge mérkőzések. Az alapszakasz alatt viszont ezek a hangok elhalkultak. Ezek szerint a bővítés nem volt hatással, vagy nem volt akkora hatással a minőségre?
4: akkora hatással nem volt, inkább így fogalmaznék. Szerintem egy kicsit az is benne volt ebbe, hogy nem éreztünk akkora visszaesést, hogy nagyon föl voltunk arra készülve, hogy hú, ez nagyon rossz lesz, lesznek ott Haiti, lesz ott Curaçao és Üzbegisztán, Jordánia és ilyen csapatok, és szerintem mindannyian azt vártuk, hogy tényleg őket ki fogják tömni, és ugye nem így lett, elvétve voltak csak ugye ilyen nagy különbségű eredmények, illetve szerintem az is nagyba közre játszott, hogy a nagy csapatok, azok az elejét nem feltétlenül vették olyan komolyan. Nem mondom azt, hogy tudatosan kiengedtek, de tudat alatt biztos, hogy nem úgy álltak hozzá egy meccshez, akár például, hogyha a spanyolokat vesszük az első meccsen, ugye az ötfoki köztársaság ellen. Tehát jobbak voltak, meg voltak a helyzeteik, de nem ment be, és nem feltétlen törték úgy magukat, mint ahogy törték például azt tegnap. Úgyhogy szerintem inkább ilyen innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi, tehát, hogy a kis csapatok nagyon felszívták magukat, a nagy csapatok még kiengedtek, és az pedig mindig benne van, ha 32 csapatos a VB, vagy akár még régebben a 24 csapatosnál, hogy egy-egy ilyen kis csapat elkapja a fonalat, és megszorongatja a nagyokat, és ez most is így volt.
3: Például zöldfoki szigetek. Azért volt olyan résztvevő, akit keresnünk kellett a térképen.
4: Igen, ugye itt még az is egy külön pikantériája volt ezeknek a kisországoknak, hogy ugye ebből a közép- és észak-amerikai térségből a három rendező automatikusan kijutott, így juthatott ki ugye például Haiti is, aki az egyik ilyen kis ország volt, aki a következő világbajnokságon, amikor selejtezni fog Mexikó is, az Egyesült Államok és Kanada is, akkor sokkal kisebb eséllyel fog neki indulni, úgyhogy ez még adott egy ilyen különlegességet, bár a következő tornán is lesznek a selejtezőbe érdekességek, de szerintem ennyire még nem menjünk előre.
3: Több olyan ország van, amely azzal a kritikával élt, és ezek az országok azok az országok, amelyek nem jutottak ki. Szóval, hogyha kijutottak volna, akkor a mezőny felét megverték volna. Nyilván ennek van alapja.
4: Egészen biztosan van alapja. Ugye ilyenkor általában haza szoktunk beszélni, tehát azért a magyar válogatott is valószínűleg egy Haiti ellen meg tudta volna nyerni a meccseket. Ugye itt ez érdekesek ezek az eloszlások a selejtezőkből is, hogy ki hogyan juthat ki, hogyan nem, milyenek a selejtezőknek a lebonyolításai, úgyhogy ez a 48 csapatos bővítés, bár a számok tekintetében mondhatjuk, hogy igazságos volt, de egyébként ha a játékerőt nézzük, akkor egyértelmű, hogy Európából lett volna legalább 3-4-5 csapat is, akinek ott lett volna a helye inkább.
3: És nem volt hosszú ez az 5 hét? Vagy nem tűnt hosszúnak?
4: De én azt mondom, hogy már hosszú volt, és hogyha olyan szempontból, hogyha most megpróbálunk visszagondolni a csoportkörök első-második fordulójába a meccsekre, tehát, hogy ki emlékszik arra, hogy a spanyol Szaúd-Arábia 4-0-ás meccsen kirúgta a gólokat, tehát ezeket már úgy nagyon nehéz felidézni, és szerintem ebből érződik az, hogy nem volt hosszú, ott főleg ugye az első 2-3 hét volt, ami nagyon megterhelő volt, amikor szünnap nélkül mentek a meccsek. Itt a vége, ez már szokott tempóba kis volt, szuszanásnyi 2-3 nap pihenünk, így már könnyebb volt a végét elviselni, de az az eleje, az hallottam olyan megfogalmazást is, hogy ugye a VB-selejtezők utolsó körét azt most egybe rendezték a világbajnoksággal, és az nem feltétlen volt olyan attraktív azért.
3: Zoli, visszatérve a hiányzókra, kik voltak a legnagyobb hiányzók? Nyilván Európából Olaszország.
4: Hát egyértelműen ugye mindenkinek Olaszország, aki eszébe jut, bár ha azt nézzük, akkor lassan megszokhatjuk, hogy az olaszok nincsenek ott a világbajnokságon, mert ugye harmadszor maradtak le, de nyilván ők is egy olyan csapat voltak, akiknek azért a játékerejük alapján ott lenne helyük, még
3: jó,
4: akkor
3: de
4: is.
3: Aki harmadszorra sem jut ki a világbajnokságra, az már nem lehet a véletlen műve.
4: Hát ez egészen biztosan nem, és talán azon kevésbé lepődünk meg, hogy az olaszok legjobbjai azok a védők és a kapusuk, de ott van a hiány, hogy nincs előrefele nekik megfelelő játékosuk, és szerintem leginkább ennek köszönhető, illetve lehet, hogy azért a szövetségkapitány választása Gattuso se volt a legmegfelelőbb, de a védelem rendben van egy jó kapusuk, ugyanúgy, mint ahogy megszoktuk, akár egy Nesta, Maldini és Buffon volt hátul, ugye most Donnarumma, Bastonék, de nincs elől, meg a mostani Del Pierrojuk, nincs még akár egy Luca Toniuk se, és Totiról meg ne is beszéljünk, hogy szerintem itt kéne olaszoknak valahol megtalálni az utánpótlást, ami szintén nehéz, mert ugye az ilyen úgy szokták mondani, ugye, hogy az olasz bajnokságban a fiatalok kevésbé kapnak lehetőséget, ezért az olasz fiatalokat máshova se nagyon viszik el, úgyhogy nehéz nekik beépíteni az új generációt, és szerintem ezzel fog nekik elmenni a következő 4 évük, hogy valahogy visszaverekedjék magukat oda az élmezőnybe.
3: Szóval Olaszország mellett kik hiányoztak még a VB-ről? Nekem például a dánok.
4: A dánok mindenképpen, ugye ő nekik is egy jó csapatuk volt, ráadásul ők is a pótselejtezőig elmeneteltek, és bár ugye az volt a közvélekedés, hogy a 16 európai csapatból mindenki biztosan tovább fog jutni a csoportból, és ők egyébként mind erősek lesznek, de azért akadtak olyan európai csapatok, gondoljunk csak ugye konkrétan a csehekre, ha már a dánokat említettük, hogy egyszerűen nem tűnt úgy, hogy odavalóak lennének. Úgyhogy mindenképpen
3: a... És a valóság is ez volt, bebizonyosodott, hogy nem odavalók, tehát ez egy viszonylag gyenge cseh csapat volt.
4: Igen, vannak jó játékosai, ha úgy általánosságban megnézzük, a kezdőjüket is jó össze lehet tenni. Ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy a cseh bajnokság milyen intenzív, úgyhogy a cseh bajnokságból érkező játékosoknak is nem lehetett az intenzitással, a kondícióval problémájuk, de valahogy teljesen nem állt össze ez a csapat, hogy a szövetségi kapitánynak volt ebben a legnagyobb felelőssége, vagy a játékosok hozzáállásával, azt ugye innen nehéz megmondani, de a csehek annyira ötlettelenül játszottak, hogy szerintem senki nem sajnálta, hogy ők kiestek.
3: Más kontinensekről is voltak nagy hiányzók?
4: Én nekem, akik mindenképpen hiányoznak, azok az afrikai országokból, például ugye Kamerun és Nigéria, akik ugye a pótselejtezőig eljutottak, de aztán ott nem sikerült nekik kvalifikálniuk. De ugye az afrikai csapatok is, így is ott voltak, és így is tudtak egy szintbe hozni a világbajnokság mezőnyébe, és jó teljesítményeket nyújtani, de azért egy Nigéria az biztos, hogy hiányzott.
3: Az egyes kontinenseket hány csapat képviselte a VB-n, és ez a rendszer mennyire igazságos?
4: Hát, az kétféleképpen lehet megközelíteni ezt, mert hogyha a játékerőt nézzük, akkor nem igazságos, ha az arányokat tekintjük, akkor már sokkal inkább. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy Dél-Amerikában 10 csapat van, aki részt vesz a selejtezőkbe, és közülük 6 automatikusan kijut, egy pedig még részt vesz az interkontinentális pótselejtezőn, akkor ugye azt látjuk, hogy 60% minimum ott van. Ha az európai számokat nézzük, akkor ott ugye 55 tagországból, UEFA tagországból 16-an ott vannak, ez is ugye 29-30% körüli, míg a többi földrészek esetében ott ilyen 19-20% körül vannak ezek a számok, tehát arányaiban még így sem igazságos, hogy sokkal több lehetőséget kaptak az ázsiai, vagy akár az észak-amerikai csapatok, nem beszélve az afrikaiakról, úgyhogy nehéz ezt megmondani, hogy ez mennyire igazságos, mennyire nem. Nyilván a játékerőt, hogyha nézzük, akkor azért lett volna még itt európai csapat.
3: És minden kontinensről úgy jutnak ki a csapatok a VB-re, mint Európából?
4: Hát ugye a selejtező rendszerek azok eléggé különbözőek, tehát Dél-Amerikában ugye ez a 10 csapat, ez egy körmérkőzéses rendszer, játszik mindenki mindenkivel, és úgy kvalifikálnak. Ázsiából különböző előselejtező körök vannak, és egyenes kieséses rendszerbe jutnak el, aztán a csoportkörig, illetve Afrikában is szintén van egyenes kieséses rendszer is, csoportkörös rendszer is, úgyhogy ez teljesen mondhatni, hogy össze-vissza van, illetve aztán, ahogy az a pótselejtező és az interkontinentális pótselejtező helyek alakul, ezt kicsit nehéz követni, főleg, hogyha ugye így van a rendező országok, hogy ők is a 3 helyet elviszik, és hát eléggé kaotikus ez a rendszer. Nehéz is fölmérni azt, hogy akár egy ázsiai selejtező csoportból van-e olyan, aki ott kihullott volna, mert nem is találkozunk feltétlen azokkal a játékosokkal, azokkal a válogatottakkal, mint ahogy most is volt olyan válogatott, akit most láttunk a világbajnokságon, és lehet, hogy majd 4 év múlva fogunk, de lehet, hogy majd csak még később.
3: A lényeg az, amiről már beszéltünk, hogy a 32 csapatból 48 lett. Hogyan került besorolásra ez a 48 csapat? Mert hogy erről is voltak viták, hogy hogyan kellene őket besorolni.
4: Hát ugye itt is különböző módszertant vázolt még a FIFA vezetése, amikor megvolt, hogy milyen lesz, hogy meg lesz a bővítés, ugye végül aztán a hagyományos kalapos besorolásba kerültek, tehát 4 kalapot alakítottak ki a csapatoknak. Itt ugye ami erősen megkeverte a dolgokat az, hogy a 3 házigazda automatikusan bekerült az első kalapba, és aztán így osztódtak a világranglista helyezések alapján a többiek. Itt is aztán volt benne természetesen egy csavar, mert a pótselejtezős csapatokat még nem lehetett ismerni, így ők automatikusan a negyedik kalapba kerültek, miközben volt olyan, aki akár a harmadik, második kalapba is bekerülhetett volna aztán. Úgyhogy így ment a sorsolás, tehát a hagyományos erősorrend szerinti kalapokkal, de ebben is volt aztán egy olyan, hogy a világranglista első két helyezettjét úgy sorsolták, hogy ha ők megnyerik a csoportukat, akkor egészen biztosan külön ágra kerüljenek, és így helyezték el a harmadik és a negyedik csapatot is, ami aztán ugye végül meg is valósult, mert a világranglista első négy helyezettje volt ott az elődöntőben, úgyhogy itt azért volt benne egy ilyen kis irányítás, de ez összességében szerintem ez végül is jó és logikus, hogy ez így van elosztva.
3: Térjünk rá az egyes mérkőzésekre, kezdjük a csoportkörrel. Milyen volt a szerinted túl hosszú csoportkör?
4: Voltak nagyon jó meccsek, és voltak olyanok, amit, hogyha 3-4 órakor kezdődött, akkor nagyon könnyű volt rajtuk elaludni. Tehát nyilván mindenki, amit egyik legjobban várt, ugye az az Anglia-Horvátország meccs volt, ami nem is okozott csalódás, bár azért nem feltétlen indult az ilyen nagyon jó tempóba, de aztán egy jó meccs lett belőle. Voltak izgalmak is, voltak tényleg olyan kis csapatok, akik erősen megszorongatták a nagyokat, nem csak az öldfogi szigetekre, tehát ugye például a Haiti csoport utolsóként esett ki, de nekik is voltak kimondottan jó meccseik, úgyhogy vegyesek az érzések bennem a csoportkör kapcsán, voltak olyan meccsek, amikre örömmel visszagondol az ember, vagy jó meccsek voltak, vagy a kis csapatoknak tényleg oda lehetett melléjük állni, és legszívesebben az ember is beállt volna a 12. védőnek, hogy kirúgja a labdát, de azért hagyott némi kívánivalót maga után.
3: Zoli, konkretizáljuk, kíváncsi vagyok a véleményedre, a két végletre. Melyik volt a csoportkör legjobb mérkőzése? Ez az angol-horvát szerinted?
4: Ez biztos, hogy ott van közöttük, de szerintem jó meccs volt egyébként a holland-japán is, ugye ott a 2-2 lett a végeredmény. A legrosszabbaknál talán ezekre nem is emlékszünk már annyira.
3: Ezeket jó elfelejteni.
4: Most ugye nagyon sokat beszélünk az öldfoki szigetekről, de ők ugye Szaúd-Arábiával azért csak játszottak egy 0-0-át, ami már a párosítás miatt se annyira jó, de hogyha ugye kiemeltem az angol-horvátot, akkor egyébként az Anglia-Gána megy szintén 0-0-val, azért szintén a gyengébek között, ne csak a kis csapatokra hegyezzük ki, de most egy végnézek közben itt puskázok az eredményeken, azért egy Ecuador-Curaçao 0-0-val is könnyű volt azért elaludni hajnali 2-kor, úgyhogy nehéz lenne azért így egyet kiválasztani, akár a legjobbból, akár a legrosszabbból, de akár én fölteszem azt a kérdést, hogy ki emlékszik Jordániának bármelyik mérkőzésére, úgyhogy azért voltak ott olyan csapatok, akik kicsik voltak, és nem is nagyon tudtak annyira sokat hozzátenni, és nagyon-nagyon gyorsan el fogjuk felejteni őket, főleg aztán már az egyenes kieséses szakasz árnyékába.
3: Ami a csoportköröket illeti, szerinted melyik csapat szerzett nagy meglepetést?
4: Hát negatív meglepetést, azt ugye mindenki...
3: Negatív, tehát a csalódásról beszéljünk akkor?
4: A törököket, ugye törököt? Mondta mindenki, akik egyébként játékban nem
3: az
4: voltak...
3: Az utolsó meccsen viszont jók voltak, az, ugye?
4: És ők a játékban az első két meccsükön is nem voltak rosszak, de nem tudták ugye a helyzeteket belőni, kicsit mintha csapategységgel is lett volna probléma, nem voltak annyira, nem küzdöttek úgy egymásért, úgyhogy a negatív meglepetést azt mindenképpen a törökökre mondanám.
3: Megbeszéltünk már a csehekről, tehát őket is ebbe a kategóriába soroljuk.
4: Igen, tehát a csehek nagyon gyengék voltak, de szerintem mindenki többet vár tőlük. Ha viszont átérünk akkor a pozitív meglepetésre, hogy a kérdésed első felére válaszoljak, az egyértelműen ugye az öldfoki köztársaság volt, és szerintem őket mindenki a szívükbe zárta, ráadásul ugye a kapusuk történetével, akinek az édesanyját nem engedték be, aztán utólag kivitték, és akkor ott sírt ő is a lelátón.
3: De kellenek az ilyen sztorik is. Hozzátartoznak a világbajnokságokhoz.
4: Mindenképpen kellenek, és annyi csak, hogy ugye ez megszokott lenni 32 csapatnál is, tehát nem feltétlen kellett 48 csapat, mert én emlékszek, azt hiszem az a 2006-os világbajnokság volt, amikor Trinidad és Tobago menetelt így egyet, de mindig vannak ilyen kis csapatok, és egy-egyre nagyon szívesen emlékszünk, de többre már nem feltétlen, hisz ugyanúgy, ha például veszük ugye az öldfoki szigeteknél és a Vozinja kapus, akkor ugyanúgy a Curaçaói kapus is döntött egy rekordot, hiszen neki volt a legtöbb védése egy meccsen, azt hiszem, hogy 15-16-nál állt meg, de most, ha már nevét föl kéne idézni, akkor már most nagy gondba vagyok, pedig az is egy olyan teljesítmény volt, hogy róla is beszélt a világ, igaz csak egy napig, mert a másnap aztán újra 4 meccsünk volt.
3: Norvégia, meglepetés?
4: Nehéz megmondani, mert egyébként nekik van egy nagyon jó keretük, van egy nagyon jó alapcsapatuk, és az is megmutatkozott, hogy azért a padról is van, aki be tud szállni. Ugye náluk a szövetségi kapitány ráadásul arra tette le a voksát, hogy ő forgatta is a csapatot. Ugye a harmadik csoportmeccsükön teljesen lecserélte, ott az sokaknak mondjuk nem volt szimpatikus, mert egy az egyben elengedték a franciák elleni meccset, hogy mit úgyse fogunk nyerni, akkor legalább pihenjenek a többiek. Úgyhogy hát nehéz meg, Norvégia akkor lett volna meglepetés, ha még egy kör tud menni, mert bár a brazilokat kiejtették, de a brazilok azért nem voltak úgy összeállva, még Ancelotti se tudott velük csodát tenni, úgyhogy jó volt a norvég csapat, mindenképpen a pozitív meglepetések közé oda lehet sorolni, de még egy kört kellett volna nekik menniük.
3: Mindjárt beszélünk a brazilokról, viszont muszáj kitérni a norvégok nagy sztárjára. Ugye az ő fizimiskája mindenkinek az emlékébe beíródott, az biztos.
4: Ráadásul ugye Holland rá is játszik erre, tehát ugye nem véletlenül vette fel a Vikings sisakot ott az egyik meccs után. Ugye a szurkolóiknak jött ez a evezős, szurkolós megmozdulásuk, vagy koreográfiájuk, és erre mind-mind rájátszott. Ráadásul a Holland ugye a közösségi médiában is aktív, úgyhogy ez Amerikában még inkább, még följebb emelte őt a többiektől. Még ha azt nézzük, hogy ugye ki volt a VB egyik nagy sztárja, az nyilván a Messi, de ő nyilván nem, nincsen saját YouTube csatornája, nem olyan aktív a közösségi médiában, Holland pedig teljesen ráépített erre, és a nyilatkozatai is olyanok voltak, hogy mindenki emlékszik akár ott erre a franciák elleni meccsre, ő is ezt mondta, hogy hát ott úgyis tudtuk, hogy ki fogunk kapni, körülbelül ez volt a mondandója, úgyhogy ő mindenképpen a világbajnokság egyik sztárja, és nem csak a fizimiskája, hanem a teljesítménye miatt is, mert azért fontos és szép gólokat szerzett.
3: Zoli, térjünk rá a brazilokra. Miért nem tud kilábalni a gödörből a brazil foci? Azt mondják, hogy ez a mostani csapat nem volt egységben. Én megkockáztatom azt is, hogy igazán nagy csillagaik sincsenek. Jóval többet vártunk Brazíliától, most is.
4: Főleg mi az én generációm, vagy még idősebbek, akik egy Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Ronaldo szintű játékosokon szocializálódtak, ilyenek valóban nincsenek most a braziloknál. Akit ugye ki lehet emelni, az a Vinicius Junior, aki nem feltétlen mindig a játékával hívja föl magára a figyelmet, és éppen ez az talán, ami miatt nem tud kiemelkedni annyira. Rafinhában volt benne még talán a potenciál, de ugye ő megsérült, Neymar egyébként is sérülten került ki, úgyhogy biztos, hogy az nagyon fontos, hogy nincsenek meg azok az egyéniségeik, és nincsenek meg azok a támadó egyéniségeik, akik kellenének, mert amikor a brazil csapatból meg kell nevezni, hogy ki volt a legjobb, vagy ki a legjobb játékosok, akkor nem ahhoz vagyunk megszokva, hogy a kapust és a két belső védőt említjük automatikusan, már pedig most, ha Vinicius leszámítjuk, akkor talán az Ellison, a Marquinhos volt, akit egyből ki tudtunk emelni, és ez valahogy nem áll össze, ráadásul ugye a még inkább hozzáértő elemzők azok azt mondják, hogy a braziloknak az is hátrány, hogy ők megpróbálnak európai focit játszani, és bár a legtöbb játékosuk Európában játszik, és ott szocializálódik, azért a válogatottban nekik nem áll rá a lábuk arra, hogy az európai taktikus focit játsszák, amiben Ancelotti egyébként kiemelkedő, de talán Ancelottit is egy kicsit le kell lazítani, és ki kell vinni még egy párszor a Copacabanára, hogy átérezze azt a brazil életérzést, és tudja megfelelően használni azokat a játékosokat.
3: Zoli, mit gondolsz, mennyit játszik közre a szerencse a mérkőzéseken? Ez most azért jutott eszembe, mert visszaemlékszem, 2016-ban, amikor sok-sok év után Magyarország újra kijutott az Európa-bajnokságra, és ott ugye nagyon jól szerepelt a csoportkörben, megnyerte a csoportkört, a későbbi Európa-bajnok Portugáliával döntetlent játszott, 3-3 lett a végeredmény, és akkor sokat vitáztam az akkor még nálunk dolgozó Gazdag József kollégával, és mondtam neki, mert ugye ott az utolsó pillanatban dőlt el, hogy Portugália melyik ágra kerül, és hogy tényleg pici választott el, hogyha a másik ágra került volna, akkor meggyőződésem, hogy nem lett volna Európa bajnok. És akkor Jóska azt mondta, hogy túlértékelem a szerencsét a fociban. Neked erről mi a véleményed? Tehát mennyire számít a szerencse a mérkőzéseken? Mert tényleg most is voltak szerintem olyan mérkőzések, ami akár máshogy is végződhetett volna.
4: Mérkőzéseken belül biztos, hogy nagy szerepe van a szerencsének, mert ugye a legtöbbször akkor szokott ez fölmerülni, amikor a kapufáról kifelé pattan a labda, de nagyon sok olyan helyzet van, amikor például egy beadásba éppen hogy csak annyira tud beleérni a védő, hogy a középen lemaradjon a csatár, vagy éppen középen annyival marad le. Tehát ezek nagyon sokszor már csak a szerencsén múlnak, hogy éppen egy tized másodperccel előbb indul, később indul. Ezen túl a cseréknél is ugye most ezek a ivószünetek miatt nagyon fölértékelődtek a cserék, és ugye volt, aki már itt is azzal taktikázott, hogy akkor az ivószünetben még nem cserélünk, mert meglátja az ellenfél, de majd utána, de ezek is nagyon-nagyon sokszor a szerencsén múlnak, hogy amikor beáll valaki, akkor éppen az első labda érintéséből berúgja a gólt, vagy mind a Lukaku esetében a védővel együtt bemegy a labda a kapuba, úgyhogy meccseken belül biztos, hogy van szerepe a szerencsének, ha viszont az egész tornát nézzük, akkor ott szerintem azért valamennyire ez így kiegyenlítődik.
3: Igen, mégiscsak van igazság, hogyha a világranglista első 4 helyzetje szerepelt a 2 elődöntőben.
4: Igen, tehát azért a papírforma alapján mindenki ezt mondta, hogy a francia, a spanyol, az angol. Én azon lepődtem meg egy kicsit így a világbajnokság előtt, hogy az argentinokról kicsit kevesebb szó esett, pedig ugye az előző világbajnok csapatukból 17 játékosuk ott maradt, nyilván idősebbek lettek, de ezt ugye onnan is meg lehet fogni, hogy rutinosabbak lettek, a szövetségi kapitányuk az nagyon jó, ugye megnyerték a Copa Amerikát is, tehát hogy azért látszódott, hogy egyben van ez a csapat, mégis nem biztos, hogy mindenki őket tette volna a top 4-be, hogy ott lesznek, hanem sokan beszéltek akár ugye portugálokról, a németekről, akár a hollandoknak is szerintem egy elég jó keretük volt ahhoz, hogy egy szerencsésebb sorsolással tovább jussanak, mert ugye ott is az volt, hogy ők is megkapták Marokkót, úgyhogy mindenképpen itt a különböző párosításoknál erre is oda kell figyelni, és ha már ugye említettük a norvégokat, ők ugye erre mondhatni valamennyire figyeltek is azzal, hogy elengedték a franciák elleni meccset, mert ők szerettek volna talán játszani a brazilokkal, ezt ki lehet így mondani, mert ugye még soha nem kaptak ki Brazíliától, és ez be is jött nekik.
3: Igen, ez ott volt a hírekben, hogy a brazil csapat olyan csapattal játszik, amelyet még sosem vert meg. Akkor szerinted jogos volt ez, tehát jó volt, hogy ez a kvartett alakult ki a végére, ez a négyes?
4: Szerintem jó volt, mert tényleg ezek a meglepetés csapatok, akár hogyha Norvégiáról beszéltünk, vagy Marokkóról, már amennyire őket meglepetésnek lehet nevezni, az a plusz hiányzott belőlük, hogy bejussanak a legjobb 4-be, és ebben a 4 csapatban meg mindig volt valaki, aki ha kellett az utolsó pillanatokba mentett egyet, vagy rúgott egy gólt, úgyhogy szerintem megérdemelt volt, hogy ez a 4 csapat volt ott az elődöntőben.
3: Térjünk még vissza egy dologra, amit már említettél, az úgynevezett ivószüneteket. Ez a húzás is megosztja a szakmát.
4: Hát mondhatjuk, hogy megosztja, de szerintem a legtöbben az mellett vannak, hogy ez egy reklámhúzás volt ugye a FIFA-tól, hogy az amerikai sportokhoz hasonlóan minél több reklámszünetet be lehessen iktatni. Ugye nyilván a FIFA, illetve Gianni Infantino hevesen tiltakozott ez ellen, miszerint ők a játékosok egészségét tartották szem előtt ezzel a döntéssel, de amikor ugye voltak most is zárt létesítmények, ahol működött a légkondi 22-23 fok volt, de volt olyan meccs, ahol 17 fokban esőben játszottak, és megállította a játékvezető játékot azzal, hogy akkor most kötelezően hidratálni kell. Nagyon sok helyen a szurkolók is kifütyülték, úgyhogy szerintem ez inkább azt lehet mondani, hogy a legtöbben ez ellen vannak. Ugye nagyon sok helyen jött is a reakció, hogy akkor például az UEFA részéről, hogy mi biztos nem fogunk ilyet csinálni, bár ugye ott azért hozzá kell tenni, hogy az UEFA és a FIFA vezetése nagyon nem szívleli egymást, úgyhogy ha a FIFA azt mondta volna az első kör után, hogy jó, mi eltöröljük az ivószüneteket, akkor szerintem az UEFA lehet, hogy úgy reagált volna, hogy akkor mi viszont bevezetjük, mert egyébként ez nem rossz dolog. Úgyhogy sajnos sokszor bejönnek a képbe képbe ilyenkor, nem csak ezek a sportszakmai dolgok, hanem a sportpolitikai dolgok, úgyhogy ez az ivószünet szerintem annyira nem vált be, az amerikai tévétársaságok valószínűleg jól eladták a reklámokat, de ez is érdekes, mert volt olyan, azt hiszem, hogy a spanyoloknál, akik nem éltek ezzel, tehát ők nem adtak reklámot az ivószünetek alatt, még azért például a magyar vagy szlovák csatornák is bár kritizálták ezt, de azért egy-egy reklám meccsenként befigyeltem az ivószünetekben is.
3: Önök a Pátria Rádiót és benne a Nappalit hallgatják. Témánk a 23. futballvilágbajnokság. Vendégünk Elek Zoltán, az Új Szó Sport újságírója. Megint térjünk rá az egyes mérkőzésekre, és beszéljünk a VB legszebb góljáról. Szerinted melyik volt ez?
4: Nagyon érdekes, mert amikor ugye nem titok, hogy elküldted, hogy erről is fogunk beszélni, akkor nekem rögtön egy meg nem adott gól ugrott be, az pedig az egyik üzbég játékosnak a gólja volt a csoportkörbe a portugálok ellen, ami egy hatalmas nagy gól volt, és egész biztos, hogyha az ott nem fújják le előtte a szabálytalanságot, akkor ez a gól szépségversenyben előkelő helyen lett volna, illetve volt nekik egy hatalmas kapufájuk is, tehát azért tegyük hozzá, hogy az üzbégek is nem zártak egy jó világbajnokságot, de voltak szép megoldás. Ha viszont ki kell emelni, akkor nekem ami eszembe jutott, az a Skelderupnak a gólja volt, a norvégok cseresésőjének, aki Anglia ellen rúgott gólt, illetve szintén hasonlóan szép volt szerintem a Julian Álvareznek, az argentin támadónak a gólja Svájc ellen, úgyhogy én ezt a kettőt emelném ki, de ha emlékeim nem csalnak, akkor 308 gól esett az 5,5 hétbe, úgyhogy biztos, hogy van olyan, ami egyébként szép, de már nehéz visszaidézni, mert lehet, hogy a csoportkör első körében esett.
3: Ha már egy meg nem adott gólt említettél, akkor rákérdezek, voltak-e komoly bírói tévedések?
4: Voltak, illetve voltak olyan döntések, amik teljesen következetlenek voltak, nem illettek a FIFA, illetve a játékvezetői bizottságnak a kommunikációjába. Ugye nagyon sokat beszélnek talán a legtöbbet a Messi talpalásáról, de a csoportkörben szemmel látható volt, hogy azokat az ilyen talpalásokat, amik nem feltétlen szándékosan történnek, hanem úgymond valaki véletlenül lép rá az ellenfélre, azt nem feltétlenül fújják be, mert ugyanolyan esete volt Hakiminek is a portugáloknál, azt hiszem Bruno Guimaraesnek volt, az egyik amerikai játékosnak is egy hasonló a csoportkörben, ott ezeket látványosan elengedték, és nagyjából az volt a közmegegyezés, hogy mivel ezek nem szándékosak, akkor ezeket nem fújják be, aztán jött ugye az amerikaiaknak az első egyenes kiesés és meccse a bosnyákok ellen, ahol egy ugyanilyen esetért megkapta Balogun a pirosat, amiből aztán még nagyobb balhélet, úgyhogy biztos, hogy voltak játékvezetői tévedések, viszont szerintem nagyon eltúlzottak azok, akik azt mondják, hogy már az argentinokat nyomták végig, és mindig az ő meccseiken történtek a legnagyobb tévedések. A többi meccseken is voltak tévedések, csak nem kaptak ekkora visszhangot. És szerintem ez volt egy ilyen, hogy akik nem szerették például Messit, vagy nem tetszett az argentinoknak a játékstílusa, azok nagyon rámen erre, hogy akkor az argentinok meccséből minden kis hibát meg lehet találni, ráadásul ami már nagyon csalóka és nagyon oda kell figyelni az ilyen eseteknél, hogy jöttek elő a mesterséges intelligenciával generált képek, hogy már pedig itt is talpalás volt, ott is talpalás volt, aztán ha az ember megnézte, akkor a játékosoknak a messzámas és stimmelt, úgyhogy nem. Hogy összességében biztos, hogy voltak nagy bírói tévedések, de szerintem nem ez döntött akár a világbajnoki címről, vagy akár ott a komolyabb tétmeccseken, ami még ugye szintén viszonylag nagy port kavart, az amikor a pók kamerának a drótjához hozzáérte a labda az angolok Norvégia elleni góljánál, vagy nem. Ugye itt is egyértelmű kameraállás nem volt, most már ugye van a labdába a chip is nem mutatott, de ugyanez volt ugye a portugál-horvát meccsen, ahol a chip jelezte, hogy hozzáértek még fejjel vagy hajjal talán a labdához, úgyhogy próbálják kiküszöbölni ezeket a bírói hibákat, viszont azt hozzá kell tenni, hogy hiába van VAR, a végső döntés az esetek nagy részében szubjektív lesz, mert a videót is egy bíró nézi, aki kihívja a főbírót, aki szintén, tehát itt mindig szubjektív lesz, és biztos, hogy mindig lesznek olyan szurkolók, olyan vezetők, olyan játékosok, akik azt fogják mondani valamelyik döntést, hogy nem értenek vele egyet.
3: Tehát adottak komoly és komoly bírói tévedések, viszont tragédiák is kísérték a VB-t. Egy dél-afrikai focista nem érte meg a világbajnokság végét, és cikkezett a sajtó egy belga bíró tragédiájáról is, aki ugye nem jutott ki, akit nem vittek ki a világbajnokságra.
4: Igen, az ő esetében ugye az volt a probléma nem néhány héttel a világbajnokság előtt, hogy valamilyen szexuális zaklatási ügybe keveredett bele, és ez miatt a FIFA úgy döntött, hogy ő nem vállalja a kockázatot, hogy a vizsgálat még azt hiszem akkor nem folyt le, és talán ebből még most sem volt meg a véleges döntés, és nem akart kockáztatni, ezért nem vitte ki magával azt a játékvezetőt, aki aztán ugye valószínűleg ennek alatt a teher alatt nem bírta már a nyomást. Ugye a dél-afrikai játékosról szó volt, hogy neki se volt feltétlen a legjobb a mentalitása, voltak olyan képek, amikor egyedül ücsörgött a kispadon, és a társaitól külön volt, ugye neki meghalt a nagymamája a világbajnokság alatt, aki nevelte őt, nem is tudott hazamenni a temetésére, úgyhogy hát ezek olyan érdekes dolgok, hogy mi így kívülről a sportolókról vagy a focistákról is azt látjuk, hogy ott vannak a világbajnokságon, nyilván milyen boldogok, de ez nem mindig van így, és vannak mögöttük olyan emberi tragédiák, akár Didier Deschamps-t is lehet hozni, a franciák szövetségkapitányát, aki ugye hazautazott az édesanyja halála miatt, úgyhogy vannak ilyen pillanatok, és aztán van, aki ebből ki tud jönni, van, aki nem, ugye ha most azt nézzük, hogy a VB döntőt, aki eldöntötte a Ferran Torres, neki is volt egy olyan időszaka, amikor hát nem is biztos, hogy abba akarta hagyni a focit, de azért elgondolkodott azon, hogy ő lelije örömét a fociban, és aztán nyilatkozott róla, hogy ugye elment pszichológus segítségét kérte, különböző technikákkal fölépítették őt, és a Barszába egy meghatározó játékos lett, most pedig eldöntötte a világbajnokságot, úgyhogy érdekes az ilyen szempontból is nézni a világbajnokságot, vagy a bármilyen nagy tornát, vagy sporteseményt, hogy az embert is meglássuk a sportolóban, ne csak azt, hogy megint kihagyta a helyzetet, és szidjuk őt azért, mert valami nem sikerült.
3: Kik a világbajnokság nagy felfedezetjei?
4: Hát ez most ezen a világbajnokságon nagyon nehéz megmondani, mert inkább ugye az idősebb játékosokról szólt. Úgyhogy például én tegnap izgatottan vártam, amikor kihirdették, hogy ki lesz a világbajnokság fiatal játékosa, mert így gyorsan végigpörgettem, és nem jutott eszembe rögtön ilyen egyértelműen, hogy fú, biztos, hogy ő lesz, mert senki más nem lehet, és nyilván a Kubarsi megérdemli, mert egy stabil teljesítmény nyújtott, ugye a spanyolok egy kapott góllal zárták a világbajnokságot, úgyhogy őt mindenképpen ki lehet emelni, de nehéz úgy találni olyan egy-két-három játékost, akire azt lehet mondani, hogy fú, akkor ők egészen biztosan. Szerintem inkább a kisebb vagy a közepes csapatokból lesznek többen olyan játékosok, akik majd most a világbajnokság után kaphatnak nagyobb szerződést. Ugye a svájciaknál is vannak nagyon ígéretes fiatalok, akik berobbantak, és nem is feltétlen voltak még a világbajnokság elején kezdők, aztán folyamatosan fölépítették magukat, úgyhogy nehéz így kiemelni valakit. Nyilván ugye Jamaltól várta mindenki, hogy na akkor ő majd most 19 évesen valamit villan, de ugye ő szinte az egész szezonban bajlódik egy ilyen csípősérüléssel. Most is nem volt teljesen egészséges a világbajnokságon. Többször látszódott, hogy nem edzett, vagy kötés volt a lábán is, úgyhogy tőle várta szerintem mindenki azt, hogy na akkor ő lesz itt majd a fiatal, aki hátára veszi a csapatot, és ez úgy annyira nem jött össze, de volt mellette egy nagyon jó csapat.
3: És alul teljesítőket tudunk kiemelni?
4: Hát aki sajnos muszáj ilyenkor elmondani, az Cristiano Ronaldo, aki az egész portugál válogatottal együtt szerintem alul teljesített, mert bár nyilván nekik is nem volt jó a sorsolásuk, bár senki nem gátolta meg őket, hogy megverjék a csoportkörbe Kolumbiát, és a csoport elsőként egy másik ágra kerüljenek, de ott egyértelműen valami nem volt rendben. Cristiano Ronaldo ugye nagyon nehezen tudja elfogadni, hogy nem föltétlen rá kéne építeni a csapatot, és szerintem egyébként nagyon-nagyon hasznos játékosa lehetne a portugáloknak, hogyha elfogadná, hogy ő nem jön be csak 20-30 percre, mert ugye ami miatt nagyon sok kritika éri az, hogy ma nem fut úgy, meg nem olyan gyors, de ha csak 20 percig kéne futni, akkor jobban ki tudná venni a részét a letámadásból, és nem lennének ilyen problémák, úgyhogy ő és a portugálok így a csalódások között vannak, illetve én két szövetségi kapitányt tennék még erre a listára, hogyha beengeded, az pedig ugye a németeknél Julian Nagelsmann, illetve a hollandoknál Erwin Koeman is, mert szerintem többet ki lehetett volna hozni mind a két csapatból, még hogyha nem is föltétlenők voltak a legerősebb játékos kerettel rendelkezők, de nekem mind a kettő csalódás volt.
3: És ha már itt tartunk, akkor ugye el kell mondani azt is, ami várható volt, hogy már a VB alatt edzői fejek hullottak. Mennyire jó lépés az, hogy egy-egy veresség a VB-n való kudarcos szereplés után az edzőt veszik elő, rajta kérik számon a történteket, miközben ugye a pályán lévőkhöz köthetők a hibák, a szerényebb szereplések. Ez jó dolog, hogy jó kimagasló edzőket váltunk le?
4: Szerintem ezeket nagyon nehéz megítélni, főleg úgy, hogy a válogatottaknál nagyon fontos az, hogy az edző ne csak a taktikát rakja össze, hanem tényleg a csapatot, a csapatszellemet is egyben tudja tartani, és például valószínűleg ez volt a hollandoknál, hogy a Koeman nagyon jól összerakta a csapatot, mert amikor ugye ő aztán leköszönt a világbajnokság után, akkor a hollandok csapatkapitánya Van Dijk egy olyan bejegyzésben búcsúzott tőle, ahol szinte második édesapjának nevezte, úgyhogy valószínűleg a holland csapaton belül ez meg lehetett, de taktikailag nem biztos, hogy a megfelelően voltak fölkészítve, úgyhogy hát nehéz megmondani, hogy mennyire jó ezeket a szövetségkapitányokat ennyire cserélgetni, de voltak olyan helyzetek, amikor ezt nem lehet elkerülni, és igenis...
3: Amikor nyilvánvaló volt, hogy közrejátszott a vereségben a szerényebb teljesítményben az edző szerepe.
4: Igen, igen, és ugye például nagyon sokan elővették ugye Thomas Tuchelt is az elődöntő után, hogy hogyan cserélt, nem jött be neki, egyértelmű, hogy ő keze benne volt abban, hogy az angolok ennyire visszaálltak. Nyilván onnan is meg lehet közelíteni, hogy Mexikó ellen bejött, és ott ki tudták bekelni, és ki tudták fejelni a dolgokat, de az ő szerepe is nagyon érdekes, mert ugye őt a világbajnokság előtt is kritizálták, hogy kihagyott nagy nevű játékosokat, Dent vagy Palmert is az angol válogatottból, és mi lett volna, ha ők ott vannak, de maga a világbajnokság alatt annyira ez nem jött föl, mert viszonylag jól működött a csapat, és éppen ez a nagy aranygeneráció az angoloknál, akik nem nyertek semmit, ugye a Beckham, Scholes, Gerrard, Lampard, Gary Neville, Rio Ferdinand csapat volt az, akik közül többen is nyilatkoztak arról, hogy ők nem tudták félretenni a klubcsapatokból hozott sérelmeiket, hogy ugye ott egymás ellen játszott a Manchester és a Liverpoolos, az Arsenalos, aztán utána össze kellett őket valahogy gyúrni, és nem jött ki az a csapategység, és éppen ez volt az, ami most inkább látszódott az angoloknál, például ezen a mexikói meccsen is, hogy tényleg úgy küzdöttek egy másért, hogy én ott hittem el, hogy azért jó lesz ez az angol csapat újra, mert a két csoportmeccsük után azért kicsit elbizonytalanodtam. Úgyhogy ez is egy fontos szempont a szövetségi kapitányoktól, hogy ki mennyire tudja ezt összerakni, ki milyen játékosokat hív be, nem csak a játékos profil szempontjából, hanem ki hogyan illeszkedik a csapatba. Az angoloknál is ugye még maradva náluk volt az a pletyka, aminek senki nem tudja a valóság alapját, hogy a Henderson, aki ugye szerencsétlenül eltörte a kezét a ünneplés közben, amikor átugrott egy reklámtáblát, hogy igazából azért volt ott, hogy a Jude Bellingham ráhallgat. És nyilván, ha jön valaki a Real Madridból, aki egy olyan egóval rendelkezik, mint a Bellingham, ráadásul azért nem biztos, hogy azzal tesz neki a legjobbat, ha a Mbappé és a Vinicius között szocializálódik, viszont a válogatottba kell valaki olyan, akire hallgat, és aki kordában tudja őt tartani. Úgyhogy a szövetségkapitányok helyzete ebből azért nehéz, de visszatérve a kérdésedre, van az, amikor egyértelműen látszik, hogy ott valami nem oké, és ilyenek voltak például ugye a csehék is, hogy mintha elképzelés nélkül játszottak volna, úgyhogy szerintem biztos, hogy voltak olyan döntések, amik elhamarkodottak voltak, de voltak olyanok, amiknél ezt meg kellett hozni, főleg akkor, hogyha egy Jürgen Klopp a élő TV adásban bejelentkezik, hogy egyébként én szívesen megcsinálnám Nagelsmannt, hogyha kirúgjátok.
3: Beszéljünk az egyenes kieséses szakasz mérkőzéseiről is. Melyik volt szerinted a legjobb meccs, de ne a top 4-ből válasszunk, mert azokról még lesz szó.
4: Én a magam szempontjából nekem mindig a Mexikó-Anglia jut eszembe, ugye már most is említettem, de az tényleg hatalmas hangulat volt ugye Mexikóvárosban, az Azteca stadionban, tényleg a hazai csapatot úgy hajtották, látszott, hogy ők mindent beleadnak, az angolok nagyon jó küzdöttek, úgyhogy nekem az egy nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, ráadásul ott is ugye éjjel kellett kelni, azt hiszem 3-ra volt kiírva, de elharasztották 4-re, úgyhogy aki ott ébren maradt, az viszont utána a kezdés után biztos, hogy nem aludt el, illetve Érdekes ezt mondani, főleg a döntő függvényébe, de az argentinok meccsei azok mindig végig izgalmasak voltak, mert ugye...
3: Főleg amikor 2-0-ra vesztettek már, és onnan álltak fel.
4: Igen, tehát benn ott volt, hogy hátrányba kerültek, és épp ez volt az, hogy...
3: De... Akkor kezdtek el igazán futballozni.
4: Igen, elkezdtek focizni, és érezte az ember, hogy hiába van ott a két gólos különbség, vagy egy gólos különbség a hátrány nekik, de benne lehet bármi, és szerintem ők is nagyon jó meccset játszottak, de ha így azt nézzük, akkor például az Egyesült Államok Belgium is egy jó meccs volt annak ellenére, hogy az Egyesült Államok ott már nem hozta azt, amit az előtte a gyengébb ellenfelekkel, de belgák viszont nagyon jól játszottak, ők is így folyamatosan melegedtek bele, úgyhogy ez is egy jó meccs volt, de az izgalom szempontjából én ugyanre térek vissza, a Norvég-Angol is egy jó meccs volt, mert viszont ha a spanyolokat nézzük, akkor Ott kevés volt a váratlan, akár most a portugálok ellen, akár még a franciák ellen is lehet mondani. Tehát ott tudta az ember, hogy mit várhat a spanyoloktól, tudta, hogy nagyon jó fogják játszani, nagyon jó fogják tartani a labdát, le fognak támadni, és ez megtörtént, és ilyen egy-egy gólokkal nyertek és tovább mentek, és nem akarom kisebbíteni az érdemeiket, mert fantasztikusan játszottak, de ha nézői szempontból nézem, például úgy, hogy esetleg nem is szurkoltam senkinek, akkor az ő meccseik azért kevésbé voltak izgalmasak. És szórakoztató.
3: Rövid választ várok, itt is voltak az egyenes kiesésben unalmas mérkőzések, vagy unalmasabb mérkőzések?
4: Voltak, főleg még a 32 között, tehát azért egy Kolumbia-Gána mérkőzés, az már a névre se feltétlen ilyen közönségcsalogató, de a Svájc-Algéria is jó játszottak, a svájciak tovább mentek, de azért voltak ott ilyen gyengébb meccsek, de ha azt nézzük, akkor játék szempontjából mondjuk a Paraguay Franciaország se volt olyan hú, de jó, a franciák mentek, a paraguayiak rúgdoskodtak, úgymond, és hát nem volt az se annyira élvezhető.
3: Térjünk rá a két elődöntőre, Franciaország, Spanyolország.
4: Én egész végig úgy voltam, hogy a franciák hihetetlen jól játszottak az első perctől kezdve, nagyon jól használták ki a helyzeteiket, de ugye az egy ilyen törvényszerűségnek mondható, hogy nincs olyan, hogy valaki az összes meccsén jól játszon. Egy világbajnokságon, főleg egy ilyen kibővítetten, ahol még egyel több meccset kell játszani, úgyhogy én igazából azt vártam, hogy mikor jön a franciáknak az, amikor gyengébb napjuk van, és ez mennyire lesz gyenge, mert volt akkor a játék különbség ő köztük és a többiek között, hogy az elég lehetett volna arra is, hogy akár egy-egy hosszabbítás, és aztán utána hosszabbításban vagy büntetőkkel tovább jutnak, de ott eljött az, amikor teljesen úgymond leblokkoltak, a spanyolok taktikája újra ült, teljesen úgy működött minden, mint ahogy eltervezték, jött egy egyéni hiba, ami nyilván azért közrejátszott a spanyolok letámadása, és utána a franciák nem igazán tudtak mit tenni, tehát ott az utolsó 10-15 percben volt, amikor először eltalálták a kaput is a spanyolok ellen, úgyhogy hát ott is a spanyolok megérdemelten nyertek, és ugye volt egy szó már sok esetben arról, hogy kinek volt könnyű a sorsolása, hát hogy a franciák sorsolása így utólag azt mondható, hogy könnyű volt, mert amikor az első nagyon komoly csapattal találkoztak, akkor el is véreztek.
3: Anglia-Argentina, ugye az argentinok itt is vesztes mérkőzést fordítottak meg.
4: Hát itt ugye az a nagy kérdés sokak szempontjából, hogy ezt az angolok veszítették el, vagy az argentinok nyerték meg, de szerintem ezt...
3: Szerintem inkább az előbbi.
4: Biztosan benne van, mert nem jöttek be egyértelműen az angol cserék, ráadásul az argentinoknak viszont igen, tehát Scaloni-ra ez volt végig jellemző, ami újra a döntő fényében érthetetlen, hogy neki bejöttek a cserék, tudott úgy cserélni akár a jobb hátvédposztján, akár középen, akár a támadóknál, hogy mindig volt valaki, aki hozzátett valamit, vagy volt még egy friss ember, aki tehermentesíteni tudta Messit arra, hogy ő úgymond varázsoljon valamit, és ez ugyanez volt ugye ott az angolok ellen is. Szerintem egyébként ez is egy jó meccs volt, mert 60 percig az angolok nagyon jól játszottak, az utolsó 30 percben az argentinok nagyon jól játszottak, úgyhogy ha már itt az előbb nem emeltem ki, akkor ezt is kiemelném, hogy ez is egy kimondottan élvezetes mérkőzés volt.
3: Bronz mérkőzés. Többen azt mondják, hogy ez volt minden idők legjobb VB-s meccse. Osztod ezt a véleményt?
4: Nem. Tehát hiába volt 10 gól, hiába volt ez érdekes és élvezetes, de kicsit ez inkább volt egy ilyen, hát nem akarom azt mondani, hogy gála meccs, de hogyha azt nézzük, hogy a tenge egyik végén a tét meccs van, a másik végén a gála meccs, akkor biztos, hogy egy kicsit a gála felé ment el itt a dolog, mert hát itt az első fél időben a franciák azok, mintha nem is akartak volna ott lenni, ott, hogy ott utána az öltözőben mi hangozhatott el, az, ott lettem volna légy a falon, de élvezetes volt, nem lehetett rajta elaludni, ugye ez most az idei világbajnokságon egy ilyen nagy mérőszám, hogy nem aludhattunk el rajta. Volt 10 gól, jó, hogy nem lett 11, mert ugye akkor ezt a csúcsot a magyaroktól, ha nem is elvették volna, de megdöntötték, vagy beállították volna a magyar csúcsot az egy meccsen szerzett 11 góllal, de jó meccs volt, de ott mégis azért ez a tét az, mintha hiányzott volna.
3: Beszéljünk a döntőről. Hatalmas fölényben játszva, de gyötrelmes meccsen győzte le Spanyolország az argentinokat a VB döntőben.
4: Nagyon érdekes, egyértelmű, hogy a spanyolok voltak a jobbak, és nekik kellett nyerni, ezt mindenki elmondja, de hogyha azt nézzük egyébként, valószínűleg az argentinok terve az bő 80 percig működött, mert nekik valószínűleg az volt a tervük, hogy azért olyan nagy helyzetben ne kerüljenek a spanyolok, és voltak spanyol lövések, volt egy-kettő nagyobb lehetőség, de a legtöbb az olyan volt, hogy a Dibu Martínez, oké, hát ez kivédte, de hát oda rúgták, ahol volt, ezt ki kellett védeni, volt talán a Yamalnak rögtön ott az elején, ami ugye egy nagyobb lehetőség volt, de kicsit olyan meddő volt a spanyol fölény, de az, hogy az argentinok egyébként mit csináltak, vagy mit nem csináltak, azt nagyon nehéz megfejteni, mert tényleg egy kicsit úgy játszottak, mint a franciák az elődöntőben, vagy mint már sokszor emlegetett csehek, hogy előre, hogy ők hogyan szeretnének gólt rúgni, nem igazán volt elképzelésük, és ahogy Messi fáradt, egyre inkább azt lehetett rajta is érezni, hogy oké, most én itt megkaptam a labdát, megpróbálok valakit kiugratni, de az, hogy esetleg én odaérek a második labdára, az már nem fog menni, mert már nem bírok előre futni, úgyhogy érdekes döntő volt egyébként, tehát nem föltétlen volt ez a legélvezetesebb meccs, de szerintem úgy azért egy jó ideig úgy csak néztük, vagy én legalábbis néztem, hogy itt most akkor mi is történik.
3: És a VB-n és a VB alatt sokat kritizált csereember döntötte el a góljával a mérkőzést, az a Torres, akit már említettél, hogy a pályafutása hullámvölgyben volt.
4: Igen, és ugye ráadásul a világbajnokság is rosszul kezdődött neki, mert azon az említett zöldfoki köztársaság elleni meccsen ő is sorra hagyta ki a helyzeteket, ráadásul ami érdekesség, hogy a Spanyol-Szaúd-Arábia meccsen becserélték őt 3-0-nál, ugye rúgtak, illetve lett ott egy öngól a szaudiak részéről, azzal lett 4-0, és azt hiszem, hogy a hosszabbításban volt a Torresnek egy lesz gólja, és utólag a spanyoloknál egyébként ez nagy divat, hogy leolvassák a játékosok szájáról, hogy mit is mondtak, és amikor ott varozták a Torresnek a gólját, akkor ő azt mondta, hogy csak legyen gól, csak legyen gól, csak legyen gól, és végül nem lett. Úgyhogy ott is látható volt, hogy neki nagyon kéne, hogy a válogatottba is így megjöjjön az önbizalma, és utána nagyon keveseket is játszott, csereként állt be a meccsek végére, most viszont mégis megjött neki, úgyhogy visszautalva arra, amit említettem, valószínűleg a pszichológusa jó munkát végzett, és egyébként tényleg egy jó lehetőség volt, ami ott összejött, ráadásul ugye a másik csereember, a Nico Williams fejelte neki vissza a labdát, aki szintén valószínűleg sérülten játszotta végig ezt a VB-t, és ő is csak epizód szereplő volt, főleg ahhoz képest, ami a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon, úgyhogy szerintem ez egy ilyen szép pillanat volt, hogy így jött össze a gól.
3: Egy szavas választ várok. A spanyolok megérdemelten győztek a 23. futballvilágbajnokságon.
4: Igen.
3: Rendben. Kik kapták a különböző díjakat? Egyet már említettél, hogy ki lett a legjobb fiatal játékos.
4: Ugye Kubarsi lett a spanyolok védője, lett a legjobb fiatal játékos. A legjobb kapus ugye Unai Simón lett, ami szintén egy érdekes történet, mert ugyanúgy, mint ahogy Tuchelt szitták a különböző döntései miatt, hogy ki kerül be, ki nem kerül be, ugye a spanyoloknál itt a kapus kérdés volt az egyik ilyen, mert a kalapban ott volt ugye az Arsenal kapusa Raya, a Barca kapusa Garcia, mind a kettő remek szezon futott, és aztán jött Unai Simón, aki valamiért a De La Fuente-nél kirobbanthatatlan, ugye nagyon sokáig az volt, hogy a lábbal való játéka miatt, és most sem változtatott. Unai Simón ugye megdöntötte a világbajnokságon a kapott gól nélküli meccsek számát, illetve azt a játékpercet, hogy mennyi ideig nem kapott gólt. És tényleg egyszerűen, ami a kapujára ment, azt meg tudta oldani, úgyhogy ott is a De La Fuente döntése végül beigazolódott, hogy őt állította a kapuba, és nem a másik két esélyest. Az pedig, hogy a Rodri kapta az aranylabdát, tehát magát, ugye a torna legjobbjának járó díjat, én azon egy kicsit meglepődtem, mert nem lehet azt mondani, hogy a Rodri nem nyújtott jó teljesítményt, de ha a spanyoloktól egyébként valakit ki kéne emelni, akkor szerintem ott nagy bajba lennénk, hogy ki az, aki tényleg úgymond a hátára vette a csapatot, mert ugye az olyan Zabalnak a első meccsen labdaérintése se volt, mindenki szitta, aztán elkezdte lőni a gólokat a középpályán. Ugye a Rodri mellett hol a Pedri játszott, hol a Ruiz játszott, folyamatosan ott is cseréltek, a szélen is kereste az embereket, ugye Yamalnak sem ment, erről is már beszéltünk, a védők is hozzátették a magukét, akár Cucurella, akár Pedro Porro, akik szintén ugye fontos gólokat lőttek, Porro ugye gyakorlatilag a VB alatt játszotta be magát a kezdőbe, úgyhogy a spanyolok csapatként voltak nagyon jók, és közülük kiemelni valakit az nehéz. Szerintem mindenki azt várta egyébként, hogy nyilván Messi fogja megkapni a torna legjobbjának járó díjat, amit lehet, hogy egyébként, ha a döntőbe csinált volna valamit, akkor meg is kapta volna. Úgyhogy kicsit érdekes nekem ez a Rodri, de nem mondom, hogy nem megérdemelt.
3: Beszéltünk már az egyik idézőjelben nagy öregről, Ronaldóról, akiről ugye neked is az a véleményed, hogy már túl van a pályafutása csúcsán, és ez látszódott is. Beszéljünk még Messiről, nincs sok időnk. Szerinted Messiben még van 4 év? Találkozhatunk vele 2030-ban?
4: Nem zárnám ki teljesen, mert ugye a Messin az látszódik, hogy ő élvezi a játékot. Ronaldo görcsösen ráment arra, hogy akkor ő legtöbb gólt akar lőni, ő még neki hiányzik a világbajnoki trófea, Messi pedig élvezi a játékot. Ebből a szempontból nem zárnám ki, de egyébként ő is azért úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg azért 4 év múlva ez már nem az ő tornája lesz, úgyhogy nem zárom ki, de azért meglepődnék, hogyha ott Messi komoly szerepet kapna. Azt hamarabb el tudom képzelni, hogyha ő még aktív játékos lesz az Inter Miami-ba, akkor úgymond egy ilyen kis kabalaként vagy időnként beszállni pár percre, hogy rendet tartson az öltözőbe, és ugye ott a többiek gyakorlatilag istenként tisztelik, így kiviszik őt.

0: És nem is föltétlen azt mondom, hogy nem volt jó ez a három, mert Mexikó és Kanada valószínűleg egyébként jó házigazda volt, de az, amit az Egyesült Államokban műveltek, akár itt a Trump telefonnyal, a piros lap miatt, akár a különböző az ivószünetek, amiről beszéltünk, ezek a műsorok, ugye minden országban volt megnyitó, aztán tegnap itt a döntőbe is egy ilyen félidei műsor, amire Wayne Rooney mondta, hát az, hogy nem volt túl jó, fogalmazunk ilyen finoman, úgyhogy ilyen szempontból nagyon sok kívánni valót hagyott maga után ez a világbajnokság, úgyhogy azért Gianni Infantino biztos, hogy nagyon jóra fogja értékelni az amerikaiakat, de szerintem azért a szurkolók vagy a közvélemény részéről ez nem lesz ilyen egyértelmű.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a 23. futballvilágbajnokságról beszélgettem Elek Zoltánnal, az Újszó sportújságírójával. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további minden jót, és jó szurkolást a továbbiakban is.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: 11 óra van. Nappali. Puha Józseffel.
1: Elment a Peti, elment a hangunk. Megszólalni sem tudunk nélküle, mert ő volt a legkedvesebb belkantó, a mindent betöltő lágy, mégis férfias frekvencia, a srác, akire mindig lehetett számítani, akinek szerénysége is tanítani való volt, nem csak az éneklése és a fuvola játéka. Írta Geszti Péter Szolnoki Péterről. Ebben az órában a július 12-én elhunyt énekesre emlékezünk. Előtte még a legfrissebb információk jönnek Paszmár Lívia hírszerkesztőnktől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Bernát Szlobodnyik vallomásával folytatódik a tisztító tűzper. Romániában a Duna elérte az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízszintjét. 27 és 32 fok között alakul ma a hőmérséklet, következnek a részletek. Bernát Szlobodnyik vádlott a pénzügyi rendőrség volt vezetője vallomásának meghallgatásával folytatódik ma a speciális büntetőbíróság Besztercebányai kirendeltségén a tisztító tűz ügy tárgyalása. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb vezetésében a 2012 és 2018 közötti időszakban. A per május 11-én kezdődött, de már az első tárgyalási napon elnapolták egy további bűnügyi egyesítési eljárási indítvány miatt, aminek a bíróság később eleget tett. A 11 vádlott között van Norbert Bödör nyitrai vállalkozó, Tibor Gáspár a parlament jelenlegi alelnöke, aki 2012 és 2018 között országos rendőrfőkapitány volt, továbbá Dusán Kovácsik korábbi különleges ügyész, valamint František Imrece, a pénzügyőrség korábbi elnöke. Emellett a már megszüntetett Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség több magas beosztású egykori vezetője is. A vádlottak többsége alaptalannak és törvénytelennek nevezte az ellene indított büntető eljárást. A Polonyinák Nemzeti Park zóna beosztása, amely hivatalosan 2026. július 15-én lépett hatályba, aggodalmat kelt a természetvédelmi szervezetek körében. Az Évis szervezet a 4 jóváhagyott zóna beosztás közül ezt tartja a legrosszabbnak, mivel nem biztosít megfelelő természetvédelmet és potenciális kockázatot jelent a Starina víztározóra, amely Kelet-Szlovákia legfontosabb ivóvízforrása. Ahogyan Gabriela Kálasová, az Évis szervezet képviselője tájékoztatott, a Környezetvédelmi Minisztérium a Starina vízgyűjtő területének kiterjedt részét a legkevésbé védett D-zónába sorolta. Ez a változás a védelmi szint csökkentését jelenti a Nemzeti Park 1997-es létrehozása óta érvényben lévő harmadik szintről a második szintre. A Starina több mint 600 ezer lakost lát el a 226 önkormányzatban, beleértve Kassa és Eperjes városait is. Kálasová szerint a minisztérium a zónák kialakításának előkészítése során

0: figyelmen kívül hagyta az általuk felvetett figyelmeztetéseket. A Duna vízszintje Romániában a hétvégén 1996 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A hatóságok ezért korlátozásokat vezettek be, ami befolyásolta a mezőgazdasági termelők öntözési lehetőségeit, és zavart okozott a hajózásban és az idegenforgalomban. A hőhullámok és a szárazság idén egész Európában befolyásolták a vízi utakat, és a Reuters Climate Monitor projekt adatai szerint ma Nyugat-Európában 26,2 Celsius fokos maximális átlaghőmérséklet várható. Ez 2,7 fokkal magasabb, mint a július 20-ára jellemző szokásos maximális hőmérséklet. A román állami vízügyi ügynökség közölte, hogy Európa második leghosszabb folyójának vízhozama a román torkolatnál tegnap a másodpercenkénti 1700 köbmétert ért el, miközben a júliusi átlag 4700 köbméter. Irán a hormuzi szorost tárgyalási eszközként használja a közel-keleti konfliktusban, jelentette ki tegnap Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Szerinte a többi országnak fokoznia kell a nyomást a globális tengeri szállítás védelme érdekében. Rubio ezt újságíróknak mondta, mielőtt a Fülöp-szigetekre indult, ahol részt vesz a Dél-Kelet-Ázsiai Országok Szövetsége külügyminisztereinek ülésén. Azt is megkérdezték Rubiótól, hogy van-e még diplomáciai kiút a közel-keleten eszkalálódó konfliktusból. Úgy gondolom, hogy mindig nyitottak vagyunk a diplomáciára, de ennek valósnak kell lennie, olyan megállapodásnak, amelyet hajlandók betartani, válaszolta. Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny fegyverszünet összeomlott, miután Teherán július elején támadásokat hajtott végre a hormuzi szorosban. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az Európa-bajnok Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát a labdarúgó világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat Spában, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki összetetben.
2: Időjárás.
0: A délelőtt folyamán gyorsan melegszik a levegő, és a napsütés csak időnként zavarják gomoly felhők. Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Prásztkán, a városközpont felé és a Jarosován a Bajkászká irányában. Radar méri a sebességet Komárom után Nagymegyer felé, Érsekújvárban a Nyitrianszkán mindkét irányban, Losoncon a Zvolenszkán a Merkuri Marketnél mindkét irányban, Bátka előtt Rimaszombat felől, Kassa előtt Csics irányából és Kassán az Americkát Riedán a templomnál. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Hölgyeim és uraim, ebben az órában a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk. Jó barátja, szlovákiai magyar énekesünk Mészáros Tamás segítségével. Elsőként részleteket idézünk fel abból a 2019-es interjúból, amely itt a Pátria Rádió stúdiójában készült a Bombon énekesével és Mészáros Tamással a Szóljon egy dal című duettjük kapcsán. A stúdióban Szolnoki Péter a Bombon együttesből. Szevasz!
4: Köszönöm szépen a meghívást!
3: És Mészáros Tamás.
5: Szervusztok!
3: Hát akkor vágjunk a közepébe. Ugye a Bombon jövőre lesz negyedszázados.
4: Így van.
3: Negyedszázaddal ezelőtt, Tamás, te hány éves is voltál?
5: Igen. Bár már közelebb vagyok a 30-hoz, mint a 20-hoz, úgyhogy igen.
3: Ebből ki tudjuk számolni, hogy...
4: De akkor már kiderült a zenei talentuma szerintem.
5: Így van, meg az is, hogy a Bombon együtteshez valamiféle közöm lesz.
4: Ezt nem tudom, ezt csak te tudhatod. Igen.
3: Hol találkoztál először a Bombonnal? Vissza tudsz erre emlékezni?
5: Hát igen, még egészen kiskoromban, amikor talán legelőször odaültem a billentyűk mögé, édesapám azt mondta, hogy játsz, fiam. És aztán hát állandóan jóféle, jófajta zenéket hallgattunk otthon. Emlékszem, arra van egy ilyen emlékem, hogy az első album, ami számomra az első album volt, nektek a sokadik, ez a Szexepilemes album volt, amit először hallottam a Bombontól, és gyakorlatilag onnantól kezdve így elindult az érdeklődésem a zenekar, illetve az együttes felé, az együttes iránt, és hát aztán később, évekkel később, 2016-ban találkoztunk személyesen először a Petiékkel.
6: Most eszembe jutott egy történet, amikor ment ugye a Sex Appeal-em című sláger, akkor én találkoztam egy 5 éves kisfiúval, nem te voltál, de te is lehettél volna, és énekelte, hogy nem vagyok James, nem vagyok bolond.
7: Zseniális.
4: Lényegében elkapta a lényegét a dalnak, a mondani valóját megcsípte abban a pillanatban. Igen, ez nem tudom, hogy hányan tudják, de eredetileg ez egy feldolgozás. 1962-ben Frankie Valli and the Four Seasons nevű formáció írta meg ezt a dalt, és az volt az eredeti címe, hogy Walk Like a Man, sétálj, mint egy férfi. És nekem annyira megtetszett ez a dal, és tulajdonképpen annak a zenekarnak az egész munkássága egy fantasztikus, olyannyira, hogy aztán Clint Eastwood egy filmet is készített az életükről, The Jersey Boys címmel. Szóval annak idején annyira megtetszett ez a dal, hogy megmutattam Török Tominak, majdnem le is maradt különben az albumról, az utolsó pillanatban vittem be a stúdióba, ahol az összes dal készen volt, és mondom, van itt egy ilyen kis viccesnek szánt ötlet, hogy mi legyen ezzel. Odaadtuk a szövegírónak, Duba Gábor, aki tulajdonképpen egy fél óra alatt megírta rá ezt a bizonyos szöveget, és aztán jóval nagyobb sikert aratott itt Magyarországon, mint az eredeti. Szoktuk mondani, hogy örülünk, hogy legalább van skatujánk, vagy aztán másnapra tartozik, hogy a bonbon zenéje, vagy az eredeti szándéka a zenével kapcsolatosan nem a Nem vagyok James volt, de örülünk, hogy ezzel kapcsolatosan is felmerül a nevünk, hogy így finoman fogalmazzak.
6: Bizony, ez a dal hatalmasat durrant, jó nagy sláger lett belőle, viszont így, ha visszatekintünk 25 év, közel 25 év távlatából, akkor elmondhatjuk, hogy mégsem ez lett a bonbon örökzöld slágere, hiszen a Köszönöm, hogy vagy nekem, vagy például a Valami Amerika első részének a főcímdala, jóval nagyobb sláger, hogyha mindent összevetve beszélünk a bonbon pályázásáról.
4: Igen, ezek úgy szakmailag, mint emberileg közelebb állnak hozzánk természetesen, de mindig a közönség a fontos. Tehát a közönség fogja meghatározni azt, hogy miből lesz sláger, már ha eljut hozzá. Tehát a közvetítő közeg nagyon fontos, szintén a média, a rádiók, televíziók, de a közönség fogja eldönteni, hogy valójában miből lesz sláger. Hogy én annak idején miért írtam meg azt a dalt, az teljesen az én magánügyem, mert általában egy picit ez egy ilyen önző dolog zenét írni. Először mindig saját magamnak írok. Amikor nekem tetszik, akkor megmutatom a hozzám közelebb állóknak, családtagoknak, mondjuk a Török Tominak, és amikor így ezen a bizonyos első rostán átmegy a dal, na akkor készítünk belőle felvételt, és akkor visszük el a rádióknak, hogy mutassák be. De az egy óriási nagy dolog, hogyha ez pont egyezik a közönség ízlésével. Persze itt mondhatnánk azt, hogy abból a sláger, amit hihetetlenül sokszor lejátszik a rádió, ez nem minden esetben van így. De ezekkel a bizonyos dalok esetében, hogy te is mondtál, és nagyon örülök, hogy kiemelted a Köszönöm, hogy vagy nekemet, mert számomra egy nagyon-nagyon szívhez közeli dal, hiszen akkor írtam, amikor a kislányom született. Tehát számomra azok az igazi slágerek, amik szívből jönnek, és azonnal elérik a közönség szívét is.
6: És amikor elkészült a Valami Amerika betétdala, most beszéljünk arról, akkor tudtátok, hogy ebből sláger lesz? Lehetett azt érezni?
4: Amikor megírunk egy dalt, akkor még egyáltalán nem. Akkor kezdtük el sejteni, hogy ez egy picivel nagyobb figyelmet fog kapni, mint a többi. Amikor volt a stábbuli, elkészült ugye a film, és Herendi Gáborral és a színészekkel elmentünk ezt megünnepelni. És amikor megszólalt a dal, felpattantak, egy emberként felpattant az összeszínés, és elmentek sikoltozva, üvöltözve táncolni erre a dalra, akkor összenéztünk a Tomival, és azt mondtuk, hogy ez egy picivel jobban sikerült a kelleténél, és aztán tényleg nem is sokat váratott magára a siker, mert ahogy elkezdték játszani a filmet, és párhuzamosan a rádiók, hihetetlen rövid idő alatt ez nagyon megtetszett az embereknek, olyannyira, hogy most már 17 éve folyamatosan műsoron is van.
6: Amikor alakult a Bonbon együttes, ugye a 90-es évek második felében, akkor hát elég sok negatív jelző érte nem csak a magyar könnyűzenét, hanem a világ könnyűzenéjét, hiszen akkor voltak toppon az úgynevezett tátogós sztárok, akikről aztán kiderült, hogy énekelni sem tudnak, mások énekelték fel helyettük a dalokat, az ő arcukkal, fizimiskájukkal lettek ezek a dalok eladva. Ebben a közegben mennyire volt nehéz érvényesülni? Ugye a Bonbon is csak a második stúdiólemezével tudott igazán befutni.
4: Nem volt egyszerű, az első év az kifejezetten nehéz volt, főleg akkor vettük ezt észre, amikor elmentünk fellépni, és akkoriban még csak diszkókban tudtuk bemutatni a lemezanyagot, hogy tulajdonképpen a Petroleum Lámpa című feldolgozásunkon kívül a többi dalt nem is nagyon ismerte a közönség, szóval az első időszak tényleg nehéz volt. És akkor a Tomival nem hátráltunk meg, hanem elkezdtünk olyan fajta dalokat írni, amíg nekünk is nagyon tetszik. Értsük ez alatt, hogy a kiadónknak és pár kritikusnak az volt a baja a mi zenénkkel, hogy nagyon eklektikusra sikeredtek a lemezeink. De mi meg pont ebben hittük a siker kulcsát, vagy mikéntjét, hogy sokfajta tempójú, sokfajta dallamvilágú stílusú zenéket egy lemezre teszel, akkor az olyan lesz tulajdonképpen, mint egy bombonos doboz. Ha kinyitod, különféle ízű, alakú és színű bombonokat találsz benne, mi ugyanezt akartuk elérni a zenénkkel. És látod, ez így hosszú távúbb is lett, hiszen jövőre 25 éves a zenekar, és azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 20 olyan sláger született ez alatt a 25 év alatt, amit azért játszanak a rádiók. Van ott több jó dal is, sőt, szoktuk mondani, hogy inkább a B oldalon vannak a még jobb dalok, de az, ami el is jutott a széles közönséghez, az több mint 20 ilyen szerzemény, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek a dolognak, és reméljük, hogy még legalább ugyanennyi van benne.
6: Mikor éreztétek azt, hogy a bombon sínen van, hogy most már egyenes út vezethet a siker felé?
4: Ezt sosem éreztük. Én a mai napig nem érzem ezt. Egy kicsit azt érzem, hogy sosem voltunk a helyünkön igazán, de hát erről, hogy ki tehet igazából, inkább mindig magunkban kerestük a hibát. Mindennek nagyon-nagyon tudunk örülni, a legkisebb sikernek is, hálásak vagyunk mindenért, főleg az, hogy itt lehetünk ennyi idő után is, és hogy a közönség egy bizonyos része szeret minket, de sosem éreztük azt igazából szakmai szempontból, hogy a helyünkön lennénk, hiszen jóval többek vagyunk Tomival ketten, mint amennyi ez látszódik rólunk. Természetesen a mi dolgunk az, hogy megmutassuk sok színűségünket az embereknek, és egyáltalán a médiának is, de rólam is kevesen tudják, hogy amellett, hogy én énekelgetek, mert nekem ez csak hobbi volt világéletemben, én eredetileg fuvolaművésznek készültem, én zeneszerző, hangszerelő vagyok, több hangszeren játszom. Írtam már két nagyobb szabású musicalt, még terve van véve egy harmadik is, tehát rengeteg olyan dolog van a zenén belül, amit nem derül ki mondjuk egy Nem vagyok James vagy egy Nem vagyok Bond című dal után. Tényleg rajtunk múlik az, hogy meg tudjuk mutatni sokszínűségünket az évek alatt. Úgyhogy kérdésedre visszanyúlva, hogy a mai napig nem érzem azt, hogy igazán sínen lennénk, de talán ez vezet oda, és ez segít nekünk ahhoz, hogy folyamatosan küzdjünk, hogy dolgozzunk, hogy menjünk előre.
6: Tehát ez visz előre benneteket.
4: Így van, így van.
6: Tomás, mondtad, hogy a Sex Appeal című sláger révén ismerted meg a bombont, és utána?
5: Hát aztán jöttek az egyre jobb dalok, amik tényleg igazán valamiért azért fogja meg az embert, mint például engem is megfogott, akár ha már mondtad a Köszönöm, hogy vagy nekem, de számtalan olyan dal van, amit éppen ide hozzád jövet az úton így hallgatgattunk, így a kocsiban, hogy tényleg annyiféle, olyan sokrétű és annyi témát feldolgozó dal van, amit igazából tényleg úgy gondolom, hogy elsősorban talán azok ismernek, vagy ismerhetnek, akik mondjuk konkrétan, ha a bombon esetét veszük, akik mondjuk eljárnak a koncertekre, vagy tényleg mélyebben belássák magukat ezekbe a dalokba, mert tényleg nagyon kevés az, vagy nagyon kis réteg mutatkozik meg a médián keresztül.
6: Tehát elmondható, hogy a bombon az egyik kedvenc volt?
5: Abszolút favorit.
6: És ebből eredően az egymásra találás, a találkozás is tudatos volt?
5: Hát annyira talán nem. Ez egy ilyen véletlennek mondható találkozás volt 2016-ban. Emlékszem rá, hogy apummal játszottunk egy esküvőn, és akkor, vagyis hogy nem esküvő volt, hanem valami buli.
4: Ne tőlem kérdez, nem tudom. Az én memóriám igen, nagyon véges.
5: Igen, ha
4: az
5: nincsen
4: biztos, hogy akkor... egy közös fellépésünk volt. Ők voltak ott, akik egész este muzsikáltak az édesapjával, mi pedig egy fél órás haknit nyomtunk éppen, és ott beszélgettünk életünkben először, a mi könyvünket velünk dedikáltatta, és aztán elkezdtünk beszélgetni, hogy ő mivel foglalkozik bővebben egy picit, és akkor utána én is elkezdtem figyelgetni, hogy ő miket énekel, meg milyen dalokat írnak együtt a barátjával. Úgyhogy nekem meg nagyon megtetszett azonnal a hangszíne, és akkor ezt valahol én elraktároztam magamban, és most ugye, most már lassan egy éve kezdtünk el gondolkodni ezen a bizonyos közös projekten. Nekem pedig volt a nem szoktam fiókból előhúzni dalt, de ez annyira ránk íródott, hogy azt gondoltam, hogy ez nagyon fog passzolni hozzánk. És állandó szövegírónk a Duba Gábort kértem meg arra, hogy írjon nekünk egy olyan szöveget, ami pont arról szól, hogy nincsenek határok, a dal összeköt minket. ugye nekem is vannak felvidéki őseim, hogy lényegében azt szeretnénk ezzel a dallal megerősíteni, hogy az emberek már azt sem tudják, hogy miért haragszanak egymásra, és hogy egyáltalán ne haragudjanak egymásra, nem szeressék egymást az emberek, és éljék méltóképpen az életüket. De aztán a videóklipben természetesen ezt ki fogjuk bővíteni, ezt a gondolatsort, és nagyon-nagyon sokfajta színes egyéniséggel fogjuk majd megspékelni ezt a bizonyos videóklipet. Lesznek benne fogyatékkal élők, lesznek másképp gondolkodók, lesznek benne nagyon idősek, lesznek benne nagyon fiatalok, óriások, alacsony növésűek. Tehát próbáljuk ugye megmutatni a klippen keresztül, hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyian ugyanannyit érünk, vannak jó és rossz emberek.
6: Ez hányadik duett az életedben?
4: Hát most már nem az első. Most ha elkezdeném számolgatni, akkor azzal meg is telne egy nagy lemez, úgyhogy éppen gondolkodtam, hogy előbb-utóbb ki kell hoznom egy ilyen albumot is.
6: Ráadásul, ha azokat a dalokat is beleszámítjuk, ahol vokáloztál, akkor jóval több.
4: Az persze egy másnapra tartozik, de amit kifejezetten duetteknek készült, ugye az első ismertebb 98-as Féltelek című, Csillával.
6: De ezt megelőzte a Meseautó.
4: Szintén 95-ben Csillával énekeltem a Meseautó című lemezen szintén, így van. Úgyhogy te jobban tudod szerintem, csak be akarsz ugratni.
5: Hogy működik.
8: Én mondtam a memóriám. A Józsi mindent tud.
4: De ami fontos számomra, hogy tavaly elkészült Kollányi Zsuzsival is a Te meg én című dalunk. Akkor ugye most a Tomival, akkor a Schwarz Dáviddal ugyan nem egy klasszikus lemezfelvétel készült, csak egy videót készítettünk tavalyi karácsonyi dalt, énekeltünk el közösen. Van még jó pár. Cserháti Zsuzsival is van egy duettem, de ez egy régi televíziós műsornak volt a főcímdala. Úgyhogy, ha még nagyon kutakodnék ott a agyam tekervényei közt, akkor biztos találnék még egyet-kettőt. Nézzétek el nekem, hogy ez most fejből nem megy. Majd utólag, amikor kilépünk a stúdió falai között, akkor fogom, jaj, és még az is volt, meg az is.
6: Tehát visszatérve erre a duetre, elsőként a zene készült el, az ott volt a fiókodban, ahogy mondtad, így és van. Utána Duba Gábor írt rá a szöveget.
4: De ezt a dalt már nagyon-nagyon régóta szerettem volna elénekelni, és tudtam, hogy duett lesz. Tehát azt nem tudtam még, hogy kivel, de abban a pillanatban, amikor a Tomi megkérdezte, hogy lenne kedvem együtt énekelni vele, azonnal erre a dalra gondoltam. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mintha erre született
5: volna. Érdekes, hogy például ugye Michael Bublé volt az a közös pont, vagy közös vonal zeneileg, akit így, hát így mind a ketten elismerünk, hogy tényleg nagyon-nagyon ott van a szeren, hogy így mondjam. És hát aztán valahogy így a Peti mondta, hogy te figyelj, van itt egy dalötlet, hogy átküldöm, hogy hallgass meg. Volt rá akkor egy ilyen általad piszkozatnak felénekelt valami féle szövegfoszlány, hogy így mondjam. És akkor így meghallgattam, mondom, hát ez atom jó, hogy ennek folytatása kell, hogy legyen.
6: De akkor még csak zene volt, és az
5: hát,
6: a...
5: volt igen, egy iszkozati demo.
4: Általában én ilyen angol halandzsával, hanglis nyelven szoktam felénekelni a demóimat, amire aztán később születnek meg a szövegek. Bár mostanában készítek úgy is dalokat, hogy már készen van a maga a vers, a dalszöveg, és én arra azt zenésítem meg. Ezt különben jobban is szeretem mostanában, mert új lehetőségeket, új kapukat nyit meg bennem.
6: Mi itt a Pátria Rádióban ezt a felvételt már jó pár hete játsszuk. Milyen visszajelzések érkeztek hozzád, Tamás, ezzel
5: hát
6: kapcsolatban?
5: A dal kapcsán egyébként egyre azt kell, hogy mondjam, ahol megjelenünk meg, amit mondjuk posztolunk a közösségi médiában, ott csak pozitív volt. És egyébként most, hogy néztem, hogy már hál' Istennek a digitális felületeken is megjelent a dal, éppen néztem a legismertebb videó megosztó portálon, hogy ott azért csak pozitívakat.
4: Hát mert nem mernek rosszat mondani.
5: Igen.
6: Vagy lehet, hogy nem is lehet róla rosszat mondani.
4: Hát örülnék, ha tényleg így lenne. A hangszereléssel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy kortalan legyen, hogy ez majd 20 év múlva is meghallgatható legyen, hiszen akusztikus hangszerekkel rögzítettük. Dob van benne, basszusgitár, gitár, zongora és a két ének. Szerintem ennél klasszikusabb hangszerelés nem nagyon létezik a popzenében, de én ebben hiszek.
6: De ez a kortalanság szegről végről jellemzi az egész pályafutását a Bombonnak.
4: Majd hogy nem, bár az elmúlt években az újabb lemezeken azért mi is figyeljük a kinti hangszereléseket. Nekem van egy arszpoetikám, hogy én már nem akarok megfelelni senkinek, csak saját magamnak. Úgyhogy ha nekem, amikor kitalálok egy dallamot és megszületik bennem, hogy ez kb. Hogyan szóljon, az azonnal el is dől bennem, hogy ez most picit elektronikus legyen, vagy akusztikusabb, vagy tök mindegy, hogy milyen stílusú, azonnal ráérez az ember, hogy mi az a zenei stílus, mi az a köntös, amiben az majd jó fog szólni. És aztán lehet, hogy a későbbiekben majd valaki fel fogja dolgozni kicsit másféleképpen, lehet, hogy az is jó pofa lesz, de számomra ez, amit ugye az előbb is mondtam, és csak ismételni tudom magam, hogy kortalan lesz tőle. Hogy nem lehet majd behelyezni, hogy ez most mikor készült, a 80-as, 90-es vagy a 2000-es években.
6: Bemutattátok már ezt a dalt közösen?
5: Még soha. most voltunk egy tévéfelvételen, amely hamarosan meg is jelenik, illetve hát van tervben, nekem is vannak ötleteim, hogy azért élőben, fellépésen vagy koncerten lehessen ezt bemutatni, elénekelni ezt a dalt. Úgy gondolom, hogy amit a Peti is elmondott már korábban, hogy ami a klipben is meg fog jelenni, illetve szeretnénk, hogy megjelenjen ez, hogy mindenkihez, hogy tömegekhez eljusson ez a dal. Mert azt gondolom, hogy a mai, tehát én amit látok például, ha vesszük a magyar zenei piacot, akkor azt látom, hogy vannak fiatalok, vannak újak, van újdonság, de sokszor ez a mindenképpen újak és megfelelni szeretnénk, de valami újat alkossunk, és sokszor ez annyira vissza tud ütni, és annyira nem szól emiatt semmiről az egész, és annyira divat világába kalózolja el a hallgatót, és annyira sokszor nem tudom visszaidézni azt, hogy most úristen, most ez miről is szólt, és egyáltalán milyen dallamot tudnék belőle visszaidézni, leginkább semmit. Ezt azért ki akartuk kerülni, tudatosan volt ez úgy hangszerelve, hogy ez letisztult legyen, egyszerű legyen, akusztikus és tényleg szívhez szóló, és az, hogy mindenkit megérintsen.
4: És visszatérve az alapvető kérdéshez, hogy ezt a dalt igazából jövőre a 25 éves jubilómi koncerten szeretnénk bemutatni majd élőbe. Ha addig sikerül máshol is, annak nagyon örülnék, de az lenne a számomra egy nagyon kedves helyszín és időpont, és méltó helyszín. Addig pedig természetesen járjuk a médiát, megyünk rádiókba, televíziókba. Amúgy pontosan 2 tévéfelvételünk készült már ezzel a dallal kapcsolatban, és onnan is csak eddig pozitív dolgok jöttek vissza.
6: Erről a jubileumról beszélünk még, viszont Tamás, hadd kérdezzem meg, hogy jelenleg mi újság veled kapcsolatban. Ugye, amikor legutóbb itt jártál, akkor arról beszéltél, hogy az énekesi pályafutásod picit háttérbe szorult, picit háttérbe szorította a színházi karriered. Most mi újság?
5: Igen, hát továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok előadást játszunk a Magyarok Dalszínházzal. Igen, most már tudatosan figyelek arra, hogy szeretném elindítani ezt úgy Isten igazából rendesen ezt a szóló karriert, szóló vonalat. Vannak ötleteink, születtek azóta is folyamatosan újabb dalötletek, dalok, amik még egyelőre a fiókban vannak, de ahogy a Szolnoki Péter barátom szokta mondani, az nem jó, hogyha szorulást okoz és bent marad a fiókban, ezért aztán mi is majd igyekszünk ezt megfelelő módon prezentálni, megjelentetni. És hát aztán még bármi lehet, mert én már kérdeztem a Török Tomitól is, hogy akár benne volna esetleg a Bombon így közreműködni, mint sztárvendég, és hát nem mondta azt, hogy nem, hogy bármi lehet még ebből, úgyhogy hát dolgozunk szerencsére, van ötlet, van munka, van lehetőség.
6: Színház?
5: Hát az is van nagyon-nagyon sok, 16 előadás van, amiben én játszom, és hát most a legutóbbi bemutatónk az például a Neoton Musical volt, ez a Szép nyári nap, amiben férfi főszerepet kaptam, úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék számomra, már csak azért is, mert Petivel is beszéltünk már erről, hogy milyen érdekes az, hogy van egy popsláger, egy popdal, és hogyha belehelyezzük mondjuk egy ilyen színházi történetben teljesen más köntösben, akkor egy olyan értelmet nyer az a dal, aminek mondjuk semmi köze ahhoz, hogy mondjuk az egy popslágere, mondjuk mondhatom akár a Don Quixote-t, ami egyébként a darabban úgy jelenik meg, hogy egy belső lelki harca és vívódása a férfi főhősnek, maga ellen, a rendszer ellen, minden ellen. De egyébként erről a színházas témáról még a Peti is tudna bővebben mesélni, mert ő is belecsöppent a színház világába, mint színész.
4: Ez így van, nagy örömömre. Volt egy nagy álmunk Török Tomival 19 évvel ezelőtt, kitaláltunk, hogy legyen egy Bombom musical. Teltek múltak az évek, már egy picit le is mondtunk róla, de aztán tavaly nyáron Háda János felkarolta ezt a bizonyos darabot. Duba Gábor, akit már említettünk, hogy ő az állandó szövegírónk, megírta a teljes darabot. Háda János lektorálta, egy kicsit mint dramaturg kipofozta. Együtt színpadra állítottuk a Hadarc színtársulattal, és a Hadszínteátrumban mutattuk be december 7-én. És ebben bizony kaptam, hát majdhogy nem egy főszerepet. Én vagyok a főszereplő srácnak az édesapja, Tibor, és egy...
6: Hiszen mégiscsak eltelt 25 év.
4: Egyrészt igen, de azért meg kellett hozzá növesztenem a szakállamot, hogy egy picit idősebbnek nézzek ki, mint Szabó Máté, aki ugye játssza a fiamat, mert különben csak testvéreknek látszottunk volna. Egy nagyon picit rá kell játszanom, hogy idősebb vagyok. Ez valakinek el kell titkolni, nekem meg rájátszanom. Na, komolyra fordítva, számomra ez tényleg nagyon mély víz volt, életemben először álltam a színpadon, mint színész, és hogyha valaki még azt gondolná, hogy persze neked könnyű dolgod van, hiszen nagyon régóta színpadon állsz, nekik mondom, hogy ez egy teljesen más műfaj, rémületesen más. Az ember akkor jön rá, hogy nem tud rendesen állni, mozogni a színpadon, nem tud rendesen beszélni. Tehát egy csomó olyan dolgot, amit ők, a színészek már gyerekkoruk óta vagy fiatalkoruk óta gyakorolnak, tanulnak egész életükben. Ebben élnek, nekem ezt egy hónap alatt kellett mind elsajátítanom, de most már hál' Istennek mondhatom, hogy nem lógok ki nagyon a sorból, és a visszajelzések alapján azt mondták, hogy nem is vették észre, hogy én egyáltalán nem vagyok színész. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Annak meg különösen, hogy ez a fajta darab pont a mi Szívügyünk, Török Tomival közös szívügyünk. Az a címe, hogy Haverok buli bombon, jövőre pedig szeretnénk elvinni minden nagyobb városban.
6: Beszéljünk Duba Gáborról is. Ugye az ő neve összeforrt a bombonnal olyannyira, hogy nehéz volna olyan slágert mondani, amelyet ő írt, és nem a bombon adott elő.
4: Igen, pedig rengeteg olyan van, és most megint csak bocsássatok meg, hogy nem tudok fejből, kapásból előhúzni olyan dalokat, amit szintén a Duba Gábor nevéhez fűződik, és nem bombonsláger, pedig rengeteg van olyan is.
6: Kívülről úgy tűnik, mintha ti...
4: Mi össze vagyunk nőve, igen, mint igen, Paul McCartney és John Lennon. Igen, ez szó szerint így van. Annyi a különbség nálunk, hogy Török Tomi nem csak zenét ír, szöveget is. Tehát ő a kakukk tojás ezáltal, de én a Gáborral a bombon mellett is össze vagyunk nőve, mert nekem bármilyen más zenei tevékenységem van, akkor mindig a Gábort hívom segítségül. Ő tulajdonképpen nekem a láthatatlan jobb kezem, vagy nem is tudom, hogy micsoda. És mivel ő idősebb nálam, és már jóval előtte átélte mindazokat a dolgokat, amik én csak később szaladtam bele az élet nagy rejtelmeibe, ő már felkészülten várt engem kaján mosollyal az arcán, és olyan dalszövegeket adott a számba, amik valami hihetetlenül jó passzol. Mindig az akkori életemhez. Úgyhogy ez manapság is így van. Aztán természetesen vannak olyan dalok, amikre kifejezetten én mondom, vagy én szeretném, hogy erről is vagy arról szóljon, de ő nagyon-nagyon jó érzékkel tud belenyúlni ezekbe a bizonyos témákba. És hogy miért is beszélünk róla, hiszen ennek a mi Mészáros Tomival közös duettünknek, a Szóljon egy dalnak is ő a szerzője, mint szövegíró.
6: Igen. Tamásnak van egy Címlap Sztori című dala, ugye ismered? Arról szól, hogy a piacot elárasztották az olyan sztárok, akiket ismerünk, csak azt nem tudjuk róluk, hogy mi a foglalkozásuk. Péter, ebből eredően, hogyha ma lennél pályakezdő fiatal, akkor is zenész volnál?
4: Mindenképpen, mert hiszen én nem a popzenében kezdtem el dolgozni, én fuvolaművésznek készültem. És én biztos, hogy mivel erre születtem, én biztos, hogy most is. Eredetileg, mivel hangszeres zenésznek készültem, abban nem vagyok biztos, hogy énekes lennék, de valamilyen előadó művészeti dologokkal, vagy éppen zenetanítással foglalkoznék. Még annak ellenére is, hogy ez egy nagyon nehéz kereset, és nem könnyű élet, de számomra ebben tudok kiteljesedni.
6: De 25 év alatt nagyon sokat változott a zene, a szakma.
4: Igen, amiben sajnos negatív irányba változott, és talán nem csak a szakma, hanem az egész világ, és erről pont beszélgettünk a Tomival idefel az úton, hogy a tradíciók és a tisztelet hiánya az, ami nagyon-nagyon feltűnik nekem. És mondom, nem csak a zenében, hanem általában a világban ezt látjuk, eltűnt a tisztelet, és az úgynevezett jó értelemben vett szakmai alázat is tisztelet a kivételnek. És számomra ez nagyon fájdalmas dolog. Nagyon sok olyan fiatal kollégát látok a szakmában, akik emberileg nem minden esetben állják meg a helyüket. Teszem azt, hogy pontatlanok, nem mennek el időbe oda megbeszélt helyre, nem írnak vissza, amikor írsz nekik, stb. Stb. Tehát ezek alapvető dolgok, amik számunkra, a mi generációnknak ez nem volt kérdés. Tehát ha mi bementünk egy öltözőbe, ahol ott voltak az idősebb kollégánk, akkor természetesen nagy örömmel és tisztelettel köszöntünk előre. Ma már ez nem így van. Tehát most már sajnos mi vagyunk az idősebb kollégák bent az öltözőbe, és akikor bejönnek a több milliós nézettségű kis fiatal sztárok, nemhogy nem köszönnek, oda se néznek. Tehát kicsit ez fáj nekem, de természetesen ezt is felrakom egy bizonyos polcra, ettől azért nem leszek ilyen rosszul. Csak sajnálom, hogy erre felé ment el. Szakmai viszonylatban viszont azt kell, hogy mondjam, hogy pozitívabb lett, mert jóval nagyobb lehetősége van egy mai fiatalnak, akár a YouTube-on keresztül, akár kiváló zenetanároktól megtanulni a szakmát, úgyhogy egyre több jobb zenész van, azt kell, hogy mondjam szakmailag, csak még az a fajta lelkület, tapasztalat hiányzik belőlük, meg az a fajta nyugalom, letisztultság, ami bennünk meg már megvan. De szerintem jó pár év múlva bennük is meg lesz. Úgyhogy szakmailag semmiképpen nem látom, hogy negatív irányba mennénk, sőt, az emberi dolgot még azt ott kicsit gyakorolni kéne.
6: Érdekelne, hogy mi a véleményed korunk tehetségkutató tévéműsorairól, ahol futószalagon gyártódnak, vagy futószalagon gyártja a produkció az úgynevezett tiszavirág életű sztárocskákat, akiknek legtöbbje gyorsan el is felejtődik a következő széri, a következő sorozat indulásakor.
4: Mivel ezek a műsorok nem a tehetségekről szólnak, és nem a zenéről, hanem elsősorban bizonyos sztorikról és a fiatal jelentkezők mögé kreált történetekről, igazából nem is tudok, mint zenész, mint szakmai részét nem nagyon tudom értékelni ennek. Nem is véletlenül nem nézem ezeket egyáltalán. Bizonyos dolgok elérnek hozzám, hiszen a Facebookon keresztül mindig látom a reakciókat. És ezáltal azért a számomra mindig nagyon fontos, tehetséges fiatalokat azért én is felfedezem magamnak. És mivel ezek tényleg tehetségkutatók, ezek nem tehetséggondozók, ezért azokat a gyerekeket, akiket ugye már nem használnak a televízióban, mert már éppen kifutó a széria, akkor nem is foglalkoznak velük. Számomra ez pedig megint csak nagyon-nagyon fontos dolog. Nekünk van egy Zenita Alapítvány nevű cég Miskolcon, akik zenei ifjú tehetségekkel foglalkoznak. Ott nem csak versenyeket, de kifejezetten olyan énekversenyeket tartunk, ahol utána tényleg gondozzuk a tehetségeket, hanem van egy kifejezetten egy tábor is, ahol nagy szeretettel várjuk a fiatalokat. Én most már a második ilyen táborban vettem részt, mint énektanár, és ott látni, hogy mennyi hihetetlen tehetség van, akár a 10 éves korosztálytól kezdve. Úgyhogy számomra egy óriási felelősség, egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy hogyan gondozzuk ezeket a fiatal tehetségeket, és egyiknek sem ajánlom, hogy elmenjen ezekbe a bizonyos tehetségkutató műsorokba, mert ez nem róluk szólnak. Hogyha igazán róluk szólnának, akkor nem így állnának hozzá az egészhez. Erről nagyon-nagyon sokat lehetne még beszélni. Most egy kicsit úgy is érzem, hogy csak csapongok, és nem tudom igazából a lényegét elmondani, de remélem, aki egyetért velem, az felfedezi a sorok között az igazságát ennek. Természetesen a mi időnkben is volt tehetségkutató műsor, úgy hívták, hogy ki mit tud. Én is indultam rajta, én is nagyon hamar kiestem. Tehát nem a stúdió falain, vagy nem a tévében fog kiderülni, hogy te alkalmas vagy a szakmára, vagy sem, hanem kinn az életben. De ami nagyon fontos, hogy igenis végig kell járni a szamárlétrát, az inas éveket végig kell dolgozni, mert gyökér nélkül nem lehet szárba szökkenni. Tehát ezt a szakmát igenis életünk végéig tanuljuk és gyakoroljuk.
6: Tamás, te sose gondoltál arra, hogy kihatsz egy-két lépcsőfokot és jelentkezel ilyen műsorba?
5: Őszinte leszek, megfordult a fejemben, igazából volt is egy történet, amikor elmentem, és már akkor éppen kommunikáltunk a Petivel, és beszéltünk erről, és ő is mondta, hogy hát figyelj, próbáld ki, aztán meglátod, és levonod a tanulságot. Aztán elmentem, kipróbáltam, és levontam a tanulságot. Úgyhogy így számomra ez be is fejeződött, nem. Nagyon más világ ez az egész, ez a színház. Idézőjelbe gondolom, mert én nem az a fajta ember vagyok sem előadó, aki szereti azt, hogy megmondja XY, hogy te milyen legyél. Szerintem én a Mészáros Tamás vagyok, és nem véletlenül vagyok ilyen, amilyen, és nem véletlenül gondolom azt a világról, amit, és azt sem véletlenül, hogy ezek a dalok megszületnek így ebből az alkotó közösségből, mondhatom akár ezt a duettet, mondhatom akár a Mészáros Tamás produkció dalait. Ez számomra sokkal inkább izgalmas dolog, hogy együtt alkotunk, együtt lélegzünk, együtt gondolunk bizonyos dolgokra, együtt fogalmazzuk meg, és együtt hangszereljük meg. Ez egy nagyon-nagyon jó játék, és szerintem ennek az egésznek ez a lényege. És remélem, hogy bekövetkezik az is számomra, hogy legalább egyetlen egy olyan dal legyen. Én nem kívánok sokat, csak egy olyan dal legyen, ami a Mészáros Tamáshoz igazán köthető, sláger legyen, és a szó jó értelmébe vett sláger, ne olyan, ami 5 évig játszódik valami miatt a rádiókban, és aztán eltűnik a feledés homályába.
6: De ilyent hova tovább egyre nehezebb készíteni és előadni. Talán Péter is egyetért velem.
4: Jó dalt készíteni, megírni nem annyira nehéz, mint átvinni a médián keresztül. A sokkal nehezebb szerintem. Tényleg szerintelenség nélkül mondhatom, hogy a mai napig nagyon jó dalokat írunk együtt a Török Tomival, de egyszerűen nem tudjuk érvényesíteni már ezeket a dallamokat, szövegeket, egyáltalán a gondolatiságát az egésznek, mert egy kicsit azt érzem, hogy az egész generációnkat mellőzik most már. És itt is tisztelet a kivételnek.
6: Most a rádiókra gondolsz?
4: Igen, főleg a rádiókra. A kereskedelmi tévékkel az a gond, számomra legalábbis, hogy nem vagyunk elég érdekesek. Tudnélik, én sosem vállalok el főzős műsort, nem megyek el bogarakat enni Ázsiába, stb. Tehát érted a visszásságát, mert hogyha én beállnék a celebsorba, akkor biztos, hogy előbb-utóbb elkezdenék játszani a dalomat. De csak azért, mert én bogarakat ettem Ázsiába, és nem pedig azért, mert önazonosként Szolnoki Péter szeretnék mondani valamit a közönségemnek. És ez számomra ez megint egy nagyon érdekes dolog. De ezzel tisztában vagyunk, ezzel tulajdonképpen megbékéltünk, de azért várjuk a csodát egyszer, hogy csak elkezdik a mi generációnk dalait is újra játszani. És nem a régieket, a 20 nem tudom hány évvel ezelőttek, hanem az újakat. Úgyhogy nagyon merem remélni, hogy Mészáros Tominak is lesznek majd olyan skatujái, mint nekünk. Meg hát tényleg a bulvárlapoknak sem vagyunk elég elég érdekesek, mert sosem szolgáltattunk semmit olyat magunkról, ami állítólag kellene ahhoz, hogy minket ott lássanak is.
5: A kutyád lábára gondolsz? Vagy?
4: Hát persze, ami odafagyott a kőre nyilván, de szóval nem tudunk ezzel azonosulni.
6: Viszont említetted, talán nem ezekkel a szavakkal élve, hogy picit irigyled a fiatalságot, mert időközben megjelent az internet, és említetted a legnépszerűbb videó megosztó portált. Ez adta lehetőségeket, mennyire lehet kiaknázni, mennyire tudjátok ti kiaknázni?
4: Amiben irigylem a mai fiatalságot, a gondolkodásuk, a pörgésük, hogy teljesen máshogy szemlélik a világot. Tehát nekünk eszünkbe se jutnának bizonyos megoldások, ami nekik már természetes. De miért? Mert ebbe a világba születtek bele. Tehát nekünk nagyon fel kell zárkóznunk ezekhez a dolgokhoz, és bizony meg kell tanulnunk azokat az úgynevezett fortélyokat, amitől működik valami. Tehát nekünk teljesen ezt az egész, és mellettem a Tomi nem véletlenül vagyunk tulajdonképpen így duettben is együtt, mert ő az, aki nekem segít ezekben a dolgokban, mert ő jobban átlátja. Figyelj, mindenki jó valamiben. Én abban nem annyira.
5: Igen, meg aztán így visszatérve ehhez, vagy csatlakoznék a gondolat befejezéséhez, hogy talán ma már nem elég csak idézőjelben csak előadónak lenni, hanem tényleg producernek kell lenni. Látni azt, hogy mi a lehetőség, hova menni, és akkor ez mit fog hozni, és egyszerűen annyira szövevényes, és annyira bonyolult lett ez a világ, de tényleg mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy A-ból B-be eljusson, amit az ember közölni szeretne. És ugye nyilván itt vannak bizonyos csatornák és lehetőségek, amikre vagy azt mondjuk, hogy ez belefér, vagy azt mondjuk, hogy nem fér bele. Szomorúan konstatáljuk és vettük észre, hogy sok olyan dolog van, ami rajtunk kívül eső, és nem miattunk nem működik. Nyilván ezt már elmondta a Peti is, hogy tényleg oda kellene figyelni, tehát hogy most mindenféle szerintelenség nélkül mondjuk ezt, hogy szerintem oda kellene figyelni azokra a gondolatokra, meg azokra az igényes dolgokra, vagy zenékre, vagy bármilyen termék, csúnya szóval élve, bármilyen termék is a zene manapság, és tényleg, tehát hogy meg se tudjuk számolni, ha fölmegyünk az internetes videó megosztóra, hogy naponta vagy óránként hány újabb perc kerül föl, és friss dal kerül föl a világhálóra. Azért ennek ellenére bízunk abban, hogy ha nem is egy-két év, de akár 5 éven belül tényleg azért még megszülethet az a sláger, vagy az a csoda.
6: 2019 milyen éve a Bombonnak? Az imént felmentem a honlapotokra, hát láttam, hogy elég sok fellépésetek van, tehát koncertből nincs hiány.
4: A múlt héten mondtam Török Tominak, hogy ha ugyanannyi fellépésünk lenne jövőre, mint ebben az évben, akkor az azonnal aláírnám, hol kell aláírni. Tehát nagyon-nagyon jó évünk volt, remélem, hogy ez így lesz a következő években is. És nem csak mint zenekar, hanem valahogy mint ember is jól éreztem magam ebben az évben, valahogy olyan jó dolgok történtek körülöttünk. Talán pont a musical miatt is, hogy egy új komfortzónán kívüli dologban is helyt tudtam állni, stb. Van egy kiváló párkapcsolatom, egy drága hölgy, aki 4 éve édesíti a napjaimat, gyönyörű, egészséges, okos gyerekeim vannak. Tehát én mondhatom azt bátran, hogy boldog ember vagyok, és számomra minden egyes ilyen úgynevezett ajándék, mint például ez a duett is, amiről ma beszélgettünk, ez számomra mind-mind színesíti és érdekessé teszi a napjaimat, és örömmel veszem. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek az interjúnak is, hogy ide is el tudtuk hozni, és nagyon merem remélni, hogy ez a dal másoknak is tetszeni fog, nem csak nekünk.
6: Körvonalazódik már a jubileumi év? Gondolom igen.
4: Természetesen igen, de még mielőtt belecsapnánk, ezért ennek azért meg kell ágyazni, meg kell ugye alapozni ezt a bizonyos koncertet, hiszen itt anyagi dolgokról is szó van, nem is kevés, úgyhogy éppen most keressük a lehetőségeket, de majd csak utána, ha már ezeket lezongoráztunk, akkor tudok nektek pontos időponttal szolgálni. A Budapest Parkban szeretnék bemutatni ezt a bizonyos koncertet, rengeteg vendéggel, és már az előbb említettem, hogy a Szóljon egy dalt is ott szeretnénk először bemutatni.
6: Ennek a Szóljon egy dal című duettnek elképzelhető, hogy folytatása is lesz?
5: Hát rajtam nem fog múlni, már csak olyan szinten sem, hogy észrevettem, hogy nagyon kezdünk így egymáshoz csiszolódni a Petivel, és tényleg az, hogy nagyon sok mindenben azonos a gondolkodásunk. Szerintem ez nem véletlen, már csak azért sem, mert az egy dolog, hogy oké, mindkettőnknek vannak felvidéki gyökerei, de úgy gondolom, hogy amiket én is képviselek, vagy amit én is szeretnék mondani, az amiatt is lehet, vagy az a megközelítése az én felfogásomnak a világ felé, hogy nagyon korán bekerültem ebbe a gépezetbe, ugye már csak az apomon keresztül is, ebbe a vendéglátós történetbe, amit sokan szégyelnek, én büszke vagyok rá, mert nagyon-nagyon sok zenei stílusnak, illetve sokféle embernek kell ott megfelelni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó zeneiskola, már csak azért is, mert mindig idősebbek között voltam és vagyok, és ez nekem annyira sok impulzust és sokat segített, és szerintem emiatt formálódtam ilyenné, amilyenné. Ráadásul a zenekarom belül is a zenekarom, akikkel így együtt játszunk és színpadon állunk, hát szinte mindegyik idősebb nálam, de ez engem egyáltalán nem zavar.
4: Nagyon sok más zenei ötletem van nekem is. Ugye 5 évvel ezelőtt megjelent a szólólemezem. Azért bennem már gyűlnek bizonyos dalok, amelyek nem kifejezetten Bombon kompatibilisek, de számomra a zene az sosem lehet így határok közé szabni. Én annyira nem szeretem különben, amikor valamit mindig hasonlítanak valamihez, föltesznek egy polcra. Számomra a zene az mindig egy sokszínű, sokrétű valami, amit engem boldogsággal tölt el, a napjaimat tölti ki. Úgyhogy ha én megírok egy dalt, és úgy gondolom, hogy abban az majd szólólemez lesz, vagy megírok egy dalt, ami majd Bombon, vagy éppen egy új duett, az majd mindig abban a pillanatban derül ki, amikor én ahhoz leültem. De előre ennyire nem tudok tervezni. Nekem nincsenek 5 éves terveim. De azért még remélem, hogy annyit még fogok élni.
6: Többször említettük a beszélgetés során a Péter felvidéki gyökereit, hát akkor mesélj ezekről végezetül, mondj pár szót.
4: Az én dédpapámat Bacskor Gáspárnak hívták. Úrvölgyben, hogy Beszterce bánya fölött Úrvölgyben, Spánia dolinában éltek, és amikor ő átjött magyar területre, mint szénbányász, és hogy munkát kapjon, magyarosítani kellett a nevét, és így lett Szolnoki, ez 1935-ben történt. Úgyhogy kb. Ennyit tudok az ősömről. Biztos, hogy a nagypapám még többet tudna mesélni, de ő már sajnos nincs közöttünk, úgyhogy apukámat szoktam faggatni igazából erről, és mindig kérem őt, hogy amíg mindenre emlékszik, amíg mindent írjon le, mert szeretném azt azért a családi kalendáriumban eltenni jó helyre. Nekem nagyon fontosak, és tényleg fontos szerintem minden ember életében az ősök, hogy honnan eredünk, mit csináltunk eddig, kik voltak azok az emberek, akik miatt most itt lehetünk, kik miatt formálódtunk ilyenekké. Úgyhogy ez számomra ezért is fontos.
6: Hát nehéz megszólalni az interjú után. Szolnoki Péter nem készít 5 éves terveket, de reméli, 5 éve még van hátra, mondta 2019 őszén. Annyi még volt, 6 is, de 7 már nem. A telefonvonal túlsó végén Mészáros Tamás, szia!
9: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Ahogy így gondolkodtam még, mielőtt adásba kerültem, hogy mit is mondhatnék el, meg hogy mi az a fontos dolog, vagy fontos gondolatok, amit ilyenkor ebben a helyzetben kötelességünk azoknak elmondaniuk, akik kvázi itt maradtak, és ugye itt mindig azoknak a nehéz, akik ezen az oldalon vannak, és akik itt maradtak a földi létbe. Az elmúlt napok nem voltak, de mondhatom most már azt is, hogy az elmúlt hetek, mert most már ez ugye egy picit korábbra is nyúlik vissza ez a dolog, úgyhogy azt mondhatom, hogy az elmúlt hetek nem voltak túl egyszerűek számomra.
6: Tomi, talán emlékszel a tavalyi Holnap fénye című produkciótok kapcsán, amelyben melletted és Szolnoki Péter mellett közreműködik ugye Miller Zoltán, Sasvári Sándor és Varga Miklós. Nos, ennek kapcsán szó volt arról, hogy Péterrel újra bejönnél a Pátria Rádióba. Hát ebből most már nem lesz semmi.
9: Ezt még egy kicsit tovább görgetve, ezt a gondolatodat, hogy ezt így elindítottad. Bizony, mert hogy a Holnap fénye című projektünk volt. Most már így mondhatom, hogy sajnos az utolsó közös munkánk Szolnoki Petivel, és gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy az ő utolsó munkája is egyben. Mármint olyan jellegű természetesen, amely ekkora nyilvánosságot kaphatott, amelyre hál' Istennek forgathattunk egy nagyon komoly és jó hangulatú, mármint a munka az nagyon jó hangulatú volt, szóval egy nagyon komoly videoklipet is forgathattunk. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy ez élete utolsó, és egyben velünk az utolsó közös munkája is.
6: Tomi, és akkor már tudtatok az ő betegségéről? Mert állítólag hosszú ideje volt beteg, de ezt titkolta, vagy legalábbis nem beszélt róla.
9: Egy picit akkor visszaugranék az időben. Ugye nyilván rengeteget cikkeztek, ugye a sajtó nyilvánosságra is hozott bizonyos információkat, körülbelül 12-15 évvel ezelőttre kell visszaugranunk az időben. Tehát gyakorlatilag tudjuk azért, hogy a bulvár mennyire kemény és mennyire szélsőséges is tud lenni. Ezt a Peti mesélte el nekem, hogy igazából még pontos, akkor még pontos olyan státusza, vagy hát ugye megállapítás, vagy orvosi megállapítás nem is volt. Helyesen mondva, igen, ezt a szót kerestem, köszönöm, tehát hogy olyan diagnózis, amíg nem is volt erről az egészről, amit ő maga is tudott volna, de a bulvár az már megírta, hogy éppen rákos beteg, pedig szó nem volt erről. Akkor tegyük egy kicsit tisztába ezt a helyzetet. Tehát ilyen 12-15 évvel kell visszaugranunk az időbe. ez az egész dolog, ez egy epevezeték szűkülettel indult. Ami ugye azt hozta magával, hogy ebből adódóan jön ez a sárgaság betegség, tehát hogy sárgaságot kapunk, és neki volt egy vele született autoimmun betegsége, ami már egyébként nem titok, mert a sajtó is közölte, hogy gyakorlatilag ez egy vele született rendellenesség, és ez egy májbetegség volt. Ez ugye 15 évvel ezelőttre datálódik vissza, amikor ugye volt az első probléma, akkor átesett a Peti egy műtéten, epevezeték műtéten, ez jól is sikerült, és aztán nyilván a kezelésekkel ez ugye helyreállítható volt ez a folyamat, és gyakorlatilag így a kérdésedre visszatérve ugye a tavalyi Holnap Fénye projektünk kapcsán, tavalyi évben mondogatta azt nekünk, illetve hát azért hallottuk, hogy voltak ilyen köhögések, köhögő rohamok, ami ugye állandóan kísérte az életét, de nyilván ugye mi barátok és kollégák nem tulajdonítottunk akkor ennek egy ilyen óriási nagy jelentőséget, mert hát nyilván mondta a Peti, hogy nagyon sok a koncert, sok a munka, és hogy nyilván volt egy ilyen kisebb megfázása, majd elmegy orvoshoz, vagy nem is tudom már pontosan, hogy fogalmazott, de úgy haladtunk tovább, és gyakorlatilag amikor a tavaly ősszel, amikor elkészült a Holnap Fénye videoklip, és megjelent ugye ősszel, akkor volt egy ilyen interjús folyamatunk, amikor ugye rengeteg helyen ugye így a megjelenés kapcsán ott lehettünk. Erről soha nem beszélt, soha nem esett szó az ő egészségügyi állapotáról. Általában mi azért, hál' Istennek, mondhatom azt, hogy több mint 10 éve nagyon szoros barátságban voltunk. Olyan nehéz ezt kimondani, hogy voltunk, mert számomra ő mindig itt van velem és velünk. Szóval, hogy nagyon szoros barátságban vagyunk, és inkább így mondanám. És ugye ez annyira nem volt napi szintű téma közöttünk. Viccesen mindig szokta azt megfogalmazni, hogy picit mindig ilyen elégedetlen volt, mindig 150%-ot szeretett volna kihozni magából is, meg azokból a dolgokból, azokból a munkákból, amelyek az ő életét végig kísérték, szóval, hogy ő soha nem volt megelégedve önmagával, és viccesen mindig azt szokta mondani, hogy nem baj, majd amikor nem leszünk, akkor majd igazából felfigyel ránk a világ, és igazán olyan nagy sztárok lehetünk, mint Máté Péter. És itt most kicsit ezt szándékosan hoztam fel, ezt a frázist, amit ő így elmondott, és pont a napokban Török Tomival, ugye a Bombon együttes másik tagjával beszéltünk telefonon, és ő mondta ezt, és ő is megerősítette ebben, hogy a Peti mindig ezzel szokott vicceskedni, hogy nem baj majd, amikor nem leszünk, akkor majd igazi sztárok lehetünk, mint Máté Péter, és ez a mondat elég súlyos most ebben a fordulatban, vagy ebben a jelenlegi helyzetben.
3: Magyarán, amikor 2019 őszén itt voltatok, és Peti azt mondta, hogy remélhetőleg van még hátra 5 éve, akkor ő már sejthetett valamit.
9: Nehéz erre mit mondani, mert most egy kicsit csapongni fogok, de hogy elnézést ezért, hogy most ugye eszembe jutott a májusi aréna bombonos 30-as szülinapi aréna koncert, és nem sokkal az aréna koncert előtt így átküldte nekem a teljes biográfiáját, a teljes szakmai életrajzát a Peti e-mailben, és akkor nem értettem, hogy ezt most nekem miért küldi át. Nem tudtam hova tenni ezt a dolgot, és azt úgy kell érteni, hogy egy olyan szakmai biográfia, ahol az összes ember, az összes olyan művész, és az összes olyan társ, akivel bármilyen produkcióban legyen, az filmzenétől kezdve rajzfilmslágeren át, szóval itt hosszasan sorolhatnám a sort, rengeteg anyag, és rengeteg név került erre a listára, szóval, hogy az összes olyan anyagot ő gyűjtötte, és számon tartotta, akivel ha csak egy, nem tudom, 2 sor erejéig dolgozott együtt egy közös dalban, de hogy mindenki precízen föl van írva ebben a biográfiában. Most itt a kérdésedre visszautalva, nem tudom, hogy ő ezt tudhatta-e. Úgy gondolom, hogy a májusi bombonos élő nagy koncert, ami az arénában volt, ott szerintem ő azt pontosan tudta, hogy az élete utolsó nagy dobása.
3: A szóban forgó beszélgetésben szó volt a Bombon tervezett megalakulása 400-ados jubileumát megünneplő 2020-as koncertről, amiből aztán nem lett semmi, hiszen jött a koronavírus járvány. Idén májusban, ahogy te is említetted, viszont összejött az ünnep a Budapest Sportarénában, ahol hivatalosan a 30. születésnapját ünnepelte meg az együttes. Milyen volt?
9: Hát nagyon érdekes, szokták volt mondani, hogy a színpad, és amikor elindul a show, akkor teljesen más, hogy éljük ezt meg mi előadók, színészek, zenészek, tehát hogy szokták azt mondani, hogy a színpad az gyógyít, és én akkor ezen a koncerten nézőként vehettem részt. Ha egy szóval kellene jellemezni ezt az estét, akkor szakmailag annyit tudnék mondani, hogy világszínvonalú volt. Több mint 2 órát énekelt végig a Peti úgy, hogy nyilván nagyon-nagyon sokan nem tudták akkor még, hogy mennyire komoly a baj, és ugye rezgett a léc, mert egészségügyi állapota sajnos olyan volt már akkor, hogy mint utóbb kiderült, hogy majdnem le kellett mondani az arénát az előző este. Szerintem ő tudta, hogy ez az utolsó nagy dobás, és becsülettel, profin, alázatosan, mindenféle hiba nélkül, tehát hogy teljesen tűpontos énekléssel, nagyon-nagyon komoly produkció készült erre a színpadra, látványban, fényekben, és hát maguk a dalok, tehát ahogy össze volt fűzve, és voltak olyan elkészített és olyan ötlettel összerakott egyvelegek, olyan mixek, olyan dalok, amelyek nyilván nem mindegyik hangzott el teljes terjedelmében, tehát az egész dal, de voltak olyan korszakok is megidézve, amelyek vagy azért, mert nem voltak annyira a média által kiemelt vagy felemelt dalok. Nyilván ebből nagyon-nagyon kevés volt, hála Istennek, mert hát ahogy felcsendültek ezek a dalok egymás után, rögtön az ember énekelte, és abszolút az volt érezhető, hogy egyébként ami számunkra is nagyon-nagyon pozitív volt, hogy a szakma krémje ott volt ezen a koncerten, és figyelve a kortárs Bombon együttest a színpadról, vagy a nézőtérről a színpadon, mondhatom azt, hogy az életük, a Bombon életében ez volt a koncert.
3: Az interjúban hangsúlyozta, hogy ő eredetileg fuvolaművész, és ezt sok helyen sokszor elmondta. Közben énekesként a Bombon mellett rengeteg produkcióban szerepelt, énekesként, vokalistaként. Miért hívták őt olyan sokan? Geszti Péter például azt nyilatkozta a halála kapcsán, hogy elment a hangunk. A Geszti Péter vezette Repülők produkcióban is közreműködött. Mi volt az ő népszerűségének, de inkább azt mondom, hogy mi volt az ő hangjának a titka, így sokkal jobb?
9: Ez egy nagyon jó kérdés, és én igazából, mivel ugye nagyon-nagyon elfogult vagyok a Petivel kapcsolatban, ugye számomra is nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy maga a Bombon együttes, és ugye az ő hangja, az ő szellemisége, az ő egyénisége, az mennyire különleges. Én azt gondolom, és azt tudom erre mondani, hogy ő igazi nagybetűs ember tudott maradni, mindvégig, és olyan alázattal, és olyan szakmai tudással rendelkezett, ami szerintem nagyon-nagyon kevés van ilyen a, nem csak a mai, hanem hogyha visszamegyek egy kicsit az időben, tehát hogy szakmailag rendkívül kiemelkedő tudással rendelkezett a Peti, és mindenféleképpen az egy nagyon fontos dolog, hogy bármilyen körülmények között, ha bárki kérte őt, vagy ha nem kérte, tehát például a mi barátságunk és a mi személyes ismertségünk, inkább így mondom, az például úgy indult el, hogy mi Felvidéken találkoztunk 2016-ban személyesen, és az első találkozásunk az volt úgy, hogy nyilván engem hallott már felvételről énekelni, de nem volt még személyes kapcsolatunk, és a mi barátságunk, mi szakmai kapcsolatunk például úgy indult el, hogy ahogy találkoztunk azon a bizonyos rendezvényen, ő odajött, és megkérdezte tőlem, hogy volna kedvem vele együtt elénekelni a Valami Amerika című óriási slágert. Tehát, hogy ő abszolút nyitott volt, abszolút érezte és látta azokban az emberekben a tehetséget, akik tényleg igazi tehetségek, és akik úgy mondom, hogy minden körülmények között próbált segíteni vagy felemelni, akár csak egy jó szóval, mondjuk egy szakmai, vagy egy pályakezdőt, vagy egy olyat, aki, ha mondjuk zsűri kapcsán, tehát mondjuk zsűrizett egy énekversenyen, vagy ugye a Miskolci Zenita projektben is ugye tanított is például, gyerekekkel foglalkozott, szóval, hogy ő abszolút a tehetséget felemelte, és mindenkihez tényleg alázattal volt egy-egy jó szava. És mondom, tehát a mi barátságunk onnantól kezdve, hogy elénekeltük ezt a Valami Amerika című óriási nagy bombonslágert, onnantól kezdve emlékszem, hogy nekem pont akkor jelent meg az Itthon vagyok című albumom, és amikor én adtam Petinek ebből a lemezből egy tiszteletpéldányt, akkor körülbelül 3-4 nap eltelte utána Szolnoki Peti fölhívott engem, és azt mondta, soha nem fogom elfelejteni, remek album, nekem a 6-os dal a kedvencem a lemezről. Gyakorlatilag a mi barátságunk és szakmai kapcsolatunk az így indult el. Tehát neki mindenkihez volt egy-egy jó és kedves szava, és az legyen az akár baráti, akár zenei dolog, vagy szakmai dolog, de például említhetek egy, most így emlékeimből előjön egy másik dolog, egy másik helyzet, egy másik szituáció, amikor például Komáromban készültek az utómunkálatai, ugye forgattuk a videoklipet a mi duett dalunkra, a Szóljon egy dal című szerzeményünkre, És emlékszem, hogy Komáromban, amikor készítettük a videoklipet, és az anyagnak az utómunkálatain dolgoztunk, például az akkori operatőrünk Kis Gábornak az Iker lányai éppen fuvolán tanultak, és ugye ide az összekötés, hogy a Peti kíváncsi volt a fiatalokra, a kicsikre, az új generációra, és mondom, hogy mindenkihez volt egy jó szava, és ott akkor emlékszem, hogy a Gábor lányai is játszottak egy nagyon rövid darabot a Petinek, és ami engem megfogott, hogy ő nem úgy kezelte például a kislányokat, hogy kislányok, hanem úgy, hogy zeneileg értékelte őket, és elmondott két olyan mondatot, ami olyan mondat tud lenni egy ember életébe, vagy egy fiatal életébe, vagy egy pályakezdő életébe, hogy lehet, hogy az a két mondat lesz az, ami ahhoz hozzásegíti, hogy azok az emberek nagyon sok mindent el tudjanak érni mondjuk a zenei életben. Lehet, hogy egy picit hosszan fogalmaztam, de nagyjából ezt tudom elmondani a Petiről.
3: A hosszú fogalmazásod alatt én felidéztem magamban az Itthon vagyok című CD-d borítóját. Ez sikerült is, előttem van, viszont azt nem látom, hogy melyik a hatodik dal.
9: Ez a Minden most indult el című lassú dalom. Amikor ezt a Peti meghallgatta, akkor szerintem egy kicsit, most mindenféle túlzás nélkül, nem is én akarom ezt beállítani, vagy én akarom ezt mondani, mert hiszen ez már történelem, és ez így történt, de hogy a hatodik dal fogta őt meg leginkább a lemezről, és szerintem egy picit önmagát hallhatta ebben a dologban. Én nagyon-nagyon régóta óriási nagy Bombon rajongó voltam, és az is maradtam. Függetlenül attól, hogy hál' Istennek most már azért jó pár éve én is mondhatom azt, hogy a szakmában lehetek, vagy hogy egy kicsit kivehetem a részemet a popzenei oldalról is, így a színházi munkáim mellett. És gyakorlatilag szerintem ez volt az a közös kapocs, vagy kapcsolódási pont, ami elindította a mi szakmai, és a mi barátságunkat egyaránt. Mert hiszen ezután következett az, hogy elkezdtünk beszélgetni, mik azok a közös kapcsolódási pontok egymás közt. Ugye, mint utóbb kiderült, a Petinek is felvidéki felmenői és gyökerei vannak. Tehát ez például egy olyan közös kapcsolódási pont volt közöttünk, ami elindított aztán minket egy olyan irányba, hogy ami később aztán a közös duettdalunknak, a Szóljon egy dal című szerzeményünknek is a közös kapcsolódási pontja lett, hogy

0: Házam Asztalom című könyv szerzőjével, Drab Melindával beszélgettünk. A másodikban a labdarúgó világbajnokság volt a témánk. Elek Zoltánnal, az Új Szó sportújságírójával összefoglaltuk az év legnagyobb és legfontosabb sportrendezvényét. A 11 órai hírek után a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre emlékeztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Kubányi Péter hangmester nevében is. Ma már többet nem szólalok meg, viszont maradok önökkel a déli hírblokkot követően napjaink slágereivel szórakoztatom hallgatóinkat könnyűzenei műsorunkban, a Pentatonban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Bennett Szlobodnyik vallomásával folytatódik a tisztító tűzper. A Duna egyes szakaszai a nagyobb hajók számára az alacsony vízállás miatt nem áthajózhatók. Magyar Péter a sakknagymester Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Pozsonyban és Kassán is 23 fok van. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Bennett Szlobodnyik vádlott, a pénzügyi rendőrség volt vezetője vallomásának meghallgatásával folytatódik ma a speciális büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségén a tisztító tűz ügy tárgyalása. A vád bűnszervezet létrehozása és működtetése a rendőrség és a biztonsági szervek legfőbb vezetésében a 2012 és 2018 közötti időszakban. A per május 11-én kezdődött, de már az első tárgyalási napon elnapolták egy további bűnügy egyesítési eljárási indítványa miatt, aminek a bíróság később eleget tett. A 11 vádlott között van Norbert Bödör nyitrai vállalkozó, Tibor Gáspár a parlament jelenlegi alelnöke, aki 2012 és 2018 között országos rendőrfőkapitány volt. Továbbá Dusán Kovácsik, korábbi különleges ügyész, valamint František Imrece, a pénzügyőrség korábbi elnöke, emellett a már megszüntetett Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség több magas beosztású egykori vezetője is. A vádlottak többsége alaptalannak és törvénytelennek nevezte az ellene indított büntető eljárást. A PS vezetője Mihály Simecska újabb videót tett közzé Dubajból, ezúttal a Smer párt korábbi pénzügyminisztere Ján Pocsietek luxus lakásáról, amely feltehetően a felesége tulajdonában áll. A PS megállapításai szerint Pocsieteknek lakása van a híres dubai milliómosok szigetén, ahol Cristiano Ronaldo futballista is rendelkezik ingatlannal. Saját kikötő, egy szerény 244 négyzetméteres lakás, három hálószoba, abszolút luxus, mondja a videóban Simecska, aki az ingatlan értékét 5 millió euróra becsüli. Állítása szerint Pocsietek felesége évi 160 ezer euróért adja bérbe ezt a lakást a férjének, ami háromszor olcsóbb, mint az átlag ebben a komplexumban, magyarázza Simecska, aki nem jutott be a lakásba, mivel a komplexumot biztonsági őrök védik. A Polonyinák Nemzeti Park zóna beosztása, amely hivatalosan 2026. július 15-én lépett hatályba, aggodalmat kelt a természetvédelmi szervezetek körében. Az évi szervezet a négy jóváhagyott zóna beosztás közül ezt tartja a legrosszabbnak, mivel nem biztosít megfelelő természetvédelmet és potenciális kockázatot jelent a Starina víztározóra, amely Kelet-Szlovákia legfontosabb ivóvízforrása. Ahogyan Gabriela Kalasová, az évi szervezet képviselője tájékoztatott, a Környezetvédelmi Minisztérium a Starina vízgyűjtő területének kiterjedt részét a legkevésbé védett D-zónába sorolta. Ez a változás a védelmi szint csökkentését jelenti a Nemzeti Park 1997-es létrehozása óta érvényben lévő harmadik szintről a második szintre. A Starina több mint 600 ezer lakost lát el 226 önkormányzatban, beleértve Kassa és Eperjes városait is. Kalasová szerint a minisztérium a zónák kialakítását előkészítése során figyelmen kívül hagyta az általuk felvetett figyelmet.

0: figyelmeztetéseket. A Duna egyes szakaszait a nagyobb merülésű hajók nem tudják biztonságosan áthajózni. A körülmények javulásáig ezért a horgonyzó helyeken maradnak, ezt a közlekedési hivatal is megerősítette, hozzátéve, hogy a hajóforgalom az alacsony vízállás miatt korlátozott. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy azok a hajók, amelyek merülése lehetővé teszi a folyó kritikus szakaszain való biztonságos áthaladást, tovább folytathatják útjukat. A Duna vízszintje Romániában a hétvégén 1996 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A hatóságok ezért korlátozásokat vezettek be, ami befolyásolta a mezőgazdasági termelők öntözési lehetőségeit, és zavart okozott a hajózásban és az idegenforgalomban. A hőhullámok és a szárazság idején egész Európában befolyásolták a vízi utakat, és a Reuters Climate Monitor projekt adatai szerint ma Nyugat-Európában 26,2 Celsius fokos maximális átlaghőmérséklet várható, ez 2,7 fokkal magasabb, mint a július 20-ára jellemző szokásos maximális hőmérséklet. A román állami vízügyi ügynökség közölte, hogy Európa második leghosszabb folyójának vízhozama a román torkolatnál tegnap a másodpercenkénti 1700 köbmétert ért el, miközben a júliusi átlag 4700 köbméter. Magyar Péter magyar miniszterelnök bejelentette, hogy ma a 49 éves sakknagymestert Polgár Juditot javasolja az államfői posztra. Tegnapi Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az országnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A magyar parlament múlt héten fogadta el az alkotmány 17. módosítását, amely megszünteti a jelenlegi elnök Súlyog Tamás mandátumát. Súlyog bár nem értett egyet vele, szombaton aláírta a módosítást, hivatalosan ma távozik tisztségéből és feladatait ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, a parlament elnöke veszi át. Magyar a Facebookon bejelentette, hogy ma találkozik Polgár Judittal, hogy megkérdezze tőle, hajlandó lenne betölteni az államfői tisztséget mindaddig, amíg a tervezett új magyar alkotmány hatályba nem lép. Szerint a polgár neve már évtizedek óta a tehetség és a kitartás szinonimája, és elismert magyar személyiségek javasolták őt a köztársasági elnöki posztra. Már a virradó éjjel több mint 400 ellenséges drón tartott a moszkvai régió felé. A légvédelmi rendszerek többségüket hatástalanították, 85-öt pedig megsemmisítettek, jelentette be a Telegram platformon Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. A TISS hírügynökség megállapította, hogy ez volt az egyik legnagyobb léptékű kísérlet az elmúlt években, amelyet az ukrán erők drónos támadásként hajtottak végre az orosz főváros ellen. A hírügynökség egyúttal arról is beszámolt, hogy a moszkvai régióban 6 embert, köztük 3 külföldit kórházba szállítottak a robbanások által okozott sérülések miatt. Emellett éjszaka több orosz régióban is riadót rendeltek el. Irán a hormuzi szorost tárgyalási eszközként használja a közel-keleti konfliktusban, jelentette ki tegnap Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Szerinte a többi országnak fokoznia kell a nyomást a globális tengeri szállítás védelme érdekében. Rubio ezt újságíróknak mondta, mielőtt a Fülöp-szigetekre indult, ahol részt vesz a dél-kelet-ázsiai országok szövetsége külügyminisztereinek ülésén. Azt is megkérdezték Rubiótól, hogy van-e még diplomáciai kiút a közel-keleten eszkalálódó konfliktusból. Úgy gondolom, hogy mindig nyitottak vagyunk a diplomáciára, de ennek valósnak kell lennie, olyan megállapodásnak, amelyet hajlandók betartani, válaszolta. Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny fegyverszünet összeomlott, miután Teherán július elején támadásokat hajtott végre a hormuzi szorosban.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A minden tekintetben jobb, végig fölényben futballozó Európa-bajnok spanyol válogatott hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a kapura veszélytelen, a több mint 30 percen át emberhátrányban futballozó címvédő argentin csapatot az észak-amerikai labdarúgó VB New Yorki döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes. A finálét eldöntő találatot Ferran Torres szerezte a 106. percben. ellen. Az aranyérmes spanyol válogatott csapatkapitányát Rodrit választották meg a 2026-os VB legjobb játékosának, aranylabdásának. A spanyolok további díjakat is besöpörtek. A torna legjobb fiatal játékosa Pau Cubarsí, a legjobb kapusa Unai Simon lett. A gólkirály pedig a francia Kylian Mbappé lett 10 találattal. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15-re legyőzte a VK címvédő amerikai csapatot a Sydney-ben zajló tornán. A rendes játékidő 10-10-zel zárult. A magyar férfi junior kézilabda válogatott hosszabbítás után 34-32-re nyert Svédország ellen a romániai korosztályos Európa-bajnokság kolozsvári döntőjében. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes 19 éves versenyzőjének sikerével végződött a tegnapi Forma 1-es belga nagydíj.
1: Időjárás.
0: Délután is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csapadékra csak elvétve van esély. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen. Magyarország irányából a 67. kilométer szelvénynél a jobb sáv nem járható, és Kassán a Linkován a Tesco-nál a Vaconová felé 10 perc várakozással számoljanak, és torlódik a forgalom Pozsonyban a Járosován a Bajkalszká felé az útépítő munkásoknál 5-10 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Hajózási korlátozások vannak a Dunán az alacsony vízállás miatt. A diplomáciai tárgyalások az amerikai csapások ellenére is folytatódnak, állítja Irán. Jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A Duna alacsony vízállása miatt a nagyobb merülésű hajók néhány szakaszon nem tudnak biztonságosan közlekedni, így a vízállás emelkedéséig az erre alkalmas horgonyzó helyeken vesztegelnek, tájékoztatott a közlekedési hivatal, amely hozzátette, azok a hajók, amelyek merülése ezt megengedi, továbbra is biztonságosan áthaladhatnak az érintett szakaszokon. Szlovákiában jelentős aránytalanság mutatkozik az ország gazdasági teljesítménye és a munkavállalók díjazása között, a minimálbér szintje is elégtelen, hívta fel a figyelmet a szakszervezetek konföderációja. A KOZ a hatályos jogszabályoknak megfelelően július 15-éig tárgyalt a munkáltatók képviselőivel a 2027-es minimálbér összegéről, de megállapodás egyelőre nem született. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezése. A szlovák villamosművek bejelentette, hogy sikeresen befejeződött a reaktor összeszerelése és hermetikus lezárása. Néhány nappal azután, hogy mind a 349 fűtőelem a helyére került, a szakemberek lezárták a reaktortartályt és elvégezték a szükséges ellenőrzéseket. A blokk ezzel az üzembe helyezés döntő szakaszát lépett. A következő lépés a fizikai tesztek elvégzése, amelyek az első ellenőrzött láncreakcióhoz vezetnek. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja. Az amerikai erők az éjszaka folyamán 9. légicsapás sorozatukat hajtották végre. Miközben az iráni forradalmi gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen. Irán kijelentette, hogy a közvetítőkön keresztül zajló diplomáciai tárgyalások az Egyesült Államokkal az országot ért amerikai katonai csapások ellenére is folytatódnak. A diplomáciai apparátus az elmúlt napokban aktív volt, és néhány közvetítő javaslatokat tolmácsolt felénk, közölte Esmail Baghaei iráni külügyi szóvivő egy teheráni sajtótájékoztatón, további részletek ismertetése nélkül. A szóvivő emellett kijelentette, hogy Irán nem fogja megengedni ellenségeinek, hogy a kulcsfontosságú Hormuzi szorost az ország biztonságának veszélyeztetésére használják fel. A büntetés oka a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályokból eredő kötelezettségek megsértése. Az Európai Bizottság szerint a platform nem mérte fel és nem korlátozta megfelelően az illegális, veszélyes vagy hamisított termékek online piac terén történő értékesítésével kapcsolatos kockázatokat. A bizottság egyúttal felszólította a vállalatot a szükséges korrekciós intézkedések megtételére.
0: Időjárás.
1: Jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Az éjszaka az ország északi részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk. Az ország nagy részén a korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Az északnyugati, északi szél több felé megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán a Magyarország felől Pozsonyba bevezető szakaszon a 67-es kilométer szelvénynél két kamion és egy személyautó ütközött össze. A járművek a jobboldali forgalmi sávot blokkolják, így a főváros felé tartó oldalon lassulásra és torlódásra kell készülni. Radar mérje a sebességet Pozsonyban a

A jó és a rossz örök harcban állnak, érted? Csak rajtad áll, hogy melyiket hagyod győzni magadban, fogalmazott Kempis Tamás, az 1471-ben elhunyt német alföldi szerzetes író.

0: Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 16. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Honnan és miért van rossz a világban, veti fel a kérdést az evangélium.
1: Hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz?
0: Fogalma szentbeszédében Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa, aki műsorunkban rendhagyóan a napi olvasmányt, szentleckét és evangéliumot is időszerűsíti. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal a család értékei. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: A szegényen élő, de lélekben gazdag család többet ér, mint a vastag pénztárcával, de lélektelenül együtt élő család.
0: Vasárnapi műsorunk ismétlését hallgatják. Tartsanak velünk,

0: Ma rendhagyóan a napi olvasmány szentlecke és evangélium is elhangzik. Ezekre építi fel 2021-ben rögzített szentbeszédét Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa.
1: A mai vasárnap ószövetségi szakasza és az evangélium is. Az ember, különösen a vallásos ember egy ősi problémájáról, kérdéséről szól, mégpedig a világban benne lévő és hatékony rosszról, hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy ebben a világban a jót, a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz. Erre ad valamiféle megközelítést a mai ószövetségi szakasz az olvasmányban, amely az Istent mindenhatónak mondja el. Nem arról van tehát szó, hogy az Isten tehetetlen, vagy nem lenne ereje a rosszat kisöpörni ebből a világból. És éppen ez a hatalom adja az alapját az ő irgalmának. Mivel mindent megtehet, ezért irgalmas is, azaz nagyvonalú. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné. Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat. Enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. A Szentleckében Pál apostol gyöngének nevezi az embert. Ez a gyöngeség magában foglalja azt a tapasztalatunkat, hogy az ember bizony esendő. Nehezen tudunk kitartani még a felismert jóban is. Vannak sokszor jó elhatározásaink, céljaink, de az ember csak bukdácsolva tud előre haladni, és sokszor éppen bűnbe esve tudja megélni a hitét is. Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt, ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Talán könnyen felismerhető, hogy ebben a példabeszédben a földnek a gazdája és ura az Isten, és a világunk úgy van bemutatva, mint az ő vetése, az ő földje, amelybe jó magokat, búzát vetett, és mégis tapasztaljuk, hogy ebben a világban nem csak a jó van, hanem a rossz is működik és hatékony. És joggal merül fel a kérdés, hogy akkor honnan a rossz? A gazda annyit tesz, annyit válaszol a szolgáinak, az embereinek a kérdésére, hogy ellenséges ember műve ez. A kinyilatkoztatás tanítja, hogy ebben a világban létezik egy olyan erő, amely az Istennel szemben, az Isten műve ellenében dolgozik. Akár már az Ószövetség kezdetén a bűnbeesés története is, ott a kígyó képében megszemélyesítve azt az erőt, aki kísérti az embert, aki rosszra akarja vinni az embert. Ugyanúgy az Új Szövetségben, amikor Jézus Krisztust a pusztában megkísérti, ugyanez az erő, ugyanez a személy. Nem tönkre akarja tenni ezt a világot, vagy az embert, vagy éppen ott Jézus életében a messiást, egyszerűen csak be akar zavarni. Ugyanígy itt a földnél is nem elpusztítani jött a vetést, vagy a kikelő búzát, hanem csak tönkre tenni, zavart okozni azzal, hogy ne csak a jó, hanem a rossz is teremjen ebben a világban. Felmerül valóban az emberben a kérdés, hogy az Isten miért tűri ezt, miért nem avatkozik bele, és ott rögtön azonnal nem folytja el, vagy nem tépi ki abban a világban felbukkanó gonoszt. És ugyanez a gazdá embereinek, munkásainak a kérdése, hogy akarod-e, hogy most kimenjünk a földre, és amint felismertük, és amint kikelt ez a konkoly, kitépjük. És a gazda, azaz az Isten azt a választ adja, hogy nem. De nem azért, mert eltűri a gonoszt, vagy éppen úgy gondolja, hogy az is a világnak a része, vagy nem arról van szó, hogy tehetetlen lenne, hanem igenis van szándéka arra, hogy a konkolyt, a rosszat ebben a világban megsemmisítse. De ennek megvan az ideje. Amikor majd eljön az aratás, akkor igenis szétválasztják a konkolyt a búzától, a rosszat a jótól, és ez a konkoly a rossz elpusztításra kerül. És ugyanezt található az Ószövetségben, a bölcsesség könyve így írja le Istent, mivel mindenek ura vagy, készen vagy mindent megkímélni. Az Isten hatalmából, végtelenségéből vezeti le, hogy nem kell neki mindig azonnal a hatalmát bizonyítania, igazolnia önmagát, hanem kíméletes ehhez a világhoz. Így folytatja, fékezett hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket. És ebben az is benne van, hogy lehetőséget ad a rossznak arra, hogy megtérjen. Az Isten viselkedése példa számunkra, hogy mi is így járjunk ebben a világban, hogy amikor rosszat látunk magunk körül, amikor bűnös embert látunk, akkor nem feltétlen elpusztítani kell, vagy tönkretenni, hanem azon fáradozni, hogy az a másik belássa a tévedését, és esetleg segíteni őt abban, hogy kijöjjön ebből a bűnös állapotból. Olyan szép ez a megfogalmazás, hogy emberségesnek kell lenni. Ez annyit jelent, hogy emberi léptékkel kell élni. Figyelembe véve azt, hogy a másik ember is csak egy ember. És számításba venni azt is, hogy én is csak egy ember vagyok. És ebbe beletartozik az esendőség, a gyöngeség, az álhatatlanság. Kérjük tehát az Istennek a kegyelmét ebben a szentmisében, hogy amikor rosszat látunk magunk körül, esetleg bűnöket, bűnös embereket, akkor bár nehéz elviselni, de mégis erősen, ugyanakkor türelemmel, szelíden, alázatosan éljünk, és igyekezzünk a jót képviselni ebben a világban, a jót bemutatni, hogy ezáltal sok rosszat, sok bűnös embert esetleg a jó útra tudjunk vezetni. Az Isten adja meg nekünk ezt az erőt, és az is adjon nekünk erőt, annak a tudata, hogy van ítélkezés, hogy van számonkérés, hogy az Isten szemében igenis van jó, és van rossz, amelyet elkülönít, és a jó megkapja majd a jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Adjon nekünk tehát az Úr erőt, hogy kitartsunk az életünkben, a megismert igazságban, és a jó úton tudjunk haladni. Amen.
0: Ma rendhagyóan a napi olvasmány Szentlecke és Evangélium is elhangzott. Ezekre építette fel 2021-ben rögzített szentbeszédét Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébános.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg. Mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 9. részében a téma a család értékei. A felvétel 2016-ban készült.
1: A lélek titkai.
2: Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok.
3: Isten megáldotta a férfit és a nőt, de az ember ezt az áldást visszautasította. A madár szabású élethez fészek kell, de az ember szabású élethez pedig otthon és család kell. Mi a legnagyobb érték a családban? Összefoglalva a támogatás, a biztonságérzés, az elfogadás, a kölcsönös megértés, a bizalom, az odafigyelés, a biztatás, a megelégedettség, ami nagyon jó testi, lelki, spirituális közérzettel jár.
2: Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal a családról, mint értékről beszélgetünk műsorunkban. Család, mint érték. Mai napig értékként emlegetjük azt, és kutatások is bizonyítják, hogy mekkora értéke van egy családnak, holott hajlamosak vagyunk arra, hogy nem vigyázunk eléggé rá. Nem veszük észre azt, hogy mik azok az értékek, amik a családban vannak jelen. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy családot felrúgjunk, vagy nem figyelünk a gyerekre, vagy előbb figyelünk önmagunkra, mint a másikra, és ezek a jelenségek pont nem azt támasztják alá, hogy a család az érték lenne számunkra. Hol kezdődik a család?
3: Nagyon furcsa lesz, hogyha egy definícióval kezdem, mert ma már ez sajnos meg kell, hogy határozzuk, mert nem olyan egyértelmű mindenkinél a család. Ugye nagyon tudjuk, hogy Írországban megszavazták az azonos neműek házasságát. Na most a mi keresztény kultúránk értékrendjében család ott kezdődik, amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, és ebből a házasságból származó gyermekkel együtt alkotják a családot. Magyarán a család fogalmát is itt kezdeném meghatározni. Ezek az emberek szoros kapcsolatban élnek egymással, szeretett kapcsolatban, igazi lelki közösségben, megélik az egymáshoz tartozás és egymásra utalás élményét és érzését, és egymásért élnek segítve, szeretettel. Na most ebbe a pár kapcsolatba, mikor már beleszületik a gyerek, akkor már a felelősségük még nagyobb, mert nekik fel kell nevelni a következő generációt, fel kell nevelni a gyermekeket, útjukra kell engedni, hogy ők is majd utána bizonyos korban a saját családjukat alapítsák meg és hozzák létre. És ezért óriási az értéke, és óriási a felelőssége a családnak, mert ahhoz, hogy egy egészséges lelkű gyermeket, felnőttet engedjünk el egy leendő család anyának, leendő család apának, egy nagyon jó, szeretetteli, meghitt családi légkörben kell felnőnie a gyermeknek. Egy jól működő család hatalmas érték. Én azt mondom, a világ legnagyobb kincse, a szegényen élő, de lélekben gazdag család többet ér, mint a vastag pénztárcával, de lélektelenül együtt élő család. Azért nagyon nagy érték egy jól működő, egészséges lelkületen működő család, mert ez egy láthatatlan védőfaktor. egy biztonságot nyújt mindenkinek, egy menedékhely, ahová vissza tudok térni, az életünknek a horgonya. Ha elveszítjük ezt a horgonyt, akkor elsodródunk, és elsodródunk a drog, az alkohol, meg amiről most nem akarok kitérni, beszélhetnénk. Torz utakra és torz irányba kerülnek el, sodródnak el, akár a férje a feleségtől, feleség a férjtől, vagy a gyermek a szülőtől. És a család a szeretet megélésének és a szeretet átadásának a helye. Mi az, ha ez nem érték?
2: Beszélünk a szeretetről, meg sokszor említjük azt, hogy a szeretet az alapja mindennek. De jól tudunk szeretni? Tudjuk egyáltalán, hogy ez a fogalom, ez mit takar?
3: Hát nagyon meglepő, de sajnos nem. Megvettem neki ezt is, azt is. Nem iszok, nem dohányzok. Hát mit akar még? Én körülbelül ilyen kifejezésekkel találkozok, mert sok embernél ez már egyenlő a szeretet. A szeretet az, mint a házasság is, nem egy lakodalmi mámorból áll, hanem hatalmas felelősség, odafordulás, gondoskodás, a másik gondolataira, vagy terveire, vagy feladataira való figyelés, az egymásra rezonálás. A szeretet alatt sokszor kihangsúlyoztam, nem a nyalakodást értem, az is hozzátartozik. De a szeretet az a gondoskodás. Fontos vagy, én is fontos vagyok neked, egy cél mellett letettük a voksunkat, és mi ezen az úton felelősséggel, elköteleződéssel együtt megyünk végig. Tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy Isten megáldotta a férfit és a nőt, de az ember ezt az áldást visszautasította. Mit értek ez alatt? Azt, hogy ez az áldás nem jelent mást, mint egy elköteleződést és szeretetet együtt a hűségre és a megbocsájtásra. Ha ez az áldás rajta van egy családon, ez kisugárzik minden egyes tagjára, és a környezet is csak csodálva tudja nézni, mit tud ez a család, miért ragyognak, akkor is, ha nem Volvóval, akkor is, ha nem Mercedes-szel járnak. Azért, mert egy ilyen család irány, fény. Egy ilyen családban melegség van, a fény eleve meleget, a világosság van a lélekben és az egyes emberek lelkében. És ahol ez megvan, ez nagyon kell, mert fennmaradásunk, életben maradásunk, túlélésünk függ attól, hogy milyen családban nőttünk fel.
2: Igen, talán a szeretet mellett a kulcsfontosságú szó az elköteleződés, amire doktornő is utalt, hisz minden ember arra vágyik, hogy szeretve legyen, és szeretetet tudjon adni.
3: Sajnos ma nagy hiányzik lett az elköteleződés, vagy gyakrabban halljuk azt, hogy hát, ha nem sikerül, akkor majd elválunk. Minek az a papír? Nem jelent az semmit.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
3: De kérem, nagyon sokat jelent a papír is, az is, hogy elmentünk a házasságkötőbe, és esküvel vállaltuk a másikat, és elmentünk az oltár elé, az Isten házába, ahol a pap áldását adja ránk, és mi ott kimondjuk a holtodiglan, holtodiglan. Nem mindig sikerül, sajnos sok zátonyra futott házasságot látunk, de azt látjuk, sokkal mélyebb az összetartozás érzése, sokkal nagyobb a felelősség vállalása, érzése, megélése egy jogilag úgymond szentesített házasságban élők között, mint a, hát együtt élünk, aztán a legfeljebb, mit nem is kell elválnunk, mert nem kötöttük össze az életünket.
2: Említette azt, hogy a családban fontos lélekkel való egység is. Mi a lényege?
3: Az egész család lelkisége attól függ, hogy milyen a szülők, milyen a házaspár egymáshoz való lelki viszonya, viszonyulása és kapcsolatrendszere. A gyermekek sorsa ettől függ. Amit ő otthon lát, azt fogja továbbvinni. Ha egy családban szeretet, megértés, felelősségvállalás van a szülők között egymás felé, ott béke van, ott egészséges lelkű gyermekek fognak onnan kikerülni. De ha egy családban állandó veszekedés van, ha nincs szeretet, akkor a gyermek nem érzi magát biztonságban. Sőt, a család fő apa-anya vitatkozását kapcsolatnak terhét is magára vállalja. Ő fogja érezni, hogy biztos én miattam nem jó apa-anya közték a kapcsolat, ez a gyerek szorongó lesz, vagy később magatartás zavaros lesz. Tehát hatalmas feladat van abban, vagy amögött, hogy milyen lelkület üli meg a családot. És azért is nagyon fontos, hogy a szülőknek az egymáshoz való viszonya milyen, mert a gyerek ezt a mintát fogja vinni. Ha mindig azt mondja, hogy az ilyen apád, meg az olyan anyád, akkor abban kialakul egy identitászavar a férfinemmel, vagy a nőinemmel, majd a leendő párkapcsolatára is ez kifoghatni. Éppen ezért nagyon függ a saját családunkból hozott minta, attól függ a származási családtól, hogy mi majd milyen saját családot fogunk tudni alapítani, vagy alakítani, vagy létrehozni. Ugyanis a származási eredeti családunkban, ahol mi felnőttünk, ott tanuljuk meg az életben később betöltendő szerepünket, a férfiként, nőként, párként, szülőként megélt szerepünk szerint milyen emberré válunk. Ha egy kisfiú azt látja, hogy apa egész nap nem dolgozik, hanem rágja a rágógumit és nézi a tévét, meg issza az alkoholt, anya meg nagyon sokat dolgozik, ő neki az lesz a minta, hogy az anya az asszonyi állat, apának meg ez a sorsa. Vagy fordítva, ha azt látja, hogy anya semmit nem csinál, apa meg majd meg szakad a munkába, tehát ezt a mintát viszi. Tehát ezért lenne fontos mindenből a mérték, az érték, a harmónia, hogy lássa meg a férfi mintát, lássa meg a női mintát, amiből majd az ő apa, vagy anya mintája, vagy példája fog kialakulni.
2: Én azt hiszem, sokszor már itt is elbukunk, hogy valóban anyává tudunk-e válni azáltal, ha gyerekünk születik.
3: Nagyon sokszor hallom a praxisban, 30 év fölötti korosztálynál, hogy nem tudom, még elég érett vagyok-e rá, nem tudom, elköteleződött vagyok-e még egy gyereket, nem tudom, föl tudom-e nevelni. Régebben azért egy 20-25 éves anya két gyerekes anya volt, vagy a nő két gyerekes anya volt, sőt 30 éves kor alatt már 3 gyermeke is megszületett. Most még 30 éves kor fölött kezd el gondolkodni sok hölgy, hogy alkalmas vagyok-e rá. Emögött benne van a kényelem szeretet, emögött ott áll a önzésünk, mert egy gyerek a nagy lemondást jelent, de nagy áldást és nagy szeretet gomolyagot is kapunk velük az életben. És ott van a bizonytalanság, és valószínűleg egy kicsit is bocsássanak meg a szülők túlkényeztetése, és túlkényeztetjük a gyerekeket, túlóvjuk, túlvédjük. Hagyjad kislányom, majd én ne csináld, majd én megcsinálom, hagyjad kisfiam, ne csináld, majd én megcsinálom. És amikor szembesülnek, hogy hoppá, egy csöpség ide jött közénk, akkor most a mi életünk nem mehet úgy, nem mehetünk annyit bulizni, vagy még ilyen fel is fog költeni? Megváltozik az életünk? Na most igen, megváltozik az életünk, de hatalmas szeretet van mögötte, és érte.
2: Nem szeretem azt a szót, hogy átlagos vagy normális. Mégis fel kell, hogy tegyem a kérdést akkor úgy, hogy milyen az értékőrző vagy értékteremtő család? Úgyhogy említettünk már pozitív és negatív példákat is, hogy mitől válik, illetve nem válik családdal.
3: Egy jó családról, az ideálisról beszélek. Egy jó családban nagyon fontos, hogy a családtagok kapcsolata baráti viszony legyen. Tehát őszintén, nyíltan merjen a férje a feleséggel beszélni, a gyerekkel beszélni, korának megfelelően természetesen, mert nagyon sokszor azt látom, hogy a feleség elmondja a barátnőnek a problémát, a férje elmondja a barátnak, de egymással nem beszélik meg, és nekem is elmondják, de külön, együtt már nem merik vállalni. Tehát ez a kapcsolat alap, ez már nem fog működni. Ez nem baráti. Egy jó házasságban a párkapcsolat, a családtagok közti viszony barátinak kell lenni, amely magában foglalja az embertársi tiszteletet. Az embert mindig tisztelni kell, ha kisgyermek, ha aggasztján, ha férj, ha feleség, teljesen mindegy. És egy jó működő családban működik a már sokszor említett felelősségvállalás. Működik a jövőre való irányoltságuk azonossága vagy hasonlósága. Hasonló terveket, célokat, vágyakat fogalmaznak meg önmaguknak, meg a családjuknak, mint jövőképet. És a kapcsolatuk sikeréért tesznek. Tehát nem elvárják egymást, hogy ő majd engem kiszolgál, ő majd nekem mindent megad, hanem tesznek is egymásért, nem is keveset. És ahol ez megvan, ugyanis a kérdés az, hogy hogy működik a jó család. Ha mind az előbbi ideális körülmény megvan, akkor itt megéli az ember az otthon vagyok érzését. A béke van bennem, a jól érzem magam állapotának érzését. Lehet kint akár mekkora vihar, akár milyen munkai probléma, de van egy háttérország, ahol én ezt megkapom, ahol biztonságban vagyok, ahol adhatom önmagamat, ahol megélem, hogy szeretnek, és szeretve vagyok, és ez kölcsönös, ez egy olyan erős páncélt nyújt mindenkinek. Rá kell nézni az ilyen emberekre, sugárzóak. Azért, mert megvan ez a szeretet védőháló a hátok mögött. Az ilyen körülmények között működő, és az így megélt szeretet alapú család, az békeszigetté válik, és fészek meleg lesz. Olyan fészek, olyan pühepuha fészek, amiben jó hazamenni, ahonnan nem akar kikandikálni a férje, ahonnan nem akar drog felé kandikálni a gyermek, ahová jó hazamenni, mert szeretettel megyünk el, és szeretettel fognak várni. Ahol itt ébredünk, innen indulunk el, és holtfáradtan ide érkezünk haza munkaidő után. Itt pihenünk meg, itt kérdezzük meg, kedves, milyen volt a napod, milyen volt a nehéz volt, segíthetek? Megéltük azt, hogy haza jöttünk. Megéltük azt otthon melege, a fészek meleg élményét.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos a család értékeiről beszél.
3: Azt szoktam mondani, hogy a madárszabású élethez fészek kell, de az emberszabású élethez pedig otthon és család kell. Család meleg, meghitt, szeretettel teli család, ahol fa örömmel várnak, és ahová örömmel megyünk haza, nem menekülünk el pótcselekvésekbe. Családban az élet drámáit is könnyebben tudjuk megélni. Ha fáj valami, ha trauma ért, akár adósság, akár egészségi probléma, sokkal könnyebb ezt megélni, mert van mögöttem egy háló, akivel oda támaszthatom a hátam, és tudom, hogy nem hagy cserben. Még aki tudja, hogy mennyire fájdalmasabb, ha ránk szakad akár egy adósság, akár egy súlyos betegség, az elhagyatottság kínzó érzése nagyon fájdalmas tud lenni. És éppen ezért, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Én azt hiszem, nagyobb teret kellene szentelni, és jobban oda kéne figyelni a férjeknek a feleségeikre, a feleségeknek a férjeikre, vagyis egymásra, de oda kell figyelnünk a gyermekre is. Ne rázzuk le, hagyjál engem békén, ott a tablet játsszál, mert nem látod, hogy fáradt vagyok, meg ideges vagyok. Nagyon megértem, sokat dolgoznak a mai nők, nagyon igénybe vannak véve, most a dolgozó nőkről beszélek, de a gyermekre mindig kell időt szánni. Fontosabb a gyerekkel való beszélgetés, akár rajzolni, akár közös programokat szervezni a gyerkőccel, mert neki élményre van szüksége, és nem pénzértékű tárgyakra. Sokkal fontosabb, mint hogy egy héten négyszer porszívozzam ki azt a lakást. Mi a legnagyobb érték a családban? Összefoglalva, a támogatás, a biztonságérzés, az elfogadás, a kölcsönös megértés, a bizalom, az odafigyelés, a biztatás, a megelégedettség, ami nagyon jó testi, lelki, spirituális közérzettel jár, és hat mindannyiunkra, ekkor éljük meg, a teljes ember vagyok, békében vagyok. Most én megértem, ez az ideális körülmény, amiről mi beszélünk, ennek kellene lenni, ideális nincsen, de próbálni kellene közelíteni hozzá. Vannak konfliktusok a családban, minden családban, de nem mindegy, hogy hogy kezeljük. Ha az előbb említett pozitív hozadéka megvan egy családnak, ha megvan a kölcsönös elfogadás, meg a szeretet, akkor ez nagyon erős vihart álló családdá fog alakulni. Mert megéljük benne a szeretet és elfogadás nagyon-nagyon emberi igényének kielégülését. Hogy írja Adi? Szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié. A szeretet egyik komponense a másik ember elfogadása, vagyis amikor megérem azt, hogy szükség van rám, fontos vagyok annak a másiknak. Ha ez a két alapszükséglet nem elégül ki egy ember életében, akkor boldogtalannak, magányosnak, kivetettnek érzi az ember magát, sőt, önértékelési zavarai lesznek. Ezt úgy szoktam fogalmazni, valahol olvastam, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy előáll a szárazra vetett hal szindróma. Mert ilyen kivetettnek éljük meg magunkat. Mert ha megéljük, hogy nem fogadnak el, nincs rám szüksége senkinek, akkor a nincs kedvem élni állapotát éljük meg, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Ezt a szemléletet gyönyörűen fejezte ki, szintén Adira térnék vissza, amikor azt írja, amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem. De a következő sor már fölvillantja a végső és teljes megoldást is, az elhagyott és elkeseredett ember számára, mert így folytatja, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Tehát, ha a társas szükségleteink kielégülnek, a szeretet és az elfogadás egy valódi szeretettel teli családban, a hal a vízben állapotát éljük meg, szemben az előbb említett szárazra vetett hal szindróma helyett. Ekkor megélem, hogy szükség van rám, fontos vagyok, adok, kapok, és ha ez megvan, akkor kibírom az élet viharait, nehézségeit, és szilárd alapokon álló, nagyon erős törzsű és mély gyökerű faként fogok tudni állni az élet sivatagában, vagy sűrűjében, vagy nagy szélviharaiban. Mert ekkor megéltem a fészek meleg élményét. És ez csak otthonokban van meg. Nagyon sok helyen látom, hogy van lakás. Kacsalábon forgó palota, de nem otthon. Óriási a különbség. Az otthonban a szív melege van, és az melegít, a lakásban csak a radiátor.
2: Összefoglalva, hogyan lehetne jellemezni, hogy melyek azok a pontok, amelyek a család feladataihoz tartoznak?
3: Szeretet alapú kapcsolatban világra hozni, felnevelni, tanítani, szeretni, szeretni tanítani, és útjára bocsájtani a gyermekeket, a következő nemzedéket. Összetartani a családot, és szeretni. Ennek a harmóniáját kell megtalálni, amikor nem birtoklás, hanem biztonság van a háttérben. És mindenképp ehhez kell tudni nyújtani egy biztonságot, aki nem tudja a gyermekének megteremteni ezt a lelki biztonságot, torz lelki fejlődéshez fog vezetni, és ide vezetem vissza azt a nagyon sok magatartászavaros, nagyon sok problémás, figyelemhiányos, stb. Gyermeket, mentális betegségeket és betegeket, amelyek a családi biztonságérzetét hiányolták. Tehát nagyon fontos a biztonság, nagyon fontos az érzelmi kapcsolatok megélése és tanítása, továbbadása, vagyis meg kell tanítani, szeretni tudni a gyermeket. Meg kell tanítani, megbocsájtani tudni, meg kell tanulni, nem kommunikálni, hanem beszélgetni. Kommunikálni a kütyükkel lehet, de beszélgetni egymással. És nagy hiba, hogy sok fiatal nem tud beszélni, csak kommunikálni, mert egy smiley jellel elintéz valamit, de ha találkozik egy fiú, egy lány, egy fiúval, nem tud megszólalni, mert ízad a tenyere, mert nem tud beszélni, csak kommunikálni. És nagyon fontos feladata a családnak a közös együttes élmények megteremtése, mert ez egy hatalmas, kohéziós erő. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Elmenni egy vízpartra, csak sétálni, beülni egy presszóba, egy fagylaltra, megnézni egy arborétumnak a növényeit, vagy egy esti közös társasjáték, vagy mesék, történetek felidézése. És a családi ünnepek, rítusoknak a megélése nagyon fontos lenni, és megtartása, mert ez megint összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. A gyermek, főleg ha nem ismerte a nagyszülőt, akkor kap képet róla. Megéli a múltját, a jelenét, és ebből fogja indirekt utakból, de összegyűjtött lelki impulzusokba begyűjteni a jövőképét. Nagyon szeretem 16. Benedek pápának egy nagyon szép mondatát a családról, amikor ezt mondja: a család a legközelebb lévő kórház, a gyermekeink első iskolája, és egyben a legjobb, legszebb öregek otthona is.
2: Dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter, főorvos a család értékéről beszélt. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangtechnikus Csák Éva nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kékes Jenikő.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat 9. részét hallották. A felvétel 2016-ban készült. Vallási műsorunk vasárnapi katolikus kiadásának ismétlését hallották. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértes Ajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: Verseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért.

Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedűművész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárdjátékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul, és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcar játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél vége láthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magán viseli a lengyel és a monarchia beli történelmi, művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi Ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Magzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva.
A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.

0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: városban szünetelt az áramszolgáltatás. A leginkább érintett térség a Vágbesztercei járás volt. A közép-szlovákiai áramszolgáltató szerint a vasárnapi viharok olyan mértékű meghibásodásokat okoztak, amelyek már energetikai katasztrófának minősülnek. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán. A Progresszív Szlovákia szerint a kormánynak mielőbb intézkedéseket kellene bevezetnie a szárazság hatásainak enyhítésére. A párt képviselői egy a szlovákiai szárazság jövőbeli alakulását vizsgáló tanulmány bemutatásakor arról beszéltek, hogy a klímaváltozás következményei egyre súlyosabban érintik az országot. Martin Hojsík, európai parlamenti képviselő szerint a felmelegedés fokozódásával a szárazság is erősödni fog, elsősorban a nagyobb párolgás miatt. Az ellenzéki párt szerint a kormánynak sürgősen lépnie kellene. Harmadik Károly brit király ma miniszterelnökké nevezte ki a munkáspárt új vezetőjét, Andy Burnhamet. A kormányfői poszton Keir Starmert váltja, aki több mint két évig vezette a brit kormányt. Ő felsége audiencián fogadta Andrew Burnham parlamenti képviselőt és megbízta őt az új kormány megalakításával, áll a Buckingham Palota közleményében. Burnham az elmúlt 10 év 7. brit miniszterelnöke lett. 10 ember életét vesztette, amikor orosz rakétatámadás ért egy kukoricát szállító hajót az ukrajnai Odessa kikötője közelében. Az ukrán hatóságok szerint a guineai zászló alatt közlekedő Golden Leo nevű hajót 3 rakéta találta el, amelynek következtében tűz ütött ki a fedélzeten. A legénység tagjai indiai és szíriai állampolgárok voltak. A mentő alakulatok 8 embert kimentettek, 10 további áldozatot maradványait pedig megtalálták. Az eset az elmúlt hetek legsúlyosabb tengeri támadása volt a Fekete-tengeren. Az idei első fél évben 30.958 használt személyautót hoztak be külföldről egyénileg Szlovákiába, ami 3,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legtöbben 20-30 ezer euró értékű 3-5 éves járműveket választottak. Különösen megugrott a legfeljebb 2 éves autók iránti kereslet, ezek importja csaknem 3/4 éve nőtt egy év alatt. Az adatokat az Auras Holdings elemzése közölte a szlovák belügyminisztérium hivatalos statisztikái alapján. Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, mintegy 100 kilométerre Madridtól. A lángok már több mint 26 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, és körülbelül 1200 embert kellett kitelepíteni. Tűz ütött ki Zaragoza térségében is, az ország északkeleti részén, ott azonban a hétvégén sikerült megfékezni a lángokat. Spanyolországban az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok, valamint a 40 fok feletti hőmérsékletek kedveznek a pusztító erdőtüzek kialakulásának.
1: Időjárás.
0: Jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők, éjszaka az ország északi részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk. Az ország nagy részén a korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északnyugati északi szél több felé megérkezik. Élénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Malacka és Pernek között egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyszínét Rohozsnyík felé tudják megkerülni. A D2-es autópályán a Magyarország felől Pozsonyba bevezető szakaszon a 67-es kilométer szelvénynél 2 kamion és egy személyautó karambolozott, a járművek a jobb oldali forgalmi sávot blokkolják. Dunaradványon szintén baleset történt, az érintett szakaszon rövidebb menetidő növekedéssel kell számolni. Balesetmentes utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon

Vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk

0: Pátria Rádió. Fülke Ereves. FM 106,7.
1: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. 2026. július 6-a és 8-a között Alsószelében valósult meg az 5. Manócska családi tábor. A szóban forgó táborban 0-tól 6 éves korig várták a csecsemőket, totyogókat és kisgyermekeket. Mi is jelen voltunk a helyszínen, egy összeállítás keretében próbáljuk összefoglalni hallgatóinknak a tábori történéseket, eseményeket és természetesen a hangulatot. Összeállításunkat két részben közvetítjük. Az első részben Kelemen Katát, a tábor ötletgazdáját és kivitelezőjét kérdezem, a második részben pedig a szlovákiai magyar Waldorf közösség két oszlopos tagját, Sesták Seres Annát és Sesták Csabát kérdezem majd a továbbiakban, elsőként tehát Kelemen Katát hallják.
2: Hát számomra leginkább hihetetlen, hogy 5 évet megért ez a tábor, és talán még többet is megfog. Amikor én anya lettem, ugye le volt zárva minden, Covid volt, és azt vettem észre, hogy nincs lehetőségünk velünk hasonló helyzetbe levő anyákkal, családokkal együtt lenni, akkor lettek végre újra ringatók, icipicit végre megnyílt a világ így másfél-két év után, akkor döntöttem el, hogy legyen ez a tábor. Viszont olyan hatalmas sikere volt, és olyan jó volt rögtön az összes visszajelzés, hogy talán aztán nem is lett kérdés, hogy folytatjuk. Minden évben úgy mentek el a táborozók, hogy na és akkor jövőre is jövünk, meg programötleteket adtak, volt, hogy kaptunk valami visszajelzést, hogy ezt így lehetne, ezt úgy lehetne, erre nem gondoltam. Fú, hát akkor ez így adta magát, hogy akkor szervezem tovább. Nagyon-nagyon jó érzés, és már nagyon jó közösség alakult ki a tábor köré, akik visszajárnak, és már nem kell reklámozni a tábort, hanem a jelenlegi manócska táborosok, vagy a régebbi manócska táborosok hívják a barátaikat, a friss szülőket.
1: Mi volt a cél és az elképzelés akkor, amikor kezdtetek, és vajon sikerült-e megvalósítani az akkori elképzeléseket? Sikerült-e megtalálni a közös hangot a szülőkkel és az egyéb előadókkal, mindenkivel, aki ezt a közösséget építi évről évre?
2: A cél az volt, hogy legyen egy olyan hely, ahol a hasonló helyzetben lévő anyukák, családok, időnként apukák is találkozhatnak, olyan témákat érintsünk, ami mindenkit érdekel, olyan közeget teremtsünk, ahol mindenki jól érzi magát, ugye leginkább a kisbabás szülők köré építve, vagy kisgyerekesek köré építve, és ugye arra gondoltam, hogy sok kisgyereknek van egy kicsit nagyobb tesója, hát akkor így lett a 0-tól 6 éves korig a korosztály, és maximálisan sikerült ezt az elképzelést megvalósítani, és ez csiszolódott az évek során, és az igényeket figyelembe véve, az ötleteket, a visszajelzéseket meghallgatva picit változtattam, vagy változtattuk a tábort, de az alapkoncepció az első pillanattól ilyen, mint amilyen most volt.
1: Milyen típusú szülők képezik a ti célközönségeteket? Lehet-e így kategorizálni? Szabad-e egyáltalán kategorizálni ebben a kérdésben?
2: Leginkább olyan szülők jönnek itt össze a manócska táborban, akiknek azonos az értékrendje, tehát még ha valaki nem is úgy nevezi, vagy nem is nevezi meg az ő nevelési stílusát, általában a kötődő vagy kapcsolódó nevelést alkalmazó szülők jönnek össze egy helyre, akik nem a tekintélyelvű nevelést alkalmazzák, de mégis határokat szabnak a gyerekeiknek, akik nem csak leültetik a gyerkőcöket a tévé elé, akik nem tömik őket édességgel. Nem kell itt semmi különlegességre gondolni, talán inkább annyira, hogy a tudatos szülők jönnek leginkább a manócska táborba, és ez nagyon meglátszik, mert tényleg közösség épült most már a tábor köré.
1: Miért fontos, hogy igényes kísérőprogramokat kínáljatok a szülőknek? Ugye évről évre ez egy fontos célkitűzésetek, illetve fontos pillanatok, pillére magának a tábornak, hogy ne csak a gyerekeket szórakoztassátok, hanem a felnőtteknek is igényes kísérőprogramokkal szolgáljatok, és én emlékeztetem hallgatóinkat, hogy még mindig Kelemen Katával, a Manócska családi tábor főszervezőjével, pedagógussal beszélgetünk.
2: Kísérőprogramok azért fontosak, mivel a legtöbb szülő bizonyos témákban csak online tud tájékozódni, sőt, nagyon sokszor csak online tud kommunikálni. Nem mindenkinek van hatalmas gyerekes baráti köre, ahol meg tudnak vitatni bizonyos témákat. Nem tudunk elmenni legtöbbször előadásokra sem, mert leginkább az előadások olyan időpontban, vagy esetleg olyan távolságban vannak, ahova egy kisgyerekes szülő nem igazán tud elutazni, mert nem mindig igazodnak ahhoz a gyerekek, és ezért itt ide olyan témákat hozunk be, mint workshopot, vagy mint előadást, ami tudom, hogy a szülők egy jó részét érdekli. Legyen az például most a gyerekkori oltások témája, vagy az induló Waldorf közösség, illetve például egy nagyon jó program, a jóga. Tehát mikor van ideje egy kisgyerekes anyukának elmenni jógázni? Hát a Manócska táborban erre is lehetőség van, mivel mindig van kinek a kezébe adni a gyerekedet, és részt tudsz venni olyan programon, olyan előadáson, amin máskor nem biztos, hogy tudnál, mert általában ugye az egyik szülő van otthon a gyerekkel, vagy gyerekekkel, a másik pedig dolgozik. Tehát ehhez képest a Manócska táborban hatalmas a szülői szabadság, mivel a segítőink pont ezt hivatottak megadni az anyukáknak, hogy ha akarnak, nyugodtan jógázzanak egyet, nyugodtan igyanak meg egy kávét, és nyugodtan beszélgessenek, nyugodtan egy kicsit struktúráltabb keretek között vegyenek részt valami témáról szóló beszélgetésen. És nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak ehhez a segítőink is, ők is már ebbe beletanultak az évek során, hogy mikor van az, amikor úgymond ki kell venni a szülő kezéből a gyereket, vagy oda kell állni, hogy szeretnéd, hogy megfogjam a kicsit, amíg te ide meg ide elmész. Tehát, hogy most már úgy összecsiszolódtak a szülők is a segítőkkel, és ez miatt a programok is hozzájuk igazodnak.
1: Milyen az a nyár szerinted, amelyben jó gyermeknek lenni? Gyakran felmerül a téma és a kérdés olyan tekintetben is, hogy ugye hosszú a nyári szünet a szülők szemszögéből, ugye a gyerekek szemszögéből soha nem lehet elég hosszú. Ugyanakkor itt vannak a digitális korlátok, valakinél ugye a korlátlan eszközhasználat. Milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni?
2: Szerintem nyáron talán mindenki megtalálja azt az időt, amikor kicsit többet tud lenni a családdal, vagy többet együtt tud lenni a család, apuka is kiveszi a szabadságát, a szülők is kicsit, a anyukák is kicsit engednek abból, hogy mikor kell elmenni aludni, mikor kell fölkelni, és szerintem a gyerekeknek az a legjobb, hogyha szabad játékra kapnak teret. Kint az udvaron futkoshatnak, sarazhatnak, csobbanhatnak egy medencében, nem kell ehhez semmi luxust elképzelni, csak lehessenek azok a gyerekek szabadok, és ne egyfolytában bent üljenek a tévé előtt, hanem éljék azt a jó kis koszos, szaladgálós, kertben paradicsomevős gyerekkort, és nem mindenkinek van erre lehetősége, de szerintem mindenki tud egy valamennyit tenni azért, hogy megélje ezt a szabadságot, akár egy pokróccal kiköltözni egy játszótér mellé egy fél napra, ahol az anyuka a kisbabával áll van, a nagytesó a többiekkel játszik, mászókázik, esnek, kelnek, potyognak, koszosodnak. Szerintem a gyerekkornak ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része, és a Manócska táborban ez is adott, úgyhogy ehhez is próbálom igazítani a helyszínt, ami ugye a kultúrháznak az udvara Alsószeliben, amit nagyon-nagyon köszönök a polgármester úrnak, Kovács Lajosnak, mert ő egy olyan polgármester, aki nagyon nyitott az ilyen új elképzelésekre, és lehetőséget teremt arra, hogy ilyeneket létrehozzunk, legyen az ilyen kulturális vagy társadalmi rendezvény, illetve a Franciszti László vezetésével, akik fölállítják a sátrakat, a jurtákat, és ez egy olyan jó szinte meghitt közeget teremt, hogy már játékok nélkül is nagyon kellemes itt lenni, hát még hogyha a korosztályhoz alkalmazkodó játékokat kirakjuk, akkor itt arany élete van gyereknek, szülőnek. Ezt azért mondom ilyen magabiztosan, mivel én magam is azon kívül, hogy főszervező vagyok, igyekszem itt úgy lenni, hogy én is táborozó vagyok, és én is hagyom a gyerekemet játszani, a kisebbet meg ugyanúgy szívesen a kezébe adom bármelyik segítőmnek, és igyekszek a többi szülővel leülni, beszélgetni, és kicsit pihenni, föltöltődni lelkileg.
1: És ugye az ötödik Manócska tábor véget ért, a hatodikra készültök fejben, kivitelezés tekintetében. Mit vártok a jövő évtől? Vannak-e már valamilyen tervek, elképzelések, bármi, amit így megosztanál hallgatóinkkal?
2: Igen, lesz jövőre is Manócska tábor, valószínűleg, ha a csillagok is úgy állnak, mivel már most megvannak az ötletek, hogy mi legyen jövőre. Mi legyen bizonyos előadások témája, illetve már jó páran mondták, hogy na, akkor jövőre is jövünk, és reméljük, jövőre is ilyen jó idő lesz, tehát többektől elhangzott olyan mondat, amiben benne volt a jövőre kifejezés, úgyhogy bízom benne, hogyha a lelkesedés megmarad, akkor meg lesz a majd a hatodik Manócska tábor is, hasonló koncepcióval, hasonló programokkal, illetve hát a korosztályhoz igazítva, pontosítva majd a programpontokat, mint ahogy azt mindig megtesszük.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Katát, az ötödik Manócska családi tábor megálmodóját, főszervezőjét és pedagógust kérdeztem a szóban forgó családi táborról. Egy rövidet zenélünk, majd összeállításunk második részét közvetítjük. Összefoglalunk második részében tehát hamarosan Sesták Seres Annát és Sesták Csabát kérdezem az újonnan alakuló szlovákiai magyar Waldorf közösségről. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Vissza is tértünk a zeneszám után, még mindig a Manucska családi tábor 5. évadjáról számolunk be hallgatóinknak. A továbbiakban egy olyan szemléletet és egyben modellt mutatunk be, amely a szlovákiai Waldorf közösséget kívánja megalapítani és egy oktatási intézménnyel is bővíteni. Az elképzelések szerint 2027. szeptemberétől nyitnák meg a szóban forgó intézményt, amely Szlovákiában egy hibrid rendszerben működhetne. Egy állami iskola lenne a törzsiskolájuk, ahol egy Waldorf osztályt kívánnak indítani. A kezdeményezéstől és magáról a Waldorf közösségről kérdezem Sesták Seres Annát, valamint Sesták Csabát, akik egyébként a Manócska családi táborban előadóként is jelen voltak.
1: Az előadásunkban, vagyis a beszélgetésünkben arról volt szó, hogy Waldorf óvodát és iskolát szeretnénk nyitni, ebben a cipőben járunk, hogy ezeket a kezdeményezési dolgokat elindítottuk, és erről beszélgettünk itt a apukákkal, anyukákkal, hogy ebben most hol tartunk. Ebben most ott tartunk, hogy a 3. közösségi találkozónk előtt vagyunk, ami egy egész napos családi nap lesz. Eddig 2 találkozónk volt, ez ilyen informatív jellegű volt, előadásokkal összeszűrve, és most egy olyan napot szeretnénk, ahol a szülők a gyerkőceikkel is el tudnak jönni. Itt megfelelő felügyeletet biztosítunk a gyerekeknek, hogy amíg a gyerekek játsznak, kézműveskednek, énekelnek, addig a szülőkkel, a szellemiséggel foglalkozunk, illetve az antropozófiába nyerünk egy kis betekintést. Ez vendégünk lesz Budapestről, aki ebben majd segíti a folyamatot. Itt arról volt szó, hogy most egyenlőre iskolákkal tárgyalunk, állami iskolákkal, mert olyan vonalon szeretnénk működni, ahogy Újvárban működik az iskola, hogy állami szférában vagyunk, olyan minőségben, hogy van egy törzsiskola, és akkor egy ilyen elokált funkcióban működik a Waldorf részleg. Ezt szeretnénk az jövő évtől, a 2027-es és a 2028-as évben megvalósítani, hogy, és még egyelőre azt is keressük, hogy merre lenne. Mindenképpen a nagyszombati kerületben minden. Nagyon szeretnénk Galántától Szerdahelyig valahol ebben a régióban, Csallóközben, de ez is a jövőben ki fog derülni, hogy pontosan hol, és szeretnénk olyan vonalban esetleg működni, ahogy számunkra Györsövényházán van egy iskola, és ott a gyerekeknek oszt is biztosítanak, tehát mondjuk aki Mosó-Magyaróváron él, és ha 30-35 perc az iskoláig az út, akkor a szülő kiviszi a buszmegállóba, ott felszáll, és már pedagógus várja őt a buszon, és akkor együtt utaznak az iskolához, és akkor ezzel is könnyítve a szülőknek a munkáját, vagy a könnyítve azzal, hogy elviszik a gyerkőcöt, a busz biztosítja az odajutást. Nagyon sok minden van még készülőben, egy pedagógus társammal megyünk szeptembertől Solymára, a Waldorf szemléletben képződni. Ez egy 3 éves iskola, egy ilyen pedagógiai szakirányultsággal végződik, ez szeptemberben fog kezdődni. Nagyon szeretnénk, hogyha több pedagógus, illetve óvópedagógus is csatlakozna, illetve jelentkeznének Waldorf szemléletbe képződni, hogy többen legyünk. Arra van szükségünk, hogy a közösségünk nőjön, és sokan tudjanak arról, aki ezt szeretné, illetve szimpatikus számára a Waldorf szemlélet, hogy jöjjön, szívesen látjuk, tartozzon közénk, mert így tud az iskola és az óvoda működni, hogy a szülők és a pedagógusok azok, akik ezt kockáról kockára, illetve tégláról téglára tudják építeni, mert közösségre van szükségünk, és a Waldorfnak tulajdonképpen ez az egyik alappillére, hogy az egyik oszlopát a szülők viszik, és a másikat a pedagógusok, és aztán van egy harmadik, ez a gazdasági része, de ez inkább már csak akkor jön a képbe, mikor már van mivel foglalkozni, amikor ez már megalakult. Úgyhogy talán egyelőre ennyit mondanék a folyamatainkról, és továbbra is megtalálhatóak vagyunk a Facebookon, Felvidéki Waldorf közösség néven. Az oldalt meg lehet nézni, mindig ide tesszük fel az aktuális eseményeinket, az aktuális információt, reakcióinkat, lehet nekünk írni, lehet minket keresni, és bárkinek szívesen válaszolunk a kérdéseire, és szeretnénk, hogyha ez sikerülne, azon vagyunk, hogy ez így legyen.
0: Milyen volt egyébként a téma fogadtatása itt a Manócska családi táborban? Azt látom, hogy nyitottságot tapasztaltatok a szülők részéről. Milyen témák merültek fel? Miket kérdeztek a szülők, és mi érdekelte őket leginkább?
2: Hát én úgy éreztem, hogy nagy a fogadtatása, és havi egyszer egy alkalommal összegyűlünk, mint közösségépítő módon, vagy ebből a célból, és ezzel a céllal, és mindig nagy az érdeklődés, viszont ami ez mellett még így bent van, és folyamatosan létező dolog, az a, hát így mondom, hogy a meglévő rendszernek azok a szülők, akik egyre nehezebben tudnak menni ezzel a rendszerrel, talán azok keresnek jobban bennünket, és azok keresnek alternatívákat, hogy hova is tartozhatna a gyermekük, illetve ők is. Úgyhogy nagy fogadtatás van, és mindig sok a kérdés.
0: Anna, konkretizálnál néhány kérdést, amit így behoznánk így a hallgatók irányába? Mi az, ami a szülőket a téma kapcsán leginkább érdekli?
1: Az, hogy például, hogy lehet ide bekerülni, ezt többször szoktak kérdezni, hogy van-e valamilyen fajta szűrő, hogy mi alapján válogatjuk össze a gyerekeket. Erről szoktam mesélni, hogy van ilyen tapasztalatunk, mi is eljutottunk idáig, hogy kaptunk egy ilyen szűrőt, rengeteg kérdés van. Tehát nem csak az van, hogy kitölti a gyerek a születési dátumát, meg a születési számát, hanem mélyebben belemennek például, hogy született, miként született, milyen volt az anyuka várandósága, hogy még közelebb kerüljenek a gyerkőchöz, hogy egy belső és külső rálátást kapjanak a gyerkőcre, akkor, hogy egy nagyot ugrunk, amikor elvégzi a gyerkőce a Waldorf iskolát, milyen lehetőségei vannak a világban, hogy nem egy buborékban nevelkedik, nem egy buborékba taníthatják, hogy hogyan tud ebben a jelenlegi világban érvényesülni. Ez is szokott kérdés lenni, illetve, hogy megetanulja azt, van-e olyan lexikális tudása, mint például egy államiba járó gyerkőcnek, ezt is szokták kérdezni, és vagy például, hogyha Waldorf iskolába járt, és váltani szeretne, és állami középiskolába szeretne menni, milyen a váltás, és mindegyikre tudunk válaszolni szinte, mert van tapasztalat, vagy van ismerős, hogy működik. Működik, nem az van, hogy buborékban, nem is az van, hogy csak egyfajta szemléletet kap a világról, hanem rengeteg mindent kap a világról, és nem mink adjuk ezt a gyerkőcnek, hanem amilyen ő, az van előhozva, az van előhívva, és neki saját rálátása van a világra, és egyszerűen nincs az mondva, hogy ez így nem jó, ahogy például én tapasztaltam általános iskolában, hogy valamit nem jól gondolok, nem mondjuk neki, hogy nem jól gondolja, hanem úgy hagyjuk, és megvárjuk, míg az ő ritmusába rájön arra, hogy esetleg másképp van, vagy az tényleg úgy van, úgy van jól, ahogy ő gondolja. Általában ilyen kicsit ilyen félelem alapú is szokott lenni ez a kérdést, ugye, mert minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermekének a legjobb lenne, meg a lehető legjobban tudna érvényesülni, de mi a garancia arra, hogy kijön a jogi egyetemről, és boldog ember lesz, tehát, hogy hova van az fölírva, és nem akarok kategorizálni, hanem azt mondom, hogy aki virágokat gondoz, ő is ugyanolyan boldog ember lehet, és lehet, hogy elégedettebb, mert nem akar megfelelni, és nem akar teljesíteni. És ugye a Waldorfban ezt is szemügyre veszik a pedagógusok, hogy tényleg minden úgy jó, ahogy van, és hogyha én nem nyomlak, csak akkor, ha te is akarod, hogy nincs ez a kényszeresség a gyerkőcre téve, és nincs ez a nyomás, nincs ez a címkézés, és biztos, hogy itt is van nehéz, mert hogy ne lenne, meg itt is konfrontálódunk a szülőkkel, konfrontálódnak egymás között a pedagógusok, de hogy mindig van egy olyan út, ami mondjuk a közös, és akkor arra mindig úgy visszatalálunk. És például olyan is van, hogyha nem tudjuk megoldani, szülő meg pedagógus között, akkor jön szakember, és akkor merünk segítséget kérni, mert hogy nekem az is a tapasztalat, hogy ez nem olyan könnyű, meg hogy nekem, ha segítség kell, akkor én akkor nem vagyok elég jó, vagy akkor velem valami baj van, és szerintem a világ egyik legtermészetesebb dolga, hogy segítséget kérünk olyantól, aki lehet, hogy jobban tudja, vagy több a tapasztalata, és ez a közösség. Te ezt tudod, én azt tudom, én amazt tudom, és akkor mindent együtt és közösen. És a Waldorf ugye ez is az legnagyobb és az egyik legszebb része, hogy közösségben működünk. Nem gyerkőcöket veszünk csak fel, hanem családokat.
0: Mi is jelen voltunk az 5. Manócska családi tábor helyszínén. Az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat közvetítettük. Elsőként Kelemen Katát, a szóban forgó családi tábor megálmodóját, főszervezőjét és pedagógust kérdeztem. Összeállításunk második részében pedig Sesták Seres Annát és Sesták Csabát, az újonnan alakuló Waldorf közösség kilátásban lévő oktatási intézményéről kérdeztem. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat közvetítettük.

világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csükk anya szerelmén, észreveszi, mi ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd abba, ha pedig kibékül.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több mint 20 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok miatt Közép-Szlovákiában. Harmadik Károly király ma kinevezte az új angol miniszterelnököt. Jó részt derült, napos időnk lesz, a hőmérők 23 és 28 fok közötti értékeket mutatnak. A részleteket Kis Balástól hallják. Súlyos energiakiesést okozott a szélsőséges időjárás Közép-Szlovákiában. Az elmúlt 24 órában több mint 20 ezer háztartásban szünetelt az áram

0: A melegedés fokozódásával a szárazság is erősödni fog, elsősorban a nagyobb párolgás miatt. Az ellenzéki párt szerint a kormánynak sürgősen lépnie kellene. Harmadik Károly brit király ma miniszterelnökké nevezte ki a munkáspárt új vezetőjét, Andy Burnhamet. A kormányfői poszton Keir Starmert váltja, aki több mint 2 évig vezette a brit kormányt. Őfelsége audiencián fogadta Andrew Burnham parlamenti képviselőt és megbízta őt az új kormány megalakításával, áll a Buckingham Palota közleményében. Burnham az elmúlt 10 év 7. brit miniszterelnöke lett. 10 ember életét vesztette, amikor orosz rakétatámadás ért egy kukoricát szállító hajót az ukrajnai Odessa kikötője közelében. Az ukrán hatóságok szerint a guineai zászló alatt közlekedő Golden Leo nevű hajót 3 rakéta találta el, amelynek következtében tűz ütött ki a fedélzeten. A legénység tagjai indiai és szíriai állampolgárok voltak. A mentő alakulatok 8 embert kimentettek, 10 további áldozatot, maradványait pedig megtalálták. Az eset az elmúlt hetek legsúlyosabb tengeri támadása volt a Fekete-tengeren. Az idei első fél évben 30.958 használt személyautót hoztak be külföldről egyénileg Szlovákiába, ami 3,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A legtöbben 20-30 ezer euró értékű 3-5 éves járműveket választottak. Különösen megugrott a legfeljebb 2 éves autók iránti kereslet, ezek importja csaknem 3/4-ével nőtt 1 év alatt. Az adatokat az Aures Holdings elemzése közölte a szlovák belügyminisztérium hivatalos statisztikája alapján. Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, mintegy 100 kilométerre Madridtól. A lángok már több mint 26 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, és körülbelül 1200 embert kellett kitelepíteni. Tűz ütött ki Zaragoza térségében is, az ország északkeleti részén, ott azonban a hétvégén sikerült megfékezni a lángokat. Spanyolországban az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok, valamint a 40 fok feletti hőmérsékletek kedveznek a pusztító erdőtüzek kialakulásának.
1: Időjárás.
0: Jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka az ország északi részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk. A korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Malacka és Pernek között egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyszínét Rohozsnyík felé tudják megkerülni. Dunaradványon szintén baleset történt, az érintett szakaszon rövidebb menetidő növekedéssel kell számolni. Balesetmentes utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Le kéne dőlni végre már a falaknak, amik
1: az égig érnek. Segítsetek, magatokon ti képzeld Istenek.

0: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. 2026. július 9-e és 12-e között a festői szépségű gútai hajómalom területén valósult meg a 9. hajómalom fesztivál. A szóban forgó fesztivál mind a három napon számos koncertet és kísérőprogramot kínált az érdeklődőknek, és ahogy majd beszélgetésünkből is kiderül, nem csak a szórakoztatás volt a cél, hanem elsősorban a művelődés és a közszolgálati tájékoztatás is a programok egyik célja volt. Erről beszélgetünk a továbbiakban a fesztivál program igazgatójával, Forgács Attilával.
2: Nagyon pozitívan értékelem a Hajómalom Fesztivál 9. évadját. Ugye a fesztivál szervezőnek egy nagyon nagy ellensége van, nem a kulturális alapok, hanem az időjárás. Úgyhogy ott kell kezdeni, ez az alfa és az omega. Idén kegyes volt hozzánk az időjárás, tehát nincsen túl meleg, nincsen túl hideg, nincsen eső, nincsen vihar erejű szél, úgyhogy ez az alapja ahhoz, hogy egy jó nyári estékből összeálló programsorozat igazából eljusson olyan széles tömegekhez, ahogy azt a fesztivál szervező vagy a programigazgató esetemben megálmodja. Azt gondolom, hogy az eddigiekhez képest most kerültünk talán legközelebb ahhoz, amit megálmodtunk. Tehát, hogy talán most van az úgy a látogatószámban, az már most látszik, hogy a látogatószám rekordot döntöttünk, de azt gondolom, hogy igazából a dolgok olajozottságát tekintve is talán beérni látszik az a csapatmunka, amit a kollégák a háttérben végeznek, akiknek ezúton is köszönöm. Meg hát természetesen a támogatóinknak is köszönjük, mert hogy nélkülük igazából nem tudna összeállni semmi. Igazából ez egy nagy gútai összefogás ez a fesztivál, azon belül egy nagy régiós összefogás, és hát persze aztán nem szabad kifelejteni se a Kultminort, se Gútavárosát, se a Nyitra megyét például, vagy a MOL Új Európa Alapítványt, hogyha lehetek ennyire reklámozó, de hogy szerintem ezt ki kell mondani. Ezeknek az erőknek az együttállása és keresztmetszete tud létrehozni ilyen tökéletes energiákat, amikről visszacsatolásokból hallunk tegnap és a tegnap előtti látogatóktól nagyon pozitív visszajelzéseink vannak.
1: Milyen volt az a vízió, amit 9 évvel ezelőtt elindítottatok, és előtte megálmodtatok? Ugye most említetted azt, hogy odaértetek be, amit egyébként szerettetek volna, vagy kívántatok volna, óhajtottatok volna megvalósítani. Mi volt az az elképzelés, amiből ti dolgoztatok?
2: Igen, köszönöm a kérdést. A Hajómalom Fesztivál ebből a szempontból nem egy klasszikus fesztivál történet, tehát nem az, hogy van pár ambiciózus fiatal, aki valami nagyon cool dologba részt akar venni. Mi ugye fiatal képviselők voltunk, és volt egy ilyen polgári társulásunk, a Hello Guta, amikkel kulturális piaci réseket tömködtünk be. Mindig, ami nem volt, akkor azt gondoltuk, hogy ha ez értékes, akkor hozzuk be, adjunk a közösségünknek valamit. És ilyen dolog volt a Hajómalom, mint terület és mint nemzeti műemlék. Azt gondoltuk, hogy nem kap elég figyelmet az előző városvezetéssel, az akkori vízimalom vezetésnek nem volt jó viszonya, és sajnos ezt úgy láttuk, hogy megsínylette maga ez a látványosság, vagy ez az attrakció. Azt gondoltuk, hogy sokkal többet érdemel. Az volt a cél a kezdettől kezdve, hogy szerettük volna ráirányítani a figyelmet arra, hogy milyen csodás itt ez a fűzfa erdő, ami körülvesz bennünket, ez a vízparti millió, ugye itt a Kis-Duna és a Vág összefolyásánál vagyunk, illetve azt még így bekoridorozza a holtág, a régi ága a Kis-Dunának, úgyhogy ez egy gyönyörű érték, ami azt gondoltuk, hogy alul reprezentált volt, és azt mondtuk, hogy oké, hogy akkor építsünk köré valamit, irányítsuk ide a figyelmet, és ez mostanra tényleg ott vagy olyan brendeket, akik A-kategóriás előadók, de nem csak ez, de főként azt gondolom, hogy ez a média figyelem is, amit most már sikerült generálni, ez nagyba hozzájárul ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy talán jó úton haladunk, hogy sikeresnek mondhassuk ezt a célt, hogy talán elértük.
1: Jövőre lesz a 10-es, azért az ember úgy veszed nagy levegőt a 10. előtt, és a 9. végén mire készültök a jövő évre, és nyilván nem a konkrét előadói megnevezésekre volnék kíváncsi, inkább arra, hogy ez a fajta flow, ez a fajta löket, ami most bennetek van, rácsavartok jövőre még egyet?
2: Abszolút mértékben rácsavarunk, ugyanis tényleg, hogyha azt mondjuk, hogy eddig, amiről beszéltem, hogy ugye szerettünk volna figyelmet ide irányítani, és hogy eddig mondjuk említettem, hogy ez média figyelemben, vagy valamilyen látogató számban mérhető, akkor van itt egy következő mérőszám, ami ugye van ez a ilyen gazdasági mutató, makro, hogy a kultúrába elköltött 1 euró, az valaha egy ilyen következő 3 eurót generál, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag úgy a partnereinknek, mint a kulturális alapoknak, akik mögöttünk állnak, ezek voltak a legjövedelmezőbben befektetett eurói, ugyanis pályázati úton Gútaváros további partnerekkel 2,5 millió eurót nyert ennek a területnek a revitalizálására, illetve infrastruktúrális beruházásra. Szóval itt jövőre a 10. Hajómalom Fesztiválra minden megújul. Tehát, hogy egy teljesen új arculatot fog kapni az egész terep, úgy megújul az infrastruktúra, ugyanúgy, mint a kialakítása az egész területnek, illetve figyelmet kap a következő méltatlanul elfeledett örökségünk, ami ugye a gútai Békevár, vagy Békavár, ahogy az ógútaiak csúfolták, ott is egy ilyen erőteljes összpontosulás várható. Úgyhogy valószínűleg azt arra számítunk, hogy a jövő évi Hajómalom Fesztivált nem pontosan itt fogjuk megszervezni, hanem itt ennek a gyönyörű fűzfa erdőnek a külső oldalán, azaz árvízvédelmi töltés, ami a Vág folyó és a Kisduna folyó összefogása oldaláról keretezi be ezt a területet, mert hogy valószínűleg itt még építkezési munkák fognak a jövő évi, a 10-re zajlani, úgyhogy ez egy izgalmas kihívás, valójában itt még csak pár vízió-szerű terv létezik, de az viszont annál erősebb, hogy azt gondolom, hogy nagyot fog szólni a jövő évi Hajómalom Fesztivál, és utána pedig aztán a 11-re pedig egy teljesen új szintet fogunk lépni, és aztán úgy térünk ide vissza, hogy még azelőtt soha nem látta senki, mi sem.
1: Beszélgetésünk ezen pontján megállunk egy rövid zeneszám erejéig, egy rövidet zenélünk, és a zene után pedig folytatjuk beszélgetésünket Forgács Attilával, a Hajómalom Fesztivál programigazgatójával. Ha tehetik, kérem, ne menjenek messzire.
3: Hey! Haver! Tudd fel a hangerőt!

0: Metszaflótól.
1: Visszaistértünk a zene után, ahogy említettem az imént. Mitől lesz egy projekt szerinted sikeres? Beszélgetésünk első részét ott fejeztük be, hogy nagyot fog szólni a 10. és a 11. évad a Hajómalom Fesztiválon. Ugye ez csak egy ilyen kis ötletcsíra volt évekkel ezelőtt, és aztán így kinőtte magát egy ilyen hatalmas méretű, mondhatjuk ilyen gigakulturális projekté. Mi lehet a titok nyitja a kulturális események, kulturális fesztiválok esetében nálatok? Mi a titok nyitja? És én elmondanám, hogy Furgács Attilával, a Hajómalom Fesztivál fesztiváligazgatójával beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Nem könnyű erre válaszolni, ugye? Az ember, amikor a belsejében van valaminek, belülről teljesen másként látszik, mint kifele. Tehát például ez, hogy mi a siker titka, akkor ugye, hogyha erre most én így válaszolok, akkor egyből azt gondolom magamról, hogy nagyképűnek hathatok. Azt gondolom, hogy ezt a külső szemlélőknek a tisztje megítélni, hogy mennyire van siker, vagy mennyire érzik jól magukat. Én ugye szervezőként, főszervezőként Kárpáti Ernővel, ugye mi vagyunk a két főszervező, én programigazgatóként, ő pedig igazából az operatív főszervező, hogy mi mindig igazából keressük azt, hogy hol lehet még jobbá tenni, hol vannak hibák, mihez kéne hozzányúlni, de azt gondolom, hogy nincsen másunk, csak a tenni akarásunk, szóval valójában, mint a Hello Guta Polgári Társulás, meg lehet nézni az elmúlt években, amilyen projektjei voltak, ott mindig azért fontos volt ez a progresszió, a fejlődés, és nem csak fölfelé, hanem azt gondolom, hogy a részletekre is minél jobban odafigyelve. Tehát, hogy igazából a fesztivál is olyan, hogy ez nem egy olyan fesztivál, hogy egy zöld mezőn fölépítünk egy valamit, és akkor az adja az értéket, hogy mi meghívunk valamilyen neveket, akik most jól csengenek, vagy nem csengenek, jó sikeresek, nem sikeresek, ez ebben a szempontban nem is fontos. Tehát, hogy itt ahogy a célunk, a küldetésünk is, ami megfogalmazódott, hogy mi a Hajómalom Fesztiválról szeretnénk, hogyha ez szólna, arról is szól, úgyhogy ha itt van előrelépés, akkor azt gondolom, hogy az sikernek lehet elkönyvelni. Például az is egy nagy siker, hogy ugye itt évtizedeken át ez a terület, ez egy ilyen rendezetlen telekügy volt, aminélkül nem jöhetett volna ez létre, hogy ide ilyen beruházás érkezzen, vagy pedig az, hogy a város tulajdon került maga a Hajómalom, maga a Vízimolnárság múzeuma. Ez mind most már arra predesztinálja gyakorlatilag a területet magát, meg hogy ezt az értéket, hogy itt ezért egy robbanásszerű fejlődésre számítunk, amihez az kell, hogy jó partneri kapcsolatok legyenek, tehát hogy nagyon jó legyen a városvezetéssel a kapcsolat. Ezt ugye ezt lepróbáltuk, előző városvezetéssel ez nem működött. Mi itt a meg a levét? A gútai turizmus, ami azt gondolom, hogy ez egy kitörési pontja Gútának, tehát hogy nincsenek hegyeink, nincsen tengerpartunk és űrkikötőnk se, ez a gyönyörű Hajómalom van itt, ebbe kell investálnunk. Valami ilyesmi lehet a titok az én fejemben.
1: Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy erre is kitértél. Kicsit tényleg, hogy a válaszodból is az is kiterül, hogy itt azért más, minden más, nem csak a kivitelezés, hanem a válasz is egyébként ezt a másságot tükrözi. És ha már a másságnál és az igényességnél vagyunk, nem csak igényes zenei programok vannak jelen, vagy sorakoznak fel a Hajómalom Fesztiválon, hanem olyan típusú pódiumbeszélgetéseket kínáltok a nézőknek, az érdeklődőknek, amilyet máshol nem kínálnak. Miért fontos ez nektek, hogy igényes beszélgetéseket kínáljatok az érdeklődőknek? Miért fontos, hogy miért figyeltek erre oda évről évre?
2: Hát azt gondolom, hogy nem a szórakoztatás az első számú célja egy ilyen fesztiválnak, hanem a közösségépítés, népművelés, hogyha mondhatom ezt, és hogy ehhez hozzátartozik, hogy nekünk a közösségről szól, ugye ez volt a kiinduló pontunk igazából, amiért belevágtunk mondjuk a közügyekbe, vagy amiért elkezdtünk érdeklődni a közösség irányába. Tehát, hogy ebbe van egy ilyen, hogyha azt mondjuk, hogy ez szerintem az érték, akkor azt a közösségembe szeretném behozni, beépíteni azt az értéket, hogy az tudjon osztódni. Ugye pont a kulturális vagy az irodalmi értékek azok, amik úgy tudnak osztódni, hogy nem marad belőle kevesebb, tehát hogy mindenkinek egyformán jut. Úgyhogy ezért tartom nagyon fontosnak, hogy magasan artikulált irodalom is szerepeljen. Tudom, hogy ez nem egy mainstream dolog, tudom, hogy ez nem a tövegeket vonza, de hogyha nem csinálunk egy olyat, ahol először csak 20-an ülnek, akkor nem fogunk eljutni oda se egy könyvbemutatóval, hogy majd 100-an üljenek rajta. Tehát, hogy ez egy út, amit meg meg kell járni. A Hajómalom Fesztivál is először csak két napos volt, és egy színpados.
1: Hányan dobtátok össze a fesztivált? Hány háttérmunkával foglalkozó kolléga van? Mennyi jegyet váltottak az elmúlt néhány napban?
2: Hát a jegyeladás táblázat az egy élő organizmus, tehát arról még most nem tudunk jelentkezni, a későbbiekben majd közzé teszünk egy ilyen rezumét. A csapat az pedig úgy épül föl, hogy van egy főszervezői mag, akik egész évben dolgoznak, pályázatot írnak, előkészítenek, elszámolnak például. Nagyon fontos tudni, hogy ebben a korban most már sokszor a két év múlva esedékes koncerteket is már bookoljuk. Nagyon sokszor előleget is kell fizetni, szóval nagyon sokat járnak bankba például a szervezők ilyenkor, és hát keressük a különböző forrásokat, és egy folyamatos tervezés. A szervezés, tervezés. Ez egyébként az én mondásom, nem copyrightos, nyugodtan magáévá teheti bárki. Tehát, hogy ez a 7 emberből álló mag, az tehát úgy néz ki, hogy velünk van Balázs Klaudia, aki a Hello Gotha Polgártársulás elnöke, velünk van Vízi Zsolt, aki igazából a műszaki vezetőnk, ugyanúgy műszaki vonalon is igazából ilyen mindenes friss tagja a Cina Gergő a csapatnak, social media és produkciós asszisztens a Kürti Emese, mondjuk Erdő meg én, ez akkor így 6, és hetediknek megemlíteném természetesen Pelikán Biankát.
1: És ha már Gután vagyunk, Gután beszélgetünk a Hajómalom Fesztiválon, gútaiak mennyire értékelik ezt a fajta megmozdulást, ezt a fajta másságot, a látogatottsági adatokat nézve nem gútaiak, vagy inkább gútaiak vannak felül-alul reprezentálva? Hogy van ez?
2: Az adatok azt mutatják, hogy alapvetően nem a gútaiak a célközönségünk, tehát, hogy a komáromi dunaszerdahelyi garántai járásból, a környező településekből vannak itt legtöbben, de Fülekről is járnak, Magyarországról is egyre többen. A gútaiak szeretik, magukénak érzik, de úgy, ahogy mondod, hogy azért nem feltétlenül törekedünk minden programunkban a közönség slágerek iránti igény kielégítésére, hanem azt mondjuk, hogy oké, hogy akkor vigyünk bele valami csavart, de egyébként azon a szinten, hogy ha támogatókról beszélünk, vagy pedig egy olyan gútai rétegről, aki mondjuk rá közösségben gondolkozik, ott olyan mérhetetlen nagy szeretet és támogatás van, úgy, mint a városvezetése és a képviselők részéről, hogy azt kell mondanom, hogy ez páratlan, és valójában ez is az egyik adalékanyag annak a hajtóerőnek, ami mozgatja ezt az egészet, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk.
0: Mi is jelen voltunk a 9. Hajómalom Fesztiválon, melyet Gútán szerveztek meg. Az elmúlt percekben Forgács Attilával, a fesztivál igazgatójával beszélgettünk az idei évről, illetve a jövő évi tervekről, mert hogy a jövő évi 10. Hajómalom Fesztivál nem csak új arculattal várja majd az érdeklődőket, hanem a helyszín is megújulás előtt áll. Most pedig zenélünk egyet, és a zene után pedig Gombaszögre látogatunk, mert hogy kezdetét vette az idei évi gombaszögi nyári tábor. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban.

legyél csak piros. Piros vágyainkon, piros takaró, minden úgy megérett, a piros az a jó. Két szivárvány ringat, ringat csendesen, elringat most minket, ó, piros édesem. Piros hintalovon vágtatunk haza, piros asztalunkon terem, piros vacsora.

Legyél csak piros, piros vágyainkon, piros takaró, minden úgy megérett, a piros az a jó.

0: Ugyan a nyári szünet már javában zajlik, az oktatás politikában nincs megállás. A szakemberek átfogó fejlesztési stratégiát, külön nemzetiségi törvényt javasolnak a szlovákiai magyar közoktatás megmaradásának érdekében.
1: Ne csak egy-egy aktuális problémára próbáljunk most megoldásokat keresni, hanem próbáljunk meg átfogó jövőképet megfogalmazni.
0: Oktatási műsorunk új adásában Tamás Erzsébettel, a Magyar Szövetség oktatási szakértőjével tekintjük át az oktatásügy égető kérdéseit. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Holnapig kell meghatározni a képviselők és a választókerületek számát a helyhatósági választások előtt. Az új brit miniszterelnök megerősítette Ukrajna támogatását. Napsütéses marad az idő, de a csúcshőmérséklet nem éri el a 30 fokot. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Július 21-éig kell meghatározniuk az önkormányzatoknak a képviselők és a választókerületek számát az őszi önkormányzati és megyei választásra. Szintén július 21-éig kell kijelölni a körzeti választási bizottságok székhelyeit, tájékoztatott a belügyminisztérium. Az összevont választás idén október 24-én lesz, csaknem 3000 településen, városban és városrészben lesz választás. Választói igazolványt nem lehet kérni, a választópolgárok csak az állandó lakhelyükön szavazhatnak. Folytatódik az állami QR-kódos fizetések dinamikus növekedése, az összesített forgalom első alkalommal lépte át a 8 millió eurós határt, tájékoztatott a pénzügyőrség. Idén május óta az ügyfelek több mint 202 000 fizetést hajtottak végre, ezzel

0: felsőfokú iskolai tanulmányaikat. A fiatalabbak kizárólag könnyű munkát végezhetnek, ehhez azonban a munkafelügyelet külön engedélye is szükséges. A Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, mondta Bujdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva a Magyarországgyűlésben. Bujdosó Andrea beszédében úgy fogalmazott, egy államfőnek három tulajdonságra, méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége, Polgár Judit pedig mindezekkel a jellemvonásokkal bír. Oroszország azzal vádolja Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre egy civil autóbusz ellen a belgorodi területen. A helyi hatóságok szerint a támadásban 5 ember, köztük egy kiskorú fiú életét vesztette, további 23 pedig megsérült. Moszkva azt is közölte, hogy az éjszaka folyamán 381 ukrán drónt semmisített meg több orosz régió felett. Ukrajna egyelőre nem reagált a vádakra, független források egyelőre nem erősítették meg az orosz állításokat. Andy Burnham új brit miniszterelnök hivatalba lépése után kijelentette, kormánya továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát. Elmondása szerint ezt még a nap folyamán telefonon is megerősíti Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek. Zelenszky gratulált Burnham kinevezéséhez. Az új brit kormányfő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna melletti kiállása továbbra is határozott és változatlan marad.
1: Időjárás.
0: Jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők, éjszaka az ország északi részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk, a korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északnyugati északi szél több felé megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D2-es autópályán Malacka után Csehország felé tartva a 16-os kilométer szelvénynél egy kamionról menet közben leszakadt a félpótkocsi. A szerelvény a középső szalagkorlátnak ütközött és blokkolja a belső forgalmi sávot. Az R1-es gyorsforgalmi úton Farkashida előtt Szeret felől érkezve keresztbe fordult egy kamion az úttesten, emiatt a jobboldali sáv le van zárva, a torlódásban 15 perces késésre készüljenek. Kassán a körgyűrűn a VSS híd után az Eperjesi út felé vezető oldalon a Tóvárosi lakótelep felüli kihajtónál egy személyautó és egy teherautó koccant össze, a helyszínen 10 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: nő arcai Gasparik Majával.
1: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Mai vendégemmel, Kovács Zoltánnal, vagy ahogyan mindenki ismeri, Kovival, már több mint 10 éve beszélgetünk mikrofonok előtt és azon kívül is. Beszélgettünk utakról, tájakról, hegyekről, külső és belső utazásokról egyaránt. Most azonban nem elsősorban az út érdekel, hanem maga a megérkezés. Ki az az ember, aki évekkel ezelőtt elindult, és ki az, aki ma itt ül velem szemben? Mit tanítanak az utak? Mit jelent megérkezni egy helyre, egy állapotba, vagy éppen önmagunkhoz? Vendégem Kovács Zoltán, a Vándorlás Polgári Társulás vezetője, túravezető, buddhista tanító, akivel ezúttal nem csak utazásról beszélgetünk, hanem áramlásról, női és férfi energiákról, párbeszédről és arról is, hogyan változik az ember az út során. Ez a mai beszélgetésünk a Nő arcaiban. Kezdünk, tartsanak velünk! Férfi vendég a nő arcaiban, és nem is akármilyen vendég, és az is érdekes, hogy ugye ezt most kifejezetten kiemeltem, hogy férfi vendég. Ki kellene, nem? Hát volt már aki.

0: visszautasította a meghívásomat azért, mert a nő arcaiban egy férfi mit is keres, meg hát ez olyan furcsa hangzik, de hát Kovács Zoltán, azaz Kovi, már többször volt a vendégem, most azonban egyedül itt velem szemben. Szia, Kovi, szia, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, Maja, üdvözlöm a hallgatókat is, és nagyon örülök, hogy ismét találkozunk.
0: Na, mesélj, hogy akkor neked mondjuk mit jelent az, hogy itt vagy a nő arcaiban egyedül, és most kifejezetten azért ám rólad lesz szó.
1: Hát eddig nem izgultam, de hogyha már így vezeted föl, beszéltünk róla, és nekem a nő arcaiban, nem emlékszem, talán már szerepeltem is, lehet, hogy nem egyedül a nő arcaiban. Most, hogy egyedül hívtál, és ez a műsor igazából nem táplált bennem semmilyen, vagy nem okozott semmilyen diszonanciát, hogy jaj, mit fogok keresni a nő arcaiban. Feltételezem, hogy nem a női arcomat fogod keresni, bár azt gondolom, hogy akár minden férfinak lehet egy női oldala is, de nem hinném, hogy most ez lesz a fő témánk.
0: Hát ha már így behoztad, akkor most akkor ez így érdekel, hogy van, van szerinted, mert ugye most így alapvetően, hogy én is a műsoromat egy kicsit átgondoltam, és ugye tényleg, hogy érzékenysége, tehát hogy a nő arcai az nekem számomra mit akar, de nem rólam lesz szó, csak hogy a hallgatók is értsék tényleg ezt, ha valakinek van ebben akármiféle diszonancia, hogy ilyen női érzékenységgel kérdezni, tehát hogy nekem itt ez a feladatom, aztán így elgondolkodtam rá, hogy van-e női érzékenység egyáltalán, nem skatulyá. És hogy ez is ugye a témánkhoz tartozik, hogy női oldal, női rész, női energiák, férfi energiák, ugye itt mindig egy kicsit meg is akadok, de ezt mindet majd helyre tesszük. Szóval visszatérve, skatulyák, női rész, van-e a férfinek női arca?
1: Egyértelműen skatuljázunk, ebben teljesen egyetértek veled, tehát használunk, elnézést, használunk olyan fogalmakat, amiket úgy gondoljuk, hogy általánosan vagy általában értünk, de nekem is gondot okozna ezt, hogy most a női energiákat, a férfi energiákat, a női oldalt, a női érzékenységet vagy a férfi érzékenységet külön válasszam. Nem hinném, hogy itt egy olyan éles határvonal lenne, hogy amikor én érzékeny vagyok férfiként vagy emberként, és akkor itt még behozhatjuk azt is, hogy akkor legyünk csak emberek. Tehát én nem hoznák egy ilyen éles határvonalat erről. Te a női érzékenységeddel kérdezel, én meg megpróbálok a saját válaszaimmal szolgálni.
0: És akkor tehát visszatérve hozzád, van-e Kovinak egy olyan része, egy olyan arca, amiben igen, akár ez a női minőség megjelenhet? Lehet ilyen?
1: Mindenképpen. De akár azt is mondhatnám, hogy nem, mert férfiként nyilván bennem is van egyfajta érzékenység, és ez az érzékenység, ez az évek, az idő múlásával változik. Tehát vissza tudok emlékezni azokra a fajta érzékenységekre, ami azelőtt volt, mielőtt mondjuk családom lett volna, gyerekeim lettek volna, ahogy nőnek a gyerekek, szakadnak le, különböző dinamikákat fedezek fel a saját életemben. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, és nagyon fontos, hogy ne legyünk merevek, és tudjunk változni, és el tudjuk fogadni azt, ami valamikor a személyiségünknek, vagy az énünknek egy ilyen nagyon sarkalatos pontja volt, és most visszanézve egész egyszerűen vagy nem jelenik meg ez az oldalunk, vagy pedig nagyon mellékszereplővé, vagy nagyon mellékérzésé, vagy nagyon mellékessé válik az életünkben, és nagyon sokan ezzel nem tudnak mit kezdeni.
0: Én téged már ugye a Felkomban is elhangzott, hogy 10 éve beszélgetünk így mikrofon előtt, azon kívül, és én téged rendkívül empatikus férfinak ismerlek, de az, hogy te ilyen legyél, mi kellett ahhoz, hogy te így állj mondjuk a saját érzékenységedhez, ahogy állsz is, amit az imént is mondtál, hogy igenis ez változott az idő során, de mi kellett ahhoz, hogy ez változzon, vagy oda juss, ahol most tartasz ilyen szempontból, és mosolyogsz.
1: Igen, mert rengeteg minden, tehát hogyha most elkezdeném sorolni, akkor itt ülnénk órák hosszat, de lehet, hogy
0: van rá 50 percük.
1: Viszont amit nagyon fontos kiemelnem, és tényleg így van, az a feleségem. Tehát biztos, hogy nagyon régóta vagyunk együtt, és rengeteg mindenben alakított, formált, nem úgy értve, hogy magának formált ki, de rengeteg mindenben katalizátorként ott van az életemben, és biztos, hogy a legnagyobb, hogyha a legnagyobb részt akarnánk kiemelni, hogy mi az, amitől olyan lettem, amilyen, vagy olyan vagyok most, ez a lettem, egy már ilyen befejezetnek tűnik, de az ember változik, úgyhogy abban mindenféleképpen nagy szerepe van.
0: Ahogy mindig Katiról mesélsz, ugye, hogy nevezzük is őt, meg ez annyira szép, és ő így a beszélgetéseinkben 10 éve mondhatjuk, hogy tényleg különféle formákban jelen van, és már őt is várom nagyon egy beszélgetésre, de hogy ez a fajta kapcsolódás, ehhez kell egy olyan alap, hogy a két fél megengedő legyen egymással, hogy itt van egyfajta ilyen vezetése is, az egyik a másikat vezeti, de ahhoz viszont kell ez a megengedés.
1: Biztosan, én rengeteget változtam, és amit mondtál, hogy nagyon empatikusnak ismersz, én mindig, amikor ezeket szoktam hallani, akkor azt szoktam mondani, hogy meg kell kérdezni Katit erről. És tudom, hogy te megkérdeznéd, csak nem hajlandó eljönni, úgyhogy, de majd csak valamikor beadja a derekát. Úgyhogy nyilván az embernek sokféle arca van, most a nő arcaiban vagyunk, és én sem mondhatom azt, hogy egyfajta arcom van. Ami megint csak teljesen természetes, itt most nem csak arra akarok utalni, hogy állarcokat hordok, de nekem is van egy én képem, amit próbálok kifelé mutatni, és nyilván buddhista tanítóként az egyik legnagyobb cél nem az, hogy mások állarcait tépkedjem, hanem a sajátommal valahogy tisztában legyek, hogy amennyire csak tudok, legyek önazonos. Katinak, hogyha valami nagyon-nagyon imponál, hogyha az ember önazonos, és rengetegszer kapok kritikát otthon, hogy ez megint nem olyan volt, úgyhogy nagyon kell figyelnem, mert én állandó kontroll alatt állok ilyen téren.
0: Egymás tükrei vagytok?
1: Ő nekem mindenféleképpen. Az, hogy a másik irányba hogyan működik, ezt megint csak tőle kellene megkérdezni, de biztosan rengeteget hatunk egymásra, egyikünk sem tökéletes, bár Kati azt gondolja, hogy ő igen. Ezt majd, ha meghallja, akkor majd megint kapok. Nem, egyébként ezen poénkodni szoktunk.
0: Mert hogy az is kell.
1: És nyilvánvalóan én szoktam mondani, buddhista tanítóként rengeteg előadást tartottam, és ugye, amikor az ember előadást tart, azt te is tudod, hogyha föl vagy készülve egy adott témából, akkor nagyon magabiztos vagy, előadod, elmondod, és hát mind izgulj. Ugye olyan embereknek tartasz előadást egy buddhista egyetemen, vagy egy előadáson, akiket ez érdekli, miattad jönnek oda, a téma miatt jönnek oda, nem nehéz fölkelteni az érdeklődésüket, és akkor mindig elmondják, hogy jaj, neked könnyű, mert milyen fantasztikus, ahogy ez így működik, de mondtam, hogy a hétköznapi életben való reakciók és az ottani működés a puding próbálja ebben az esetben, és akkor is vissza szoktam utalni, hogy a családomat kell megkérdezni. Tehát ők látnak akkor, amikor morcos vagyok, amikor beteg vagyok, amikor éppen ébredek, amikor nem sikerülnek dolgok, rengeteg minden nem sikerül az életemben, és azt szoktam mondani, hogy én ezeket a dolgokat gyakorlom és tanítom, Kati meg csinálja az életben. Tehát nagyon sok mindent ő spontán úgy él, amihez én nekem évek gyakorlása volt szükség.
0: Ugye, és volt egy gondolatod, tehát azt mondtad, hogy lettem, tehát hogy ez ilyen nagyon befejezetnek hangzik, de minden esetre, hogy ha csak azt az elmúlt 11 pár évet veszem, amióta mi így egymással szemben, vagy akár telefonon beszélgetni szoktunk a rádió műsorokban, akkor mi már azt a, igen, tehát idézőjelben mondom, hogy kész Covid ismertük meg, akinek a neve mellé mindig felsorakoztattam azt, hogy a vándorláspolgári társulás vezetője, buddhista tanító, túravezető, aki éppen esetleg Andalúziából kapcsolódik ide hozzánk, vagy éppen személyesen beszélgetünk. De hogy hogyan jutottunk el oda, hogy ezt a sok mindent a neved mellé felsorolhassuk? Tehát, hogy igen, arról sokat beszélgetünk, hogy ki az az ember, akinek a neve mellett ez az idézőjelben néhány címke már ott van. De ezek nélkül, a megnevezések nélkül, vagy előtte, te ki voltál? Mert hogy arról még talán nem beszélgettünk.
1: Hát ugyanolyan voltam, mint bárki más. Én szerintem, ameddig úgy visszagondolok, mindig kereső voltam. Tehát mindig azt kerestem, hogy miért. Miért is vagyunk itt a Földön. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki ezzel a kérdéssel valahogy szembesül, és szembe kerül, és nagyon szeretünk kapcsolódni valahová. Tehát ez az emberi létezésünknek egy nagyon fontos aspektusa, hogy közösségben szeretnénk lenni. Tehát szeretnénk valahova tartozni. Biztos te is, vagy a hallgatók is érzik azt, amikor egy csapathoz tartoznak, ezért nagyon jók a sportok, hogy egy csapattagja vagyok, ezért nagyon jók a különböző közösségek. Ha visszagondolunk, most már ugye nincs sorkatonaság, de hogyha a szüleinket, főleg az én koromban, hogyha a szüleimet hallgatom, vagy beszélgetünk, még mindig a katonasztorik jönnek vissza. Az a két év, amikor egy fiúból férfivá értek, és akkor volt ott egy, biztos, hogy volt egy csomó negatív élményük is, de mégis a pozitívakra emlékeznek, és arra, hogy ott egy közösségként tudtak működni. Tehát ez nagyon fontos az életünkben, úgyhogy én is ezt kerestem. Igazából mindegy volt, hogy az ember hol találja ezt meg. Sportoltam nyilván, ott volt egy közösségem, iskolába jártam, gimbe jártam, egyetemre jártam, ott megint csak megvoltak azok a közegek.
0: De hogy ugye amikor például akár egyetemre jártál, tehát volt ott már benned egyfajta hiányérzet, hogy valami én részed még hiányozhat? Vagy ez a természetes fiatal felnőtt útkeresés volt az, ami leginkább meghatározott, tehát hogy akkor még nem tudtad, hogy mondjuk akár keletre visz majd az utad.
1: Nem, hát fiatalon igazából mindig pont egy lépésre tartottam magam a tökéletességtől, tehát egy icipicik el még, eléggé tökéletes voltam, tehát így mindent is tudtam, legalábbis kifelé ezt próbáltam kommunikálni, és nagyon kevés kellett ahhoz, hogy úgy megoldjam a világ nagy problémáit, és már nem is tudom, a barátaim, az életem, én magam tökéletes voltam szinte. Nyilván teljesen egyedül otthon este azért az ember bevallotta, hogy lehet, hogy több lépés, és ezzel ezt próbáltam elhessegetni. Nagyon magabiztosnak próbáltam mutatkozni, mert úgy gondoltam, hogy ha nem vagyok magabiztos, akkor gyönge vagyok, ha gyönge vagyok, akkor nem fognak szeretni. Ha nem szeretnek, akkor meg nem jó. Tehát megpróbáltam elfogadtatni magam, és volt egy ideálom, ahhoz voltak társaim, volt egy köröm, akik ezt hasonlóképpen gondolták, vagy én azt képzeltem, hogy ők is hasonlóképpen mozognak. Igazat megvallva nem beszéltük ezt meg, hogy ők idomultak hozzám, vagy én próbáltam idomulni hozzájuk, szerintem ez nagyon kölcsönös volt, és az évek folyamán egyre több illúziót vesztettem ebből, és egyre bizonytalanabbá váltam. Mi? És ez a bizonytalanság tart.
0: Mi volt az ideál, vagy ki volt az ideálod? Vagy milyen volt?
1: Ezek változtak. Ez Arnold Schwarzeneggertől
0: kezdve. Hanem ez lett volna az első tippem, de most komolyan mondom.
1: Volt egy ilyen. Most így visszaemlékeztem, hogy fogalmazást kellett írni, a példakép ez általában szokott lenni, úgyhogy egy ilyet írtam róla is, meg sok mindenkiről. Nem fogok mindent behozni, mert azt aztán meg kellene magyaráznom, hogy annak idején miért gondoltam így, és
0: tudod, hogy
1: hosszadalmas lenne, és nyilván rá is kellene kérdezni, de az nagyon messzire vinne, úgyhogy más ideálokat nem meglepődnének sokan, hogy még milyen ideáljaim voltak, de nyilván utána különböző harcművészek a keleti kultúrából, különböző taoista mesterek, ezek mindig olvastam, hallottam, filmet láttam, utána néztem, beleástam magam egy-egy témába. Nyilván Jézustól Buddhán át, Laocén keresztül, Zaratusztrán, a különböző szamuráj harcosokon keresztül rengeteg ideálom volt. Amiket próbáltam követni, minél jobban beleástam magam. Ugye ez mindig úgy működik, ha valamiben bizonytalan, illetve zavaró a térben, amikor az emberek úgy gondolják, hogy valamiről hallanak egy kis információt, és azonnal megvilágosodnak, hogy hoppá, hát ez így működik a világ. De hogyha veszik a fáradtságot, és időt és energiát tesznek abba, hogy ezt jobban megismerjék, akkor olyan távlatok nyílnak ki előttük, amiben már el tudnak veszni, mert hihetetlen sok információ és nagyon sok, nagyon mély tudásanyaggal tudnak szembesülni. Ez valahogy úgy, mint amikor egy kulcsukon keresztül benézel egy szobába, és eldöntöd, hogy mi van ott, de hogyha egyre nagyobb az a nyílás, akkor rájössz, hogy ott nem csak egy szoba van, hanem sokkal több szoba és rengeteg apró részletet is felfedezhetnél, vagy felfedezhetsz. Én ezt látom az embereknél, hogy nagyon felületesen ismernek dolgokat, de arról nagyon-nagyon határozott és sommás véleményük van, és nem engednek belőle.
0: De nem mehetek el onnan nagyon messzire, tehát hogy mondjuk Schwarzenegger től mondjuk eljutni Jézus tanításaig, Laocéig, tehát hogy mi az, amit kerestél bennük?
1: Inkább mi az, amit találtam bennük. Tehát én mindig azt kerestem, hogy nyilván kellett egy közösség, tehát nyilván egy vallási közeg az nagyon jól mutat. Valami oknál fogva a kereszténység, és itt nem azt akarom mondani, hogy azzal bármi baj lenne, én, amivel találkoztam, az nem, engem nem fogott meg. És nagyon sokáig karatéztam, és nyilván a karatéval sokkal inkább a keleti tanítások, vagy a keleti filozófiák, a keleti hitrendszer jött be, és a meditációkkal, és mivel ezekkel is kapcsolatba kerültem, és különböző mesterekkel találkoztam, ezért erről az oldalról is elkezdtem információkat behúzni. Ez sokkal lassabban működött, mint amire most gondolunk, hogy az AI-t megkérdezem, és akkor bedob nekem egy csomó választ, ami vagy igaz, vagy nem, hanem könyvekből és előadásokon és tapasztalatból kellett ezeket megtalálnom, mert nem volt internet sem még akkor, amikor ezzel elkezdtem keresni, elkezdtem foglalkozni, és rengeteg beszélgetéssel, tehát mindig kerestem azoknak az embereknek a társaságát, legyenek ezek a korosztályom vagy idősebbek, akik többet tudtak tőlem. Hát ezért mentem el a buddhista egyetemre is annak idején. Úgyhogy nyilván ezekkel az emberekkel kapcsolatba kerültem. A buddhista egyetemen rengeteg tanítással, tibeti, kínai, én nem tudom, zenmesterekkel találkoztam, ahol a saját bőrömön tudtam megtapasztalni, de nem azonnal, attól, hogy találkoztam egy emberrel, Arnold Schwarzeneggerrel éppen nem találkoztam, de rengeteg filmjét és könyvét, még az edzéseiről, dokumentumfilmeket megnéztem annak idején, és egy darabig ez így tetszett és tartott, aztán kevés volt.
0: Ugye egy lépéssel a tökéletes előtt, és nekem még eszembe jutott, hogy egy perccel a tökéletes előtt. Tehát onnan eljutni odáig, hogy valaki egyenesen buddhista főiskolára menjen tanulni, tehát hogy itt van egyfajta ilyen ellentét is, nem? Mert ahhoz, hogy valaki viszont egy ilyet bevállaljon, ahhoz valami kell, hogy történjen a kettő között.
1: Idő telt el a kettő között.
0: Akkor nem is mondtam rossz, hogy egy perccel a tökéletes.
1: Igen. Tehát az ember... Bízom abban, hogy mondhatom azt, hogy érett, és el szoktam játszani azt, hogyha akár csapatépítést csinálunk, akár elvonuláson, nem mindig, akik hallgatják és voltak már nem feltétlenül találkoztak mindig ezzel, de szoktam íratni egy önéletrajzot. És az önéletrajzban tudjuk, hogy mit szoktunk beírni. De amikor ezt megkapom, és tényleg csak pontokban nem kérek egy nagyon kidolgozott önéletrajzot, utána megkérem azt, hogy írják le azt, amik nem sikerültek. Mert az önéletrajzunkban mind az van felsorolva, ami sikerült. Tehát nyilván nem írom be azokat a munkahelyeket, ahova szerettem volna eljutni, de nem sikerült. Nem írom be azokat a egyetemeket, azokat a képzéseket, azokat a diplomákat, amit nagyon szerettem volna elérni, de nem sikerült. Csak az van benne, egy sikertörténet az önéletrajz. De engem nagyon érdekel az, hogy mi az, ami nem sikerült. Mert sokkal többet elárul rólad, hogy mi az, amit szerettél volna. Azt tudom, hogy te énekesnő is vagy, de rengeteg ember szeretne énekesnő lenni, vagy szeretett volna, és nem sikerült, és sehol nem is írja be, mert soha nem énekelt, soha nem ment el semmilyen válogatásra, vagy ha elment, akkor nem volt sikeres, de lehet, hogy ez egy mély, benne gyökerező vágy volt, és biztos, hogy a személyiségéhez, vagy a személyiségéről rengeteg mindent elárul. De ezeket nem tudjuk. És kíváncsi vagyok ezekre, és az embereknek nagyon sokba kerik az, hogy átprogramozzák egy kicsit, vagy átírják a programot, hogy hoppá, most azon kell, amit szerettem volna, nagyon szerettem volna, és én sokszor játszottam ezzel, leírtam, hogy hova készültem. És aztán abból semmi nem lett. De ez nem jelenti azt, hogy az semmit nem jelentett az életemben, vagy az semmi eredménye ne lett volna.
0: Volt olyan, amit mondjuk nagyon bántál, ami nem sikerült?
1: Nem. Igazából nem volt semmi.
0: Rögtön el tudod fogadni, hogyha...
1: Nem. Most már nem bánom. Voltak dolgok, nyilván voltak kudarcok, amik azért sokáig bántottak, de nagyon nehezen emésztettem meg a kudarcokat, mert úgy gondoltam, hogy aki sikeres, meg aki igazán férfias, hogy így a nők arcaiban behozzuk ezt a férfi, vagy ezt a skatuját a férfiasságról, tehát aki igazán férfias és elhatároz egy célt, akkor az sikerül. Tehát a célok arra vannak, hogy az ember legyőzze őket, meg elérje őket, meg teljesítse, és rengeteg minden nem sikerült az életemben. És akkor persze megpróbáltam, hogy az egóm ne sérüljön, megpróbáltam, amikor nem sikerült, akkor úgy gondolni rá, hogy talán nem is volt annyira fontos, biztos nem is tettem bele annyi mindent, mert ha mindent beletettem volna, akkor biztos sikerült volna. Tehát mentek ezek a relativizálások is az életemben. És ezeket jó fölismerni és visszagondolni, hogy bizony ezek voltak.
0: Férfi minták, példaképek, tehát tényleg akár legyen szó Lao Tse-ről, Jézusról, Arnold Schwarzeneggerről, csak hogy most tényleg ilyen széles körben maradjunk. Milyenek, vagy miért fontos szerinted, hogy azért legyenek valamiféle minták? Mert igen, skatujázni nem biztos, hogy jó, de hogy közben meg, ha nagyon az általánosba vagyunk benne, akkor meg megint csak könnyű elveszni, és hogy a minta, mint kapaszkodóként is tud szolgálni.
1: Mindenképpen, és ezzel Schwarzeneggert azért hoztam be, mert tényleg ez egy távoli történetem. Azon kívül volt még egy csomó más, meg sokkal olyanabb, akiket jobban el tudnak képzelni hozzám. De nagyon fontosak ezek a példaképek. Csak ahhoz kell felnőnünk, hogy belássuk azt, amikor ezeknek a példaképeknek a vonzása, illetve ezeknek a példaképeknek a előrevívő ereje kimerül, akkor tudjunk tovább lépni. Tehát, hogy én ezt nem szégyellem, ezt nem kell, jaj, valamikor arra gondoltam, hogy ez vagy az az énekes, ez vagy az a popstar a legfontosabb az életemben, és tudjak tovább lépni. És hogyha találok egy olyan motivációt, egy olyan inspiráló erőt, ami jobban hat rám, akkor ne érezzem azt, hogy én most köpenyekforgató vagyok, vagy elfordulok a korábbi ideájaimtól. Nyilván, aki azonnal egy Jézust talál meg, mert gyerekkorától ezt a képet kapja, ott az tud maradni egy olyan ideálként, amit egész életében tud követni. De az is nagy kérdés, hogy mi ez a kép. Mert nagyon sokszor torzult képet kapunk erről is. Úgyhogy én nekem ez valahogy kevés volt, túl távoli volt, tehát nem volt egy olyan elérhető és megfogható számomra, amit huzamos ideig tudtam volna követni. Azért Jézust mondom, ebben a kultúrkörben élünk. A többi nagy mesterről és tanítóról én sokkal később szereztem információt, főleg, ahogy mondom, nem volt internet, tehát ez mind könyvekből, elbeszélésekből és aztán már a személyes tanításokból szűrtem le.
0: Ma mennyire nehéz szerinted férfiként, jó, ugye ez is kérdés, hogy mi számít jónak, olyan példát találni, aki ott lehet előttünk, egy férfi előtt ott lehet világító toronyként. Én ezen sokat gondolkodtam, mert hogyha, de mondom ezt én nőként, hogy akikről, férfiakról tanultunk akár iskolában, micsoda hadvezér volt, milyen király volt, szóval, hogy csupa olyan tulajdonságot tanulhattunk meg férfiakról, ahol ugye maga ez a nyers erő, de hogy semmiképpen sem az az érzelmi oldal, amire szerintem ma a férfiaknak nagyon is szüksége lenne.
1: Szerintem mindig szüksége volt a férfiaknak erre az oldalra, de nyilván akik fönnmaradtak, tehát akikről tanulunk, azok mindig valami olyan tettet hajtottak végre, ami nyomot hagytak a világban.
0: De ez nem teher a mai kor férfiának, hogy igen, csak a teljesítmény, csak az, hogy mekkora területet tudott elfoglalni, miben volt ő jó, és az fizikailag hogyan mutatkozott meg?
1: Az biztos, hogy óriási teher, és nem csak ez a mai kor férfiának. Tehát genetikailag ugye arra is predesztinálva vagyunk, hogy mi legyünk a családnak a védelmezői, a családnak a fenntartói, ahogy a nő az otthon volt a tűz mellett, a férfi pedig valamilyen képpen megteremtette a biztonságot, vagy megpróbálta megtartani a biztonságot, és élelmet hozott haza, stb. Manapság ez a férfias ideál, ez csorbul. Tehát, hogyha egy irodában ülök folyamatosan, és képernyők előtt, vagy bármilyen, nagyon sok olyan területen dolgozunk mi férfiak, amiben nehéz megtalálni a férfiasságot. De nem lehetetlen. És ehhez viszont egy olyan fajta elfogadás kell, hogy lehet, hogy imponálnak nekem ezek a férfias példák, Nagy Sándortól kezdve Cézáron, vagy nem tudom, hogy behoztad ezeket a képeket, vagy olyan felfedezők, vagy olyan feltalálók, akik tényleg valami maradandót alkottak. Nekem rengeteget segített az, hogy tényleg a keleti tanokkal találkoztam, mert az ottani ideál inkább ezek a névtelenség. Tehát amikor pont úgy halad át az életen, hogy nem hagy nyomot. Engem ez nagyon inspirált, ez nagyon misztikusnak tűnt, de egy idő után sokkal inkább inspirálni kezdett, és rengeteg terhet levett a vállamról, hogy nem kell nekem valami maradandót alkotnom. Tehát, hogy attól az ember sokkal, vagy nem feltétlenül lesz attól boldogabb, de nem lesz attól boldogtalanabb, hogy ő nem hoz létre valami óriási dolgot, mert hogyha ezek az ideájaink megmaradnak, és kamaszkorban azt gondolom, hogy ez teljesen jó és természetes, hogy valami nagyon nagyot akarjunk dobbantani az életben, ez kell. Bennünk van az a szilaj és mérhetetlen energia, ami a serdülőkornak a sajátja, de a koromból kifolyólag már a korosztályom rengeteg mindenkit látok megtörve. Tehát ez a 50 pluszos korosztály, nagyon sokan megtörnek, mert már kezdik azt érezni, hogy nem mi fogjuk már megváltani a világot. Hogy jön egy fiatal, energikusabb generáció, és még ha egészségesek vagyunk, és nincsenek fizikai, mentális bármilyen problémáink, akkor is fáradunk. Ha pedig még ezek is vannak, akkor meg már tényleg érezzük azt, hogy húha, elmentek az évek, már nem vagyunk olyan frissek, már nagyon sok mindent sok nekünk az új információkból, és nekem, mivel ez a 20-as éveimben találkoztam ezzel, hogy nem kell nekem ezzel azonosulnom, és nem kell nekem, nem csak ez az egyetlen út létezik, és ez nagyon kevesen voltak ilyenek. Viszont nekem sokkal nagyobb kihívás volt az, hogy az ember önmagát ismeri meg. És hogyha önmagával tisztában van, akkor teljesen mindegy, milyenek a külső körülmények, attól még egy nagyon teljes, nagyon elégedett, és mondhatom azt is, bár ez is dilemma, hogy mit jelent, de nagyon boldog életet élhet.
0: És szerintem ez egy óriási dolog, hogyha valaki ezt ki tudja mondani, hogy boldog élete van. A Nő arcai vendége továbbra is Kovács Zoltán, Kovi, a Vándorlás Polgári Társulás vezetője, buddhista tanító, túravezető, mindent felsoroltam. Sokszor említetted azt, hogy buddhista tanító vagy, illetve nem is ezt említetted, hanem azt, hogy amikor tanultál, most már itt tovább mentem egy kicsit, tehát hogy eljutottunk oda, hogy a főiskolán tanultál, és utána tanítóvá is váltál. Azóta nagyon sok előadásod volt, és ezt még így mikrofonon kívül megbeszéltük, hogy sokszor még mindmáig gondot okoz valakiknek, vagy néhány embernek az, hogy hogy ezt a részedet úgy leemelnék. Le lehet ezt rólad emelni?
1: Nem.
0: De miért akarják ezt így kihagyni? Miért félnek az emberek?
1: Nem hiszem, hogy rólam szeretnék ezt leemelni, inkább tartanak attól, hogy a vallás az, mondjuk, ha egy iskolai előadásról, vagy bármilyen előadásról van szó, és nem kimondottan egy buddhista témával hívnak meg, akkor volt már rá példa, hogy a buddhizmusról ne essen szó. De mondjuk egy himalájai mászás kapcsán, vagy egy Iránban történt utazás, vagy út, vagy hegymászás kapcsán nagyon nehéz kihagyni az ottani vallási közeget. Nyilván a buddhista tanítóként, vagy a zen gyakorlóként a buddhizmus még csak közel is áll hozzám, és elég sok mindent tudok róla. Mondjuk sokkal kevesebbet tudok az iszlámról, de arról is, amivel találkozok, azt nem tudom kihagyni egy Iránból, vagy nem tudom kihagyni Marokkóból. Az inkáknak az örökségét, a kecsua tanításokat, a különböző sámánisztikus hiedelmeket, amiről nagyon keveset tudok, tehát ezt most nem azért mondom, mintha ebbe is elmélyedtem volna, de ezt sem tudom kihagyni egy perui hegymászás kapcsán, az ottani áldozatbemutatások, a különböző múmiák, akiket találtak. Tehát, hogy nagyon fontos az információval kapcsolatban, hogy a hiedelmeikről is beszéljünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon, tehát ez annyira szerves része, és nem rólam próbálják ezt lekapcsolni, hanem valahogy a vallással az emberek úgy vannak, hogy azt inkább hagyjuk meg majd egy más alkalomra, pusztán beszéljünk, vagy azt képzelik, hogy kihagyható egy adott térségnek a történetéből az, hogy az ottani embereknek a hiedelem világáról beszéljünk. Nem tudom, nem szoktam kihagyni, és utána soha nem is volt ezzel probléma. Utólag már nem szokták azt mondani, hogy hát ezt nem kellett volna, hát ez nagyon-nagyon nem illett ide bele, hanem valahogy előre félnek tőle. Főleg, hogy ott van a nevem mellett, hogy buddhista tanító, de itt még beszúrnám azt, hogy ezek a címkék, ugye van néhány, de rengeteg minden meg kimarad, és az egyik legfontosabb, hogy apa vagyok például. Tehát nekem ez sokkal-sokkal fontosabb az életemben, mint az, hogy buddhista tanító, vagy túravezető, vagy ilyesmi címkéim vannak.
0: Az apa szereped, az miért a legfontosabb mind közül?
1: Hát az utóbbi immár 25 évben ez egy ilyen nagyon-nagyon központi témája az életemnek, és szép lassan jöttem rá, hogy ez most már így is marad. Tehát, hogy ez nem változik. Most már fölnőttek a gyerekeim, tehát a legkisebb is betöltötte a 19-et, és az ember azt gondolná, hogy hát így az apa szerepből lassan kicsúszik, de nem. Akinek vannak gyerekei, az tudja, hogy ebből nem csúszik ki. Én nekem az is elképzelhetetlen volt, amikor a lányom megszületett, nagyon emlékszem rá, hogy majd a 18 te úristen, mert mondtak ilyeneket, tudod, ilyen biztosítás, hogy és majd 18 éves korra, jaj, miről beszélnek, 18, hát most született egy éves, és úgy nem láttam addig. Egész egyszerűen az, hogy persze feltételeztem, de az annyira messze volt, hogy mintha most arról beszélnünk, és hogy majd mi lesz, ha meghalsz. Hát igen, az lehet, hogy közelebb van, mint a lányomnak a 18-asa volt akkor, de hogy azt olyan, azzal úgy nem tudok mit kezdeni, hogy most ezzel foglalkozzak, hogy nagyon-nagyon távoli történetnek tűnt.
0: Ha már így az időt így behoztad, akkor mondjuk a buddhista filozófia, vagy akár hitrendszered szempontjából mit jelent neked az idő?
1: Lehetőséget. Rengeteg a lehetőségek végtelen tárházát jelenti az idő.
0: Végtelen?
1: Végtelen. Ugye buddhistaként én nem lineárisan látom az életet, hanem körkörösen, és az idő az mindig annyi, amennyit megengedsz magadnak. Tehát lehet végtelen időd, és lehet olyan az életed, hogy így elrepül. Tehát egyetlen pillanatban meg tudsz élni világkorszakokat, vagy pedig évtizedek, 50 évek alatt alig élsz. Úgyhogy ez teljesen rajtad múlik, de hát erről nagyon nehéz többet mondani, hogy ezt hogyan. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy végtelen ideje legyen, és én nem azt mondom, hogy néha nem vagyok sietésben, most is elkéstem 5 percet ide hozzád jövet, mert olyan dugókba kerültem, amikre nem gondoltam, hogy le van itt zárva az út, meg ott zárva az út, de meg van, amikor sietek, de igazából én nagyon szeretem, hogy az életemnek ilyen nagyon széles margója legyen, úgyhogy az, ami kötelező, az úgy benne van, és mellette meg akármerre, mint ez a beszélgetés, hogy nem egyeztünk meg, hogy miről is fogunk beszélni, hanem így tudjunk szerte ágazni, és legyen hely, legyen tér arra, hogy elágazzunk egy kicsit.
0: De ez a sietés, mi már futottunk össze az utcán is bármikor, és nálad, amikor kimondott, hogy sietek is, az, és most nem tudom, hova szaladok éppen, az nem jelent, tehát, hogy sietés és sietés között is van különbség, és ez nem jelenti azt, hogy akkor is ne álltál volna le, vagy ne állnál le, és szerintem lehet, hogy ezt még sokan így alátámasztanák, hogy ne állj le, és beszélgess legalább egy percig, vagy megtudjunk a másikról valamit, még ha csak röviden is. De hát sietni is tudni kell, nem?
1: Biztosan, meg hát az nagyon, én nem is tudom elképzelni, hogy minek kellene lenni. Tényleg, hogyha nagyon kiszámítom, és a vonatra sietek, amit nagyon el kell érnem, akkor talán azt mondtam volna, hogy szia, majd futok a vonatra, előfordulhat, és ebben nincs semmi rossz, de legtöbbször nem rohanok éppen a vonatra, és akkor miért ne lenne 1-5 percem? Te is megálltál egyébként. Én szerintem siettél te is valahova, és neked is volt időd megállni velem. Elég nehéz lett volna veled úgy beszélgetni, hogy csak én állok meg.
0: Igen, és a mai beszélgetésünknek, hogy ez is az egyik fő témája, hogy mindig utazásokról beszélgettünk, és én ezt így visszagondoltam így tényleg erre az elmúlt 10-valahány évünkre. Kimondani is furcsa, nem?
1: Tehát, igen, az idő, több mint egy évtized.
0: Bizony,
1: igen.
0: Több mint egy évtizede. És hogy közben pedig mindig valahol voltál, vagy valahova készültél, vagy valahonnan jöttél, és hogy most először beszélgetünk akkor így a megérkezésről. Mit jelent neked megérkezni? Mert hogy még hogyha ezeket a idézőjeles mikroutazásokat is veszem, tehát hogy oda is meg kell érkezni.
1: Mindenképpen.
0: Hogy érkezel te meg? Mit jelent neked a megérkezés?
1: Ilyen elég furcsa ez, mondtad már a beszélgetés előtt is ezt a megérkezést, mivel egy ilyen körforgásban, és az életem is valahogy így működik, nekem a megérkezés az mindig az, amikor a családomhoz megérkezek. És első sorban ugye a családom az, akiről mindenki tud, tehát Kati és a gyerekek, ő hozzájuk érkezek meg, és ez mindig egy ilyen megérkezés, és nagyon jó, hogy van családom. Belegondoltam, amikor így elkezdtem utazni, hogy valószínű már így elszálltam volna, mint a lufi, hogyha nem lenne egy ilyen stabil pont az életemben. Nyilván nagyon szerettem a szüleimhez is hazamenni, de egy idő után az embert az már nem köti annyira, úgyhogy ki tudja, hol lennék, hogyha nem lenne egy családom, nem lennének gyerekeim. Akkor lehet, hogy valahol ott maradt. Imádok a hegyekben lenni, imádok egy menedékházban lenni. Nem tudom, van rengeteg hely a világon, ahol nagyon szeretek lenni. És egyébként kicsit lefordítva, és nem ilyen vérszerinti családom, de én azért szeretek azokra a helyekre járni, ahova járok, és ahova szervezek utakat, mert mindenhol kialakítottam egy ilyen kis bázist. Tehát Andalúziában tényleg hazamegyek. És mondhatom azt, hogy a tágabb családomhoz érkezek. Én, ha megérkezek Andalúziába, és megérzem az illatokat, és plusz ott vannak azok az emberek, tehát azonnal fölhívnak, elmegyek hozzájuk, együtt töltjük az estét. Tehát ott megint csak megérkezek. Peruban ugyanez a helyzet. Tehát mindig meghatnak, ahogy várnak a reptéren, megölelgetnek, mindig azzal engednek el, hogy de tudod, neked itt is van egy családod. Marokkóban ugyanez a helyzet, több helyszínen, a hegyekben, Marrakesben, a sivatagban, több helyen várnak úgy, hogy hazavárnak, és ez nekem mindig egy ilyen kis megérkezés, még hogyha a fő és igazi megérkezés az mindig ott van, ahol a családom. Nekem ez helyhez nem kötődik annyira. Sokan mondják a honvágyat, biztosan egy valid és működő érzés. Nekem, hogyha a családom, nem tudom, Antarktiszon lesz, akkor nekem ott lesz a igazi megérkezés, ha Ausztráliában, akkor ott, hogyha Alsószeliben, akkor ott, és ez most itt van, de hogyha máshova tevődik át, volt ez Andalúziában, akkor én teljesen odaérkeztem haza.
0: Ugye említetted a hegyek, hogy mennyire vonzanak téged, és ha még maradunk itt ebben a megérkezésben, akkor... Ugye azt hiszem, hogy egy beszélgetésünkben mondtad azt, hogy lefele sokkal nehezebb menni, mint fölfele. Ezt jól emlékszem, hogy mondhattál ilyesmit?
1: Mondhattam ilyet,
0: mondhattál,
1: igen.
0: Ilyesmit, ugye? És hogy ugye ott is meg kell érkezni, tehát egy csúcsra megérkezni. Mit jelent? Mert azt nem tudhatja, aki nem mozog olyan területeken, mint te, csak hallgathatjuk azt, ahogy te ezt elmeséled.
1: A hegyekbe eleve ugyanez az érzés, tehát hogyha megérkezek valamelyik hegyvidékre, és nem kell, hogy már fönt legyek a sziklák között, az is egy hazaérkezés, más a levegő, az emberben benne van az, hogy tudja, nyilván tudom, megvannak a célok, megvan az, hogy nagyon ritkán megyek, úgyhogy azt se tudom, hogy hova fogok menni, ez ritkaság, úgyhogy a legtöbbször tudom, hogy hova fogok menni, és ez is egyfajta megérkezés. Most az utolsó élményemet fogom mondani, a Tátrában ugye még hó volt, húsvét utáni héten voltunk egy csapattal, és a menedékházban. Tehát ott is amilyen szeretettel fogadtak, és hogy ott vagy maguk között, a hegyek között. És egy csúcsra, hogyha fölérsz, tehát hogyha elindulsz egy magaslatra, egy gerincre, egy magasabban lévő menedékházba, vagy egy csúcsra, ott azt szerintem mindegyik hegymászó úgy van vele, hogy a csúcson soha nem azt érzi, hogy megérkezett. A csúcs az mindig valahol félúton van. Egy nagyon jó érzés. Ha azt mondjuk, hogy egy pipával, hogy igen, fölértél, maga az erőfeszítés, de szerintem a legtöbb hegymászó vagy túrázó nevében mondhatom azt, hogy sokkal fontosabb maga a folyamat, az, ahogy elindulsz. Tehát én bennem soha nem az az érzés van, hogy elindulok, és akkor jaj, oda fogok érni a csúcsra, és akkor ez tartja bennem a lelkesedést és az inspirációt, meg azt, hogy az erőfeszítést megtegyem, hanem az első lépéstől kezdve. Tehát ahogy öltözök föl reggel, ahogy a bakancsot fölveszem, az már egy ilyen euforikus hangulat, hogy megint itt vagyok. És minden lépés, tehát ha 6-7 órás vagy 10 órás mászásról van szó, akkor is az első lépéstől az ember élvezi azt, hogy ott van. Ekkor van értelme a hegyekbe menni, és ekkor van értelme hegyet mászni, vagy felgyalogolni egy csúcsra, hogyha az egészet tudod élvezni, és egy persze haba tortán, hogy fölértél, és mondjuk éppen van kilátás, nincs kilátás, szél van, nem szél van, és amikor visszaérsz, legyen egy menedékház, vagy már le a hegyről, akkor érkeztél meg megint csak igazán, mert ez a lefelé menet általában veszélyesebb, általában nehezebb, az ember már fáradtabb, és a baleseteknek is a nagy része lefelé úton történik. Inkább már nem koncentrálunk annyira. Tehát a legtöbb ember úgy van, hogy a csúcs megvan, a lényeg, a neheze megvan, és most már csak lemegyünk. De ez a csak lemegyünk, ezt ugyanolyan koncentrációval oda kell figyelni, vagy oda kellene figyelni, és vannak egyszerű túrák, de ott is előfordulhatnak balesetek, és vannak azok a hegyek, ahol nagyon-nagyon kell figyelni, ahol hangsúlyozom azt, hogy most kell igazán figyelni. Tehát eddig fölmentünk, ez egyszerűbb volt, de majd a lefelé úton kell figyelni, és akkor van a vagy akkor engedje el magát az ember, amikor leért újra a biztonságba, és lent van a szálláshelyén, vagy a sátorban, vagy bárhol.
0: Ugye ezek a nagy vállalások, nevezzük ezeket ilyen nagy utaknak és nagy vállalásoknak, amikor ahova egyedül mész mondjuk, és említetted ezt az apa minőséget, és közben pedig ugye ezen gondolkodtam, hogy nyilván én is most már szülőként máshogy indulok útnak, más gondolataim is vannak, és amikor megérkezel akkor a csúcsra, ami csak az út fele, mi az első gondolatod, hogy kikre gondolsz első körben, és van benned olyan, hogy azt mondtad, hogy ezt most de megmutatnám Katinak a gyerekeknek? Tehát, hogy mire és kire gondolsz elsőként? Nem akarom így ezt ráderőltetni, de hogy szerintem érted, mire gondolok.
1: Értem, de én nagyon jó vagyok abban, hogy nem gondolok semmire. Tehát, hogy...
0: Ezt van, aki egy életen át tanulja, ugye tudod?
1: Igen, én... Tehát nyilván ezeket, amiket mondasz, ez teljesen valid, tehát ez teljesen emberi, és igen, eszembe szokott jutni, nyilván Kati sokszor eszembe jut, de nincs ilyen, hogy fölérek egy csúcsra, és az első, hogy így valahogy a megérkezésnek, valahogy a jelenlétnek az érzése, gondolatokat annyira nem. Ha csak nincs olyan, nyilván vannak, de azok meg már automatizált történetek, hogy ha biztosítani kell, ha figyelnem kell az időjárást, ha egy csapattal vagyok, tehát megvannak azok a rutinok, de mondjuk tételezzük fel, hogy egyedül vagyok, és nincs valami objektív veszélyhelyzet, vagy nem kell azt néznem, hogy hoppá, el kell indulnom lefelé, akkor gondolok ilyenekre, de mondom, ezek automatizált történetek. Igazából nekem a hegyek pont azért jók, tehát a meditációs gyakorlataim mellett egy ilyen járásos meditáció, hogy ott tudok jelen lenni, sokkal könnyebben, tehát egy ilyen nagyon egyszerűen ott vagyok, és sajnos nem tudom elmondani ezeket a gondolatokat, hogy kire, mire, hogyan, később persze nyilván eszembe jutnak, vagy emlékek törnek elő, hogy voltunk itt együtt, és ők is látták, és akkor majd hazamegyek, újra elmesélem, vagy ide el fogom hozni a családot, és amikor lesz majd rá mód, akkor eljövünk együtt. Ezek biztos, hogy egy idő után fölmerülnek. Amikor már így, nem tudom, elindulok lefelé, és vagy már ez a jelenlét így szép lassan így át transformálódik gondolatokká, akkor igen, akkor ilyenek megjelennek, de igazából hagyom, hogy így ott legyek.
0: Én ennek annyira örülök, hogy ezt így ilyen őszintén elmondtad, mert én nem, hogy megpróbáltam, hanem én magam is ugye az átlag ember fejével gondolkodott, tehát akinek cikáznak így a gondolatok folyamatosan a fejében, és aki már próbált ezt a ne gondolj semmire állapotot, az pontosan tudja, hogy ez mennyire nehéz feladat, tehát hogy nem gondolni semmire, mert itt aztán el lehet abba merülni, hogy oké, most akkor nem gondolok semmire alatt is, én most arra gondolok, hogy ne gondoljak semmire. Szóval ez egy kész tébolyá tud átalakulni, és amikor a belső, tehát ezeket az elvonulásokat tartod, amikről már szintén olyan sokat beszéltünk, és arról is beszélgettünk már, hogy milyen sokszor nehéz elengedni az otthont, a gondolatokat, a szeretteinket, a gondokat, bármit. Hogyan lehet ezt megtanulni, Kovi?
1: Hát ezt én kiverem az emberekből, van egy erős botom, és amíg meglátom, hogy gondolkodik, rácsapok. És annyira félnek ettől a bottól, hogy így elmennek a gondolataik. Nem igaz, hülyéskedek, remélem valaki nem csak ezt hallotta, de a zen, ugye a zen filmeket vagy történeteket, ha hallja az ember, ott tényleg van egy bot, aki jószakú, a felébredés botja, amivel sokan laikusan úgy gondolják, hogy a zen mester ezzel kiveri az emberből az ellenállást, és akkor majd előbb-utóbb megvilágosodik.
0: Mire szolgál ez a bot? Csak egy kis kitérőt.
1: A meditáció közben, tehát a hosszas-hosszas meditáció közben az ember eléggé el tud gémberedni, és ez egy segítség. Ez egy segítség, ez meridián pontokat ütnek meg itt a nyaknál, ami nagyon sokat tud segíteni. Tehát ezt kérheted, ezt a botütést, legalábbis abban a rendszerben, ahol én gyakoroltam ezt a botot, erre használtuk. Én megengedem azt, hogy voltak, előfordulhatnak kolostorok, ahol nem tudom, fenyítésre is használhatják a botot. Én soha nem voltam olyan helyzetben és olyan közösségben, olyan szangában, ahol ezt fenyítésre használták volna. Ez egy nagyon fontos segítség. Trapézizomra mérnek egy csapást, amit pontosan tudni kell, hogy hova.
0: De milyen érzés ez?
1: Hát fáj. De nem azért ütik, hogy fájjon, hanem, és ezt próbálja, tehát aki az ütést adja, az próbál, illetve hát tudnia kell azt, hogy egy vékony nőnek nyilván nem akkorát csapoda, mint egy testesebb, erősebb férfinak, és látja a testtartása, hogy kinek mennyire van szüksége. Mondom, lehet kérni ezt az ütést, vagy pedig, ha megérinti a válladat, akkor az azt jelenti, hogy úgy látja, hogy neked szükséged van rá, mert mondjuk kezdő gyakorló vagy, és nem is jut eszedbe, meg valahogy félsz a fájdalomtól, de már el vagy gémberedve, úgyhogy ez segít, ez a bot, ez segít. És hogy eredeti kérdésedre válaszoljak, igazából ami a legnagyobb akadály abban, hogy az ember tényleg csak jelen tudjon lenni, és a gondolatokat pedig megpróbálja elengedni, az, hogyha nekem ezzel célom van. Tehát, hogyha megpróbálom ezt elérni, akkor nem fog sikerülni. És pont ezt a célorientáltságot kell elengedni, de ez így nagyon szépen hangzik, de hogyha nincs benned semmilyen cél, akkor meg nem fogsz eljönni egy ilyen ülésre. Tehát ezt a paradoxont kell majd valahogy föloldani. Úgyhogy ez lehet egy ilyen dolog, amin nem azt mondom, hogy ezen kellene majd gondolkodnod, de mindenféleképpen ilyen paradoxonokba fogunk ütközni, hogyha a meditációról beszélgetünk, és maga a gyakorlás, tehát a testtartásodra, a légzésedre, a jelenlétedre ügyelsz, figyelsz, próbálsz arra koncentrálni, és ez szép lassan a gondolatok le fognak lassulni. Tehát erre vannak gyakorlatok, de ezt tényleg gyakorolni kell. Erre nincs egy olyan módszer, hogy azt mondjuk, hogy na most, hogy befejeztük ezt az interjút, akkor gyorsan megmutatom neked. 3 pontot megérintek a homlokodon, kicsit megnyomom a hátadat, még oda csapok a nyakadra egy bottal, és már fogod is érezni. Tehát, hogy szeretném, meg utána diplomákat is osztogathatnék ezzel kapcsolatban, hogy elvégezted ezt a nem gondolok semmire tanfolyamot, de ilyen nincs.
0: Nem vágysz vissza néha a buddhista főiskolára tanítóként?
1: Jó kérdés, nem gondolkodtam rajta. Biztos, hogy nem volt bennem ilyen vágy. Igazából azt a fajta exhibicionista énemet, hogy előadásokat tartani, azt ki tudom élni. Még azt sem mondanám, hogy túl sok. Sokan kérdezik, hogy meddig fogom csinálni azt, amit csinálok, és azt szeretném hinni, vagy abban élek, hogy amíg kimondottan tudom élvezni. Minden egyes utamról úgy jövök vissza, hogy mennyire élveztem ezt az egészet. És nyilván vannak részek, amelyik részét nem szeretem, nyilván.
0: Például?
1: Hát, utóbbi időben például, amikor föl kell ébrednem reggel,
0: és korai interjúra jönni?
1: Nem, ez nem volt korai, de azon gondolkodni, hogy mindenem megvan, mindenem rendben van, tehát valahogy lehet, hogy ebbe egy kicsit már elfáradtam. A sok útra, ahogy megyek, ugye nem csak a sajátom, hanem a résztvevőknek a történetei, hogy ne felejtsek el semmi olyan fontos dolgot. Ez a része például, ha nagyon belegondolok, ez nem a legkellemesebb, hogy mindig így ebben úgy ott kell lenni, és azért sok útra megyek, összepakolni mindig a cuccaimat, se túl sok ne legyen, se túl kevés ne legyen. Tehát vannak ilyen részek, ami nem feltétlenül a kedvencem, de amint már ülök a vonaton, vagy a buszon, vagy a repülőn, onnantól kezdve ez már nagyon-nagyon tudom élvezni, és egyenlőre szeretem, de nagyon figyelek arra, hogy ezt csak addig csináljam, amíg kimondottan, lelkesen tudom csinálni, és nagyon tudom élvezni.
0: Hol tartasz most az utadon?
1: Hát pont itt. Most ide jöttem a nő arcaiba, aminek nagyon örülök. Milyen értelemben gondolod, hogy hol tartok?
0: Mint Kovi, aki buddhista tanító, aki túravezető, aki a vándorlást vezeti, aki előadásokat tart.
1: Ezek külsőségek.
0: Mert ugye azt mondod, hogy már nem akarsz, tehát ugye az ember eljut egy pont, amikor már azt mondja, hogy már nem akarom megváltani a világot, sem magamét, sem más világát, hanem ugye ezeket úgy lehámoztad magadról az elmúlt évtizedekben mondjuk. De amikor így lehámozódik, és ott marad úgy, tényleg valakinek önmaga, ott marad az a mag, akkor hova? hova szeretnél innen tartani most, ahol éppen vagy?
1: Ezt szeretném folytatni. Tehát azt mondtam, hogy úgy érzik, hogy már nem tudják megváltani a világot, tehát azokat a nagy tetteket, amit kamaszkorban az ember így érzi magában az energiát, arra már úgy érzik, hogy belefáradtak, kicsit elfutott az idő, lehet, hogy már nem lesz rá idejük. Én még mindig rengeteg energiát és lelkesedést érzek arra, hogy önmagammal kapcsolatban minél több mindennel tisztába jöjjek. Tehát inkább az, hogy azokat a tiszta, talán mondhatom derűs pillanatokat, amikor ilyen nagyon egyensúlyban és harmóniában vagyok önmagammal, ezt próbálom minél inkább kiterjeszteni. Tehát azokra a pillanatokra is, amikor mondjuk éppen hajnalban kell kelnem, és nem szeretem annyira dolgok, akkor is, amikor az elveszett számlákat kell keresnem a könyvelőnek, és fogalmam sincs, hogy hol lehet. Azt se tudom, miről beszél. Kapok egy telefonhívást, és nem tudom, miről van szó. És hogy akkor is ugyanezt a derűt meg tudjam tartani. Tehát most azért mondtam ezeket a példákat, mert ez most a közelmúltban történt mind a kettő, és akkor így... Így belefáradtam, hogy jaj, olyan dologkkal kell foglalkoznom, amit annyira nem kedvelek, de egyre kevesebb ilyen van. Hogyha merre tartok, akkor ezeket próbálom, mert ugye vannak nagyon jó pillanatok, elmondtam a hegyeket, elmondom a reggeli leborulásaimat, tehát amikor mielőtt eljöttem, akkor elkezdtem a leborulásokat. Ülni nem volt időm, mert később másztam ki az ágyból, úgyhogy azt majd valamikor a nap folyamán. Tehát, hogy ezeket így kitolni arra, amikor éppen nem a legkedvesebb dolgaimmal foglalkozok.
0: Hát Kovi, én minden beszélgetésünket most is ilyen nagy széles mosollyal fogom befejezni, és hát én nagyon örülök neki, hogy a nő arcaiban beszélgethettünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon élveztem.
0: Megérkezni, vagy pedig folyamatosan úton lenni, az életre nem lineárisan tekinteni. Ezek olyan gondolatok, amelyekről Kovács Zoltán Kovival, a Vándorlás Polgári Társulás vezetőjével, buddhista tanítóval, túravezetővel beszélgettem. Itt a Nő arcaiban, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Bízom, hogy találkozunk legközelebb is, a viszont hallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával.
3: Ugyan a nyári szünet már javában zajlik, az oktatás politikában nincs megállás. A szakemberek átfogó fejlesztési stratégiát, külön nemzetiségi törvényt javasolnak a szlovákiai magyar közoktatás megmaradásának érdekében.
4: Ne csak egy-egy aktuális problémára próbáljunk most megoldásokat keresni, hanem próbáljunk meg átfogó jövőképet megfogalmazni.
3: Oktatási műsorunk új adásában Tamás Erzsébettel, a Magyar Szövetség oktatási szakértőjével tekintjük át az oktatásügy égető kérdéseit. Zsík Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom önöket kedden a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Holnapig kell meghatározni a képviselők és a választókerületek számát a helyhatósági választások előtt. Az új brit miniszterelnök megerősítette Ukrajna támogatását. Napsütéses marad az idő, de a csúcshőmérséklet nem éri el a 30 fokot. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Július 21-éig kell meghatározniuk az önkormányzatoknak a képviselők és a választókerületek számát az őszi önkormányzati és megyei választásra. Szintén július 21-éig kell kijelölni a körzeti választási bizottságok székhelyeit, tájékoztatott a belügyminisztérium. Az összevont választás idén október 24-én lesz, csaknem 3000 településen, városban és városrészben lesz választás. Választói igazolványt nem lehet kérni. A választópolgárok csak az állandó lakhelyükön szavazhatnak. Folytatódik az állami QR-kódos fizetések dinamikus növekedése, az összesített forgalom első alkalommal lépte át a 8 millió eurós határt, tájékoztatott a pénzügyőrség. Idén május óta az ügyfelek több mint 202 ezer fizetést hajtottak végre, ezzel párhuzamosan a tranzakciók számában és a napi forgalomban is új rekord született. A legsikeresebb napnak július 17-e péntek bizonyult, ezen a napon az ügyfelek 4291 QR-kódos fizetést indítottak, ami a szolgáltatás bevezetése óta a történelmileg legmagasabb napi darabszám. A Nemzeti Munkafelügyelet emlékeztet, hogy 15 éves kor előtt, illetve a tanév hivatalos befejezése előtt tilos munkát vállalni. Kivételt csak néhány jogszabályban meghatározott eset jelent. Nyári munkát július 1-től azok a fiatalok vállalhatnak, akik már betöltötték a 15. életévüket és befejezték az alapfokú iskolai tanulmányaikat. A fiatalabbak kizárólag

0: A helyi hatóságok szerint a támadásban 5 ember, köztük egy kiskorú fiú életét vesztette, további 23 pedig megsérült. Moszkva azt is közölte, hogy az éjszaka folyamán 381 ukrán drónt semmisített meg több orosz régió felett. Ukrajna nem reagált a vádakra, független források egyelőre nem erősítették meg az orosz állításokat. Andy Burnham új brit miniszterelnök hivatalba lépése után kijelentette, kormánya továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát. Elmondása szerint ezt még a nap folyamán telefonon is megerősíti Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek. Zelenszkij gratulált Burnham kinevezéséhez. Az új brit kormányfő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna melletti kiállása továbbra is határozott és változatlan marad.
1: Időjárás.
0: Napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők, éjszaka az ország északi részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk. A korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északnyugati északi szél többfelé megélénkül.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R1-es gyorsforgalmi úton Farkashida előtt Szeret felől érkezve keresztbe fordult egy kamion az úttesten, emiatt a jobboldali sáv le van zárva, a torlódásban 15 perces késésre készüljenek. Kassán a körgyűrűn a VSS híd után az Eperjesi út felé vezető oldalon a Tóvárosi lakótelep felüli kihajtónál egy személyautó és egy teherautó koccant össze. A helyszínen 10 perces menetidő növekedéssel kell számolni. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
3: Nyomásgyakorlás, szakszerűtlen döntéshozatal és lehallgatás. Egyebek mellett erről számoltak be az utóbbi napokban a szlovákiai kultúra egyik legfontosabb intézményének számító művészeti alapdolgozói. Bár a szervezet létrehozásának célja az volt, hogy az állami kontrollt és a szakmai döntéseket ugyanabba a mederbe tereljék, az ágazati szereplők úgy vélik, a politika ismét felülkerekedett a professzionális szempontokon. De milyen következményekkel járhat ennek a törékeny egyensúlynak a felbomlása? A következő percekben erről is beszélgetünk majd Németh Ilona Munkácsi díjas képzőművésszel, kulturális aktivistával, aki már itt van velünk a vonalban. Ha közéleti kérdések kerülnek terítékre, akkor a kultúra gyakran a mostoha gyerek szerepébe kényszerül, mivel az esetek többségében általában akad egy olyan téma, ami eltereli a figyelmet a kultúrközeg problémáiról, így egyáltalán nem ritka, hogy a lakosok csak akkor értesülnek az ágazati viszonyok, amikor már az olyan szélsőségekről szólnak a hírek, mint a művészeti alapnál kirobbant lehallgatási botrány. Ennek fényében, mielőtt rátérnénk a legfrissebb fejleményekre, kérem kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen milyen állapotban is van jelenleg a szlovák kultúra.
4: Azt gondolom, hogy az utóbbi években, mióta a most regnáló kormány a hatalomra lépett, akkor az elején nagyon erős reakciók voltak a kultúrpolitikának az első megnyilvánulásaira. Tehát volt ugye több aláírásgyűjtés, volt egy csomó tüntetés, a főhírekbe bekerült az, akkor még igazából nyilvánosan és jól működő közmédiákba is bekerült a kultúra témája folyamatosan, és aztán az utóbbi időben valamennyire elhalt. Tehát azt gondolom, hogy a mostani állapotokról a lakosoknak van valamennyi elképzelésre, lehet, hogy azt gondolták, hogy valamennyire megszokta ezt a kulturális közeg, de igazából minden egyes úgynevezett rombolásra, ami az intézményeinket érinti, valamilyen ellenreakció van. Tehát egyrészt van szerintem bizonyos fajta tájékozottság, másrészt azt gondolom, hogy annak a jelentőségének a megértése, hogy az mit jelent, hogy hogyan rombolódik le mondjuk egy demokratikusan működő kulturális rendszer az intézményeivel együtt, arról talán nincs annyi ismerete a lakosságnak, és azt gondolom, hogy ebben egy picit hátrányban vannak a magyar lakosság, tehát a magyar közösség, mert például most a gombaszögi tábornak, ami ugye most zajlott le az elmúlt napokban, ott is például egy olyan beszélgetésen vettem részt, ahol például az otvoranál kultúra, vagyis a nyitott kultúra létezéséről kérdezett engem a moderátor. Tehát

0: Én azt gondolom, hogy van egy deficit, a szlovák lakosság azt gondolom nagyobb mértékben van tájékoztatva, de a kultúra egyébként azt mondhatnám, hogy riasztó állapotban van.
1: Ahogy ön is jelezte, az elmúlt évek eseményei arra sarkalták akár az átlag kultúra fogyasztó polgárokat is, hogy sokkal tüzetesebben kövessék ezeket az eseményeket. De mi az oka, hogy egyrészt a nagy politikai szintéren is kicsit visszacsúszott ez az érdeklődés, másrészt annak, hogy a szlovákiai magyar térfélre át sem szivárgott olyan mértékben ez az információ áradat, ami itt az utóbbi néhány esztendőben zajlott?
0: Én azt gondolom, hogy ugye elejétől fogva mondjuk, hogy a elnöknek és a legerősebb kormánypártnak egyrészt érdeke, hogy valami fajta közösítő szerepet betöltsön a kultúra, és erre a mostani kulturális miniszter és a titkárságát vezeti, vagyis az irodáját vezeti, de egyébként mindenki tudja, hogy ő az igazi miniszter, megfelelő környezetet biztosít. Tehát ez egyszerűen a Szlovák Nemzeti Párt és azoknak az influencereknek a hatása, akik bekerültek a Szlovák Nemzeti Párt farvizén gyakorlatilag a kormányzásba, őket biztosítják, és ezt a területet átengedték nekik. Tehát eleinte még azt gondoltuk, hogy van valami fajta ideológiai megalapozottsága a változások mögött, de a mai napra úgy tűnik, hogy leginkább ezek a változások a pénzszerzést célozzák meg. Tehát gyakorlatilag, ami történt a szlovák kulturális alapban, vagyis hát a fonnal potporú mennyel, tehát a valóságos kulturális alapnak, amiben nincsen benne a kisebbségi kultúra támogatása, de egyébként kisebbségi művészek és kulturális rendezvények is pályázhatnak oda. Tehát annak a leépítése az nem azt szolgálta, hogy demokratikusabban működjön, és hogy valóban azok jussanak továbbra is pénzhez, akiknek a szakmaisága ezt megalapozza, hanem inkább arról szól, hogy azokat a pénz lehetőségeket, ami az alapnak a rendelkezésére áll, az azoknak a rétegeknek a támogatására adják, akik nagyon szűken támogatják a kormánypártot. Tehát azt hiszem, hogy egyrészt van egy pártok közötti megegyezés, ami a kormánypártokat illeti, és bizonyos területeket egymásnak átadnak azért, hogy a saját területükön azt csinálhassák, amit egyébként is szándékoznak, és a mi esetünkben a kultúra esetében ez egy végtelenül rossz kultúrpolitika, ami a magyar közösséget illeti, ott szerintem benne van egy félelem, hogyha kritizáljuk azt, ami történik az egész országban, akkor a kisebbségi kulturális alapnak is esetleg úgynevezett baja eshet, és van most egy olyan igazgatója a kisebbségi kulturális alapnak, aki ugye ruszin származású, igazából ismeretlen a kultúrában működő, akár kisebbségi embereknek a szemében is, és inkább ilyen kivárásos alapon arra gondolunk, hogyha csendben vagyunk, akkor nem ér minket baj. Egyébként ez semmi nem alapozza meg, mert akár a környező országokból, vagy akár Magyarországról is tudhatjuk, hogy mindig mindenkire sor kerül, hogyha valami fajta kirekesztő politika megjelenik.
1: Az ön által is felemlegetett vagy említett történések kapcsán a kulturális minisztérium továbbra is azzal érvel, hogy az irányadás joga a mindenkori miniszter kezében van, de hol húzódik a határa a kultúrpolitika alakítása és a politikai beavatkozás között?
0: A határ egyértelműen a művészetnek szabadságának a vonalán húzódik, de gyakorlatilag a kormányzatnak a feladata, vagy akár a kulturális kormányzatnak, tehát a kulturális minisztériumnak, aki a pénzeszközöknek a egy részével rendelkezik, az a feladata, hogy megteremtse a kultúra úgynevezett virágzására és jól működésére a feltételeket. Tehát amikor a kulturális minisztérium pénzéről beszélünk, akkor a saját pénzünkről beszélünk, és ezt nagyon fontos tudatosítani. Nincsen valami fajta hatalom, aki jó szándékból, mint egy feudalista király, eloszt a pénzt, ami az ő vagyona. A demokratikus országokban, ami közszolgálatra van számva pénz, az mindig a lakosság pénze. Tehát amikor a kultúra finanszírozásáról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az a kötelessége a mindenkori kormánynak, hogy megteremtse a demokratikus és jó szakmai működésére a feltételeket abból a pénzből, amit a lakosság befizet adóformájában. Tehát a határ ott működik, hogy a feladata az, hogy jól működtesse a kulturális intézményeket, hogy független alapon keresztül szakmai megítélés alapján tudja finanszírozni a kisebb szervezeteket, vagy akár egyéni művészeket, és a másik oldalon a fölött ködjön, hogy semmifajta kirekesztő, semmifajta például fasiszta, például különböző diktatúrákhoz kötődő propagandát, felsőoktatást ne folytasson. Tehát gyakorlatilag a határ ott van, hogy a kultúrának is olyannak kell lenni, mint a társadalom összes részének, hogy nem árthat másoknak. És hogyha ez a kultúrpolitika, ami zajlik, ez árt, mert ezt mindenből tudjuk, nem csak abból, hogy feljelentések voltak, nem csak abból, hogy lehallgatják az államhoz tartozó kulturális alapnak az alkalmazottjait, hanem abból is, hogy például bizonyos rendezvények hátrányba kerültek. Tehát esetleg nem lehet megtartani, és ez vonatkozik, és műveket nem tudnak kiállítani, hogy az intézmények nem működnek, de ez ugyanúgy vonatkozik a bármilyen ideológiájú művészetre is, mert az intézmények, például a Szlovák Nemzeti Galériának a működésképtelensége, és az, hogy üres, annak ellenére, hogy hatalmas pénzekből lett felújítva az elmúlt évtizedekben, ez mindenkinek árt. Tehát ebből is látszik, hogy ez a fajta politika rombol, és helyette nem épít egy másik struktúrát.
1: Hogyha ebből a felvázolt keretből kiragadjuk a művészeti alapmunkatársainak nyilatkozatait, melyek szerint a döntések nem szakmai kritériumok alapján születnek, az alkalmazottakat pedig zaklatással, illetve lehallgatással is szembesülniük kell, akkor azonosítható egy egyértelműen követett minta, vagy ezek a fejlemények még a közel sem ideális ágazati viszonyokhoz képest is kirívóak?
0: Én azt gondolom, hogy ezek a közel sem ideális körülmények ezekhez képest is kirívóak, ugyanis az elmúlt 30 évben nem emlékszem olyan nyilatkozatra vagy olyan eseményre, amikor kiderült volna, hogy például egy államhoz köthető kulturális alapnak a alkalmazottjait lehallgatják. Tehát a kulturális alapnak a működése bármelyiknek, akár audiovizuális, tehát ami a filmeket támogatja, akár az általános, amiről most beszélünk, vagy akár a kisebbségi kulturális alap esetében, mindig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet még demokratikusabbá, még pontosabbá, még célirányosabbá tenni a működést. De nem beszéltünk arról, hogy meg vannak félemlítve az alkalmazottak. Az elmúlt években, amikor történtek váltások természetesen, szintén demokratikus módon a vezetésben, sohasem hangzottak el ilyen aggályok. Tehát ez teljességgel elfogadhatatlan, és azt gondolom, hogy ez leginkább a mostani kulturális vezetés politikai irányultságát támasztja alá.
1: Amennyiben beigazolódnak a lehallgatással kapcsolatos állítások, annak milyen következményei lehetnek egyrészt a hazánkban működő kulturális intézményrendszerre nézve, másrészt hogyan hathatnak az ezekkel a szervezetekkel szembeni közbizalom alakulására?
0: Ez egy nagyon komoly kérdés, mert én azt gondolom, hogy ezek a hírek általánosságban ingatják meg az állammal szembeni bizalmat. Amit láthattunk például Magyarországon is, és figyelemmel követheti a mi hallgatóságunk a mostani eseményeket, és hogy hova vezetett az a fajta megosztottság és félelemkeltés, amit tapasztalhattak a szomszédos országban élők. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a fajta intézkedések arra irányulnak, hogy még inkább azokat a játékszabályokat játsszák az alkalmazottak, amit a minisztérium diktál. Nekem az a véleményem, hogy ez a mostani kormánynak is állt, hogy ilyen módon elszabadultan viselkedik a kulturális minisztérium. A kulturális tárgyal szemben valóban többször mindenféle összeállításban volt aláírásgyűjtés, amit több százezer ember aláírt. Progresszív Szlovákia más pártokkal együtt a parlamentben is bizalmatlansági indítványt indította a kulturális miniszterrel szemben, és annak elmozdítására irányuló törekvések gyakorlatilag a kinevezése óta már. Tehát én azt gondolom, hogy abban az esetben, amikor a kormánnyal szembeni bizalmat az ingatja, és nagyon kicsi az a mesdje, ami mondjuk akár egy vezetőpártot a süllyesztőbe vihet egy választás. Azt gondolom, hogy a kormányzatnak is el kell ezen gondolkodnia, hogy meddig érdemes ezt hagyni, hogy mi ennek a hozama. Mert az az igazság, hogy akárhogyan is gondolkodom erről, a népi kultúra, tehát a úgynevezett folklór, se a magas kultúra, se az amatőr kultúra területén ez a fajta kultúrpolitika, ami véleményem szerint bizonyos csoport pénzügyi megerősítését szolgálja, semmilyen módon nem szolgál semmilyen területet. Tehát egyrészt szerintem fontos az, hogy a lakosság nevezte el a figyelmét, hiszen a hatalmi ágok megosztottságában annak a kontrollnak, amit a civil szervezetek vagy akár a művészet betölt, hatalmas szerepe van, és egyszerűen muszáj erre is reagálni, még hogyha az eszköztárunk kevés is, mert tudunk tüntetni, tudunk nyilatkozatokat adni, tudunk nem egyet érteni, tudunk így beszélgetni most, de akkor ezeket az eszközöket folyamatosan használni kell.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Németh Ilona Munkácsi díjas képzőművésszel a kultúra helyzetéről beszélgetünk. Ahogy jelezte, a legfontosabbnak azt tartják, hogy valamilyen módon folyamatosan reagáljanak a friss fejleményekre, de a már említett eszközökön túl, hogyha igazán láttatni szeretnék a problémát, vagy hallatni szeretnék a hangjukat, akkor egy ilyen helyzetben mi az, amit még meg tudnak tenni, akár a kulturális élet, akár a civil szféra képviselői azért, hogy megpróbálják megőrizni a művészi szabadságot, illetve a kulcsfontosságú intézményeket valamilyen módon megtartsák?
0: Szerintem ennek több vonulata van. Tehát az egyik az, amit mondtunk, hogy reagálni, hogy tüntetni, hogy tiltakozni. A másik vonal pedig az, hogy tudatosan és jól dönt minden egyes ember a választásokon. Tehát lehet, hogy ez banálisan hangzik, és lehet, hogy úgy hangzik, hogy ezt mindenki tudja, de egyébként egyáltalán nem evidens. Tehát, hogyha tájékozódásban azokat a forrásokat követjük, megpróbáljuk az információkat, amihez hozzájutunk, kontrollálni, hogyha felkészülünk a választásokra, és nem a választások napján döntjük el azt, hogy kinek dobjuk be a szavazatunkat, szerintem ez mind olyan dolog, és a választások nincsenek is annyira messze, tehát ezek a dolgok nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy a magyar közösség számára Magyarország mostani példája elég jó előképet ad arra, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk megtörténik akár egy rendszerváltás, akár egy kormányváltás. Tehát azt gondolom, hogy nincsen más lehetőségünk, mint hogy a demokratikus jogainkat kihasználjuk. Tehát van vélemény, nyilvánítási szabadságunk, tudunk cselekedni úgy, mint egy aktív állampolgár. A magyarok számára szerintem fontos, hogy ne szeparálják magukat a nagyobb országos fejleményektől. És a harmadik az, amikor a választásokon jól figyelünk arra, hogy kire adjuk le a szavazatunkat. Tehát szerintem egy demokratikus államban, és Szlovákia egy demokratikus állam, nincsen más lehetőségünk, mint hogy ezekkel a jogainkkal élünk.
1: És ha már a nagyobb országos fejleményeket említette, amik talán elkerülhették a szlovákiai magyarok figyelmét, hiszen a szlovákiai magyar térfél az elmúlt napokban inkább gombaszögre figyelt, addig a nagy politika egy része az utóbbi időszakban, mondhatni többet foglalkozott a Pohoda Fesztivállal és annak program kínálatával, mint egyes össztársadalmi kérdésekkel vagy problémákkal. Milyen üzenetet közvetítenek a döntéshozók azzal, hogyha egy kulturális rendezvényt ilyen mértékben beemelnek a politikai vitába, és valamilyen szimbólumot próbálnak kreálni belőle?
0: Hát nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, de a Pohoda Fesztivál nekem szívügyem. 11 éve Michal Kascsákkal szorosan együttműködve a vizuális művészetnek a kurátora vagyok, és voltam a fesztiválon, ami azzal is járt, hogy több nagyon jó magyar művészt is bemutattunk, csak gyorsan megemlítem Németh Krisztián, Nagy Csillát, meg másokat is természetesen, Juhászer Józsefet és stb. Tehát, hogy a Pohoda Fesztivál egy szabad kulturális hely. Tehát egy olyan hely, ahol a vélemény nyilvánítás szabad, ahol különböző nézetek megjelennek, és mondjuk a gombaszögi táborral ellentétben nincsenek olyan résztvevők a beszélgetéseken, akik aktív politikai szerepet töltenek be. Legyen az akár magyarországi, legyen az akár szlovákiai. Egyedül kivétel az államelnök lehet, aki úgy Vászlávával esetében, ugyanúgy, mint ahol Peter Pavel ebben az évben, vagy a Csaputová esetében államelnökök meghívást kaptak, olyan államelnökök, akik nagyon népszerűek a közvélemény, és akik valóban demokratikus államot képviselik. Tehát egyébként nincsenek politikai szereplők, esetleg, hogyha vesznek egy jegyet a Pohoda Fesztiválra. Tehát a Pohoda Fesztiválnak a lényege ugyanúgy, mint a gombaszökinek is, nem csak a szórakoztató koncert kínálatban rejlik, hanem azokban a beszélgetésekben, amik egész nap zajlanak. Tehát egy gyors statisztikát mondva, 42 beszélgetés volt a 2026-os Pohoda Fesztiválon, amiből összesen 10 volt politikai színezettől, de nem politikusok által megtartott. Tehát az összes többi beszélgetés nagyon sok volt a tudományról szóló, a környezetvédelemről, a kultúráról, a irodalomról szóló beszélgetés. Tehát a Pohoda Fesztivál, ami egyébként Szentsénben működik, és Szentsén most európai kulturális fővárosa az országban, valóban szimbóluma a szabad művészetnek, és a szabad gondolkodásnak, a szabad kultúrának, inkább így mondanám, nem csak a művészetnek, hanem a kultúrának. És ez az a mindenkori hatalom, tehát a mostani hatalom, és amikor ezek a pártok voltak hatalmon az elmúlt időben, mindig is tüskét jelentett a talp alatt. Tehát, hogy a köröm alatt, ahogy mondani szokták. Tehát, hogy kritikát mond, véleményt mond, szabad. És ezért megpróbálták paradox módon abban az évben, amikor tényleg zajlik a kulturális főváros, erről a helyszínről elüldözni. A Trencsini Pohoda Fesztivál pontosan most 30 éves Trencsénből indult. Tehát a mostani polgármester Richard Dibnyicek tagja annak a zenekarnak, amiben Michal Kascsák is játszik, a Bad Ludwig Kazu zenekarnak, és közösen alapították ezt a fesztivált. Tehát egy olyan szimbolikus dolog a Pohoda Fesztivál, ami valóban a szabad gondolkodás szimbolizálja, aki meghívja a különböző civil szervezeteket, ahol az emberek jól érzik magukat, és azt gondolom, hogy ezért is az a fajta ellenállás és támadás, ami a Pohoda Fesztivált érte, az kifejezetten ez ellen a terület ellen irányul, és azt gondolom, hogy ellentétesen sült el, mert az idei fesztiválon 40 ezer ember volt, ez volt idáig a legnagyobb fesztivál, ez az ünnepi fesztivál, minden jegy elkelt, és a Michal Kastrák és a Pohoda stábja gyakorlatilag megköszönte a mostani kormányzatnak, hogy segítettek propagálni az amúgy is népszerű Pohoda Fesztivált. Tehát ők egy annyira ismert színvonum az országban, hogy azt gondolom, hogy inkább ellentétére sült el, de megpróbáltak mindent megtenni, hogy tönketegyék. Tehát, hogy elődözzék a reptérről, most plusz egy évet kaptak azon a helyszínen, ahol 30 éve működnek, tehát bizonytalanná teszik a működést, és miután Michal Kastrák idáig is sok esetben a semmiből teremtette ezt a fesztivált, ő benne az elhatározás, hogy ezt folytatni kell, csak növekedett. Tehát a Pohoda Fesztivál akkor is megmarad, hogyha esetleg nem folytathatja azon a helyszínen, ami az otthona.
1: A Művészeti Alapnál kirobbant lehallgatási botrány és a Pohoda Fesztivál körül kialakult, mostanra hetek óta zajló politikai vita csak néhány azon események közül, amelyek ismét ráirányították a figyelmet a hazai kultúra állapotára. Arról, hogy milyen helyzetben vannak jelenleg a szlovákiai alkotók, Németh Ilona Munkácsi díjas képzőművésszel, kulturális aktivistával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Szép napot kívánok a rossz hírek ellenére.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Mától már nem Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. Az államfő szombaton jelentette be, hogy úgy döntött, aláírja az alaptörvény 17. módosítását, amivel egyúttal saját megbízatásának is véget vetett. De mi történik ezek után? És lett volna más választás a Súlyog Tamásnak, amivel átírhatta volna a saját jövőképét? A következő percekben erről is beszélgetünk majd Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, aki már itt van velünk a vonalban. Súlyog Tamás igen keményen bírálta a távozását, eredményező módosítást, amely kapcsán úgy fogalmazott, hogy idézem, töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában, mert olyan negatív precedens teremt, amely mély sebetejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein, idézet vége. Mennyire állják meg a helyüket a gyakorlatban a volt köztársasági elnök érvei? A jogvédőknek is lehetnek hasonló aggályai a kormány által alkalmazott eljárás kapcsán?
3: Hát igen, sajnos az az igazság, hogy Súlyog Tamásnak ebben a kérdésben igaza van, hogy a szavakat kellően választotta-e meg, és hogy éppen így kellett-e ezt kifejezni, azon lehet természetesen vitatkozni, de nagyjából egészében a mondandója lényege helytálló, valóban nem elegáns dolog, ami történt vele, nem így szoktak megszabadulni államfőktől. Egy olyan jogszabály hatályba lépéséhez kötötték az ő távoztát, amelyhez az ő távoztának nem volt köze, vagyis az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépéséhez kötötték az ő távozását. Jó lehet, eme 17. alaptörvénymódosítás egyetlen szóban, egyetlen betűben sem szól a köztársaság elnökről, leszámítva a zárórendelkezések egyetlen mondatát, amely éppenséggel ezt mondja, hogy az eme alaptörvénymódosítás hatályba lépésének másnapján a köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Ez pedig olyasmi, ami hát nem, hogy nem elegáns, hanem a jogszerűség problémáját is fölveti, mert hiszen olyasmihez van hozzákötve két egymáshoz nem kapcsolódó dolog, amelynek indokolása nincs meg oda sem a szövegben, sem az indokolásban, sem általában a politikai megítélésben. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy Súlyog Tamásnak ebben a kérdésben igaza van. Egyetlen probléma van csupán, hogy ő már valóban volt köztársasági elnök, tehát a karaván haladt, az események egymást követték, ő távozott most már a Sándor Palotából, de az biztos, hogy retrospektíve is érdemes megítélni, hogy van tényleg ezzel a módszerrel kellett-e őt eltávolítani, és azt mondhatjuk, hogy lehetett volna más módszert is találni.
1: Ugye az elegáns szót használta, így most én is ezt fogom öntől kölcsönözni. Lett volna elegánsabb, vagy fogalmazzunk úgy jogtisztább módja annak, hogy hogyan távolíts el, hogy a Tisza szótárából is kölcsönözzünk valamit, Súlyog Tamást a pozíciójából a jelenlegi kormányzat?
3: Igen, lett volna elegánsabb megoldás, meg olyas megoldás is lett volna, amelyben mondjuk több munka lett volna, több gondolkodás került volna bele. Ugyanezen alaptörvénymódosítás szintén eltávolít másokat is, az Alkotmánybíróság elnökét és további három tagját ugyancsak eltávolítja, de nem ezzel a módszerrel, hanem ott a 70 éves korhatár újra bevezetésével, amely ugyancsak nem elegáns ugyan, de legalább valamilyen ötlet belekerült az alaptörvénymódosításba. Hasonlóképpen egy nagyon is vitatható, bonyolult és akár hónapokig tartó procedúra nyomán lesz eltávolítható a kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke, ugye éppen bírókra bízva, hogy bizalmatlanságot fejezzenek ki iránta. Ez sem a legjobb módszer, sőt, ez kifejezetten bonyolult módszer, de legalább bonyolult módszer, hogy mondjam, vagyis nem egyetlen mondattal oda nem illően oldják meg a kérdést. Szóval eme alaptörvény módon számtalan nagyszerű dolgot tartalmaz, például az Alkotmánybíróság hatáskörének visszaadása és más dolgok, de ami a közjogi tisztségviselők eltüntetését, eltávolítását illeti, ott hát nem jeleskedtek a gondolkodók abban, hogy mondjuk cizellált módszereket találjanak ki.
1: Így, hogy a kabinet nem jeleskedett abban, hogy cizelláltabb módszerekkel álljon elő, lehetnek a Tisza kormánynak bármilyen problémái ebből, akár Európai Uniós, akár bármilyen egyéb nemzetközi jogvédelmi szintéren?
3: Igen, én azt jósolom, hogy ebből még lehetnek gondok visszatekintőleg. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a Fidesznek, vagy a Súlyog Tamást hatalomban tartani kívánó hatalmaknak nem is az volt elsődlegesen az érdekük, vagy céljuk, hogy Súlyog Tamás mindenáron a hatalomban maradjon, hanem valami olyasmi, hogy ebbe a pozícióba tegyék, vagy tolják Súlyog Tamást, vagyis hogy az igazság, a jogszerűség érvei az ő kezében legyenek a kormánnyal szemben. Ez azonban olyan politikai helyzet, amelyet nem lett volna szabad létrehozni, vagyis a Tisza kormány egy nagyobb átgondoltsággal elkerülhette volna ezt a különös helyzetet, mert ugye ez a helyzet tényleg különös. Azok után, hogy 16 évig a jogállamot naponta rombolták, most abban a helyzetben vannak, hogy valami igazságuk lehet egy jogi kérdésben. Ez tényleg elkerülendő politikai helyzet lett volna, hogy ilyen kialakuljon, de mindest most már kialakult. Vagyis azt mondhatjuk, akár néhány hónap múlva is, vagy akár néhány év múlva is előjöhet ez a kérdés, és akár kedvezőtlen megítélés alá is eshetik a későbbiekben, és ez hát minden esetre foltot hagyott ugye, itt az átmenet korszakában, de összességében talán, hogy pozitív kicsengés is legyen, azt is kijelenthetjük, hogy majdan, hamarosan, néhány hónapon, inkább néhány éven belül meg fog születni egy új alkotmány, amely ezeket a dolgokat remélhetőleg megnyugtatóan fogja rendezni, és akkor, ha megéljük, majd úgy fogunk visszatekinteni erre az átmeneti korszakra, hogy ez még mindig az átmenet korszaka volt, még mindig a kétharmados parlament korszakában élünk, még nem az alkotmányos jogállam kapuján léptünk be, de előbb-utóbb hamarosan be fogunk lépni.
1: Ha már az egyszer majd bekövetkező visszatekintést említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy milyen lesz az emlékezete ennek a döntésnek a későbbiekben. Ugye maga a kormány az azzal érvel, hogy a Tisza párt kétharmados győzelme egyfajta választói legitimációt adott Súlyog Tamás leváltására, mivel Magyar Péter állítása szerint a kampányban sem rejtette véka alá, hogy el szeretnék mozdítani a köztársasági elnököt, így azzal érvel, hogy a szavazók tudták, hogy mire voksolnak. De mi múlik majd, hogy évek múlva hogyan viszonyul majd ehhez a kérdéshez a közvélemény?
3: Magyar Péternek ebben pontosan igaza van, valóban így áll a helyzet, és az elemzők is helyesen emlik ezt ki. Egészen más a helyzet, mint 2010 előtt volt, vagy 10-ben volt. A kampányban akkoron a Fidesz egy szóval sem említette, hogy új alkotmányt, pláne, hogy új alaptörvényt kíván ajándékozni a nemzetnek. Erre semmilyen felhatalmazása nem volt. Nem fülkeforradalom volt 2010-ben, hanem egy kormányváltásra szavaztak az emberek. Az emberek továbbra is alkotmányos demokráciában kívántak élni, nem kívántak a nemzeti együttműködés rendszerében élni, azt sem tudták, hogy mi az, és erre vonatkozóan semmilyen döntést nem hoztak. Arról vonatkozóan hoztak döntést, hogy Fidesz kormány szeretnének, ezt meg is kapták. Tulajdonképpen nem az történt pontosan, amit a választók akartak. Most azonban a választók egyértelműen kifejezték, hogy nem kívánnak a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett kározatos politikai szisztémában élni, hanem egy új rendszerben, egy új politikai rendszerben, egy alkotmányos demokráciában szeretnének élni. Ennek megvalósítása hát nem könnyű feladat, és mindenkelőtt kimondható, hogy nem máról hónapra történik. Tégláról téglára, lépésről lépésre épül fel, de ezt ugyancsak megígérte Magyar Péter már a kampány során, nem egyszer, nem százszor, ki mindeneket tud, azt tudja csak hányszor, ahogy a költő mondja. Vagyis összefoglalva azt mondhatjuk, hogy valóban megtörtént a felhatalmazás nem csak a kormányzásra, hanem a rendszerváltásra, és ennek most ennek a folyamatát látjuk. Most, de még látni fogjuk, ha megérjük, még sokáig fog tartani az átmenet. És később is úgy fogunk majd erre visszatekinteni, hogy bizonyos dolgok alig, hanem elkerülhetetlenek voltak. Az állításom csupán annyi, hogy az alaptörvény módosításra is, hogyha esetleg egy kicsiben nagyobb figyelem hárul, akkor esetleg elegánsabb megoldás is születhetett volna, de a végeredmény akkor is ugyanaz lett volna, Sólyog Tamás már nem lakója a Sándor Palotának.
1: És a későbbi megítélést feltehetően az is nagyban befolyásolja majd, hogy ki lesz az, aki ebben az átmeneti időszakban betölti majd a köztársasági elnök tisztségét, és azt követően, hogy Sólyog Tamás szombaton bejelentette, hogy aláírja az alaptörvénymódosítást, a kormányfő mondhatni közös ötletelésre hívta a polgárokat, így a hétvége folyamán több olyan személy neve is megjelent a sajtóban, akiket a magyar emberek egy-egy csoportja szívesen látna a köztársasági elnöki tisztség. A legnagyobb visszhangot pedig Polgár Judit sakknagymester keltette, mivel Magyar Péter tegnap este bejelentette, hogy ma találkoznak, hogy egyeztessenek, Polgár Judit vállalná-e ezt a tisztséget. De jelen helyzetben milyen államfőre lenne szüksége Magyarországnak, és mennyiben felel meg ezeknek a követelményeknek Polgár Judit?
3: Igen, ez kiváló kérdés, annál is inkább, mert már az is meggondolandó, hogy parlamentáris berendezkedésű köztársaságokban mi szükség van elkörülült államfőre, hiszen többnyire protokolláris feladatokat lát el, illetve olyan nagyon is fontos közjogi feladatokat, amelyeket más is megoldhatna, hogyha ezen feladatok egy részét szétpakolnánk különböző más közjogi tisztségviselőkre, akkor ott állana ez a kiüresedett tisztség. Most azonban nem kiüresedett tisztségre van szó, hanem fontos közjogi pozícióról, és ezért olyasfajta személyiségre van szükség, aki valóban megjelenésében, személyiségében kifejezheti a nemzet egységét, és őrködhetik az államszervezet demokratikus működése felett. Ezt mondja ugyanis az alaptörvény, megegyezően a megelőző alkotmány szövegével, talán nem pontosan, hiszen nem biztos, hogy a demokratikus működés felett, hanem inkább az államszervezet alkotmányos működése felett kellene őrködnie a köztársaság elnöknek, de akármilyen pontatlan kifejezéssel is nagyjából egészében érthető, hogy milyen típusú, milyen zsánerű személyiségről kellene itt beszélnünk. Tényezőről beszélünk, egy olyas valakiről, aki mérvadó személyiség, ugyanakkor nem olyas valakiről, aki mindenáron mindenbe beleszól. Egy keveset beszélő, de akkor fontos dolgokat mondó, de mondani valójában nem megosztó személyiségről. Egy ilyesfajta visszafogott szerepfelfogású személyiségről kellene beszélnünk. Hát ilyen akad azért, különösen azok körében, akik már letettek valamit az asztalra, és Polgár Judit kétségkívül óriási dolgot tesz le az asztalra, az egész nemzet megbecsülésétől övezve. Ez egy pillanatig nem kérdés. Az azonban kérdés, hogy neki milyen politikai tapasztalata van, vajon majdani megszólalásaiban kellően körültekintően tud-e majd fogalmazni? Vajon jártas-e azokban a dolgokban, amikkel korábban egyetlen másodpercig sem foglalkozott, legalábbis nyilvánosan? Ezek a kérdések méltán merülnek fel, más személyiség esetében is fölmerülhetnének, de Polgár Judit esetében annál is inkább felmerülnek, mert ő semmilyen politikai értékelhető nyilatkozatot, mondandót korábban nem fogalmazott meg. És éppen ez volt a kiválasztás egyik alapja. Vagyis valamiképpen egy olyan lehetetlen helyzetben vagyunk, hogy szinte egy ma született bárányt keresünk, méghozzá 50 éves tapasztalattal. Ez nyilvánvalóan képtelenség. Akiket keresünk, azok nem csecsemők, hanem valamilyen formában már korábban is velünk éltek, olyannyira, hogy tiszteletet érdemelnek a tevékenységükért, de politikai tapasztalatuk nincsen. Hát ebben a körben keresnek, úgy látszik, jelöltet. Azt gondolhatná az ember, hogyha ilyen vehemenciával támadta az új hatalom Sólyog Tamást, akkor nyilvánvalóan volt elképzelése arra nézve, hogy ki lesz az utódja. Most úgy érezheti a közvélemény, hogy ilyesfajta elképzelés valóban volt, és a Polgár Judit szerethető és tiszteletre méltó személyisége alig, hanem garancia lehet arra, hogy még a nehéz politikai helyzetekben is meg fogja találni a jó megoldásokat, annál is inkább, mert őre azért kevés feladat bízatik, inkább közjogi feladatai vannak, amit alig, hanem kiválóan fog ellátni, de hát ez természetesen egy megelőlegezett bizalom, meg fogjuk látni. Összességében azonban mégis azt mondhatjuk, hogy tekintve, hogy ez a most megválasztandó köztársasági elnök átmeneti időre lesz köztársasági elnök, és az új alkotmány hatályba lépésének napjáig fog a Sándor palotában ülni, ezért azt mondhatjuk, hogy az elmondottak mellett még olyan fajta embert is kereshetünk, aki az átmeneti korszakban jól vezényli le ezt az átmeneti időszakot. Én azt hiszem, hogy Polgár Juditban megvan a potenciál. Azt látom azonban, hogy a közvélemény egy része fenntartásokkal fogadja őt, éppenséggel a politikai tapasztalatlansága miatt, de hát a puding próbálja az evés. Meg fogjuk látni, hogy a következő napok, nem csak a mai nap, hanem a következő napok milyen eredménnyel fognak járni.
1: Arról, hogy jelen helyzetben milyen köztársasági elnökre lenne szüksége Magyarországnak, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogászt kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen, további kérdést.

0: Utazási kisokos Kisbartalos Évával.
1: Törökország a prémium all-inclusive szállodák és a gazdag kultúra hazája, de a hotelek kapuin kívül egy teljesen más világ vár ránk. Ha ellátogatunk egy helyi bazárba, az alkudozás itt is mindennapos művészet. Van azonban egy aranyszabály. Soha ne kezdjünk el alkudozni olyan dologra, amit valójában eszünk ágában sincs megvenni. Ha hosszas egyezkedés után az eladó belemegy a kért árba, mi pedig mégis otthagyjuk a terméket, azt komoly sértésnek és az idejük pocsékolásának tekintik. Ha mecsetet látogatunk meg, mint amilyen a világhírű kék mecset Isztambulban, a cipőnket kötelező a bejáratnál levenni és a polcokon hagyni, vagy a kezünkben vinni egy nejlon zacskóban. A nőknek a hajukat kendővel el kell takarniuk, a vállak és a térdek lefedése pedig mindkét nem számára kötelező. Végül egy udvariassági tipp. Ha egy török barát vagy vendéglátó meghív minket a házába, a cipőt mindig a küszöbön kívül vegyük le, és fogadjuk el a felkínált papucsot, mert mezítláb vagy utcai cipőben a lakásba lépni óriási tiszteletlenség.
2: A progresszív Szlovákia sürgeti a kormányt a szárazság elleni intézkedések meghozatalára. Mától Andy Burnham az új angol miniszterelnök, akár a Ferencvárossal is találkozhat a DAC az UEFA konferencialiga harmadik selejtező körében. Továbbra is napos idő várható, a hőmérséklet azonban 30 fok alatt marad.
3: Napzárta. Kis Balázsa.
2: Részletes híreink. Július 21-éig, azaz holnapig kell meghatározniuk az önkormányzatoknak a képviselők és a választókerületek számát az őszi önkormányzati és megyei választásra. Szintén holnapig kell kijelölni a körzeti választási bizottságok székhelyeit, tájékoztatott a belügyminisztérium. Az összevont választás idén október 24-én lesz, csaknem 3000 településen, városban és városrészben lesz választás, választói igazolványt nem lehet kérni, a választópolgárok csak az állandó lakhelyükön szavazhatnak. Súlyos energiakiesést okozott a szélsőséges időjárás Közép-Szlovákiában. Az elmúlt 24 órában több mint 20 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. A leginkább érintett térség a Vágbesztercei járás volt. A közép-szlovákiai áramszolgáltató szerint a vasárnapi viharok olyan mértékű meghibásodásokat okoztak, amelyek már energetikai katasztrófának minősülnek. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a hálózat helyre állításán. A Duna alacsony vízállása miatt a nagyobb merülésű hajók néhány szakaszon nem tudnak biztonságosan közlekedni, így a vízállás emelkedéséig az erre alkalmas horgonyzó helyeken vesztegelnek, tájékoztatott a közlekedési hivatal. A hivatal hozzátette, azok a hajók, amelyek merülése ezt megengedi, továbbra is biztonságosan áthaladhatnak az érintett szakaszon. A progresszív Szlovákia szerint a kormánynak azonnal lépnie kellene a súlyosbodó szárazság ellen, mert a klímaváltozás miatt Szlovákiának egyre nagyobb vízhiánnyal kell szembenéznie, Mezőszállási Márk összefoglalója.
4: Az ellenzéki progresszív Szlovákia szerint a kormánynak mielőbbi intézkedéseket kellene bevezetnie a szárazság hatásainak enyhítésére. A párt képviselői egy a regió klím kutatásaira épülő tanulmány bemutatásakor azt mondták, a klímaváltozás miatt a következő évtizedekben Szlovákiában várhatóan tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Martin Hojsík, európai parlamenti képviselő szerint a melegebb időjárás nem feltétlenül kevesebb csapadékot jelent, hanem nagyobb párolgást, ami fokozza a vízhiány.
5: Žiaľ, mnoho aj politikov na Slovensku stále spochybňuje klimatickú vedu a šíria o tom lži.
4: Sajnos még mindig sok szlovákiai politikus megkérdőjelezi a klímatudomány eredményeit és valótlanságokat terjeszt róla. Ezért úgy gondoltam, érdemes megnézni, milyen hatással lesz a klímaváltozás Szlovákiára, különösen a legszembetűnő probléma a szárazság szempontjából. Ezért tudósokat kérdeztünk meg, mert ezek szakkérdések. A Regio Klim kutatói és kutatónői, akik közül sokan korábban a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet klimatológusai voltak, például József Pecho, készítettek egy tanulmányt. Ebben tudományos modellezés alapján vizsgálták meg, hogy a klímaváltozás milyen hatással lesz a szárazságra Szlovákiában, és milyen lehetséges jövőbeli forgatókönyvek várhatóak. Következtetésük egyértelmű, minél nagyobb lesz a felmelegedés, annál súlyosabb lesz a szárazság Szlovákiában. Nyilatkozta Martin Hojsik. Hangsúlyozta továbbá, hogy az államnak, az önkormányzatoknak és a gazdáknak is minél hamarabb alkalmazkodási intézkedéseket kellene tenniük. A PS képviselői bírálták a kormány klímapolitikáját, és szerintük nem elég nagy víztározókat építeni, hanem átfogó megoldásokra van szükség a folyókban, a mezőgazdasági területeken, az erdőkben és a városokban is.
2: Folytatódik az állami QR-kódos fizetések dinamikus növekedése, az összesített forgalom első alkalommal lépte át a 8 millió eurós határt, tájékoztatott a pénzügyőrség. Idén május óta az ügyfelek több mint 202 ezer fizetést hajtottak végre, ezzel párhuzamosan a tranzakciók számában és a napi forgalomban is új rekord született. A legsikeresebb napnak július 17-e péntek bizonyult, ezen a napon az ügyfelek 4291 QR-kódos fizetést indítottak, ami a szolgáltatás bevezetése óta a történelmileg legmagasabb napi darabszám. Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Mohi atomerőmű negyedik blokkjának üzembe helyezése. A szlovák villamosművek bejelentette, hogy sikeresen befejeződött a reaktor összeszerelése és hermetikus lezárása. Néhány nappal azután, hogy mind a 349 fűtőelem a helyére került, a szakemberek lezárták a reaktortartályt és elvégezték a szükséges ellenőrzéseket. A blokk ezzel az üzembe helyezés döntő szakaszába lépett. A következő lépés a fizikai tesztek elvégzése, amelyek az első ellenőrzött láncreakcióhoz vezetnek. Harmadik Károly brit király ma miniszterelnökké nevezte ki a munkáspárt új vezetőjét, Andy Burnhamet. A kormányfői poszton Keir Starmert váltja, aki több mint két évig vezette a brit kormányt. Ő felsége audiencián fogadta Andrew Burnham parlamenti képviselőt, és megbízta őt az új kormány megalakításával, áll a Buckingham palota közleményében. Burnham az elmúlt 10 év hetedik brit miniszterelnöke lett. A Tisza frakció egyhangú álláspontja, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, mondta Bújdosó Andrea, a Tisza párt frakció vezetője ma a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva a Magyarországgyűlésben. Bújdosó Andrea beszédében úgy fogalmazott, egy államfőnek három tulajdonságra, méltóságra, integritásra és empátiára van szüksége, Polgár Judit pedig mindezekkel a jellemvonásokkal bír. Irán kijelentette, hogy a közvetítőkön keresztül zajló diplomáciai tárgyalások az Egyesült Államokkal az országot ért amerikai katonai csapások ellenére is folytatódnak. A diplomáciai apparátus az elmúlt napokban aktív volt, és néhány közvetítő javaslatokat tolmácsolt felénk, közölte Esmail Bagai iráni külügyi szóvivő egy teheráni sajtótájékoztatón, további részletek ismertetése nélkül. A szóvivő emellett kijelentette, hogy Irán nem fogja megengedni ellenségeinek, hogy a kulcsfontosságú hormuzi szorost az ország biztonságának veszélyeztetésére használják fel. 10 ember életét vesztette, amikor orosz rakétatámadás ért egy kukoricát szállító hajót az ukrajnai Odessa kikötője közelében. Az ukrán hatóságok szerint a guineai zászló alatt közlekedő Golden Leo nevű hajót 3 rakéta találta el, amelynek következtében tűz ütött ki a fedélzeten. A legénység tagjai indiai és szíriai állampolgárok voltak, a mentőalakulatok 8 embert kimentettek, 10 további áldozat maradványait pedig megtalálták. Az eset az elmúlt hetek legsúlyosabb tengeri támadása volt a Fekete-tengeren. Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, mintegy 100 kilométerre Madridtól. A lángok már több mint 26 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, és körülbelül 1200 embert kellett kitelepíteni. Tűz ütött ki Zaragoza térségében is, az ország északkeleti részén, ott azonban a hétvégén sikerült megfékezni a lángokat. Spanyolországban az egyre gyakoribb és hosszabb hőhullámok, valamint a 40 fok feletti hőmérsékletek kedveznek a pusztító erdőtüzek kialakulásának.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
6: Mint ismert, Spanyolország végig jobban futballozva hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát az észak-amerikai futball VB vasárnap esti New Yorki döntőjében, így története során másodszor lett VB aranyérmes. Nagyon büszke vagyok a csapatra, együtt küzdöttünk végig, és eljutottunk idáig, ez a csúcs, értékelt Luis de la Fuente, Spanyolország Európa-bajnok, és immár világbajnok szövetségi kapitánya. Az argentinok érthetően nagyon csalódottak voltak. Szomorú vagyok, de őszintén szólva a spanyolok jobbak voltak, mondta Lionel Messi könnyek között, miután átvette az ezüstérmet, és fáradt tekintettel nézett a lelátókon ülő csalódott argentin szurkolókra. Az esetleges búcsújáról azonban nem beszélt. A nemzetközi sajtó megérdemelt spanyol diadalról, bátortalan argentin csapatról és gyengén futballozó Lionel Messiről ír. Nagy-Britanniában a Sunban az olvasható, hogy Argentína megfizetett azért, amiért utcai verekedéssé próbált változtatni egy futballmeccset. A The Telegraph is igencsak kritikus volt. Messi és Argentína semmit sem érdemelt, hiszen semmit sem értek el. Ők lettek az első VB döntősök, akik a rendes játékidőben egyetlen kapura lövés sem jegyeztek. Semmi más, csak szabálytalanság hátán. Csúnya, lehangoló antifutball volt, és Argentína megkapta, amit érdemelt. Ennyit a vasárnap késő este véget ért futball VB-ről, egyéb sporthírek. Ma délután kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák harmadik selejtező körének párosításait. A Bajnokok Ligájában, ha a Slovan túljut a grúz Iberia Tbilisin, akkor a svéd Mielbi és a gibraltári Lincoln párharcának győztesével találkozna augusztus 4-én idegenben, a pozsonyi visszavágó egy héttel később lenne. Kiesés esetén a kékek az Európa Liga playoff szakaszában folytatják. Az Európa Ligában, amennyiben a Ferencváros kiveri a holland Twentét, a következő körben a török Fenerbahce és a lengyel Zabrze BL párharcának vesztesével kerülne szembe augusztus 6-án, illetve 13-án. A Konferencia Ligában, ha a Dac túljut a bosnyák Mostaron, akkor a holland Twente és a Ferencváros párharcának vesztesével játszana. Továbbjutás esetén a Trnava, a Panathinaikos Paks, a Zsilina, a Hapoel Tel Aviv Ludogorec, a Győr a Skopje Riga, a Debrecen pedig az ukrán Zsitomír és az FC Kopenhága párharcának győztesével mérkőzne augusztus 6-án, illetve 13-án. A magyar labdarúgó válogatott nagy szombatban lép pályára Ukrajna vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójában október 5-én. Az európai és immár világbajnok spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb FIFA világranglistáján, melyen 39. maradt Magyarország, Szlovákia két pozíciót javítva a 45. Változatlanul az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi tenisz világranglistát, Marozsán Fábián maradt az 54. Alex Molchan 20 helyet javítva a 81. A nőknél továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka az éllovas, Bondár Anna 24 pozíciót rontva a 97. Rebeka Sramková 5 helyet visszacsúszva a 136.
3: Időjárás.
2: Jó jobbára napos az idő, 23-28 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők, éjszaka az ország keleti részén időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is kialakulhat. Holnap napos, illetve gyengén felhős időre számíthatunk, a korábbi napokhoz képest hűvösebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, az északnyugati, északi szél több felé megélénkül. Kedves hallgatóink, ez volt a napzárta 2026. július 20-án hétfőn. Vasi Esó Líbia hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek velünk. További szép estét a viszonthallásra!
7: Ugyan a nyári szünet már javában zajlik, az oktatás politikában nincs megállás. A szakemberek átfogó fejlesztési stratégiát, külön nemzetiségi törvényt javasolnak a szlovákiai magyar közoktatás megmaradásának érdekében.
8: Ne csak egy-egy aktuális problémára próbáljunk most megoldásokat keresni, hanem próbáljunk meg átfogó jövőképet megfogalmazni.
7: Oktatási műsorunk új adásában Tamás Erzsébettel, a Magyar Szövetség oktatási szakértőjével tekintjük át az oktatásügy égető kérdéseit. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden a 16 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
9: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.